Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Isten.

0: Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent élekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: sírt,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
4: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mert szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jó papi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
2: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretettel méltó vagy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Áradt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot
4: kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úr Isten,
3: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket,
3: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
3: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
3: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása,
3: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek,
3: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja,
3: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk,
3: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk,
3: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét,
3: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
4: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
4: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
4: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök Atyához.

0: Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Álosaink, a fehér barátok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életrajzát olvasom fel regényes formában. A könyv címe Özséb, szerzője Szentmihályi Szabó Péter és Pajor András. A szövegek előtt és után már eddig is hallhatták, kedves hallgatóink, hogy gregórián éneket hallunk. A pálos közösségünk csodálatos hagyományából, örökségéből feldolgozott gregórián énekkel szeretnénk ezt a felolvasást szebbé tenni. A Pécset működő Scola Sancti Pauli szkólának a előadásában hallhatjuk most ebben az esetben a Zsolozsma Magnifikát, magasztalja lelkem antifónáját, és magát a Magnifikátot.

Tizedik lekció. Esztergom városát komoly nemzetközi esemény színhelyévé tette az érsekséget 13 éven át irányító főpap Róbert halála. Bár az ország első főpapjaként többször is összetűzésbe került a királyi udvarral, mégis szentség hírében távozott. Özsébbel kölcsönösen nagyra értékelték egymást, a méltósággal megszervezett gyászszertartást azonban megtörte a temérdek külföldi vendég érkezése, a hírek áramlása, mérlegelése, és persze a káptalan és a király által választott új érsek személye körüli latolgatások is. Ilyenkor illet megvárni az új főpap berendezkedését, hivatalának birtokba vételét, s addig nem zaklatni egyéb ügyekkel. Bár Özséb az érsekség közelében élt, mindezt tisztes mértékkel tette, nem törekedett közvetlenségre, sűrű találkozásra az új elfoglalt főpappal. Most viszont súlyos témában kért gyors meghallgatást. Az érseki lakosztályon kellő előkelőség fogadta a belépő látogatót, azonban a berendezéstől a főpap alárendelt személyek mozgásáig minden a feladatokra hangolódott. Mátyás érsek keveset lehetett elfoglalva saját, magas rangjának csodálatával. A rátót nemzetség fiaként Béla királlyal együtt nevelkedett, majd az ifjú királynak még atya életében felépített külön udvartartásában Mátyás kancellárként szolgált. Komoly rálátása volt mind a belső, mind a nemzetek és hatalmasságok közötti ügyekre, és mikor a hivatalát hosszan betöltő Róbert érsek helyére választotta őt a káptalan Esztergom érsekévé, már pontosan tudta, milyen feszült idők várnak az ő kormányzati éveire, ha ugyan évek lesznek ezek. Mátyás érsek kevés kísérettel vonult. A tárgyalóterembe most is egyetlen személyi titkár követte, aki beszélgetésük alatt végig a háttérben állt. A középmagas, határozott léptekkel közeledő főpap ruházatán csak rangjának legszükségesebb jelei tűntek fel. Jó hírt jött közölni, Özséb kanonok? Elsősorban igen, érsek úr, tisztelettel nyújtom át magyar egyházunk új jogi iránymutatóját Gracianus doktor dekrétumainak hazai vonatkozásaira alkalmazását. Ezelet dekrétumokhoz hasonló vastagságú könyvet adott az érsek kezébe, aki hellyel kínálta Özsébet. Amint maga is leült, belelapozott a könyvbe, élően, bólogatva, innen-onnan el is olvasta néhány sorát, majd tollat, tintát kért, és néhány szó ajánlást írt az elejébe. Kérem, kedves kanonokom, vigye most vissza a minden bizonnyal kiváló művet könyvtárunkba, és adja át a mi derék Éliásunknak, hogy immár az én jóváhagyásommal helyezze ott el könnyen megtalálható helyre. Özséb elégedetten, engedelmesen bólintott, s aztán egy nagy sóhajjal próbált felkészülni további mondandójához. Más ügyben is keresem, érsek úr, és ezt szeretném nagyon tömören megfogalmazni. Hosszú megfontolás után döntöttem úgy, hogy rangomról és a vele járó javadalomról lemondva, még meglevő tulajdonomat a rászorulók köz szétosztva, elvonulok a világból a pilisi remeték közé. Az engedelmesség jegyében azonban mindenre méltóságod jóváhagyását kérem. Kedves Özséb atya, válaszolt az érsek kissé döbbenten, a hivatásokat Isten osztja, s mi tartozunk követni a lelkünk szavát, de ezt a néha félre ismerhető hangot valóban az egyháznak kell hitelesítenie. Kérem, azt az egyetlen, legfőbb érvet tárja fel előttem, ami erre a döntésre késztette. Immár elkerülhetetlen, hogy országunk és a magyar egyház talán még sosem látott veszélybe kerüljön. Mindenkinek meg lesz a maga feladata, bár ez most is így van. Én magam vagy a kunok térítésében, szívük felénk fordításában segítenék, de ezt méltóságod, nemes lelkű elődje, Róbert érsek már elindította, viszont az általa felszentelt dominikánus Teodorik püspök, mint egy másfél évtizedes küzdelmes munka után is, csak nagyon szerény, alig érezhető eredményekről számolt be. Pedig ahogy hallom, mostantól még inkább rájuk hagyatkozva kell élnünk. Ezért szívesebben,
elkötelezném magam a népünkért való imádságban ott, ahol mindezt a legtisztábban tehetem. Özséb kanonok, kedves barátom! Szólította most meg nagyon közvetlenül az érsek, mint aki korábban már több, kisebb-nagyobb közös feladatban is megtapasztalta Özséb alaposságát és őszinteségét. Két gondolathoz kell hozzászoknom főpapi küldetésem kezdetén. Az egyik az a még felmérhetetlen felelősség, amely váratlan helyzetekben tartja a szorításban a halandó embert. A másik, hogy az én rászorultságom emberekre vagy eszközökre, az egyház szükségére utal. Ilyen őszinte és odaadó emberekről nem mondhatok le éppen ezekben az időkben. Kérem, tekintse ezt az egyház szavának, és tartson most ki mellettem, és az emberek mellett, látható módon, ami idejét pedig itt, köztünk imádságra tudja fordítani, az valóban töltse úgy, akár lemondások árán is. És ha, vágott közbe Özséb kissé izgatottan, de az érsek előre tudta a kérdését. Ha pedig ránk köszönt valamikor valami áhított nyugalom, térjünk vissza ismét a kérésére. Özséb szótlanul felállt, megcsókolta az érsek gyűrűjét, és szinte nesztelen léptekkel távozott a teremből. A palotát elhagyva egy kis friss levegőre vágyott, ezért nagy kört tett a Duna felé, és onnan valamivel följebb is érintve a szolganép lakta kunyhók sorát. Volt, aki meghajolt előtte, s csodálkozva nézte az arra tévedt kanonokot, ő pedig figyelte a rongyos gyerekek játékát a porban, az egyszerűbb, forró ételek párolgása egybeolvadt az alacsony kémények füstjével. Az egyik kertben egy idős, ritka hajú asszony repedező, vágy teknőben mosott, szemközt egy férfi tért haza, vállán egy zsákban hozta a szolgajussot. Még békesség ült a porták közt. Ezekhez a családokhoz kevésbé jutnak el a hírek, mint akár a remetékhez a hegyekbe, de a nagyurak gyengeségei vagy rossz döntései után ők válnak leginkább kiszolgáltatottá. Mindig is úgy érezte, hogy fontos neki a kis emberek boldogsága, még ha személyesen nem is ismeri őket. Ezek felett a porták felett úgy tűnt, hogy még a madarak is népesebben, élénkebben röpködnek, és persze a legyek is, amelyek olykor járványt hoztak a szegénység mellé. Özséb gyakran jó szívvel sietett a gyógyításukra, gondozásukra, tiszta ruhával, élelemmel, de még orvosló csodaszerekkel is, és persze a lelki ellátásukban és a végtisztesség megadásában is szolgálatot vállalt köztük a városban és a környékbeli szálláshelyeken. Nem múlt el nap, hogy ne gondolt volna szüleire, imádságaiban is, emlékek felidézésével is, de egyetlen hét sem telt el anélkül, hogy ki ne ment volna sírjukhoz a várfal alatti temetőbe. Anya gyengétsége biztosan segített felnyitni szemét a hivatásra. Az a fajta asszony volt, aki egy felelős életben megkeményedett férj mellett sokszorosan is igyekezett meghittséget varázsolni a családba. Ami igazán csodálatra méltó volt benne, hogy mindezt észrevehetően megfontoltsággal tette, nehogy csorba essen a következetes nevelésen, ami a gyermek iránti szeretet legfőbb jele. Atya szigora sem különféle fenyítésekben mutatkozott meg, mert Özsébet már gyermekkorában sem lehetett kerülő utakon rajta kapni. Sokkal inkább abban az érettséget idejekorán feltételező bizalomban, amellyel a fiúra már zsenge ifjúságában rábízta a királyi udvar bizonyos gondjait, különösen András király és Béla herceg egyre feszültebbé váló viszonyát. Özséb néhány évvel idősebb volt a hercegnél, akit a főurak sürgetésére királyi atya már 8 évesen megkoronáztatott, hogy az utódlás egyértelmű legyen. A felnövekvő Béla azonban egyre nagyobb teret igényelt a hatalom gyakorlásában, ami az őszülő királyt főként azért bántotta, mert sejtette, hogy fia mögött számító sugalmazók állnak. Özséb csodálkozva hallgatta ezeket a híreket, s mindazt, amiben még azért nyert beavatást, hogy idejében hozzászokjon a róluk való gondolkodáshoz, hát ha egyszer hasonló hivatalt kell betöltenie. Anya sem óvta meg őt a korán ránehezedő súlyos értesülésektől, de a ketten maradtak mindig figyelmébe ajánlotta, hogy apja tehetetlen őrlődését
ne gyengeségnek tekintse, sokkal nagyobb erő, ha valaki tudja, hol van felelősségének határa. Másrészt, amiben az ember kevésnek érzi magát, abban annál nagyobb bizalommal kell Istenre hagyatkoznia, mert végső soron ő a történelem ura. Most hát kettőtöket kérdezlek. Atyám, aki csendes belenyugvással fogadtad hivatásomat, ma én osztom meg veled hazánk fenyegető jövőjét, akinek pap létére részt kell vállalnia mindebből. A helyemben ma hol éreznéd felelősségem határait? Már többször is, sőt, naponta Isten kezébe adom az előttünk álló éveket, drága anyám, de nem is azért imádkozom, hogy elkerüljük a szenvedést, hanem hogyha át kell élnem, lelkem elevenségét is megőrizzem, s a magam feladata szerint megfelelően tudjak helytállni, hiszen ez velem az egyház szándéka. Pedig érsek urunk, előtt menekülőnek tűntem, noha a remeték életét választva a legkeményebb belső csatatér mellett döntöttem. A halottak hallgattak, az ő világuk a csend. Ám mintha a lombokon végigfutott volna egy fuvallat, kintről, a szabad ég felől jött, és a várfal felé irányította a figyelmet. Özséb önkéntelenül követte a szemével. Aztán a szikla alaptól úgy ember magasságban megpillantott egy két ujnyi vastag ágat kinőni a jókora kövek közül. Ilyen távolságról erőltetnie kellett a szemét, vajon jól látja-e a képtelen helyen érthetetlen módon kibújt és megerősödött hajtást, de nem képzelődött. Az élet utat tölt magának ott is, ahol az ember számítása szerint lehetetlen. Özséb pedig hálásan fejet hajtott szülei sírja előtt, mint aki megértette és elfogadta az üzenetet. Emlékezetének kezdete óta az öreg gyoma őrizte, rendezgette a temetőt. Kortalan, erős ember volt, idősödése csak görbülésén látszott. Éppen egy fakeresztet próbált egyenesbe állítani, amely alatt egy zápor után meglágyult a föld. Özséb a szokott módon két ezüst dénárt nyomott a kezébe, az öreg pedig néhány áldó szóval megköszönte. Ilyenkor felnézett a kanonokra, de inkább csak illemből, mert nem sokat árult el a tekintete. Most viszont éppen csak egy pillantást vetett Özsébre, s bár ritkás, kócos, túlnőtt hajának egy része a szemébe lógott, mégis jól lehetett látni, hogy nézése újra követi a néhány perccel azelőtti fuvallat mozgását, tehát ő is észrevette, s nem tekintette véletlennek a derült ég felől váratlanul érkező szelet. Kedves hallgatóink, boldog Özséb regényes életrajzát olvastam föl, a könyv címe Özséb, szerzője Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. A szöveget kísérő Gregorián ének a Pálos Zsolozsmából származik. A Magnifikát, Magasztalja lelkem, antifóna, Magasztalja lelkem, és ismét az antifónával zárul. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Uram Jézus, megújítom benned hitemet, és hiszem, hogy most is jelen vagy bennem, amikor ezt az imát kezdem. Bízom abban, hogy csatlakozol hozzám, és velem tartasz, mert oly nagy szükségem van rád. Uram, töltsd el szívemet szereteteddel, és taníts igazi boldogságra, amelynek te vagy az egyetlen forrása. Uram, töltsd el szívemet igaz boldogsággal, amit te adhatsz egyedül. Uram, vágyom az örökké valóságra, amit együtt szeretnék tölteni veled. Tudom, hogy boldog leszek veled, és a szentekkel. Segíts, hogy ma azzal fogadjam el a menny ajándékát, hogy akaratod szerint élek. Segíts, hogy örömet találjak szenvedéseimben a mai napon, és add, hogy örömödet sugározzam mások felé. Amen.

Mária, te tudod igazán, mi a anyai szeretet, hisz minden szeretetedet, egész életedet megváltónknak, Jézusnak ajándékoztad. Kérünk, védelmezd a földkerekség minden árva gyermekét. Használj fel bennünket, általunk adj nekik olyan gyöngész szeretetet, amit édesapjuk és édesanyjuk nyújtott volna nekik. Fiad szeret minket, ezért megengedjük, hogy ugyan ilyen szeretettel és gyöngétséggel forduljunk azokhoz, akik elvesztették szüleiket. Mária, legszentebb anya, veled és a angyalokkal együtt a mennyek országába dicsősítsük majd Urunkat, aki annyira szeret bennünket, hogy senki sem mondhatja, nincsen apám, sem anyám. Amen.

Uram Jézus Krisztus, a te szereteted jele és eszköze szeretnék lenni. Adj nekem alázatot, hogy a hibát először mindig magamba keressem, s kész legyek elindulni a jó úton. Elsősorban nem másokon, hanem magamon szeretnék változtatni, hogy egészen olyan legyek, mint te. Irgalmas és megbocsátó minden emberhez. Adj nekem alázatot, amikor mások figyelmeztetnek engem, és adj erőt, hogy megváltozzak. Szüntess meg minden békétlenséget és viszálytalanságot közösségünkben, hogy testvéri szeretetben éljünk egymással. Amen.

kegyelmek úrnője, fordíts szemedet a népre, mely századok óta hűséges hozzád és a te fiadhoz. Tekints a nemzetre, mely reményét mindig a te anyai szeretetét bevetette. Tekints rám irgalmas szemeddel, és nyerd el számunkra gyermekeidnek azt, amire a leginkább szükségünk van. Nyisd meg a gazdagok szívét a szegények és szenvedők szükségletei irán. Add, hogy a munkanélküliek munkaadóra találjanak. Segíts a hajléktalanokat, hogy otthonra találjanak. Adj a családoknak minden nehézséget legyőző szeretetet. A fiataloknak nyiss utat és távlatot a jövőbe. Oltalmazó palástudat terjesz ki a kicsinyekre, hogy meg ne botránkoztassák őket.

Isten, hogy megfizess a bűneimért, és hogy bizonyítsd irántam való végtelen szeretetedet. Köszönöm, hogy megmutattad nekem az Atyához vezető utat. Szentlélek, lelkem kedves vendége, te gyógyítasz, és te teszel engem erőssé. Hála legyen a szeretet jelenlétedért bennem. Jézus, segíts, hogy akaratodat teljesítve éljek hiteles szabadságban.

Mária, irgalmasság anyja, tekints mindannyiunkra, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, hogy az ember le ne tévedjen a jó útról, el ne veszítse bűntudatát, gyarapodjék reménye Istenbe, aki gazdag az irgalomba, szabadon tegye jó cselekedeteit, amelyeket ő előre elrendelt, és így egész életével Isten dicsőségének dicsérete legyen. Amen.

Istenünk, te jól ismersz bennünket, és bűneink ellenére is meglátod belső szépségünket. Segíts minket, hogy olyanná váljunk, amilyennek te látsz minket. Legyen mindig közel hozzád a szívünk. A szabadság sosem jelenti a tőled való elszakadást, vagy függetlenséget, hiszen éppen a te törvényeid biztosítják számunkra az igazi lelki szabadságot. Ha engedelmeskedünk a te törvényeidnek, és nem tekintjük azokat oktalan módon szabadságunk korlátainak, akkor valóban jobbaká válhatunk. Segíts minket, hogy bűneink megvallása után a jó útra térjünk, és azon megmaradjunk.

Áldott Isten anya, nyisd meg nekünk az irgalmasság kapuját, hogy benned való bizodalmunkban ne csalódjunk, hanem általad minden veszélytől megszabaduljunk, hiszen te vagy a keresztények gyógyítója.

Urunk Jézus, te azért hívtad meg egykor tanítványaidat, hogy a te tanúid legyenek. Tanúskodjanak arról, amit tanítottál és cselekedtél. Ők megismerték a te életedet, veled éltek, s látták találkozásaidat az emberekkel. Arra hívsz bennünket is, hogy megismerjünk téged és tanításaidat, és legyünk tanúid a világban. Tőled kapott küldetésünk mindenkihez szól. Örömhíredből senki nem lehet kizárva. Irgalmad mindenki felé kiárad. Taníts minket arra, hogy engedelmes szolgáid legyünk, akik művedet alázattal folytatjuk annak érdekében, hogy Isten országa szüntelenül növekedjék. Amen.

Kegyelemmel teljes szűz, tudom, Názáretben szegényesen éltél, nem is kértél többet. Se elragadtatás, se csodák nem szépítették meg az életed, ó választottak királynője. Oly sok szegény és alázatos él ezen a földön. Ők félelem nélkül emelhetik rád tekintetüket. Te vagy az a páratlan anya, aki velük járod a hétköznapok útját, és elvezeted őket a mennybe. Szeretett anyám, veled akarok élni ebben a kegyetlen számüzetésben, téged akarlak követni minden nap. Elmerülök szemlélésedben, és felfedezem szíved szeretetének mélységeit. Anyai tekinteted alatt a semmibe foszlik minden félelmem. Megtanítasz sírni és örvendezni. Drága szűzanyám, a betegekért szeretnélek kérni. Átérzem az ő fájdalmaikat, reménytelenségüket, és kérlek, a te anyai szereteted, a te anyai oltalmad legyen velük. Áld meg őket, és jár közben értük szent fiadnál. És kérlek, hogy amikor esőért imádkozunk, erősítsd imáinkat a te drága anyai imáiddal. Hisz tudom, hogy szent fiad téged meghallgat. Előre is köszönöm, hogy meghallgatsz, és segítesz rajtunk. Amen.

Siess oltalmunkra, ó irgalmas úrnő, és ne nézd bűneink sokaságát. Gondold meg, hogy a mi teremtőnk nem azért vett magára embertestet belőled, hogy elítélje a bűnösöket, hanem hogy üdvözítse őket. Ha csak a magad kedvéért lettél volna Isten anyjává, elmondhatnánk, hogy alig érdekel téged, üdvözülünk-e vagy elkárhozunk. Isten azonban a te üdvösségedért és az összes emberek üdvösségéért öltött testet magára. Mit használna nekünk, hogy oly hatalmas és oly dicsőséges vagy, ha nem részesítenél boldogságodban? Segíts nekünk, és oltalmazd minket, hiszen tudod, mennyire szükségünk van segítségedre. Neked ajánljuk magunkat, segíts, hogy el ne kárhozzunk, hanem örökké szolgáljuk, és szeressük a te fiadat, Jézus Krisztust. Amen.

Örök Atya, add meg nekem hatalmadat, hogy mindenhová beléphessek. Ha beléphetnék minden szívbe, rajta lennék, hogy beléjük hatoljon a szeretet. Örök Atya, add, hogy legalább néhány lelket meghódítson ez a szeretet, hiszen ezzel megkapnak minden kincset, nélküle viszont nincs semmi igazi jóban részük. Ó, ha életemet adhatnám, ha feláldozhatnám magam azért, hogy néhány ember megszerezze ezt a szeretetet, ó, milyen szívesen tenném. Atyám, önts lelkedet a szívekbe,

0: Szelídi sorozatos szívű Jézus, könyörögjünk mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és mindarra dicséretre is elégtételre, melyet a bűnösök nevében irántad lerót. Hagyj megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, akik érgalmasságért esdekelnek. Ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Krisztus szentségben, kész szenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcs,

Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben szentségimádást közvetítettünk a csíksomjai Szent Péter és Pál plébánia Betlehem kápolnájából. További szép estét kívánunk, a mikrofonnal Xanthus Leát hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Atyáján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
0: Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy, hűvös őszén, éltető, meleg napsugár, mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá a lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az, biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Szól, ámen, üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszony!

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Uráján, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihetnek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlé.

0: rászorulni a kétharmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Szabadítástól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled,

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg!

0: Úrnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentélytevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten háza népébe, népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, akit éget Szent Szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás, néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a Szűz anyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul, a hétköznap is ünneppé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Azt

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: hatáján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Ukoráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvet,

0: Amen. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg!

0: meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal,
0: véd!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. 14. Leó pápa visszatért a Vatikánba. Lezárult nyári pihenőidőszak a Castel Gandolfóban. Leó pápa videóüzenete a portugál fiataloknak. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Mária kegyhelyet. A plébánia hivatal imára, böjtre és megbocsátásra szólít.
1: XIV. Leó visszatért a Vatikánba. Lezárult nyári pihenő időszaka Castel Gandolfóban. Július 27-én este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Róma közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba. Este 8:30 után autóval indult, és megáldott több gyermeket, akik szüleikkel együtt várták, hogy üdvözölhessék a pápai villa előtt. Leó pápa július 5-én érkezett Castel Gandolfóba. Tartózkodása idején 200 a római egyházmegyéből származó, szociálisan rászoruló személlyel vacsorázott, és részt vett egy koncerten. 14. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig parkoló autója ablakából. Július 29-én szerdán visszatér Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. A Laudato Si felsőfokú képzőközpont és az Andrea Bocelli alapítvány által támogatott esemény este 7 órakor kezdődik a pápai villák kertjében. A program az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekhez kapcsolódik. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. A Róma közelében az Albánói tóra néző, Olaszország legszebb falvai közé sorolt kisvárosban töltött pihenő időszaka során 14. Leó 3 vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a hívekkel elimádkozta az úrangyalát, továbbá 2 másik nyilvános eseményen is részt vett. Ezek között szerepelt egy ebéd a szegényekkel a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. 200 fő, köztük 35 a római egyházmegyéből származó, társadalmilag kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek részvételével július 11-én került sor a programra. A másik esemény egy koncert volt, amelyet az Albánói egyházmegye adott az apostoli palota udvarán július 18-án. Leó pápa a múlt héten 2 magánlátogatást is tett. Július 20-án a Monte Cassinói Bencés apátságba, július 22-én pedig a Valle Pietrai Szent Háromság szentélybe, valamint a Szubiákói Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorokba látogatott.
2: Já não podia me conter.
1: Leó pápa a portugál fiatalokhoz. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A Szentatya egy videó üzenetben arra buzdította a portugál fiatalokat, hogy engedjék, hogy nyugtalanságuk közelebb vigye őket Istenhez, és helyezzék elé legnagyobb kérdéseiket és legmélyebb vágyaikat. Köszöntését a Portugália északi részén található Lamego városában második alkalommal megrendezett Örüljetek! Nemzeti Ifjúsági Nap résztvevőinek küldte.
3: Queridos jovens, alegrai-vos sempre no Señor. Aí, em Lamego.
1: Engedjétek, hogy nyugtalanságotok közelebb vigyen benneteket Krisztushoz, és emlékezzetek, az életszentségre kaptatok meghívást, mondta 14. Leó pápa a portugál fiataloknak, a július 26-án közzétett videó üzenetében: ne féljetek a bennetek lévő nyugtalanságtól, hadd inspiráljon benneteket arra, hogy még közelebb kerüljetek Krisztushoz, és hogy tegyetek tanúságot az evangélium értékeiről. Szilárdan Jézus szavába gyökerezve, minden nap olvasva az evangéliumot, soha ne hagyjátok abba az álmodozást egy olyan földről, ahol béke és testvériség van, valamint továbbra is szemléljétek csodálattal a világot, és továbbra is tekintsetek a remény fényével a jövőbe, kérte a fiatalokat Leó pápa.
3: Queridos jóvenes, no deseis que nada nem ningem vos robe a esperanza.
1: Kedves fiatalok, ne hagyjátok, hogy bármi vagy bárki ellopja a reményeteket, buzdított Leó pápa a videó üzenetében, amelyet a július 24-e és 26-a között megrendezett portugáliai ifjúsági találkozóra küldött. Továbbra is örömteli összejövetelt kívánok nektek Lamego városában. És remélem, hogy 2027. augusztusában találkozunk Szöulban, hangsúlyozta a pápa, utalva a jövőre Dél-Koreában megrendezésre kerülő következő ifjúsági világtalálkozóra. Leó pápa a videó üzenetében arra buzdította a fiatalokat, hogy haladjanak előre, kiemelve a rájuk jellemző nyugtalan szellemet. Arra kérte őket, hogy gondolkodjanak el fontos életkérdéseken, vigyék Isten elé ezt a nyugtalanságot és minden problémájukat, hogy párbeszédet folytassanak vele az imádság és a csend pillanataiban. Kérdezzék meg Istentől: Uram, mit szeretnél, hogy mit tegyek az egyházban és a világban? Mi a hivatásom? Családalapításra hívsz a házasság által? Vagy a papságra hívsz? Vagy a szerzetesi életre? Ezek fontos kérdések, amelyeket fel kell tenni, mutatott rá a pápa. Kiemelte azonban egyúttal azt is, hogy soha nem szabad elfelejteni azt az egyetlen bizonyosságot, amely egységet ad belső életünknek. Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Leó pápa szintén üdvözölte a fiatalok izgalmát, és azt a tényt, hogy azért gyűlnek össze, hogy élve tartsák a 2023-as ifjúsági világtalálkozó lángját, amelyre Lisszabonban került sor. Mindig különleges a fiatalokkal lenni, mert a hitetek lelkesedése ragályos, hangsúlyozta Leó pápa, miközben megemlékezett a 2025-ben ifjúsági jubileumról és a júniusi spanyolországi találkozójáról a fiatalokkal.
3: Sede pois humanos, como é Cristo, e certamente mudareis este mundo para melhor.
1: A Krisztus iránt tanúsított szeretetetek vigaszt nyújt. Csodálatos látni korunkban olyan fiatalokat, mint ti, akik tele vagytok hittel, és nem féltek ezt kimondani, mutatott rá videó üzenetében Leó pápa. Gyönyörű látni, hogy erősen szomjaztok az igazságra, és őszinte szívvel keresitek azt. Gyönyörű látni, hogy éheztek az igazságosságra és a szeretetre, és nem elégedtek meg a mulandó értékekkel. Gyönyörű látni, hogy szeretitek a szépséget, különösen az örökké való és örökké új szépséget. A mi Istenünket, aki a szívünk legmélyén vár ránk. Krisztus velünk van, és ő az örömünk oka. Ő az egységünk forrása. In illo uno unum. Sokan egy testet alkotunk Krisztusban, hangsúlyozta a pápa, idézve Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, a 12. fejezet 5. versét. 14. Leó arra buzdította a fiatalokat, hogy örvendezzenek, bárhol is találják magukat, és az esemény minden résztvevőjére a mennyei kegyelmek bőségét kérte. A nagyszabású esemény a lisszaboni Nemzeti Ifjúsági Lelkészség és a Lamegói Egyházmegye közös szervezésében valósult meg, mintegy 1200 portugál fiatal részvételével. A Nemzeti Ifjúsági Nap elnevezésű katolikus ifjúsági találkozó a 2023-as lisszaboni katolikus ifjúsági világtalálkozó lelki örökségét vitte tovább, egyúttal elindította a fiatalokat a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó felé vezető úton. A 3 nap során a fiatalok imádságokon, koncerteken, közösségi megosztásokon és ünnepi szentmiséken vettek részt. A szent lelket hívó záró szentmisét a Lamegói városi parkban tartották, ahol Américo Aguiar bíboros bejelentette, hogy a következő nemzeti találkozót az Aveirói egyházmegyében rendezik majd meg.
2: Mas nada me restou, mas olhando em meus olhos somente me amou.
0: A Szinódusi Főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Püspökök, eparhák és szinodális munkacsoportok számára készült a jegyzék, mely az emlékezés fázisával kapcsolatban kínál szempontokat, kérdéseket, gyakorlati útmutatót angol, spanyol és olasz nyelven a Szinódus Főtitkársága hivatalos honlapján. www.sinod.va. A 2027 első felére tervezett kiértékelő találkozóval zárul az emlékezésnek szentelt szakasz. Ezzel kapcsolatban Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár elmondta. A kiértékelés nem technikai gyakorlat, hanem a hála és az igazság élménye. Emlékezni azt jelenti, hogy fölismerjük mindazt, amit az Úr megérlelt közösségeink útján, és hagyjuk, hogy irányítsa következő lépéseinket. A Szentírásban az emlékezés nem azt jelenti, hogy a múltba nézünk, hanem fölismerjük Isten működését a történelemben, hogy megkülönböztessük a jelent, és megnyíljunk a jövő előtt. Ebben a megvilágításban a Szinódusi Főtitkárság most közzétett jegyzéke arra szólít minden helyi egyházat, hogy hálával és őszintén olvassa újra a szinódus végrehajtási fázisában megtett utat, hogy fölismerje annak gyümölcseit és a még előtte álló lépéseket. A dokumentum az eddigi anyagok sorába illeszkedik, tehát a 2025-ös záró dokumentum és a végrehajtási fázis segédlete a 2027-28-as egyházi gyűlés előkészítő anyaga és a helyi szakasz operatív folytatását jelenti. A jelenlegi dokumentum elsősorban a felelős püspököknek és eparháknak szól, valamint a szinodális munkacsoportoknak, akik tevékenyen segítik a folyamatot. Nem egy alkalmazandó modellről van szó, hanem eljárási módozatokat kínál, kérdéseket tesz föl, szempontokat ad, és néhány gyakorlati útmutatást, amit mindenki a helyi viszonyokhoz igazítva használhat fel. 14. Leó pápa ezt úgy fogalmazta meg, hogy a szinodalitás egy lelki stílus. A találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. A dokumentum két egymással szorosan összefüggő részből áll. Az első a beszámoló szerkesztéséhez tartozik, melyben a helyi egyház beszámol a megtett útról. Egy három lépcsős lelki újraolvasatról van szó, amelyben összegyűjtik az emlékezetet, fölismerik és meghallgatják a jeleket, és meghatározzák az átalakulási folyamatokat a záró dokumentumban megjelölt három megtérés alapján. Ezek a kapcsolatok, az egyházi folyamatok és kötelékek megtérését jelzik. A most közzétett segédlet második része előkészíti a kiértékelő gyűlést és annak lezajlását, amit a püspök hív össze olyan mély lelki tapasztalatként, amelyből születik a beszámoló és a többi egyháznak írt levél. Ez az ókeresztény közösségi leveleket idézi, Littere Communionis, amelyekkel az ősegyházban minden közösség tanúságot tett hitéről a többieknek. A beszámoló leírással és a levél megfogalmazásával minden egyes helyi egyház hozzájárul az egész egyház közös útjához, a kölcsönös ajándékozás szellemében. A püspök jóváhagyásával ezeket 2027. június 30-áig eljuttatják a nemzeti vagy regionális szinodális munkacsoportokhoz, valamint megosztják a szinódusi főtitkársággal. Az egyházmegyei és eparhiális kiértékelő közgyűlések után 2027 második felében a püspöki konferenciák és a keleti katolikus egyházgyűlések után 2027 második felében a püspöki konferenciák és a keleti katolikus egyházak hierarchiájának közgyűlései következnek. 2028 első három hónapjában a kontinentális találkozók lesznek, majd végül 2028 novemberében a Vatikánban tartják az ünnepélyes összegyházi közgyűlést, ami lezárja a 2021-28-as szinódus megvalósító folyamatát. A szinódusi főtitkárság májusban tette közzé a 2028 októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as nagy egyházi találkozóra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert taglalja, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028 októberi találkozóig. 2027 első fél évére tehát az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Mária kegyhelyet. A plébánia hivatal imára, megbocsátásra és böjtre szólít azt követően, hogy ismeretlen elkövetők felgyújtották a Szent Jakab templomot és súlyos károkat okoztak, festékkel meggyalázták a szűzanya szobrát. A helyszínt azóta megtisztították és újra alkalmas istentiszteletre, adja hírül a medjugorjei plébánia közleménye. Hétfőről kedre virradó éjszaka súlyos rongálás történt Bosznia-Hercegovina híres Mária kegyhelyén. Az elkövető, akinek személye egyelőre ismeretlen, gyúlékony anyaggal lelocsolta, majd meggyújtotta a Szent Jakab plébánia külső oltárát, komoly károkat okozva. Ugyanez a személy ezután festékkel meggyalázta az egyik Mária szobrot, és sértő feliratokat hagyott maga után. A medjugorjei plébánia közleményt adott ki, miszerint azonnal megkezdték a tisztítást és a helyreállítást, hogy a helyszín újra alkalmas legyen az imádságra. A kegyhely tehát nyitva marad a zarándokok előtt, a híveket pedig arra kérik, hogy imával, böjttel és megbocsátással válaszoljanak erre a szomorú esetre. Imádkozzunk az elkövetők szívének megtéréséért, hogy az Úr érintse meg őket kegyelmével, és vezesse a jó útra. Nagy szomorúsággal értesült a plébánia a vandál cselekedetről, és köszönetet mond mindenkinek, aki azon dolgozik, hogy a kegyhely továbbra is az Istennel való találkozás helye legyen, a béke helye, és olyan hely, ahol tisztelik a boldogságos Szűz Máriát, a béke királynőjét. A böjtön és a megbocsátáson túl a plébánia hivatal arra szólítja a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy mindenki szívében béke legyen, mivel a szűzanya folyamatosan arra kér, hogy legyünk a béke hordozói. Ez az eset egyenesen arra bátoríthat, hogy még komolyabban vegyük felhívását. Ne válaszoljunk rosszal a rosszra, hanem életünkkel tanúskodjunk a szeretetről, a megbocsátásról és a reményről. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a velünk ébredő kedves hallgatókat. A mai reggelen Pál Jutka és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kedves hallgatók, egy újabb szerda reggel van. Köszöntjük a kedves hallgatókat, és örvendünk, hogy a mai reggelen is csatlakoztak a Mária Rádióhoz. Adjunk hálát a jó Istennek, hogy kiárasztotta az ő szent lelkét. Adjunk hálát Jézusnak, aki elküldte nekünk a vigasztalót, hogy ebben a felfordult világban, sok békétlenség, jaj és baj között nem hagyott árván minket. Ajánljuk fel imáinkat hálából minden kapott kegyelemért, Isten jóságáért, szeretetéért, irgalmáért. Kérjük a szent lelket, hogy továbbra is legyen a mi támaszunk és a mi vigasztalunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el engem szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rosszindulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
2: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezzó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálod az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: reggeli csendesség.
0: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Ha van olyan evangéliumi figyelmeztetés, amely különösen a mai kor emberének szól, akkor ez az. Életünk tele van feladatokkal, határidőkkel. Állandóan sietünk, szervezünk, intézkedünk. Sokszor még Isten országának épüléséért is annyit tevékenykedünk, hogy közben alig marad időnk az Úrral lenni. Jézus nem azért feddi meg Mártát, mert szolgál, hiszen a vendégszeretet értékes és szükséges. Nem a munkával van itt a gond,

Vajon nem vagy-e te is sokszor hasonló Mártához? Nem igaz-e rád is az, hogy annyira lefoglal a család, a munka, a szolgálat, a mindennapi kihívások, hogy a csend és az Istennel töltött idő kiszorul az életedből? Pedig éppen ez adna erőt minden máshoz. Ne mondd azt többi, hogy neked nincs időt imádkozni. Ha nem töltődsz fel minden nap Isten jelenlétében, könnyen elfáradsz, türelmetlenné válsz, elveszíted az örömödet és a békédet. Ma ne a teendőidnek, hanem Krisztus szavának adj elsőbséget az életedben. Mielőtt újra belevetnéd magad a feladataid végzésébe, állj meg néhány percre. Nyisd ki a Szentírást. Csendesedj el, és engedd, hogy Jézus szóljon hozzád. Nyilván ettől nem lesz kevesebb feladatod, de egészen más szívvel fogod elvégezni azokat. Hiszen amikor ő kerül az első helyre, minden más is a helyére kerül. Az Úrral eltöltött idő a legjobb befektetés, amelyből erő, békesség, bölcsesség és szeretet fakad a családod, a munkád és a szolgálatod számára is.

Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket. Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes.

0: Testvéreim, minden szent asszonnyal együtt tegyünk hitet üdvözítőnk mellett, és mondjuk, jöjj el, Urunk Jézus! Urunk Jézus, Te a bűnös asszonynak sokat megbocsátottál, mert nagyon szeretett. Bocsáss meg nekünk is, mert sokat vétkeztünk.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, utaidon szent asszonyok szolgáltak neked. Add, hogy téged követve járjuk életünk útját.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, amikor tanítottál, Mária hallgatott téged, Márta pedig szolgált neked. Engedd, hogy hitben és tevékeny szeretetben mi is téged szolgáljunk.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, aki testvérednek, nővérednek és anyádnak nevezted mindazokat, akik akaratodat teljesítik, segíts, hogy szavainkkal és tetteinkkel mindig megnyerjük tetszésedet.

0: Mindenható örök Isten, te Szent Mártát kitüntetted azzal, hogy fiat szállást vett nála. Közben járására add, hogy hűségesen szolgáljuk Krisztus testvéreinkben, és így minket is befogadj mennyei hajlékodba. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Igaz embernek minden út egyenes. Tartja egy szólásmondás.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kedves hallgatók, 2026. július 29-e van, az a hónap utolsó szerdája, és lassan a júliusi hónapnak is vége van. De köszönjük, hogy ezen a reggelen velünk ébredtek, itt Sepsiszentgyörgyön elég hűvös volt, így gyors lábú emberekkel találkoztam. Bevallom, én is elég gyorsan jöttem a munkába, mert hideg, hát hűvös volt. Na de nézzük meg, hogy mi az, amit ajánlunk itt a reggeli ébresztőben. A szokott módon közel 8 óráig hallhatják a reggeli ébresztőt hírekkel, mindenféle témákat készítettünk Önöknek, 8 óra előtt néhány perccel az igézőt hallják, 8 órától szentmisébe kapcsolódhatnak, majd 9 órától
1: ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafüzért és a Jézus vére litániáját imádkozzuk. 10 órától Lázár Kejfel című műsorával Hajlák Attila atyát hallhatják, 10 óra 30 perctől pedig György Alfréd atya a gyógyító jelenlét című műsorának 31. része lesz hallható.
0: 11 órától Leó pápa megnyilatkozásai című adássorozatával Karácson Tibor atya jelentkezik, déli 12 órától pedig az úrangyala imára, majd a zsolozsmából a napközi imaórára hívjuk Önöket.
1: Ezt követi a déli magazin.
0: A déli magazin végén majd egy újabb műsorismertetőt hallhatnak, annyit még elárulunk a kedves hallgatóknak, mivel utolsó szerda a déli magazin keretén belül a Perc, ami számít című adásunkat is hallhatják Bajcsi István mentős asszisztenssel.
1: És azt is elmondjuk kedves hallgatóinknak, hogy ma este 6 órától szentmisét közvetítünk Csernátonból, este 8 órakor kezdődő szentségimádásba is belekapcsolódhatnak, amelyet Nagyváradról a Szent József templomból közvetítünk.
0: És kedves hallgatóknak azt is elmondjuk, hogy élőadásban fogjuk majd közvetíteni. Ezen a héten kezdődik ugye a Mládi Fest, a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál. Itt a rádióban is bekapcsolódhatnak azok, akik nem vehetnek részt a fesztiválon. És hívjuk most Önöket, hogy hallgassuk meg együtt a nap evangéliumát, melyet Fülöp Szabolcs segédlelkész tolmácsolásában hallhatnak. Nyissuk meg a szívünket, és fogadjuk be Isten örömhírét.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak. Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igaz gyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igaz gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, visszhangoznak még ezek a mondatok vasárnapról is bennünk, hiszen az elmúlt vasárnapon éppen ezt az evangéliumi szakaszt hallottuk, összekapcsolva a Királyok könyvének részletével, adj nekem éber szívet, adj nekem téged hallgató szívet. Salamonnak, az ifjú királynak a kérése ez, az ő szolgálatának, uralkodásának a kezdetén, hiszen látja, hogy az, ami előtte áll, az túl nehéz, túl nagy falat egyedül önmagának, és ezért kéri Istennek a segítségét. Nem csak egy adományt, nem csak egy ajándékot kér tőle, hanem valami nagyot, valami igaz gyöngyöt, olyan szívet, amely egészen felé fordul, amely hallgatja őt. Isten mindig meghallgat bennünket. A legnagyobb kérdés az, hogy mi tudunk-e ráfigyelni, és mi hallgatjuk-e őt. Éppen ezért ez a kérés oly aktuális, oly bőr alatti. Hallgatni őt, ráfigyelni. Annyi mindenre figyelünk az életünkben. Szinte állandós jelleggel érkezik egy értesítés a telefonunkra. Információk érnek bennünket utól világ eseményeiről, akár természeti katasztrófákról, balesetekről, politikai életről, és oly sok felé terjed ezért a figyelmünk, hogy szinte már-már észrevétlenül, de kikopik ez a hallgató szív. Ezért újból és újból kérésünk lehet ez. Adj nekünk téged hallgató szívet, hogy a gyöngyöt, az igaz gyöngyöt, a veled való kapcsolatot egészen megélhessük, a miénk legyen. Ma is két szentírási részt hallunk az ige liturgiában, az imént hallott evangéliumi szakasztól, amint Jeremiás könyvének a részletét, ahol a proféta panaszkodik a nehéz küldetés miatt, és úgy érzi, hogy ő túl fiatal ahhoz, amit tennie kellene. Úgy érzi, hogy nincs elég ereje. Megint csak ez a salamoni hozzáállás is itt hasonló, hogy rátekintve a saját életünkre, rátekintve akár ennek a királynak, vagy ennek a prófétának az életére, fölismerhetjük, hogy önmagában egyedül nehéz megtenni azt, amiből a hivatásból származik. Aztán vannak olyan pillanatok az életben, amikor úgy érezzük, hogy túl nagy árat fizettünk azért, vagy fizettünk azért, hogy hűségesek maradjunk. Jeremiásnál is van egy hasonló rész, ahol ezt éli át a proféta. Úgy érzi, mintha mindenki ellene fordult volna, pedig ő nem a saját útját járja, hanem Istenét. Ismerős ez nekünk is. Gondoljunk csak arra, hogy amikor becsületesek akartunk maradni, amikor nem vettünk részt egy rossz indulatú beszélgetésben, vagy amikor őszinte szívvel megbocsájtottunk, vagy egyszerűen csak kitartottunk a hitünk mellett, néha úgy tűnik, hogy ezért nem elismerés járt, vagy járna, hanem éppen nehézség. Ez egy alapvető tapasztalatunk. Azonban jó tovább olvasnunk Jeremiásnak ezt a részletét, ő elárulja, hogy honnan kap ehhez erőt. Ha eljutottak hozzám igéid, én élvezettel faltam őket. Ilyen szép képes testvérek, hogy az ember egy hosszú nap után jó ízűen elfogyaszt egy szelet kenyeret, és az úgy táplálja a lelket, mint Isten szava. Aki naponta csak néhány percet szán az evangéliumra, az az idővel megtapasztalja, hogy egészen másképp tudja hordozni a mindennapok terheit. Ezért annyira lényeges nekünk az evangéliumnak mindennapi olvasása. Az Úr Jézus két rövid példabeszédet mondott az evangéliumban, kincs és az igaz gyöngy története ugyanarra tanít, ha valaki rátalál arra, ami igazán értékes, akkor minden más a helyére kerül. Akkor a helyére kerül az az érzés is, vagy az a gondolat is, hogy egyedül ez nehéz, egyedül nem megy, és helyére kerül az a gondolat is, és érzés is, és tapasztalat, hogy ugyan tettem a jót, ugyan kitartottam hűségesen is, mégis valahol egy nehézség van. Ezek mind-mind helyére kerülnek ekkor. Gondoljunk csak arra, amikor egy családnak megszületik a gyermeke, attól a naptól megváltozik az időbeosztásuk, a terveik, a prioritásaik. Nem azért, mert muszáj, hanem mert megtalálták azt, aki mindennél fontosabb. Így formálja át a szeretet is az életünket. Ha valaki rátalál erre az igaz kincsre, ha rátalál az Istennel való mélységes és őszintén megért kapcsolatra, akkor minden más a helyére kerül. Mi vallásunk elsősorban nem a lemondásoknak a sorozata, hanem a nagy felfedezésé. Rátalálni arra kincsre, akiért érdemes élni. Ha Krisztus valóban a szívünk középpontjába kerül, akkor sok minden, ami korábban olyan fontosnak tűnt, elveszíti a túlzott jelentőségét. Nem azért, mert hogy értéktelenné válna, hanem mert megtaláltuk a legnagyobb kincset, a legnagyobb értéket. És a többit ez után, ennek a fényében rongsoroljuk. Testvérek, ma talán érdemes feltennünk magunknak egy egyszerű kérdést. Mi az a kincs, amiért ma a legtöbb időt, energiát és figyelmet adom? Ha válasz Krisztus, akkor jó úton járok. Ha pedig nem egészen ő, akkor a mai evangélium bátorítás még ma újra rá lehet építeni arra a kincsre, aki soha nem veszít az értékéből, és aki egyedül képes betölteni az ember szívét. Amen.
1: Köszönjük szépen Fülöp Szabolcs segédlelkésznek a mai evangéliumhoz fűzött elmélkedését.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leányom.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiad követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbeni járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szentpapi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

0: Dicsértessék ki a Jézus Krisztus, kedves hallgatók! 2026. július 29-én a Sepsi Szentgyörgyi stúdió mikrofonjánál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 10 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös Szentség imádási nap.
1: A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Kőrös Bányai templomban tartanak örökös szentség imádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Önkéntes találkozók.
0: Ma délelőtt 11 órától Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János plébánián, majd délután 4 órától Sepsi Szentgyörgyön a Szent József plébánián tartunk önkéntes találkozót. Holnap déli 12 órára a Kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánián

0: zarándok előtt adta hírül a helyi plebániai hivatal. Nagy szomorúsággal értesültünk arról, a vandalizmusról, amely megrongálta plebániánk imádságos helyeit. Azonnal megkezdtük a károk feltakarítását és helyreállítását, hogy minden helyszín újra méltó módon készen álljon az imára. Köszönjük mindenkinek, aki munkájával és önzetlen segítségével hozzájárul ahhoz, hogy a kegyhely, az Istennel való találkozás a béke helye maradjon, ahol a boldogságos Szűz Máriát, a béke királynőjét tisztelik. Különleges módon kérünk minden hívőt, hogy erre az eseményre úgy válaszoljon, ahogy a Szűzanya már több mint 40 éve tanít bennünket Medjugorjéban, imával, bőjtel és megbocsájtással. Imádkozzunk etett elkövetőinek szívbéli megtéréséért, hogy az Úr érintse meg őket kegyelmével, és vezesse a jó útra. Imádkozzunk minden ember szívének a békéért. A Szűzanya szüntelenül arra hív minket, hogy a béke hordozói legyünk. Ösztönözzön ez az esemény is arra, hogy még komolyabban vegyük az ő hívását. Ne fizessünk rosszal a rosszért, hanem életünkkel tanúsítsuk a szeretetet, a megbocsátást és a reményt. Áll a közleményben. Rendhagyó tárlatvezetés Sepsi Szentgyörgyön.
1: Szebeni Zsuzsanna, az erdélyi Helikon 100 kiállítás kurátora különleges tárlatvezetéssel várja az érdeklődőket ma. A Sepsi Szentgyörgyi Liszt intézet irodájából délután 1 órakor indulnak, ahol a kurátor azokat a tárgyakat, dokumentumokat ismerteti, amelyek nem kerültek be a kiállításba, de kortörténeti jelentőséggel bírnak. 13:30-kor a csoport lesétál az Erdélyi Művészeti Központba, ahol érdekes háttérinformációkat hallhatnak. Művészeti beszélgetés Szováltán.
0: Mi történik egy művész fejében? Címmel tartanak különleges művészeti beszélgetést holnap délután 6 órától a Szovátai Kusztos Endre Művészeti Galériában. A rendezvény meghívottja Kovács Bocskai Anna, akivel Siklódi Fruzsina Erzsébet beszélget. Az est folyamán szó lesz az alkotói folyamatról, inspirációkról, valamint a fotók, grafikák és egyedi alkotások mögött rejlő gondolatokról. A résztvevők közelebbről is megismerhetik a Kovács Bocskai Anna műveit jellemző csendes, érzékeny alkotói világot, továbbá megtekinthetik az alkotó munkáiból összeállított Szálak című tárlatot is. Ünnepélyes megnyitó a Gernyeszegi kastélyban.
1: Szombaton egész napos rendezvény sorozatra várják a felújított Gernyeszegi Teleki kastély látogatóit. A résztvevők vezetett sétákon ismerkedhetnek meg a kastély történetével. A programban emellett a műemlékvédelemre, az örökség gondozásra és az épület jövőbeli kulturális funkciójára összpontosító kerekasztal beszélgetés, számos gyermekprogram és szabaduló szoba is szerepel. A megnyitó a nap végén Cári Tibor tánc előadásával színesített zongora koncertjével zárul. Fiatal tehetségeket támogató mesterkurzus indul a Püspöki Palotában.
0: A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség augusztus 3-a és 10-e között első alkalommal szervezi meg a Patacsics Summer Music Academy nemzetközi mesterkurzust, amelynek célja, hogy magas színvonalú szakmai képzést és bemutatkozási lehetőséget biztosítson a klasszikus zene fiatal tehetségei számára. A névválasztással a püspökség Patacsics Ádám püspök kulturális öröksége előtt tiszteleg, különös tekintettel arra, hogy az általa építetett Nagyváradi Püspöki Palota idén ünnepli fennállásának 250. évfordulóját. Patacsics Ádám nem csak egyházi vezetőként, hanem a művészetek, az oktatás és a zenei kultúra elkötelezett pártfogójaként is maradandó értékeket hagyott Nagyváradra.

0: A kezdeményezés szervesen illeszkedik a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség több éve következetesen végzett kulturális szolgálatában.
1: Most pedig híreink végén röviden az időjárásról is hallhatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat július 27-e és augusztus 9-e közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből kiderül, hogy a hét közepétől, azaz mától ismét kánikula lesz országszerte. A nappali csúcshőmérséklet a bánságban megközelíti a 39 Celsius fokot Erdélyben és Máramarosban. Mától felmelegedés várható, a maximumok átlaga meghaladja a 30 fokot, az éjszakai minimumok ezen a héten 10 és 14, jövő héten pedig 14 és 18 Celsius fok között alakulnak. A bánságban és a körös vidéken augusztus 6-áig fokozatos felmelegedés várható, a nappali csúcsértékek regionális átlaga a jövő hét közepére 38-39 fokra nő. Ezt követően fokozatosan csökkenni kezdenek a maximumok, de a kánikula és a hőterhelés továbbra is kitart. A hegyekben a hét első napjaiban a nappali csúcsértékek átlaga 18 Celsius fok körül alakul.
0: És nézzük meg, hogy ma reggel 7 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. A legmelegebb világoson volt, itt 21 Celsius fokot mértek, de Havasdombón is 20 fok volt ma reggel. Aradon 14 fokot mértek, Barótról 10 fokot jelentettek, Besztercéről 12-t, Brassóban is csupán 9 fok volt, Csíkszeredában 7, Dézsen 12, Déván 11, Dicsőszentmártonban 15 fokot mértek, Fogarasról 9 fokot jelentettek.
1: Gyergyó Alfaluban 8 fokot mértek, Gyulafehérváron 13-at, Kézdivásárhelyen 10-et, Kolozsváron Máramaros-szigeten 12 fokot, Maroshévízen 8 fok volt, Marosvásárhelyen 11, Nagybányán 13, és Nagysármáson 13 fok.
0: Nagyszebenben 14 fokot mértek, Nagyváradról 16 fokot jelentettek, Resica bányáról 14-et, itt Sepsiszentgyörgyön 10 fok volt, Szatmárnémetiben 13, 11 volt Székelyudvarhelyen, Temesváron 14, ugyanennyi Zilahon, Tordán pedig 12.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Ila Ildikó.
1: Szent Márta özvegy. A júdeai Betániában született Krisztus után 10 körül. Szent János evangélistától tudjuk, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt, akik Betániában laktak. Valószínű, hogy ha Jézus Jeruzsálemben volt, náluk szállt meg, hiszen Betánia egész közel van, az Olajfák hegyének keleti lejtőjén. A liturgiában csak Márta neve szerepel, azonban elválaszthatatlan testvéreitől, Máriától és Lázártól, ezért az evangéliumokból közös történetüket emeljük ki. 3 alkalommal beszélnek az evangélisták Márta házáról és a testvérekről. Az első találkozás, amikor Jézus Márta házában járt. Szent Lukács szerint így történt. Jézus tanítványai kíséretében úton volt. Útjuk közben betértek egy faluba, Betániába. Egy Márta nevű asszony befogadta a házába. Mártának volt egy húga, Mária. Ehhez odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott és végezte a háziasszonyi teendőket. Volt mit tennie, hiszen legalább 14 fáradt férfi vacsorájáról és elszállásolásáról kellett gondoskodnia. Egyszer csak megállt és így méltatlankodott. Uram, nem törődsz vele, hogy a húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít. De csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el soha. A két nővérben az egyház a lelki élet 2 alaptípusát látja. Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív, Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma típusa. Krisztus szava rávilágít, mindkettő jó, de Mária magatartása jobb, mert amit választott, az élet igéjének hallgatása, a jelenlévő Úr csöndes szeretettel való szemlélése maradandó. S akiben ilyen éhség él, azt az életkenyere úgy táplálja, hogy jól lakik, és mégis vágyódik a további töltekezésre. De jól lakottságában nincs undor, s éhségében nincs kínzó hiányérzet. Az az éhség ellenben, amelyet a Márta féle tevékenység elégít ki, kényszerítő szenvedést okoz. A második alkalom, amikor Mártával találkozunk az evangéliumban, Jézus legnagyobb csodája, Lázár feltámasztása. A történeteket Szent János mondja el. Betániában Máriának és nővérének Mártának a falujában volt egy beteg, Lázár. A nővérek megüzenték Jézusnak, Uram, akit szeretsz, beteg. Ennek hallatára Jézus azt mondta, ez a betegség nem okozza halálát, hanem Isten dicsőségére lesz, hogy megdicsőjön általa az Isten fia. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja sírban volt. Betánia Jeruzsálem közelében feküdt, mintegy 15 stádiumnyira, ez körülbelül 2,5 kilométer. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy testvérük miatt vigasztalják őket. Amikor Márta meghallotta, hogy Jézus közeledik, elébe sietett, Mária pedig otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked. Márta bizalommal néz Jézusra egy olyan helyzetben, amikor emberileg teljesen reménytelen minden, hiszen a halál visszavonhatatlan. Olyan hitvallást tesz, mint előtte senki, csak Péter. Jézus megnyugtatta, feltámad a testvéred. Márta erre azt mondta, tudom, hogy feltámad, majd a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus így folytatta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. Ilyen vallomást Krisztusról csak Péter tett, és állítanunk kell, hogy Mártának épp úgy nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt, azaz nem érzéki tapasztalatai és éles elméje következtében született meg a felismerés, hanem a mennyei atyától kapta ezt a hitet. A harmadik alkalommal szintén Betániában találkozunk Mártával, Máriával és Lázárral, közvetlenül húsvét előtt. Ismét János evangélista mondja el a következőket. 6 nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. Ott vacsorát rendeztek a tiszteletére. Ez a vacsora azonban nem Márta, hanem a leprás Simon házában zajlott le. A 3 testvér is hivatalos volt. Márta felszolgált, és Lázár is a vendégek között volt. Mária pedig vett 1 font valódi nárdoszból készült olajat, megkente vele Jézus lábát, és megtörölte a hajával. Szent Jánosnál még az is olvasható, hogy mi lett Lázár feltámasztásának következménye a 3 testvérre nézve. Amikor a zsidók megtudták, hogy Jézus Betániában tartózkodik, sokan elmentek. Nem csak Jézus kedvéért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. Erre a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert miatta sok zsidó elment oda és hitt Jézusban. Ezt a gyilkos tervet mégsem hajtották végre. Mártáiknak azonban érezniük kellett a hitetlen zsidók részéről a gyűlöletet, hiszen ők minden Jeruzsálembe zarándoklónak tanúságot tettek a feltámadottról. A hagyományban megmaradt a család későbbi sorsának története, és a legendákban írottan is ránk maradt. Eszerint az ősegyház elleni üldözésben, ami 40 körül zajlott, az egész keresztény közösséget, melynek Márta háza adott otthont, elfogták. Nagyobb csoportról volt szó, ezért nem merték megölni őket, hanem a tengerpartra hurcolták, és ott egy evező vitorla és kormánylapát nélküli hajóra rakták, és a tengerre bocsátották őket. A kivégzésnek ez nagyon gonosz módja volt, hisz az áldozatokat a viharos tengerbe akarták folytani. Ám a hajó nem süllyedt el, hanem Gallia partjainál szárazföldet ért. Kikötöttek és hirdetni kezdték az evangéliumot. A legenda szerint Lázár püspök lett Ex városában, Márta a város betegeit és szegényeit gondozta, Mária pedig remeteként élt még 30 esztendeig.

0: 2026. július 29-e van, 7 óra és 35 perc a pontos idő, a hét harmadik reggele van. Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden velünk ébredő kedves hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Jelentkezünk ismét, szerkesztjük ezt a reggeli ébresztőt. A mikrofonnál Pál Jutka és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, ma van az év 210. napja, és még 155 nap van hátra ebből a napból. Nézzük meg, hogy ehhez a mai naphoz milyen híres események, fontosabb történések és neves személyiségek kapcsolódnak.
1: 931 éve 1095-ben e napon halt meg első Szent László magyar király, aki 1077-től uralkodott.
0: 1506-ban 520 éve halt meg Martin Behaim felfedező és térképész, az első földgömb megalkotója.
1: 270 éve 1756-ban e napon született báró Podmanicki József politikus, tudományos és közíró, a londoni Royal Society első magyar tagja.
0: 170 éve 1856-ban halt meg Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége.
1: 148 éve 1878-ban az osztrák-magyar monarchia megkezdte Bosznia és Hercegovina megszállását.
0: 1883-ban 143 éve született Benito Mussolini, olasz politikus, diktátor.
1: 139 éve 1887-ben Nagykanizsán született Zsigmond Romberg zeneszerző.
0: 1890-ben 136 éve halt meg Vincent van Gogh, holland post-impressionista festő.
1: 100 éve 1926-ban e napon született Vámos Ágnes szoprán operaénekesnő, érdemes művész.
0: 90 éve 1936-ban született Elizabeth Hanford Dole, amerikai kormány tisztviselő, miniszterasszony, a Vöröskereszt elnöke.
1: 1974-ben 52 éve e napon halt meg Erik Kästner, német író, költő, ismertebb művei az Emil és a detektívek, valamint a két Lotti.
0: 1935-ben 91 éve megszületett Montág Imre nyelvész, színészpedagógus. Az ő munkásságáról és életéről a napi téma rovatunkban hallhatnak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Mária Rádió hallgatóit ezen a mai reggelen Farkas Szilvia önkéntes. Ma Montag Imre logopédustól, gyógypedagógustól emlékezünk meg. Ezért köszöntöm a napi téma című műsorban Farkas Biborka, Sepsi Szentgyörgyi gyógypedagógust, logopédust. Mikor és hol született Montag Imre?
1: Montag Imre magyar gyógypedagógus, logopédus, 1935. július 29-én született Budapesten. Fia Montag Balázs matematikus. Gyerekkorát vidéken, paraszti környezetben töltötte, ami nyelvi fejlődéséhez kedvezően járult hozzá. A gyógypedagógiai főiskolán végzett, a Színház és Filmművészeti Főiskola docense 1973-tól haláláig. Mint hallgatót Kanizsai Dezső, a főiskola logopédiai tanszékének akkori vezetője, egy logopédiai kísérleti gyermekcsoport vezetésével bízta meg. A kanizsai féle beszédjavítási módszerek megkövetelték, hogy a logopédus rendelkezzék az egyéniségbe való intuitív beleélés képességével, empátiás tulajdonságokkal. A dadogás gyógyítását akkor koronázza siker, ha a tanár képes beleélni magát a beszédhibás lelkiállapotába, ha empátiája révén akár a legcsekélyebb eredménnyel is növelni tudja a gyermek önbizalmát. Hallásérő gyerekekkel foglalkozott, majd amatőr színjátszó képzése kapcsán a beszédtechnika oktatásába kezdett. 1973-tól a Színház és Filmművészeti Főiskolán tartott előadásokat, cikkeket is írt e tárgykörben. Itt kezdetben beszédhibát javított. Később megbízták a művészi beszéd tanításának feladatával is. Jellemző természetére a bizonytalanság és kételj, amivel fogadta a megbízást. A pedagógiai lelkismeretesség küzdött benne az elhivatottsággal és az egészséges becsvágyjal. Párhuzamosan mindvégig tanított a gyógypedagógiai főiskolán és a szomszédos országokban élő színjátszók és versmondók tanítását is vállalta. Több rádiós és televíziós műsorban szerepel szakértőként, illetve műsorvezetőként, és ezzel országos ismertséget szerzett. Önéletrajzi vallomásából idézek egy részletet. Mondjuk meg őszintén, én színész akartam lenni. Az orvosi pálya érdekelt még némileg, de tanárságra nem is gondoltam. Ma csak tanárnak tudom magam elképzelni, és boldog vagyok a pályán. Igazából 20 éve nem akarok mást, csak magam megtanulni, beszélni, s ha valaki ebben társamul szegődik, hát szintén tanulhat. Középiskolás korom óta foglalkoztatott a versmondás, a Népművelési Intézet tanfolyamain hasznosítottam fonetikai, logopédiai felkészültségemet. Saját gyakorló tárat állított össze, ebben segítette versmondói múltja, a költészet iránti rajongása. 1962-ben az intézet megjelentette a gyakorlattárat, beszédtechnikai ismeretek címen. Majd 1976-ban jelent meg Tiszta beszéd, 1977-ben a Gyermekszínjátszó beszédnevelő könyve. 1978-ban a beszédtechnikai gyakorlatok, 1987-ben a Mondd ki szépen. A magyar logopédia fejlődéséhez jelentős mértékben hozzájárult Montag Imre munkássága. 1986. augusztus 14-én baleset következtében hirtelen elhunyt. Esztergomban, Budapesten, Abonyban Montag Imréről neveztek el általános és speciális szakiskolát, valamint Gödöllőn is, ahol emléktáblát állítottak emléke tiszteletére.
0: Köszönöm, hogy elvállaltad ezt a mai beszélgetést, Isten áldását kérem életedre, munkádra, valamint a rádióhallgatók életére is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben köszönhetik családtagjaikat, ismerőseiket, barátaikat, várjuk hívásaikat a 0258 420 555 és a 0359 420 555-ös telefonszámok valamelyikén. Rövid szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös számra küldhetnek. A mai napon Flóra, Márta és Beatrix nevű hallgatóinkat köszöntjük, de szeretettel és tisztelettel gondolunk minden kedves hallgatónkra, aki ma születésnapot, házassági évfordulót vagy egyéb más fontos eseményt ünnepel. És nézzük meg a nevek eredetét és jelentését. A Márta az Arameus eredetű bibliai név és úrnőt jelent.
1: A Flóra latin eredetű mitológiai név, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve, jelentése virág.
0: A Beatrix pedig szintén latin eredetű név, jelentése boldogító, boldogságot hozó.
1: Köszöntjük kedves önkénteseinket, akár születésnapot vagy névnapot ünnepelnek, kérjük a Jóisten áldását életükre.
0: És köszöntjük szeretettel Tifán Lajos futásfalvi lelkészatját, Jóisten áldását kérjük az ő életére is.
1: És főtisztelendő Máté Vilmos, címzetes esperest, aki Brassóban a Szent Kereszt felmagasztalása templomban szolgál, de közben látom, hogy telefonálunk is van.
0: Halló Mária Rádió!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Szeretném köszönteni a Mártákot, az Efenyőbe Ferenc Mártát, szinte a Balázsgyere utcába Portik Mártát, Stulamaroson Pál Mártát Remetéről, Margit voltam. A Jóisten áldja meg önöket, sok erőt, egészséget kívánok, minden egyes persze, sok-sok jó kitartást, minden jó, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy betelefonált, csatlakozunk a jó kívánságaihoz.
1: És amíg újabb telefonáló lesz, én Bodó Mártát köszöntöm, akinek a hangját nagyon sokszor hallhatták itt a kedves hallgatók a rádióban, ő a Verbumnak volt a főszerkesztője, a Jóisten éltessen, kedves Márta, de ugyanígy köszöntöm kedves Szent Páli Mártát és Korodi Mártát Szotyorból, aki nagyon sokszor itt a rádióban tevékenykedik.
0: És hallgatót is köszöntünk. Halló Mária Rádió! Halló!
3: Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: A legnagyobb tisztelettel köszöntöm Önöket, a drága jó Mária tartsa meg áldásos munkáikét, és köszöntöm Csicske Mártonon, Bucskúr Billá, Özvegy Bucskúr Billáni névnepnőt. Névnapja alkalmával a Jóisten adjon segítség egy álmat, egészséget, kedves családjával együtt, gyerekeivel együtt. És köszöntök mindenkit, fiatalt, öregöt, a Jóisten adjon segítség egy álmat, további segítség egy álmat. És köszöntöm a sugorosztonyomot, Krisztó Máltikát.
0: Köszönjük szépen a kedves hallgatónak, hogy betelefonált. Csatlakozunk a jó kívánságaihoz.
1: És érkeztek üzenetben is jó kívánságok Csíkszeredába Márti mamának. Boldog névnapot kívánnak szerettei Anna és András.
0: Szeretettel köszöntöm Csíkszeredában Járka Mártát. Isten áldását kérem élete minden napjára, hálát adva azért, hogy életünk része lehet. Nagyon szeretünk, Isten tartson meg sokáig mindannyiunk örömére, írt a sógornője Margit.
1: Az Úr áldásával és sok-sok szeretettel köszöntöm Barackoson Gábor Annát névnapja alkalmából, kisé megkisvede annál nagyobb szeretettel, Isten éltesse sokáig jó egészségben, békében, szeretetben, ezt kívánja Marika.
0: És van egy telefonálunk, halló Mária Rádió.
4: Halló.
0: Hallgatjuk szeretettel.
2: Kicsik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Én is szeretettel köszöntöm Önöket a stúdióba, és szeretném köszönteni Csíkszeredába, Szentkereszt-templomba Flórát, a sekrestyésünket. Áldja meg a jó Isten a kedves Titi fiat, ha már nagyfiú, igaz, fiával, és adjon továbbra is türelmet és kitartást az ő hatósága a körében, ahol ő dolgozik, és az hívekkel legyen kedves továbbra is, és legyen velünk őszinte. Mi is kívánjuk neki továbbra is a jó Isten áldását, szeretettel a hívek nevébe. Köszönöm szépen, üdvözlet mindenkinek, ölelem, csókolom az egész világot.
0: Köszönjük szépen a kedves hallgatónak, hogy betelefonált.
1: És közben érkezett még egy üzenet. Ma hálát adok Istennek 62. születésnapomon a családomért, a két gyermekemért, négy unokámért köszöntök minden Mária rádió hallgatót és a Mártákat. A hálát adok dalt szeretném. Köszönöm, Gertrud. Sajnos most már az időnk nem engedi, de majd a zenés köszöntőbe biztos, hogy ezzel a dallal megörvendeztetik. Van még egy telefonálunk, meghallgatjuk.
0: Halló, Mária Rádió.
4: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket, köszöntöm az én kicsi családomat, és a mai reggelén szeretném köszönteni volt szomszédasszonyomat Csíkszentdomokoson, Középvízben, Bara Mártát, névnapja alkalmával. Kívánok neki jó egészséget, hosszú életet, Isten bőséges áldását, Páduai Szent Antal oltalmát kérem az életére, és még szeretném köszönteni a Csíkszentdomokosi Egyházközség minden egyes lakóját, kívánva mindenkinek jó egészséget, a betegeknek gyógyulást. Köszönöm a lehetőséget, kívánok mindenkinek egy áldott szép napot, mit értessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a kedves hallgatónak.
1: És minden ünnepeltnek jó egészséget, örömet, békét kívánunk, és megkérem Jutkát, hogy a mai nap gondolatát ossza meg mindannyiunkkal.
0: Mai nap gondolatát Szent Viktorról nevezett Richardtól vettünk, és így hangzik: nem találhatja meg lelkünk az Istent addig, míg a mulandó világon szívesen hordozza tekintetét.

0: És pár perc maradt még a műsoridőből. Röviden a délelőtti műsort ismertetjük önökkel, hamarosan az igézőt hallják, majd szentmisét közvetítünk Dasnád Szándorról, aztán 9 órától az önök ima szándékaikat fogadom, ezt követően pedig a dicsőséges rózsafüzét és a Jézus vére litániát imádkozzuk innen a stúdióból.
1: 10 órától Lázár Kejfel című műsorával Hajlák Attila atyát hallhatják, 10 óra 30 perctől pedig György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsorának 31. részét. 11 órától Karácsony Tibor atya ismerteti Leó pápa megnyilatkozásait.
0: 12 órától a déli úrangyala imára és a napközi ima órára hívjuk önöket, melyet a Déli magazin követ, ahol friss híreket, a nap evangéliumát fogjuk megismételni, majd a perc, ami számít, rovatunkat hallják, a Déli magazin végén pedig egy újabb műsorismertető is elhangzik.
1: 16 órától szent misét közvetítünk ma Csernátonból, 18, illetve 20 órától szentségimádást Nagyváradról, a Szent József templomból. Ebbe is belekapcsolódhatnak a kedves hallgatók.
0: Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy ma reggel is velünk ébredtek, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúznak a mai reggeli ébresztő szerkesztői,
1: Körgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Laudétur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Brassóban, a Fekete templomnál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Igéző. Vallomások Isten szaváról.
3: Borbély Emese közgazdásznak, egyetemi oktatónak, a Taita Alapítvány afrikai gyermekekért elnökének gondolatait hallják.

0: szomjazom. Én amikor Bécsben tanultam, és a magyar transzplantációra váró betegeket kiszállították Bécsben, és emlékszem, hogy mondta az orvos, hogy nagyon örülnék, hogyha bemennél meglátogatni egy frissen transzplantált beteget, hogy beszélgess egy kicsit vele, illetve leginkább a családjával, mert ők azért még akkor nagyon-nagyon rossz állapotban voltak. És akkor tárult föl elém először ennek a fizikai szenvedésnek a végtelenséget, hogy mennyire tudnak emberek szenvedni, ezzel együtt küzdeni, és hogy mennyire megviseli ez a családot is. Ez volt az egyik, ami a fizikai és egyben lelki fájdalommal szembesített, majd utána az, amikor alig kezdtem el az egyetemet, és kiderült, hogy az édesanyám rákos, és 8 évig küzdöttünk a rákkal. Csontrákja volt, és a csontrákja borzasztó fájdalmas volt, és egy ilyen nagyon-nagyon közeli embernél lesz megélni ezt az iszonyú fájdalmat, amit már a legerősebb fájdalomcsillapítók sem tudnak csökkenteni, ez nagyon nehéz. Illetve fiatalon megélni ezt a végtelen kiszolgáltatottságot, amit Krisztus is megélt a kereszten, hogy nem volt keze, hogy megfogja és igyon valamit, hanem hogy teljesen rá vagyok utalva a másikra. Jézus, aki tulajdonképpen az élő vizek forrása, ezzel azt üzeni nekünk, hogy a szenvedést azt Isten jelenlétében és Isten szeretetében is meg lehet élni, hogy ennek sajnos van helye az életünkben, de ha figyelünk egymásra, figyelünk rá, reagálunk arra, amit ő mond, akkor enyhíthető. Ezért gondolom azt, hogy ez egy nagyon fontos része a Szentírásnak.
1: Borbély Emese közgazdásznak, egyetemi oktatónak, a Taita Alapítvány afrikai gyermekekért elnökének gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.
2: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szentmise közvetítés következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Tasnád Szántóról, a Loyolai Szent Ignác templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat Gyenge Béla plébános, a kántori szolgálatot ellátja Réspál. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, évközi 17. hetünk, liturgus hetünknek szerdai napján vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük és mutathassuk be a mai nap szentmise áldozatát, amit felajánlunk elhunyt Morvai Imre, neje Ilona, gyermekeik és unokáik lelki üdvéért.

0: gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Szent Lecke Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten ő benne. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben a zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta is szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki, testvéred föl fog támadni. Erre Márta így szólt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus folytatta, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghal is élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki, igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világ

a három testvérről, akit ismerünk a Szentírásból, Szent Mária, Szent Márta és Szent Lázár. Három testvér, akik együtt egy családban értek, nem tudjuk, hogy milyen okból, vagy özvegyek voltak, vagy hajadon volt a két lány. Minden esetre együtt éltek, és nagy barátjai voltak Jézusnak. Pedig ők nem voltak szorosan ott az apostolok között, és Jézus mindennapi életében, mégis a Szentírás úgy említi, hogy barátai voltak Jézusnak. Nem követték őt, tehát a galileai és a júdai vándorútján, de nagyon közel álltak az Úrhoz, és valahányszor Jézus ment fel Jeruzsálembe, akkor Betánia volt az a kis sziget, ahol kikötött, hogy a három jó barát szeretetét élvezze. A Szentírásban háromszor említik ezt a kapcsolatot, illetve ezeket a testvéreket és Jézust. Első találkozása, amit említ Szent Lukács evangéliumában van megörökítve, Márta első találkozása. Az Úr kíséretével érkezett, és Mártának, mint gyakorlati és gondos háziasszonynak, ilyenkor bőven akadt munkája, mint minden háziasszonynak, aki vendéget vár, illetve fogad, ha nem is kicsi számban, hanem igen, nagy számban, hiszen az apostolok is Jézusra voltak, és még mások is. És ugye akadt Mártának tennivalója, és szorgoskodott is a konyhában. De valószínű neki is két keze van, és nem tudott hatékonyabban mozogni és dolgozni, vagy ki tudja milyen más meggondolásból. Jézusnak szól, hogy hát győzze meg már a testvérét, Máriát, hogy segítsen neki. Mert Mária Jézus lábainál felejtette magát. Ugye régen nem úgy volt, annak idején legalábbis szegényebb vagy középosztályabb helyzetben, hogy szék, asztal, hanem a földön vagy legfeljebb Jézus egy vánkoson ülhetett, Mária pedig hallgatta Jézus tanítását, és valahogy Mária annyira belemerült, hogy a hallgatás Jézus tanításának a hallgatásába, hogy lábainál felejtette magát. Miért? Vajon gondolkoztunk ezen? Miért felejtette ott magát? Miért felejkezett el mindenről? Mert az Úr szava betöltötte a szívét, betöltötte a lelkét. És mikor valaki teljes szívvel és lélekkel az Istenre hagyatkozik, az kikapcsolódik ebből a világból, kikapcsolódik a környezetéből, kikapcsolódik a betegségéből, a nehézségeiből, a hiányosságairól. Kikapcsolódik, mindent elfelejt. És valószínű Mária is ilyen idealista típusú volt, mondhatni így, hogy teljes mértékben betöltötte szívét és lelkét Jézus beszéde, ami valószínű az Isten országában,

Arról szólt, arról szólhatott, amit mi az evangéliumban tudunk más helyekről is, ezekről szólt, ezekről beszélt Jézus neki, és ez számára nagyon lekötő volt. Ekkor hangzott el az Úr Jézus csodálatos, örökérvényű kijelentése, amiben a kétkezi munkát nem veti meg, sőt dicséri, de nem az ima rovására. És ezt a gondolatot tovább vitte a Bencés rend egyik alapítója, vagy nagy szerzetese, Benedek, aki ezt a jelszavat adta az ő rendjének, hogy órá, et labora. Nem elég csak dolgozni, nem elég csak imádkozni, mind a kettőt kell. Ora, imádkozzál, és labora, és dolgozzál. Ezt a kettőt kell nekünk is ötvözni az életünkben, a mindennapjainkban, hogy ne vigyük túlzásba egyiket sem, mert a túlzás az mindig ártalmas a pszichének, a testnek, a léleknek, bármilyen téren legyen az életünkben. Tehát Jézus a kétkezi munkát felmagasztalta, de nem az ima rovására. Így szólt Máriához, Márta, így szólt Mártához, Márta, Márta, sok mindennel törődöl, sok minden nyugtalanít, de csak egy a szükséges, és itt mire gondolt? Az örök élet boldogsága, az örök élet elnyerése, amely nekünk is minden földi dolgunk legszükségesebbe az örök élet elnyerése legyen. Nem az, hogy boldogan éljünk, jó anyagiakban, ilyen értelemben mondom, hogy duskáljunk anyagiakban, legyünk népszerűek, híresek, dicsőségesek, és így tovább még mondhatnám, akik után rajonganak az emberek, és mennyire fel tudja ez pszichésen kormácsolni, kurblizzi az embert. Csak mikor megszűnnek ezek a dolgok, akkor nagyot pottyan az ember, és úgy össze tud roppanni, hogy végül különböző kimenetelű állapotba, negatív állapotba kerülhet. Jézus szerint mindkét magatartás helyes és jó, mind az ima, mind a munka, mert ezzel a két kulcssal nyílik meg mindnyájunknak a mennyország kapuja. A második alkalom, amikor a Szentírás említi a három testvért, ugye Lázár halálával kapcsolatos, a harmadik Szentírás pedig tudósítás Mártáról Szent János tollából származik. Betániában ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott halottaiból. Ott vacsorát adtak tiszteletére, de ez a vacsora nem Márta házában volt, hanem egy leprás, és pedig a leprás farizeus Simon házában, ahová meghívták a három testvért is. Márta itt szolgált fel, itt is a, úgymond a munkát választotta, a felszolgálást, de nagy buzgóságában meg, vagy szeretetében, ki tudja, ekkor öntötte Jézus lábaira Mária a drága kenetet,
amelyet Júdás sajnált. Nem jobb lett volna, eladtuk volna, és ha kiosztottuk volna a szegényeknek. A Szentírás megjelzi, mert tolvaj volt, és az árát szerette volna eltulajdonítani. Igen, mi a tanulságunk e három testvérnek az életéből? Szeressük Jézust, legyünk barátai Jézusnak, mert ő barátunk. Bejön mindnyájunkhoz, senkit nem vett meg, senkit nem zavar el magától, senkit nem tart távol magától, bármilyenek vagyunk, buzgók vagy lanyosak, ugye lanyhák, így ma, mikor elmélkedtem ezen az evangélium részen, arra gondoltam, hogy hát valahogy úgy is kinézett, hogy Mária lustálkodik. Nem, az ima, az Isten szavának hallgatásra nem lustálkodás, hanem mély elmerülés az Isten igazságokban. És ezért sokan nem akarnak, vagy nem is szeretnek imádkozni, vagy hallgatni Jézust, vagy minden nap tölteni egy kis időt Jézussal, mert azt mondják, hogy hát ez időpocsékolás, ez lustaság. És mindenki beleveti magát a munkába, vagy mindenki, sokan. Azt gondolják, hogy majd a dicséret, amit kaptak, hogy micsoda szorgalmas ember, micsoda egy munkás ember, micsoda egy példaadó ember, de templomban soha nem jár, imádkozni soha nem imádkozik. Ez egy csodálatos ember, ő maga számára, és a lelki kárára. Nem csodálatos, hanem sajnálatra méltó, hogy csak a munkába tudja megtalálni önmagát, és az ima élet, a lelki élet, a lelki igény, az nincs. Nem lustálkodás a Jézus hallgatása, a templomba járás, a szentmisén való részvétel, az imádkozás, stb. Ezek nem, hogy mondjam, idő lopások máshonnan. Az a mi életünkhöz kellene, és kell, hogy tartozzon. Amen. Testvéreim,

0: Imádkozzunk. Csodáljuk meg életében a három testvért, akik Jézusnak barátai voltak, hogy mi is ezt a barátságot tudjuk értékelni. Add, Urunk, hogy egyházad is hirdesse a feltámadás örömhírét minden népnek.
1: Kérünk, hallgass meg minket.
0: Menj meg a világ ifjúságát az élet, élvezett vágy és könnyelmű élet igézetétől.
1: Kérünk, hallgass meg minket.
0: Add, hogy lélekben mi is ott állhassunk Szent Kereszted lábánál, hogy hasonlóan a szentekhez mi is megtanuljuk a hősies áldozatvállalás és az imádság szellemét.
1: Kérünk, hallgass meg minket.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat elhunyt Imre testvérünknek, Ilona testvérünknek, valamint gyermekeik és unokáik számára, akikért ezt a mai szentmise áldozatot felajánljuk.
1: Kérünk, hallgass meg minket.
0: Jóságos mennyei atyánk, engedd, hogy a szentek közben járására a Szentlélek irányítsa életünket, és az ő vezetésével eljussunk a mennyei hazába. Krisztus, ami

0: imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, szentjeid ünnepén áhítattal ajánljuk fel áldozati adományainkat, és kérünk, hogy amint szeretetük szolgálata kedves volt előtted, úgy a mi hódulatunk itt is jó szívvel fogad. Krisztus, a mi Urunk állatol.
1: Amen.
0: Az Úr.

Isten, kit szentjeinek serege áld és ünnepel, mert megkoronázott bennük a kegyelmeddől szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy felbátorodva tanúság tételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervatatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus, a mi Úrunk által. És ezért miként az angyalok és fő angyalok, a szentek hatalmas seregével együtt, dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőj téged alkotásra, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk, tehát Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és víre legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Mártával, Szent Máriával és Szent Lázárral, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldat Leó pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljes és kegyesen házad népe kérései, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magad az irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg, Urunk, Imre szolgádról, Ilona szolgálódról, valamint gyermekeik és unokáik elhunytjairól, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is, amikor a hultakat életre kelti a földporából, és romlandó testünket megdicsült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letöröl szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Feltámadás után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézetve, nem egyházat, hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
0: Krisztus testvére, zene énekel.

0: Krisztusi szenvedése,
1: teremtsd meg engem.
0: Ó, édes Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeimbe verjed engem. Tőled elszabadnom, ne engedj engem. A gonosz ellenségtől oltalmazz meg engem. Halálom óráján, így magadhoz engem. És hozzád jutnom, ne engedj engem. Hogy szemeiddel dicsérhessel. Mindörökkön örökké. Amen. Ó, édes Jézus!
1: Ó, kegyes Jézus!
0: Ó, irgalmas Jézus! Imádlak lelkem élőről, szeretlek tiszta szívemből. Neked élek, neked halok, tiéd vagyok életemben és halálomban. Amen.
1: Istenem,
0: hiszed te bennem, mert te örökké igazgató vagy. Istenem, remélem te bennem, mert te hű és irgalmas vagy. Istenem, mindenem fölött szeretlek téged, mert te végtelenül jó és szeretetlenül.

Márta azt felelte Jézusnak, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, aki a világba jöttél. Könyörögjünk! Egyszülött fia testének és vérének vétele, Urunk Istenünk, fordítson el

0: Elkodjunk érted, a mennyben pedig örökké örvendezzünk látásodnak. Krisztus, a mi Urunk állata. Kedves jó testvéreim, ma 18 órakor szentségimádás lesz a gitártábor, a katolikus gitártábor részvevői részére, amilyen szentségimádást Karácson Tibor atya és Osvád József atya fog vezetni délután, tehát este 6 órakor. Holnap pedig a Szent Mise 6:30 órakor lesz, amit majd Osvád József atya fog bemutatni. Az Úr legyen veletek!
1: És
0: áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise áldozatot bemutattuk, menjetek és járjatok békével.
1: Isten legyen áldozat.
0: Uram, hallgass meg könyörgésünket. Könyörögjünk mennek és földnek, Ura, ki végtelen jóságodból atyai gondoskodással termővé tetted a földet, hogy embernek és állatnak bőséges táplálékot adjon, esedezve kérünk, önts ki fölöttünk áldásodat, és testünk táplálására adj bőségesen eledelt nekünk. Emlékezzél meg régi érgalmadról, és amiként Illés próféta kérésére megnyitottad az egeket, küldj most is földjeinkre kellő esőt. Tisztítsd meg üdítő szíllel a levegőt, és őrizd meg minket az égi háborútól, hogy test és lelki eledellel ellátva szent felségednek örömmel szolgáljunk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, asszonyul szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának. Könyörögjünk, Úristen, kiben élünk, mozgunk és vagyunk, adj nekünk kellő esőt, hogy ellen segítségettől, elegendőképpen támogatva az örökkévalókat még nagyobb bizalommal kívánjuk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.

0: szeretett lányokra, Urunk, mi Árpád könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szívanyám, és boldog Szilárd értelmű püspök közbenjárására, oldalmazd meg a te szolgáidat, és ébreszd új papi és szerzetes hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet, hűségben és szeretetben, és küld nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetes hivatásokat. Amen.
1: Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Kedves hallgatók, szent misét közvetítettünk Tasnád Szántóról, a Loyolai Szent Ignác templomból, melyet bemutatott Gyenge Béla plébános, és a kántori szolgálatot ellátta Rés Pál. A mikrofonnál Murasán Mónikát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Tasnád szántó plébánia templomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Tasnád szántó falu és községközpont a Partiumban Szatmár megye egyik települése beosztott falvaival, Érkőrössel és Érszodoróval. 2011-ben 2377 lakost számláltak, ebből 662 magyar ajkut. Tasnád városától északnyugatra fekszik. Tasnád szántó neve az oklevelekben 1205-1235 körül tűnt fel Zumtóú Zamptó néven, 1450-ben Tasnád szántó, 1688-ban Szántó néven írták nevét. A 15. században a település már az Érmellék egyik legnagyobb helyének számított, népessége ekkor a vármegyében a harmadik volt. 1389-ben Zsigmond királytól Szántói János és István a Petőfiai kérésére Tasnád szántó részére országos vásártartásra nyert engedélyt. 1420 és 1560 között a falu birtokosai a Csáki, a Csernavódai, Becski és Kende Mihály birtokosok családjaik voltak. 1561-ben a Becskiek és Kendi Mihály hűtlenségük miatt elveszett birtokába Baranyai Kelemenfi, másként Fekete Jánost és Pécsi Tamást, azaz Balog Fekete Jánost iktatták be. 1692-ben Becski György elzállagosította Tasnád szántót és más birtokait 1500 magyar forintért Muranici, Horvát Jánosnak és nejének, Szalai Barkóci Katának juttatta. Tasnád szántón a Hajnalhegy északi oldalán levő Mönösztirje Kolostor nevű helyen a szájhagyomány szerint olasz barátok kolostora és temploma állt. E szerzetesek valószínűleg a Rákóczi forradalom után telepedtek itt le, s ugyancsak a 18. században üzték el őket a becskiek. A település erdején keresztül egy északkeleti irányú széles árok és sánc nyomai láthatók, melyek állítólag Szatmárig húzódnak. 1919-ig Magyarországhoz tartozott, előbb Közép-Szolnok vármegye, majd Szilágy vármegye részeként. A magyarok a lakosság 34%-át alkotják, a falu nevezetességei a református templom, az ortodox templom és a római katolikus templom. A falu középkori temploma a 16. század során a reformátusoké lett, később a török háborúk alatt a település elnéptelenedett. A katolikus közösség a Tasnád szántói előnevet használó Becski család támogatásával erősödött meg, mivel Becski Ignác földesúr 1809-ben új katolikus kápolnát építetett, amelyet 1824-ben szenteltek fel. 1817-ben vissza is tértek a katolikus hitre. 1829 óta plébánia, 1831. május 23-án helyezték el az új templom alapkövét, amelyet Loyolai Szent Ignác tiszteletére szenteltek föl 1837. július 31-én a patronus ünnepén Lajcsák Ferenc nagyváradi püspök szentelte. A Tasnád szántói ősök azért választották példaképükké Loyolai Szent Ignácot, mert a nevével fémjelzett lelkiség Isten keresésére buzdít, úgy, hogy nem zárkoznak el a világ forgatagától, éppen ebben keresve a Teremtőt, meg is találják benne azt. A templom háromtengelyes főhomlokzatából a torony enyhe rizalittal ugrik előre. A homlokzatot tagoló pilaszterek dór, míg a torony két felső szintjén már iron és korintuszi fejezetet kaptak. Az egyes szinteket gazdagon profilált párkányok választják el egymástól. A tornyon órák is vannak, sisakja egyszerű. A két csesüveg boltozattal fedett hajóhoz csatlakozik a keskenyebb, szintén boltozott szentély. A templom berendezéséből a főoltár érdemel említést, amelyen a négy ion fejezettel, timpanonnal díszített tabernákulum és két adoráló angyal kapott helyet. Fölötte a falra függesztve Szent Ignácot, a jezsuita rend alapítóját, a 19. századi olajkép látható. Tornyában három harang van és egy óra szerkezet. A templom belsejét több szobor is díszíti, Jézus szíve mellékoltár, Szent Antal, Szűz Mária, Kis Szent Teréz és Szent József. Tasnád Szántóhoz még két plébánia tartozik, Király Daróc és Ady Endre, azaz Érmincent, és azok filiái. Híveiket arra buzdítják, hogy mindenkiben úgy kell ízzon a szeretet tüze, mint egykoron Loyolai Szent Ignácba ízott, akiben kioldhatatlan vágy égett azért, hogy az embertársait Istenhez vezesse. Nem véletlen, hogy Szent Ignácot a szent tűz embereként emlegetik, mindenki számára útmutatást jelenthet. Mindent Isten nagyobb dicsőségére. Közel 10 alkalommal szerveztek már gitártábort is, ami nem csak a gitározásban való fejlődést jelentette a táborozóknak, hanem lelki újulást is hozott a számukra. A templom a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, Középszolnoki főesperesség, Tasnádi esperesi kerülethez tartozik. A búcsús ünnepet július 31-én, Loyolai Szent Ignác emléknapján tartják. Örökös szentségimádási nap december 2. vasárnapja. A műsor a Tasnád Szántói plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: egy nagy család tagjai vagyunk.
1: Nap mint nap tapasztaljuk,
2: hogy családjaink
3: a megélt örömök mellett
4: nehézségeket is tapasztalnak.
5: Egy-egy családtag támogatásra is szorul.
6: Nagy családunk tagjai is küzdenek nehézségekkel.
0: Sokan betegen, magányosan élnek.
4: És csupán a Mária Rádió hallgatásából merítnek erőt.
5: Azért, hogy továbbra is vigasztalást nyújthassunk elmagányosodott testvéreinknek.
2: Szükségünk van az önök további adományaira, támogatására.
3: A mennyei atya,
6: a szűzanya áldása
0: kísérjen minden adományozó családtagot.
7: Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból köszöntöm Önöket, és a következő negyed órában fogadom az Önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Kedves hallgatók, a dicsőséges rózsafüzért és a Jézus vére litániát fogjuk elimádkozni a Görgény üvegcsűri rózsafüzér csapattal együtt. Ezúton is hálás köszönet minden felvállalt szolgálatukért és minden támogatásért. És hálás szívvel imádkozunk minden önkéntesünkért, akiknek a szívügyük a Mária Rádió. De ma sem feledkezünk meg a betegekről, azokról, akik ágyhoz, házhoz kötve hallgatnak bennünket, azokról, akiknek biza megpróbáltatott életük van, tele nehézséggel, fizikai és lelki fájdalommal, talán pont szeretteik koporsója mellett kell megálljanak. Imádkozunk azokért, akiket az elmúlt napokban műtöttek, akiket ma fognak műteni, és azokért is, akik lábadoznak, a fiatalokért, és mindazokért, akik vágynak Isten jelenlétére, hogy igazi megtérés legyen a szívünkbe, és Isten tegyük első helyre. Mondom ezt így, hiszen mindnyájunknak szükségünk van a tiszta szívre, a megtért szívre. Hívhatnak, írhatnak a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámon. Az SMS számunk is változatlan 0758 420 555, és a honlapra is van lehetőség írni a www.mariaradio.ro címre, ezen belül pedig az ima szándék menüpontra kattintva. Emlékeztetem a kedves telefonáló hallgatókat, hogyha élőadásba kapcsolódnak, akkor a háttérben ne felejtjék el a rádió vagy tévékészüléket kikapcsolni, lehalkítani. Köszönöm szépen megértésüket. És már is kapcsolom az első hallgatót. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a mai rózsafűzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani. Sajnos hallottam, hogy mi történt meg Dzsugoriban. A fiatal ember, hogy a Jóisten bocsásson meg a bűnét, mert hisz nem tudta, mit cselekszik. Ezért ajánlom fel, és tudják rendbehozni a kegyhelyet, mert a szűzanya minnyájunkra vigyázik. Valamint szeretném még felajánlani családom egészségért, békességért, a szűzanya oltalmáért, a betegekért, a halottaimért, akik a csomagközi temetésben nyugszanak, és értetek, hogy vagytok nekünk, hisz egy fénysugár vagytok a lelkünknek, egy mindennapos hallgató voltam csomag közül, Erika, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, kedves Erika, hogy rádiónk hűséges hallgatója, és hogy velünk imádkozik. Valóban imádkoznunk kell egymásért, a fiatal emberért, és önmagunkért is, hogy soha ne engedjünk be semmilyen békétlenséget, semmilyen zűrzavart a szívünkbe. Közben írtak nekünk e-mailt is. Julianna Gárdonyról írja: a rózsafüzéreket, heti szentmiséket felajánlom drága elhunyt rokonomért, akit tegnap kísértek utolsó útjára Csíkszent Miklóson, Bica néniért, felajánlom elhunyt szüleimért, volt férjemért, a csíksomlyói szűzanya oltalmazzon, védjen, segítsen minket és mindnyájatokat. És újabb telefonálót köszöntök. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Ezt a dicsőséges rózsafűzért szeretném felajánlani Önökkel együtt imádkozva az elhangzott kérésekért, és az én kérésemért is. Szeretnék imád kérni a gyermekem hitéért, boldogságáért, egészségéért, a férjem hitéért, hitben való megerősödéséért, egészségéért, édesanyám egészségéért, testvéreim egészségéért, és mindannyiuk szívének, lelkének megnyitásáért Isten felé, hogy lássák meg ők is azt a csodálatos boldogságot, amit én megláttam, megtapasztaltam, az Isten szeretetét. És önökért, a Mária Rádió összes dolgozójáért.
0: Köszönjük szépen!
2: Egy állandó hallgató vagyok, és adakozó, és áldott napot mindannyiuknak. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, és azt, hogy együtt imádkozik velünk. Zita írja a Mikó Újfaluból, gyógyulásért ajánlom fel a nap minden imáját, magam és családom, minden betegeiért, Uram, hallgass meg kérésünket. Veronika írja Brassóból a mai rózsafűzért, felajánlom édesanyám lelke üdvéért, aki 6 hete hunyt el, adjon az Úr örök boldogságot neki. És ugyanakkor imádkozom Máté Vilmos brassói atyáért is, a Jóisten adjon neki jó egészséget, hogy szolgálhassa híveit még hosszú évekig. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: A mai rózsafűzét ajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért, és Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, és egy ismerősöm családjáért, és az összes elhunyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam Szentegyházáról. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, kedves Hajnal, együtt fogunk imádkozni. Közben látom, hogy nagyon sok üzenet érkezett. Felajánlom a rózsafüzét és a nap minden imádságát gyermekemért, aki műtét előtt áll. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, gyógyítsd a testét, lelkét, oltalmazd meg minden bajtól, veszedelemtől. Rózsafüzét felajánlom hálából minden kegyelemért, hozzám tartozó betegekért és elhunytjaim lelke üdvéért. Halló, itt a Mária Rádió. Halló, élő adásban van.
4: Hányok, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
4: A mai szemtolnosót felajánlom az unokám betegségének megjavulásáért és lelki nyugalmáért, Leó pápáért, a püspökökért, a családom és meghalt tagjainak, összes tagjainak lelki nyugalmáért, betegségünkből való felépüléséből. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Imád kérek 2 súlyos betegért, Isten fizesse. Hálából ajánlom fel a rózsafűzért, írta egy kedves hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért. Halló, itt a Mária Rádió.
5: Halló, igen.
0: Szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
5: A mai rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségé, békességé, szeretetét. Köszönjük gyógyulásunkért. Unokáim gyógyulásukért, a világ békéjéért, halottaim lelki küdvéért, 3 nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Ezt az imát felajánlom családom egészségéért. Köszönöm szépen, írt egy mindennapos hallgató. Hálásan köszönöm a kapott kegyelmeket. Ugyanakkor gondjaink megoldásáért imádkozom, Katalin írta. Ezt a rózsafüzért felajánlom a világ békéért, szeretetért, testi lelki gyógyulásért, halottaim lelke üdvéért és egy fontos szándékért. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
6: Kétesség a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Hát a rózsafűzét el szeretném ajánlni a családom, így gyermekeim, unokáimét, a férjem egészségét, édesanyám egészségét, az egész halottunkét, Szentindira, Lőrinc Martait, a leányomnak felvennapi alkalmából kívánok neki is sok erőt, egészséget, segítő kegyelmet, és felállom mindenkit a világon. Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelt főszolgálatom Bíró Klára, Isten szívesen meghallgatta, kellemes szép napot kívánok.
0: Kellemes szép napot kívánunk mi is, kedves Klára néni, köszönjük a hívását. A rózsafüzért felajánlom családom minden tagjáért. Ezt a szentolvasót és a mindennapi imát felajánlom családom egészségéért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya tapkarja be védő palástjával, Isten fizesse. Ezt a rózsafüzért

0: Sajt az egészségét, munkahelyét, továbbá a gonosz távozásait, a családunk a sok-sok szeretetét, békét, türelemét, az élő hit kegyelmét, hitünk erősödését, de fontos szándékét is, és nem utolsó sorban önökét, Isten fizesse, hogy bejutottam, meghallgattak, és mindenkinek a segít témáját, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus, szép napot kívánok!
1: Mindörökké, amen! Szép napot kívánok én is önnek! Köszönjük, hogy velünk imádkozik! A rózsafüzért önökkel imádkozom, egy kedves ismerősöm gyógyulásáért, és egy rokonom gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned, Emese írta Csíkszeredából. Ezt a rózsafüzért felajánlom egy fiatal párért. Köszönöm. Férjem egészségéért, az ő gyógyulásáért a műtét után kérem a szűzanya oltalmát. És újabb telefonáló van a vonalban. Haló, itt a Mária Rádió. Haló, élőadásban van. Haló, haló, szeretettel köszöntöm. Hogyha hall engem, akkor megkérem, hogy ossza meg az ima kérését. Haló, Mária Rádió. Sajnos én nem hallom a kedves betelefonálót. Egy újabb üzenetet osztok meg, felajánlom a rózsafüzért és a hét minden imáját fiamért, magánélete rendeződjön, és találja meg a neki való igaz társat, élete párját. Marosvásárhelyről egy édesanyja írja. Felajánlom a rózsafüzért és a hét minden imáját, szép Mária néni lelke üdvéért, adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Ildikó írja Bukarestből a mai minden imát, rózsafüzért felajánlom keresztanyámnak, mint nagynénémnek, Miklós Mártának, aki Tusnádfürdőn élt és született Zetelakán, Kapás lánykori néven ismerik, július 29-én született és névnapja is, nekem nagyon hiányzik, és nincs egy pillanat, hogy ne gondoljak rá, nyugodjon békében, és az örök világosság fényeskedjék neki, emléke legyen áldott, Isten fizesse. Együtt fogunk imádkozni. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívom önöket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Imádkozzák velünk a dicsőséges rózsafüzért és a Jézus vére litániát. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és Krisztus békéjével köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, dolgozóját, határon innen és határon túl. Hálás szívvel mondunk köszönetet a Jóistennek ezért az új napért, az élet ajándékáért, és azért a kegyelemért, hogy a Mária Rádió hullámain keresztül egy szívvel és egy lélekkel fordulhatunk a mennyei atyánkhoz. Köszönjük, hogy a szűzanya oltalma alatt együtt imádkozhatjuk a rózsafűzért, erőt meríthetünk az ima erejéből, és megélhetjük azt a csodálatos közösséget, amely a hit és a szeretet tart össze. Ma is szeretettel hordozzuk imáinkban mindazokat, akik betegek, magányosak, szenvednek, gyászolnak, vagy nehéz keresztet viselnek. Imádkozunk a családokért, a családjainkért, idősekért, fiatalokért, gyermekeinkért, az unokáinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, hazánkért és az egész világ békéjéért. Kérjük a Jóistent, hogy hallgassa meg minden kimondott és kimondatlan ima szándékunkat, áldja meg azokat, akik másokért imádkoznak, akik reményt adnak, vigaszt nyújtanak és csendes szeretettel szolgálják embertársaikat. Különös hálával köszönjük mindazok áldozat

0: és munkáját, akik nap mint nap lehetővé teszik, hogy a Mária Rádió eljusson az otthonainkba és szívünkbe. Isten fizesse meg bőséges szolgálatukat, szeretetüket és hűségüket. Kérjük a boldogságos Szűz Máriát, hogy terítse ránk oltalmazó palástját. Vezessen minket fiához, Jézus Krisztushoz, és járjam közben értünk minden élethelyzetünkben. Legyen szívünk tele hálával, reménnyel és bizalommal. Soha ne feledjük, hogy Isten szeretete mindig velünk van, meghallgatja imáinkat, és a legnehezebb pillanatokban is erőt ad. Ezzel a hittel kezdjük a rózsafűzért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add, hogy szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges Szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
1: Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket.

0: bűnözőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,

0: tanulnak irgalmadra.
1: Dicsőséges olvasó első szentika, aki halottaiból föltámadott. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.

0: Amen. Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyok!

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.

0: Helyen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom!

0: szorulnak irgalmadra. Dicsőséges olvasó második szent titka, aki a mennybe fölment. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek

0: és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten!

0: és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kell.

0: segítsen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Az

0: Ráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Amen.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: Ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A negyedik titok, dicsőséges olvasó, aki a mennybe fölment, fölvett. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentáltassék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bűnöknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlünk Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölött.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölött.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölött.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölött.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhegyi nőcsel Jézus, aki téged szent szűzamennybe küldött.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcsel, Jézus, aki téged szent szűzamennybe küldött.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzamennybe küldött.
1: Az

0: áldjon, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki téged szent szüzeménybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki téged szent szüzeménybe fölvett.
0: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek,

0: minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvas 5. szent titka, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnél gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged szenszüz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged szenszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged szenszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: miképpen

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ó, Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót

0: boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Úristen, te a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve utánozzuk, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsa Püzér királynője,
0: könyörög életünk!
1: Béke királynője,
0: könyörög életünk!
1: Síksomjai segítő szűz Mária,
0: könyörög életünk!
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörög életünk!
2: Litánia Jézus szent véréről. Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennybéli Atyaisten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiúisten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egyisten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a bűnbánok reménysége,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az örök élet záloga,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
0: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra a legméltóbb vér,
0: üdvözíts minket!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezd nekünk, Uram!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Uram!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazd nekünk!
2: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel,
0: és Istenünk országává tettél bennünket!
2: Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál. Engedd, kérünk, üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Imádkozzunk az egyház megújulásáért, a papság megszentelődéséért és papi hivatásért. Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a gónakban,

0: Mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, ámen.
1: Istenünk,
0: te áron püspököt arra választottad ki, hogy

0: Ére. Amen.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előtte.
1: Istennek segítsége és az ő szent áldása maradjon mindenkor mi rajtunk, az Atya, a Fiú.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Nagyon is tudjuk, mit szeretnénk Istentől. Gyógyulást, megoldásokat, válaszokat, új lehetőségeket, és közben mi akarjuk meghatározni azt is, hogyan és mikor történjen mindez. A hit egyik legnehezebb része azonban éppen a bizalom. Nem csak imádkozni azért, amit kérünk, hanem rábízni Istenre az időzítést és az utat is. Mert ő nem csak a szükségünket látja, hanem a teljes életünket is. Isten soha nem késik. Csak néha éppen valamit előkészít bennünk, körülöttünk, vagy mások szívében, mielőtt válaszolna. Az emberi kapcsolatuk egyik legcsendesebb, mégis legerősebb alapja a bizalom. Nem látványos, nem hangos, nem kér figyelmet magának, mégis szinte minden ezen áll vagy bukik. Mert a bizalom olyan, mint a levegő. Amíg jelen van, természetesnek tűnik, természetesnek vesszük, de amikor eltűnik, hirtelen minden nehézzé válik. A kontroll illúziója. Amikor elengeded a kormányt, ültél már valaha olyan autóba utasként, ahol legszívesebben folyamatosan nyomtad volna a képzeletbeli féket a jobb oldalon, mert úgy érezted, a sofőr nem ura a helyzetnek. Vagy vezettél már úgy sűrű ködben, szakadó esőben, hogy a kormány szorítva teljesen elfehérettek a bütykeit a görcsös igyekezettől. Pontosan így éljük a mindennapjainkat is. Görcsösen próbáljuk irányítani az életünket, megtervezni a holnapot, patika mérlegen kiszámolni a pénzügyeket, bebiztosítani a körülményeket, sőt, lássuk be, néha még a házastársunk, a gyermekeink, vagy a szeretteink lépéseit is mi magunk akarjuk vezényelni. Úgy érezzük, ha egy pillanatra is lankad a figyelmünk, minden összeomlik. Ez a fajta kontroll kényszer azonban észrevétlenül, de borzasztóan elfárasztja, kiszívja a lelket. Példabeszédek könyvében ezt írja: bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad értelmére támaszkodj. Ez a belső tisztulás ma azt jelenti, hogy őszintén benézünk a szorongásaink mögé, és felismerjük, a kontroll csupán egy illúzió. Nem mi vagyunk a világ közepe, és nem a mi aggodalmaink tartják pályán a bolygókat. Gondolj bele, ha a saját korlátozott emberi értelmedre támaszkodsz, mindig csak addig látsz el, ameddig a kocsit fényszórója világít a sötétben. Isten viszont, mintha csak egy helikopterből nézné, fentről látja az egész utat, ismeri a kanyarokat, a bukkanókat, a lezárásokat, és pontosan tudja, mikor, hova kell érkezned. Ő sokkal jobb sofőr nálad. Az a feladatunk, hogy tudatosan lazítsunk a szorításunkon. Engedd el a kormányt. Ez nem azt jelenti, hogy felelőtlenek leszünk, hanem azt, hogy átülünk az anyós ülésre, és átadjuk a vezetést annak, aki soha nem fog árukba vinni. Uram, bevallom neked, hogy sokszor nagyon nehezen engedem el a dolgokat. Olyan könnyen ki akarom ragadni a kezedből az irányítást, mert a görcsös tervezés a biztonság hamis érzetét adja nekem. De ma elfáradtam a folytonos készenlétben. Leteszem eléd a holnap miatti félelmeimet, a családomért való aggódást, és a körülményeim rendezgetését. Ma elengedem a görcsös akarást, rád bízom a bizonytalant, mert tudom, hogy a te terved tökéletes, és te szeretetből vezetsz engem.
Ha átadod a kontrollt Istennek, nem a biztonságodat veszíted el, hanem a szorongásodat. A bizalom ritkán születik meg egyetlen pillanat alatt. Nem egy nagy gesztusból épül fel is, nem néhány szépen kimondott mondatból. Sokkal inkább apró dolgokból áll össze. Betartott ígéretekből, őszinte pillantásokból, abból, hogy valaki akkor is ugyanaz marad, amikor már nincs oka szerepet játszani. Mert a bizalom valójában nem azt jelenti, hogy biztosak vagyunk benne, a másik ember soha nem fog hibázni, hanem azt, hogy elhisszük, ha eljön egy nehéz pillanat, nem fordít hátat. Hogy nem a tökéletességében bízunk, hanem a szándékában, a jelenlétében, az őszinteségében is, talán ezért olyan törékeny is. Mert hosszú idő kell ahhoz, hogy felépüljön, de néha egyetlen pillanat is elég ahhoz, hogy megrepedjen. Egy hazugság, egy eltitkolt igazság, egy csalódás, vagy csak az a csend, ami ott marad két ember között, amikor valami kimondatlanul is megváltozik. És a bizalom furcsa módon nem mindig másokról szól, sokszor önmagunkról is. Mert aki túl sokat sérült, idővel már nem csak a másikban kételkedik, hanem saját magában is. A saját döntéseiben, a megérzéseiben, abban, hogy képes-e újra hinni valakinek. Ezért vannak emberek, akik nem azért tartanak távolságot, mert nem tudnak szeretni, hanem mert félnek újra bízni. Mert a csalódások után az ember nem csak a szívét védi, hanem a reményeit is. Pedig bizalom nélkül a szeretet is lassan bizonytalansággá válik, gyanakvássá, folyamatos kérdésekké, és idővel a legőszintébb érzések is elfáradnak abban, hogy újra és újra bizonyítaniuk kell önmagukat. Mert a bizalom nem ellenőrzést kér, nem bizonyítékokat, nem állandó megnyugtatást, hanem biztonságot. Azt a csendes érzést, hogy a másik mellett nem kell folyamatosan félni attól, mikor változik meg minden. És talán az egyik legnehezebb dolog az életben, újra hinni valakiben, miután egyszer már összetör bennünk valami. Mégis az ember újra próbálkozik, mert valahol mélyen mindannyian arra vágyunk, hogy legyen valaki, akinek nem kell magyaráznunk a félelmeinket. József Kentenics atya azt írja, egymás problémáinak és nehézségeinek jóságos megértése az, ami a családi életed bensőségessé teszi. A tudat, hogy az én problémám a másik problémája is, az én örömöm a másik öröme is, megértőnek lenni minden nehézséggel szemben. Vágyni rá az emberen múlik. Látni az embereket, amint mindenféle tervekkel foglalatoskodnak, de vajon milyenekkel? Ritkán, nagyon ritkán azzal, hogy Isten szolgálóivá, a fény közvetítőivé váljanak. Könnyű lenne megadni számukra az ehhez vezető eszközöket, de ami igazán nehéz, az az, hogy vágy ébredjen bennük egy ilyen eszmény iránt. Még az Úr sem képes ezt a vágyat beléjük helyezni. A vágyakozás kizárólag az embertől függ. Senki sem vágyhat helyette, ahogyan senki sem lehet éhes vagy ehet helyette. Egy mester jelképesen szólva minden táplálékot megad nektek, de nektek kell ennetek. A mester nem teheti meg helyettetek. Ha a mester enne helyettetek, ő meghízna, ti pedig lefogynátok. Egy mester átadja nektek a tudást, de az akaratnak, hogy elfogadjátok és alkalmazzátok, az belőletek kell megszületnie. És a kettő együtt, a mester tudása és a ti jó akaratotok rendkívüli eredményeket hozhat létre.
A túlélés még nem élet. Létezni könnyű. A tested teszi a dolgát magától. Reggel felébreszt, veszel levegőt, elindulsz valahová, válaszolsz a kérdésekre, elvégzed, amit kell. Kívülről nézve talán minden ugyanúgy működik tovább. Az emberek rád néznek, s azt hiszik, rendben van, él. De azt nem látják, milyen hatalmas különbség van aközött, hogy valaki létezik, vagy valóban él. Mert élni egészen más. Az élethez nem elég a levegő, ahhoz lélek kell, vágy, öröm, biztonság. Egy érzés, hogy tartozol valahová, hogy van kiért hazamenned, van kinek elmesélned a napodat, van egy hely, ahol a szíved megpihenhet. És amikor ezt elveszíti az ember, akkor rájön, hogy milyen könnyű pusztán működni, és milyen nehéz igazán élni tovább. Amióta ő nincs, sokszor érzem úgy, mintha csak árnyéka lennék annak az embernek, aki régen voltam. Teszem a dolgom, beszélek, néha még mosolyom,

de élni nehéz. Mert létezni azt jelenti, hogy telnek a napok, de élni azt jelenti, hogy érzed is őket. És én sokáig nem éreztem semmit, csak a hiány súlyát, a csendet, az üres helyeket magam körül. Azokat a pillanatokat, amikor ösztönösen még mindig hozzáfordulnék egy gondolattal, egy mondattal, egy örömmel vagy félelemmel, aztán újra belém hasít a valóság, hogy már nincs ott. Az ember azt hinné, idővel könnyebb lesz. De a gyász nem mindig halkul el. Néha csak megtanul együtt lélegezni veled. Ott marad a mozdulataidban, a szemed fáradtságában, az elnémult pillanatokban, és közben próbálsz tovább élni egy olyan életet, ami már nem az az élet, amit valaha elképzeltél magadnak. De talán az igazi bátorság nem is az, hogy nem törünk össze, hanem az, hogy összetörve is megpróbálunk tovább menni. Mert vannak napok, amikor az is hős tett, hogy felkelsz az ágyból, hogy újra végig csinálsz egy napot úgy, hogy közben a szíved tele van kimondatlan fájdalommal, és ezt senki nem látja, a világ csak azt látja, hogy itt vagy. Pedig te tudod, milyen nehéz minden egyes lélegzet egy olyan életben, ahol már hiányzik az, aki valaha maga volt az otthon. És mégis, valahol mélyen talán ez is élet. Sebzetten, csendesen, fáradtan. De még mindig szeretve őt, mert aki igazán szeretett, az nem csak élni tanul meg a veszteség után, hanem együtt létezni a hiánnyal is. Az üvegnek össze kell törnie, hogy veszélyessé váljon. A nyomás repedéseket hoz létre. A fájdalom éleket formál. Ami egykor törékeny volt, élessé válik olyanná, amit az emberek már óvatosan kezelnek. Ne félj összetörni. Néha éppen ez az, ami valami jelentéktelenből megállíthatatlanná tesz. Van egy pont az ember életében, amikor már nem ugyanaz az alak néz vissza a tükörből, mint aki évekkel korábban volt. Nem azért, mert erősebb lett fizikailag, nem azért, mert sikeresebb lett, hanem mert a nyomás, a veszteségek, a csalódások, az elárulások és a fájdalmak lassan átformálták. Legtöbben azt hiszik, hogy a törés mindig rossz. Hogyha megrepedsz, akkor véged van. Pedig néha éppen a repedéseken keresztül kezd beáramlani valami új. A tapasztalat, a tisztánlátás, az erő, az üveg, ami épp törékeny, óvják, féltik, könnyen összezúzható. De amikor összetörik, hirtelen mindenki óvatos lesz vele. Mert ami egyszer darabokra hullott, annak már vannak élei. És az élet pontosan ilyen. Aki még nem szenvedett, az sokszor naív. Aki még nem vesztett el semmit, az könnyen beszél. Aki még nem omlott össze egyszer sem, az nem tudja, milyen érzés saját magát újra összerakni a földről felemelkedve. De aki már végigment ezen, abban megszületik valami. Nem feltétlenül harag, nem keserűség, hanem egy csendes, veszélyes erő. Az a fajta erő, amit nem kell bizonygatni, amit nem kell mutogatni, ami csak ott van a tekintetben, a nyugalomban, a kitartásban, mert vannak emberek, akiket a fájdalom megtör, és vannak, akiket a fájdalom kiélez. Az út nem mindig arra tanít meg, hogyan marad sértetlen. Néha arra tanít meg, hogyan válj elpusztíthatatlanná úgy, hogy közben ezer darabra törsz. És talán éppen ezért nem kell mindig félni a saját repedéseinktől, mert lehet, hogy nem a vég kezdetét jelentik, hanem az átalakulásét. Minden sebb helyed egy történetet mesél el. Arról

0: időről, amikor az élet átjárta a tested. Arról, amikor elestél, de felálltál. Amikor megsérültél, de meggyógyultál. Amikor összetörtek, de te helyrehoztad. Amikor az élet megpróbált megtörni, de nem tudott. Soha ne szégyeld a sebeidet. Sem a bőrödön, sem a lelkedben. Főleg a szívedben ne. Mert ezek megcáfolhatatlan bizonyítékai az élet ellen megnyert csatáknak. Nincsenek tökéletlenségek vagy hibák, ezek trófeák. És csak úgy fitoltasd őket büszkén. Milyen fizikai és lelki sebeim vannak? Milyen történetet hordoznak? Írd le magadnak ezeket a sebeket is, egy lelki sebednek írd le a történetét, ha szeretnéd. Ha keserű élmények érnek az életedben, rajtad áll, hogy bölcsé vagy sebzetté válsz. Tanulj meg vigyázni a szívedre, hogy ne lehessen átjáróház belőle. A szív nem egy váróterem, ahol bárki kedve szerint megérkezhet, majd nyom nélkül távozhat. A szív egy szent hely, olyan belső templom, ahol a szeretetnek, a békének és az igazi kapcsolódásoknak kell otthonra találniuk. Ha mindenkit beengedünk határok nélkül, idővel elfárad a lelkünk, és már nem tudjuk megkülönböztetni azt, aki épít minket, attól, aki csak áthalad rajtunk. A szeretet nem egyenlő az önfeladással. Nem kell minden fájdalmat magadra venned. Nem kell mindenki terhét cipelned, és nem kell ott maradnod olyan kapcsolatokban, ahol a lelked folyamatosan sérül. A tiszta szív nem attól értékes, hogy mindenkit befogad, hanem attól, hogy bölcsen választja meg, kit enged közel. Vigyázni a szívedre nem keménység, hanem tudatosság. Nem bezárkózás, hanem önbecsülés. Aki megtanulja őrizni a belső fényét, az nem válik rideggé, csak megtanul különbséget tenni a valódi szeretet és a múló jelenlétek között. Engedd be azt, aki békét hoz. Marasztald azt, aki tiszteli a lelkedet. Tanuld meg elengedni azt, aki csak zajt hagy maga után benned. A szíved nem átjáróház. A szíved az otthonod. Mostanában könnyebb azt mondani, hogy semmi baj, mint megpróbálni, megfogalmazni, mi történik bennem. Mert az az igazság, hogy már én sem tudom pontosan. Csak érzem, hogy valami bennem lassan korhat, törik, fogy, mintha a lelkem szélein minden nap lepattanna egy darab. A szívemben van egy hely, ami már nem fáj úgy, ahogy régen fájt. Most már csak üres. Üresebb, mint amit szavakkal le lehetne írni. Amikor megkérdezik, mi a baj, a válasz valahol a torkomig jut, de ott megakad. Nem találom a szavakat rá, és talán már nem is akarom megtalálni, mert minek? Ha kimondanám, amit érzek, úgysem értenék, úgysem hinnék el. Úgysem vennék el tőlem. Csak legyintenének is, vagy azt mondanák, túl reagálod, majd elmúlik, légy erős. Pedig az erő rég kifogyott belőlem. A fájdalmam már nem ordít, nem sír, nem kér segítséget. Csak ül bennem, mint egy hideg kő, ami napról napra nehezebb. És én cipelem, mert nincs más választásom. Éjszakánként, amikor senki sem lát, van, hogy eltörök. De már nem hangos a sírásom, csak egy csendes remegés, ami gyorsan elfolytok, mielőtt még én magam is meghallanám. Az emberek azt hiszik, azért hallgatok, mert nem akarok beszélni. pedig azért hallgatok, mert nincs értelme beszélni, nincs szó, ami visszaadna, milyen érzés belülről hullani szét, úgy, hogy közben kifelé minden ugyanúgy működik. A mosolyom rutinná vált. A mindennapok mozdulatai reflexek, én pedig egyre inkább érzem, hogy csak a testem jár kell a világban, közben pedig a lelkem valahol messze lebeg, ahová senki sem követ. És a legfélelmetesebb, már nem is hiányzik senki, már nem is vágyom rá, hogy valaki megmentsen, már nem kérem, hogy értsenek meg, mert mélyen belül már tudom, ez a fajta üresség nem lehet, ezt az ürességet elmagyarázni, ezt túl kell élni, csendben, láthatatlanul, egyedül. Ez egy vallomás volt, amit most felolvastam az utolsó pár percben. Egy depressziós betegnek a vallomása. Érdemes megkérdezni magunktól, magadtól, mi az, amit cipelsz, hiszen úgy sincs más választásod. A szívemben van egy hely, ami már nem fáj, úgy, ahogy régen fájt. Mustó Péter jezsuita atyától olvastam, maga a lét akar kibontakozni mindannyiunkban, a fák nem erőlködnek, hogy kirügyezzenek, a mezők liliumai nem szőnek, fonnak, neked sem kell erőlködnöd, hogy legyél. Minden létező belülről növekszik, és amikor létrejött, megszületett, akkor képességet és energiát kapott ahhoz, hogy kibontakozzon és fejlődjön. Az élet maga lenni akar. Az életerő ott áramlik minden élőben. Az életkedv belülről szökken fönn, itt van. Csak rá kell nézned, és nem szem elől veszítened. Eddig az idézet. Kedves Mária Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim! Van egy pont az ember életében, amikor már nem tud tovább bújni a saját páncélja mögé, amikor hiába próbál erősnek látszani, hiába ismételkedi magának, hogy nem szabad ennyire szeretni, a lelke egyszer csak mégis levetkőzik valaki előtt. És ez az egyik legijesztőbb dolog a világon. Mert a legtöbb ember nem a szeretettől fél igazán, hanem attól, hogy meglátják. Hogy valaki olyan mélyre néz benne, ahol már nincsenek szerepek, játszmák, kontroll. A sebzett belső gyermek, a szeretet éhes lélek, az a része, aki talán egész életében próbált elrejteni. Sajnos generációk óta tanuljuk a védekezést. Az, hogy ne sírj, ne mutasd ki, ne panaszkodj, ne szeress túl mélyen, mert a végén úgyis bántani fognak. Kedves MyRádió hallgatók, kedves testvéreim! Ez a mai emlékezést, amit megosztottam önökkel, megosztottam veletek, ez a depressziós betegeknek írt lelki gyakorlatomnak az első elmélkedése volt. És valóban, összefoglalva, az a bizalom mennyire fontos az ember életében. Mi mindig minden kontroll alatt akarunk tartani, pedig a Jóisten szeretete az, ami tényleg igazán értelmet ad mindennek. Vágni rá, a túlélés még nem élet. Az élethez nem elég csak a levegő. A létezni nem azt jelenti, hogy telnek a napok, hanem azt jelenti, hogy élni, hogy érzed is a napokat. Az üvegnek össze kell törnie, hogy veszélyessé váljon. A keserű élmények érnek az életben, rajtad áll, hogy bölcsé vált, vagy sebzetté. Tanulj meg vigyázni a szívedre, hogy ne lehessen átjáróház belőle. Gyászolom azt, aki valaha voltam. Milyen voltam, milyen leszek. Nem akarok tökéletes lenni. És milyen jó lenne, ha meg tudnánk élni ezeket a valóságokat. Adja a Jóisten, hogy megtapasztaljuk azt az erőt, amelyben ott van mindig ez a feltámadási titok. Érdemes így élni az életet. Adja a Jóisten, hogy így tudjunk tovább haladni az életben, a mindennapokban. Én a feltámadt Jézusnak ezt az erejét kérem minden Mária Rádió hallgató számára. Én köszönöm, hogy meghallgattak, hogy velem voltak. A Jóisten áldását kérem mindannyiuk életére. Hajlák Attila István plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Kedves Máre rádió hallgatók, a gyógyító jelenlét elmélkedéseiben egy különös küldetésünk van nekünk keresztényeknek is. Az ünnep evangéliuma hív bennünket, hogy fölismerjük a küldetésünket. Szent Márk evangéliumából aztán így szólt hozzájuk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vetnek kezükbe, s ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Ezeket a szavakat Jézus a tanítványoknak, az apostoloknak mennybe menete előtt mondja. Egy küldetés szól hozzájuk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Hogyan lehetek jelen a világban? Hogyan lehet jelenlétem gyógyító, jótékony, jóvátevő, boldogító, életet hirdető jelenlét? Jézus föltámadása után és mennybe menetele előtt adja ezt a küldetést a tanítványoknak. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Az örömhírt, hogy Isten országa köztetek van, hogy Isten országa bennetek van, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig. Életünk bármilyen helyzetében tudhatjuk, hogy Isten velünk van, és ezt hirdetnünk kell. Hirdetnünk kell nem is annyira szavakkal, hanem sokkal inkább létünkkel. A puszta létünk kell legyen egy evangélium, egy örömhír, egy hirdetés. És a hirdetés azt nem csendbe szokták elmondani, általában kihangosítják, vagy hangosan kiáltották előtte. Ugye régebben, amikor kis falusi közösségekben valami közérdekű hirdetés volt, és akkor ez még nem a rádió és a tévé időszaka, akkor előtte kidobolták a fontos tudnivalót egy faluba, hogy dobszó, dobpergés hívta fel a figyelmet, vagy ugye később különböző ilyen zenék, vagy ilyen megafonból valami zenék, dobpergés hívta fel a figyelmet, hogy figyelem, figyelem, közhírré tétetik. És most ez lenne, hogy közhírré tétetik. Hogyan tudunk élni a mi hitünkkel, a mi Isten kapcsolatunkkal úgy a világban, függetlenül attól, hogy éppen most milyen státuszunk van, vagy milyen lelki állapotunk, vagy éppen betegek vagyunk, vagy egészségesek, vagy aktívak vagyunk a munkában, vagy éppen nyugdíjasak, vagy egy családi életben vagyunk, vagy özvegyek. Mindegy, hogy milyen életállapotban tudunk-e olyan tudatosan élni a világban, hogy képzeljük el, hogy mielőtt megjelennénk bárkinek az életében is, mint egy ilyen dobpergéssel lehetne a hirdetni, hogy figyelem, most jön egy keresztény, jön egy Krisztus hívő, jön egy tanítvány, aki Jézus tanítványa, és az életével fogja hirdetni az evangéliumot. Kész vagyok-e arra, hogy amolyan dobpergéssel bevezessenek a világba, mint egy fontos, a hétköznapi vagy az ünnepi életünkhöz elengedhetetlen információ, közlemény, hír, örömhír tud-e lenni az életem? Vagy lehet, hogy néha, ahogy megélem az Isten kapcsolatomat, vagy a hitemet, azt nem kellene kidobolni, nem kellene kitenni az ablakba. Pedig azt mondja Jézus, hogy hirdessétek az egész világnak, minden teremtménynek. Ez is egy különös hivatása a keresztény embernek, a tanítványnak, hogy létével nem csak az embereknek hirdeti, hanem a teremtett világnak hirdeti az evangéliumot. Ami azt jelenteni, hogy ahol én az Istenbe vetett hitemmel megjelenek, jelen vagyok, elcsendesedem, ott vagyok, ott a virágok is jobban nyílnak, az illatuk is szebb a virágoknak, ott a szellőnek is más érintése van, a víznek is más íze van, környezetemben az állatvilág megnyugszik, mint ugye Szent Ferenc különös képessége volt, hogy megnyugszik, vagy érzékeli azt, hogy itt most egy Istenben hívő ember van a természet ölén. Ha Krisztus kapcsolatom az örömhír, akkor a nap is másképp kel föl, másképp nyugszik. Bár külső körülmény szerint, aki nem Isten hittel szemléli a világot, nem biztos, hogy észreveszi. De nekünk hívő, megkeresztelt keresztényeknek megvan az a képességünk, hogy a jelenlétünk által a világ másképp működik. Más az íze, más a színe, más a fénye az egész világnak, az egész teremtett világ, mely vajúdva várja Isten fiainak a megváltásának a beteljesedését. Hogy tudunk-e ilyen szemlélődő jelenléttel életünkben ott lenni, mások életében ott lenni, hogy az Isten hitünk az többet ad hozzá a teremtett világhoz. Azt is megtapasztaljuk, hogy az állatok is megnyugszanak, hogyha imádkozó ember közelébe kerülnek. Akkor, amikor Erdélyben gyerektábor tartottam, még a Covid idején, amolyan liturgikus eseményként megkaptuk az államtól akkor az engedélyt, és a hegyekben tartottunk gyerektábort, akkor a jelen volt a természet, vagy hát mi voltunk jelen a természetben, és ott volt egy olyan kis kutya ott az erdőben, és amikor a reggeli imára összegyűltünk, és elcsendesedtünk, Isten jelenlétébe helyeztük magunkat, akkor az addig nyugtalan kis kutya lefeküdt a földre, mint egy összetette a első lábait, és figyelte, hogy mi a gyerekekkel együtt mikor imádkozunk, és mindaddig, amíg tartott az imádság, addig a kutya nyugodtan feküdt. Lehet, hogy ez csak az én szemléletem, de a nyugodtságot azt a gyerekek is észrevették. Ugyanezt történt meg ugyanaz nap a Szent Misében. Fáradt és nyugtalan volt a ló, amely kikísért bennünket a hegyre, és amikor elcsendesedtek a gyerekek, és elkezdődött a Szent Mise, akkor a ló teljesen megnyugodott. Tehát, hogy a természet, az állatvilág, az Istenben hívő ember, az Istennel kapcsolatban lévő ember, imádkozó ember lelki rezgéseit átveszi. Még a hitetlen emberek is azt mondják, hogy ugye most már elég nagy divat, hogy figyelünk a természetre is, és azt mondják, hogyha beszélsz a virágokhoz, akkor azok szebben nőnek, jobban nőnek. Nem gondolom, hogy a beszéd az, ami megteszi a mágikus hatását. Ez nem egy mágikus hatás. A hívő ember imádkozó jelenléte nem egy mágikus hatás a természetre, hanem egyszerűen létünkkel hirdetjük az örömhírt, az evangéliumot. És ezt mondja Jézus, mielőtt mennybe menne, ezt a küldetést adja meg a tanítványoknak. És ez a küldetés a mi küldetésünk is, nem csak a tanítványok küldetése 2000 évvel ezelőtt. Ha pedig nem igazán tudunk így jelen lenni a természetben, Ha nem hisszük el, hogy a hirdetnünk kell az evangéliumot minden teremtménynek, akkor vizsgáljuk meg a mi evangéliumunkat. Lehet, hogy az az evangélium, amit én hirdetek, amit te hirdetsz, amit mi hirdetünk, mint közösség, nem is annyira evangélium. Picit elfáradt, kicsit kifakult, fényét, ízét veszítette a jó hír. Az emberek annyira el vannak szokva a jó hírtől, hogy nem is kíváncsiak rá. A híradás akkor érvényes és konszumálható híradás, hogyha negatív hírek vannak benne. Ki is próbálhatjuk, hogyha indítunk egy folyóiratot, amelyben csak jó hírek vannak, és azt mondjuk nem ingyen adjuk el, akkor nem éli túl az első kiadását a folyóirat. El szoktunk a jó hírektől. Ezért fontos, hogy létünkkel hirdessük a természet ölén, a természetben, a kapcsolatainkban az örömhírt. És nézzük meg, hogyha nem érkezik meg, hogy mondanák a fiatalok, nem jön át az üzenet, akkor hol fakult el útközben az örömhír? Az, hogy Isten szeret téged, Isten a fiát adta, értünk. És hogy Márton Áron püspök mondotta egyik elmélkedésében az oltári szentségről, hogy Jézus az isteni ige, akkor is emberré lett volna, hogyha nem lett volna bűnbeesés. Csupán azért, hogy az Isten önmagához szoktassa az embert. Hát ez az örömhír. Olyan Istenünk van, aki lassan-lassan, évezredeken keresztül önmagához szelídíti az embert egy örökké valóságra. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, annak üdvössége lesz. Üdvözli őt az Isten a mennyországban, üdvözli őt az Isten a mindennapjaiban. Milyen jó, hogy itt vagy. Tudatosan jelen tudok-e lenni a saját magam életében úgy, hogy észrevegyem, hogy Istennek jól esik, ha itt vagyok vele. Uram, jó nekünk itt lenni. Az az érzés, amit Péter apostol a színeváltozáskor megélt. Ez a fajta Isten által üdvözölve lenni, üdvözítve lenni, az, ami az örök boldogság. Aki nem hisz, az elkárhozik. Mai világban nem divat, sőt, politikailag nem helyes, vagy társadalmilag nem helyes, úgymond negatív híreket mondani. A kárhozatról nehezen beszélünk. Kár, ami összeomlik, ami elfogy, ami meghal bennünk, az mind kárhozat. Hogyha Isten nélkül éljük az életünket, akkor a kárhozat már itt elkezdődött. És erre gondol Jézus. Akik viszont hisznek, azokat jelek fogják kísérni, mondja az evangélista. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vednek kezükbe, valami mérget isznak, nem árt nekik. Vajon nekem milyen Istenem van? Milyen Isten él bennem? Az az Isten, aki ilyen valamit hordok magamnál, rózsafűzét vagy szentképet, bármit, és akkor ilyen talizmán módjára megvéd engem? Majd rendelésre, amikor bajba vagyok, akkor szólok hozzá, máskor pedig elfelejtem? Milyen Isten él bennem? A tanítványok mások szolgálatában kapják meg Istentől a különös képességeket, hogy ami rossz, azt elűzi az emberből. Az Isten ellenes dolgot elűzi a világból. Új nyelveken beszélnek. Ma már a mesterséges intelligencia korában elérkezünk arra a szintre, hogy nem is kell már nyelveken beszélni, idegen nyelveken. Megoldja az algoritmus. Nem lesz létszükséglet, hogy kommunikáljunk egy másik nemzet nyelvén, megoldja az algoritmus. Vajon elég szavakat közölni? Vajon elég mechanikusan lefordítani a szót? Nem inkább a szív üzenetére lenne szükség? Sosem fogja pótolni a személyes találkozás varázsát, nehézségét. A műszó, a mesterséges szó. Azt ígéri Jézus, hogy új nyelveket beszélnek. Milyen új nyelvre van szükségünk? Esperanto, latin. Most például az osztrák oktatásban a tanügyminisztérium kivonta a latin nyelv oktatását, és helyette a mesterséges intelligencia oktatását vezette be. Kivonhatunk kultúrákat, de a szeretet kultúrájára mindig szükség lesz. És ez az az új nyelv, amit minden megkeresztelt embernek beszélni kell és lehet, mert küldetése van. Küldetés van arra, hogy ne mérgezzük egymást, hogy ne mérgezzen bennünket a világ, és hogy új nyelvet, az Isten szeretetének az új nyelvét beszélje a létünk. Akár verbálisan, akár nonverbálisan, szavakkal vagy szavak nélkül. A te beszéded, a te szavad milyen Istent közvetít? Milyen Istenről tanúskodik a szíved mélyén? Nem csak az a kérdés, hogy mit tanultál, vagy mire figyelsz, és az értelmed mit mond, mennyire lehet fölfogni egy Isten kapcsolatot csupán értelemmel, hanem az, hogy a zsigereid mélyén, amikor bajba vagy, amikor nehézségek vannak, amikor szenvedéssel találkozol, amikor egy beteg embert, egy sérült embert bíz rád a Jóisten, akkor mi az első kérdés a szíved mélyén? Miért pont én? Mit vétettem? Isten, amikor nehézséget bíz rád, akkor nem azért bízza rád, mert vétettél. A kiválasztás, a bizalom az nem a bűn mértékétől függ, hanem a bűn pontosan az, amikor eljátszom az Isten bizalmát, illetve eljátszanám, de azt nem lehet. Isten a bizalmát sosem vonja meg az embertől. Mi megvonjuk egymástól, sőt az Istentől is. Ez is a bennem élő Isten képnek az alapja. Mennyire bízom rá az életemet a jó Istenre, mennyire vonom meg tőle a bizalmamat, és adom másnak esetleg. Mennyire alapozom életemet anyagi biztonságra, vagy kapcsolati tőkére, hogy szépen mondani szokás. Az életem, a lelkem gazdagsága, bűsége, szeretete, az új nyelv, a szeretet nyelv, az nem attól függ, hogy hány követőm van, hányan lájkolják az életemet, azokat, amiket posztoltam, vagy hányszor tudok megnyilvánulni úgy, hogy jónak látszak. Sokkal inkább az evangélium arra hív bennünket, hogy Isten nyelvén beszéljünk a világban, legyünk jelen a világban, egy olyan Istent közvetítsünk, aki azért lett emberré, hogy magához szoktasson minket, hogy megtanuljuk elfogadni önmagunkat hibáinkkal, képességeinkkel, adottságainkkal együtt. Az is nagyon sokszor jellemző, hogy más hibáit is észrevesszük, illetve a magunk hibáját, korlátait is. Most már a modern tudományok fejlődése korszakában van egy picit ilyen kísértés az embernek, hogy rá lehet keresni mindenre, utána lehet nézni, és mindenki mindenhez ért. Az orvostudományhoz, a lélektanhoz, a pszichológiához, az építészethez, és egyszer csak azt látjuk, hogy mindenki észreveszi a saját hibáját is, és elemzi. De ami hiányzik, a következő lépés. Nem elég észrevenni saját korlátainkat, nem elég észrevenni saját képességeinket, nem elég profitálni belőle, és megnézni, mi az, ami hasznot hoz, hanem sokkal inkább az örömhírnek arra a részére kellene koncentrálni, hogy amikor észrevettem gyengeségemet, hibámat, korlátaimat, akkor azt odaadjam az Istennek. Isten az oda nem adott élettel nem tud mit kezdeni. Se az erényekkel, se a bűnökkel. És Isten nem azt mondja, hogy add nekem az erényeidet, és akkor én büszke leszek rád, mert jó embert teremtettem, hanem bűnné vált értünk Krisztus, hogy közelebb kerüljön hozzánk, hogy magához szoktassa a szívünket. És nem árt neki a bennünk levő méreg, de ha nem adjuk oda az Istennek a sebeinket, ha nem adjuk oda az Istennek a bűneinket, akkor ez ártani fog. Milyen Isten, akit én közvetítek életemmel, szavaimmal, cselekedeteimmel? Egy jutalom alapú Isten, ha jó vagy, én is jó vagyok hozzád. Sőt, nem elég máshoz jónak lenni. Önmagunkhoz is jónak kell lenni, és ez az igazi evangélium, amikor megtanulom a hibáimmal, a gyengeségeimmel együtt, a képességeimmel együtt Isten szemével szemlélni önmagam életét, kapcsolatait, kudarcait, sikereit. Milyen Istened van, aki a szíved mélyén él, aki megbízott téged az örömhír hirdetésére? Elhiszed az Istennek, hogy amit rád bízott, arra te képes leszel? És lehet, hogy nem neked kell ezt észrevenni, hanem aki körülötted van. A körülötted levő élet, a körülötted levő természet fogja észlelni a hívő ember gyógyító erejét a világban, a természetben. Csak idő kell hozzá, és türelem. Légy jó, és légy türelmes önmagadhoz, mert Isten türelmes hozzád. Isten jó hozzád. És megbízott. Nem azt mondja az apostoloknak, hogy ha majd jól viselkedtek, ha majd tökéletesek lesztek, hibátlanok lesztek, akkor vállalok rátok garanciát. Ugye a termékeknél vannak garanciák, és meg lehet vásárolni, meg lehet hosszabbítani a garanciát. A hívő ember garanciája Jézus Krisztus. Nem kell meghosszabbítani. Örök életet adott is odáig tart. Nem mi magunk vagyunk az örömhír garanciái, hanem maga Jézus Krisztus az életünkben. Elhiszed-e ezt? Aztán a saját életem nehézségei hogyan mutatkoznak meg a szeretet kapcsolatomban, a betegekkel való kapcsolatban? Ugye, hogyha valakire rátesszük a kezünket, és mondjuk egy gyengébb emberre a kezünknek a teljes súlyát ráeresztjük, akkor az nem biztos, hogy jót tesz. Nagyon sokszor emberi kapcsolatainkban talán az is nehéz, hogy az életünk súlyát engedjük rá a másik emberre kapcsolatainkban, az érintéseink, a kommunikációnk, a jelenlétünk által. Nem ott segít, felszabadít, hanem még inkább megterhel. Az evangélium azt ígéri a tanítványoknak, hogy ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. nagyon sok esetben azért sem tapasztaljuk meg a gyógyulást, és itt különösen a belső gyógyulásra gondolok, a lélek sebének a gyógyulására, hogyha mi úgy jelenünk meg egymás életében, hogy segítő emberként álcázva önmagunkat, magunk terhét rójuk a még gyengébbekre, akkor nem gyógyulás lesz belőle. Tudunk-e Isten gyöngéd érintései lenni? Nem erőszakos, nem túlakodó, csak jelenlevő kézrátétel lenni. A szentség ereje, a kimondott szónak az ereje, az érintésnek, a szent olajnak az ereje, mindaz, amit Isten azért talált ki nekünk, embereknek, hogy elvegye az érintés a találkozás súlyát akkor, amikor csak saját életünk terhét tudnánk átadni a másik embernek. Megtapasztaljuk azt is, hogy előfordul, hogy segítő emberek, akik jó szándékkal elmennek a beteg ágya mellett, vagy beteg ágyahoz, és egy idő után megfordulnak a szerepek. Már rég az ágyban fekvő beteg a segítő, és az önkéntes látogató, legyen az rokon, barát, szomszéd, már rég a terhét, a szomorúságát rója rá a beteg emberre, és az ágyban fekvő beteg még el sem tud menekülni ebből a helyzetből. Erre is figyelnünk kell, hogy ne forduljanak meg a szerepek. Nem azért megyek beteget látogatni, hogy végre kibeszélhessem magamat, és el tudjam panaszkodni, sőt, elmondjam a világ fájdalmát, a bizonytalanságokat, a félelmeimet, a háborútól való félelmemet, az esetleges politikai beállítottságomat. Jézus nem azt mondja, hogy értékeket közvetítsetek, legyetek korrektek, következetesek. Jézus azt mondja, ráteszik a kezüket a betegekre, azok meggyógyulnak. Ha az életed súlyával terheled meg, ha világ súlyával terheled meg az embert, aki beteg, akkor ő nem tud meggyógyulni. Amikor Isten, mint tanítvány, mint hívő embert, mint megkereszelt embert küld a találkozásban, hogy jelen legyél, akkor azért küld, hogy előtte tedd le lelked, életed súlyát, tisztíts meg Isten képeidet, az Istenről alkotott képeket, a félelmeidet, és ne vidd el a beteghez. Ne vidd el a hozzátartozódhoz, akin segíteni szeretnél. Hanem életed terhét, súlyát tedd le Isten irgalmas kezébe, utána pedig menj, és érintsd meg a beteget, ha arra ő felkészült, ha arra igénye van. Menj, és hogy megérintsen téged a természet szépsége, tisztasága, élete. Tégy úgy, élj úgy, hogy körülötted a világ, körülötted a virág, a víz, a fák, az állatok, az emberek be tudják lélegezni a te életednek az örömhírét, jóságát. Azt az örömhírt, hogy Isten szeret téged, megváltott téged, megengedi, hogy gyenge légy, de örömmel köszönt téged életed minden napján és az örökké valóságban. Az örömhír Isten szívén születik, amikor kimondja rád, hogy olyan jó, hogy vagy, én álmodtalak meg téged. Hallgasd meg, ízlelgesd és add tovább. Te magad is eszközvetítsd mindenkinek, függetlenül életállapotod, egészségi állapotod, státuszaid túl, jó, hogy vagy, és ez az Isten szava. És számomra is jó, hogy vagy. Általad vagyok gazdagabb, általad élek még inkább, általad vagyok emberibb, általad kerülök közelebb az Istenhez. Ez életünk evangéliuma. Ez az igazi örömhír, mely nem megterhel, hanem fölszabadít. Fölszabadít az Isten fiainak szabadságára. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

0: A rádió a lélek hangja.
1: 4 óra.
2: Mária Rádió Monor FM 106,3.

Gondolatok az áprilisi életigéhez. Maradj velünk, mert esteledik. Jézus mindig kész arra, hogy velünk legyen, nekünk kell készségessé tenni a szívünket erre. Valahányszor eltávolodunk tőle, a sötétség egyre nagyobb lesz, ne engedjük, hogy a bűn elszakítson tőle. Amikor hosszabb, rövidebb ideig elhanyagoljuk a rendszeres imádságot, vagy az ige élését, érezhetjük elveszettségünket. Ne hagyjuk, hogy a reménytelenség hatalmába kerítsen, mert tudjuk, hogy Isten irgalma mindent befed. A mi Emmauszi utunkon felismerhetjük a mellénk szegődő urat. Néha egy-egy jó barátként csatlakozik hozzánk, tevékeny szeretetével feloldja aggodalmainkat. Az ige élésében létrejön a találkozás vele, és segít abban, hogy bennünk éljen, és mi benne. Pillanatról pillanatra mi is kérhetjük a nap folyamán, többször is, maradj velünk. Tartsuk Jézust magunk között, a kölcsönös szeretettel marasztaljuk őt, mert ha velünk marad, elmúlik a sötétség. Ismerjük fel és fogadjuk be, amikor az Eukarisztiában hozzánk jön, amikor az igében hozzánk szól, amikor a fele barátban mellénk szegődik. A húsvét örömét, a feltámadott jelenlétét ismerjük fel, és őrizzük meg a szívünkben. Szent II. János Pál pápa gondolatai, korunk éjszakája. Keresztes Szent János tapasztalata a bizalomra hív meg bennünket, engedjük, hogy Isten megtisztíthasson bennünket. A reménnyel és szeretettel átszőtt hitben az éjszaka lassan megmutatja a hajnal fényét. Fénylővé válik, mint húsvét éjszakája. Maradj velünk, mert esteledik.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, 14. Leó pápáról, a remény pápájáról beszélünk, hiszen ma az audiencia szintén elmarad, és az ő szabadsága miatt, de ismertetném továbbá az ő úgymond eszmefuttatásait, hamar világossá tette, hogy tovább kíván haladni az ökumenizmus útján, követve ezzel elődei egyház politikáját. Május 14-én délelőtt a 6. pálteremben megválasztása után kihallgatáson fogadta a keleti egyházak jubileumi zarándoklatának résztvevőit. A találkozón 200 magyar zarándokkal együtt részt vett Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek meg propolita is, aki gyermekek rajzaival ajándékozta meg 14. Leót. Szimbolikus volt a helyszín is, 6. pál pápa Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini pápaságának időszaka 1963-78-ig tartott, és ő fejezte be a II. Vatikáni zsinatot. Notenagora pátriárkával visszavonta az 1054-ben Róma és Konstantinápoly között kimondott kölcsönös kiközösítést. Vitát váltott ki az 1968-as Humane Vitae emberi életről enciklikája, a természetes születés szabályozásról szentté avatták utódja első János Pál pápa volt, és Leó pápa beszédében erőteljes felhívást tett közzé annak érdekében, hogy a népek visszakapják a béke méltóságát. Minden erőfeszítést meg fogok tenni, hogy ez a béke terjedjen. A Szentszék rendelkezésére áll, hogy az ellenségek találkozhassanak és egymás szemében nézhessenek. Az egyházfő ebben a beszédében megismételte, amit Ferenc mondott a keleti egyházakról 2024 nyarán a keleti egyházakat segítő mű közgyűlésén. Olyan egyházak ezek, amelyeket szeretni kell. Egyedülálló, spirituális és bölcsességi hagyományokat őriznek, és sokat tudnak nekünk mondani a keresztény életről, a szinodalitásról és a liturgiáról. Gondoljunk az ókori atyákra, a zsinatokra, a monasztikus szerzetességre. Ezek felbecsülhetetlen kincsek az egyház számára. Idézte továbbá 13. Leót is, aki 1894-ben közzétett Orientalium Dignitas című apostoli levelében úgy fogalmazott, az emberiség megváltásának műve keleten kezdődött. Leó a zsidó közösséggel is kiváló kapcsolatokra törekszik, amit az is bizonyít, hogy rögtön megválasztását követően levelet írt az amerikai zsidó bizottság vallásközi kapcsolatokért felelős igazgatójának. Kifejtette, továbbra is erősíteni szeretné a katolikus egyház és a zsidó közösség közötti köteléket. Idézem, a mindenható segítségében bízva ígérem, hogy folytatom és erősítem az egyház párbeszédét és együttműködését a zsidó néppel a II. Vatikáni zsinaton kiadott Nostra Aetate dokumentum szellemében, írta 14. Leó pápa. Megválasztása után a nemzetközi lapok többsége az új pápát az egyház politika és teológia kontextusában mérsékeltnek vagy centristának írta le, és ezen tulajdonságai segíthetik ökumenikus törekvéseiben. A La Repubblica olasz lap szerint prevost kozmopolita és félénk személyiség. Egy rövid dal után megnézzük, hogy mi is az Ágoston rendi szerzetesnek, a reguláknak a hatása és a közösségre épülő egyházának a vágya benne. Maradjanak továbbra is velünk.

14. Leó nyilvános megnyilatkozásaiban gyakran hivatkozik Ágoston rendi mi voltára. Ahogy arra már utaltunk egy korábbi interjújával is, idézem, Ágostonos szerzetesként az egység és a közösség előmozdítása alapvető fontosságú számomra. Tehát a szerzetes rend Robert Prevostot egyenesen ajándéknak nevezte az egyház számára, ezt hangoztatta a rend generális perjele is, Alejandro Moral Anton a vatikáni médiának, dicsérve az új pápa,

apostolos társulatok közös neve. Minden olyan római katolikus férfi és női szerzetes rendre utal, amelynek tagjai Szent Ágoston szabályai szerint élnek. Két fő ágok van, Szent Ágoston rend, a katolikus egyház kolduló rendje. 1244-ben alapították a toszkánai régió több remete csoportjának összefogásával, akik Szent Ágoston reguláját követték. Általános néven Ágoston rendiek, történelmileg pedig Szent Ágoston remetéi, vagy Ágoston rendi remeték néven ismertek. Szent Ágoston reguláris kanonok rendje, Ágoston rendi kanonokok, több katolikus rend konfederációja, amelyek Szent Ágoston reguláját követik. Többségük pap, akiknek feladata az ünnepélyesebb liturgikus feladatok ellátása, és a plébániákon a lelkipásztori gondozás. Szent Ágoston kanonokjai a reguláris kanonokhoz tartoznak. A 11. századból eredő kanonok rendek Ágoston szabálya szerint élnek. A 12. és 14. században a teológia terén kifejtett működésükkel tettek szert jelentőségre. Léteznek továbbá a 19. században létrehozott anglikán ágostonos rendek, ezeknek azonban csak női tagjai vannak. Olaszországban és Európa szerte számos szerzetes csoport élt Szent Ágoston regulái szerint. IV. Ince pápa ezeket a különféle nem remete közösségeket és csoportokat egyesítette. Ezek után 1256-ban IV. Sándor pápa kívánságára az ágostonos szellemű szerzeteseket Firenzében megrendezett káptalanon elhatározták, hogy közös szabályzattal egyetlen rendben egyesülnek, és alapítójuknak Szent Ágostont ismerik el. A pápa ugyanebben az évben a rendet korduló rendnek nyilvánította. A tanuláson keresztüli igazságkeresés kulcsfontosságú az ágostoni etoszban, amelyet az egymás iránti szeretetteljes viselkedés parancsa ötöz. A szeretet és igazságosság iránti kötelességek vezérlik a rendet a nemzetközi missziós tevékenységében is. A szeretet és a tanulás kiegyensúlyozott törekvése ösztönözte a rend különböző ágait arra, hogy kölcsönös szereteten és szellemi fejlődésen alapuló közösségeket építsenek. Szent Ágoston szenvedélyesen beszélt Isten ősi és mégis olyan új szépségéről, és a szépség iránti vonzódása kiterjedt a zenére is. Tanítása szerint elnézést, aki énekel, kétszer imádkozik, így érthető, hogy a zene kulcsfontosságú része az ágostoni szellemiségnek. A kortárs ágostoni zenei alapítványok közé tartozik a bécsi Ágoston rendi templom, ahol minden héten Mozart és Schubert zenekari miséit adják elő, valamint az ágostoni kanonokok által vezetett osztrák Szent Florián iskola, ma már több mint 1000 éves fiúkórusa, az Ágoston rend tagjai jelentős tudományos munkássággal is büszkélkedhetnek. A vagyon és a tulajdon használat illetően Szent Ágoston nem a szegénységet, hanem a megosztást tartotta erejének. Életmódjuk másokat is követésükre sarkalt. A rend tagjainak irányadó szabályait Szent Ágoston több írásában is megtaláljuk, különösen a De opere monachorum című műben, amelyet a 8. vagy 9. századi ókori kódexek Szent Ágoston regulái néven említenek. 430 és 570 között ezt az életmódot a vandálok üldözése elől menekülő szerzetesek és papok tették ismerté Európában. Míg a kora középkorban ezen regulákat más szerzetes rendi szabályzatok, különösen Szent Benedek regulája háttérbe szorították, Augustinus szabályzata a 11. században újra megjelent a gyakorlatban, mint a kolostorok és a katedrális káptalanok reformjának alapja. Az egyik legismertebb ágoston rendi szerzetes, Luther Márton, aki 1505-től 1520-as kiközösítéséig volt a rend tagja, később lemondott szerzetesi fogadalmairól, és 1525-ben feleségül vette Katarina von Borát. Manapság körülbelül 2700 tagja lehet a rendnek,
Eddig folyamatos apadás volt érzékel.

elérhető 1971-ben még 4180, 1989-ben már 3300, 95-ben 2975 rendtagot tartottak nyilván, de most fellendülése számítanak az új pápa elkötelezettségéből adódóan. A Szent Ágoston rend 2008-as alkotmánya szerint a rend tagjai szerzetesek, akár noviciusok, akik a rend különböző körzeteinek tagjai, a rend kolostoraiban élő kontemplatív apácák, az általános prior által törvényesen létrehozott ágostoni világi testvériség tagjai. 13. Leó közel érezte magához a rendet, utód a név választásában nagy szerepet játszott névelődje, ezért érdemes az ő életrajzát is alaposabban áttekinteni, mivel sokan és sok helyütt hivatkoznak rá az új pápa megválasztása óta. 13. Leó Giacchino Pecci pápaságának időszaka 1878 és 1903 nem csak a katolikus egyház társadalmi tanítása alapjául szolgáló Rerum Novarum enciklika egyházfője, hanem az a pápa is, aki felforgatta a vatikáni külpolitikát, a teljesen szekuláris jellegű egyházi állam diplomáciáját pártatlanná tette, és a multilateralizmus hatotta át. Igaz, ez az irányváltás nem volt teljesen önkéntes. 13. Leo 1878-ban követte 9. Pius pápát. Utóbbi 1870-ben, tehát 9. Pius pápa kénytelen volt lemondani a pápai államról, amikor az olasz hadsereg legyőzte a pápai erőket, elfoglalva Rómát, és ezzel lehetővé téve Olaszország egyesítését. Ezt követően a pápa fogoly volt a Vatikánban, státuszát nem tisztázták, és azt sem garantálták, hogy visszatérhet a Vatikánba, amennyiben valahogy mégis elhagyná azt. Ez a helyzet 31 évig tartott, majd jött 13. Leó pápa, ám a Vatikánt ő sem hagyhatta el, mivel a római kérdés egészen az 1929-es lateráni szerződés aláírásáig megoldatlan maradt. De elődjével ellentétben, aki tartózkodott a külvilággal való kapcsolattartástól, 13. Leó közvetítőként lépett fel, így a Szentszék hangját a Vatikán falain túl is hallani lehetett. Fontos eszközt jelentettek számára enciklikái és apostoli levelei, amelyekből nem kevesebb, mint 86-ot írt. Az egyház társadalmi igazságosság iránti elkötelezettségét társadalmi politikai szempontból először az 1891-es Rerum Novarum enciklikában erősítette meg egyértelműen. Ez a Vatikán válasza az 1848-as kommunista kiáltványra. Ezzel egyházi körökön kívül munkásként és társadalmi pápaként vált ismerté. Robert Prevost különösen 13. Leó megközelítését tartotta szem előtt névválasztásakor. De 13. Leó munkásságában vannak más árnyalatok is, amelyek logikusan alátámasztják Prevost döntését. 13. Leónak, aki az egyházat a modern korba kormányozta, először azzal a nehézséggel kellett megküzdenie, hogy a világi hatalom elvesztésével csökkent a Vatikán befolyása a nemzetközi politika szinterén. Ezért új megoldásokat kellett találnia. 13. Leó egy olyan újfajta külpolitikára épített, amivel megalapozta azt, hogy a világban a későbbi pápákra pártatlan és erkölcsi tekintélyként hallgattak. Kifinomult diplomáciai érzékkel rendelkezett, a Vatikán az ő ideje alatt több országgal javította nemzetközi kapcsolatait, és gyakran nem katolikus államokkal is, mint például Oroszországgal, Angliával, vagy az Egyesült Államokkal. Diplomáciai remek művének a Poroszország és Spanyolország közötti közvetítést tartották, amely a Csendes-óceán nyugati részén található Karolina szigetcsoport feletti ellenőrzés megszerzéséről szólt. Ugyan bírálatok érték az egyházon belül centralizmus kiterjesztésének kísérlete miatt, érdemének tartják, hogy a katolikus egyház is megérkezett a modern korba. 13. Leó esetében mindenképpen megemlítendő közelsége az Ágoston rendhez,
ami szintén inspirálhatta Robert Prevost névválasztását. Giacchino Pecci, a későbbi 13. Leo, a Róma melletti Carpineto Romano-ban született 1810-ben, abban az időszakban, amikor a megszálló francia erők elsajátították a település Ágoston rendi kolostorát. Ifjú korában családjával Rómába költözött, ahol egy Ágoston rendi plébániát látogatott. Gyontatója pedig a rendbéli Pifféri volt, aki 1887-ben 13. Leo Porfirió címzetes püspökévé és az apostoli palota sekrestyésévé tett meg. A sekrestyés feladata az volt, hogy megőrizze az apostoli kegyhelyen őrzött szenterek, ékett tárgyakat. Hivatalát 1991-ben megszüntették. 13. Leo javaslatára néhány hónappal 1903-ban bekövetkezett halála előtt a Loretto-i litániájába beillesztette a következő invokációt: Jó tanács anyja, imádkozz érettünk. A Jó tanács anyjának tisztelete kedves volt az Ágoston rendiek számára, ez az ünnep nem tartozott a főbb Mária ünnepek közé. Eredetileg a rend saját ünnepe volt, és Itáliában terjedt el. Magyarországon a Pozsony virágvölgyi híres búcsújáró hely egy képe iránti tisztelet nyomán vált ismerté. 13. Leo volt az is, aki kivezette az Ágoston rendet abból a válságból, amelyben más vallási közösségek is kerültek. A francia elnyomás, majd az újonnan egyesült Olaszország szekularizációja során. Ezért visszahívta Rómába Antonio Pacci Piccolinót, a fiatal, de virágzó amerikai rend tartomány papját, hogy az ágostonosok újjáépítését irányítsa. 13. Leo több ágoston rendi főpapot is bíborossá nevezett ki, de nem csak a bíborosok kinevezésével fejezte ki tiszteletet 13. Leo a rend iránt, hanem azzal is, hogy több nagyra becsült tagját is a szentek sorába emelte, vagy boldoggá avatta. Így például Montefalcói Klárát 1881-ben vette fel a szentek listájára, a következő évben pedig boldoggá avatta Alonso de Orozco mellé spanyol papot és misztikust, akit jóval később már II. János Pál pápa avatott szenté 2002-ben. És végül az egész rend leghíresebb és legtiszteltebb szentje, Kássiai Rita, akit május 24-én az 1900-as jubileumi évben emeltek a szentek sorába. Sokat mondó továbbá az is, hogy 1900. október 7-én több mint egy évszázados ideiglenes menedék után éppen 13. Leo pápasága alatt szállították át Szent Ágoston földi maradványait a páviai székesegyházból a felújított San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és megnézzük, hogy mit jelent az egyértelmű állásfoglalása 14. Leo pápának keserű tapasztalatokkal, és az újságírók védelmezője is egyben.

Kedves Mária Rádió hallgatók, köszöntöm újra a mai műsorunkban. 14. Leó pápáról szóló ismertetésünket nem könnyű ugyan néhány hét után megmondani, hogy egy pápa mivel írja majd be magát a történelembe. 14. Leó eddigi megnyilatkozásai alapján azonban megkíséreljük modellezni, milyen pápa is lehet majd, melyek lesznek a legfőbb prioritásai, hogyan vélekedik az egyházról és a világról. A családot érintő kérdésekről, hogyan fogadják őt az egyre elmélyülő ideológiai harc által sújtott Egyesült Államokban, milyen külpolitikát folytathat és elődjével szemben megnevezi-e Vlagyimir Putyint Ukrajna elleni agresszorként, továbbá miként tekint az éghajlat változásra. Első megnyilatkozásaiból már is kiviláglik, hogy 14. Leó nem csak a világ lelki ismerete, hanem az emberi jogok őre is kíván lenni. Erre következtethetünk első nyilvános audienciája alapján, amit május 12-én hétfőn tartott a Vatikánban akreditált több ezer újságíró számára. Ebben is Ferenc pápát követte, hiszen elődje szintén már pontifikátusának kezdetén beszélt a média munkások előtt. Angol és olasz nyelven elhangzott beszédében már megcsillogtatta humorát, amiről az őt jól ismerők is beszéltek. Azt mondják, nem túlzott a nagy dolog, ha a hallgatóság tagjai egy beszéd elején tapsolnak. Ám ha még a végén is ébren vannak, és még akkor is tapsolni akarnak, na azt külön köszönöm, mondotta Leó pápa. Az evangéliumból a 8 boldogságról szóló részt felidézve közölte, ez a rész a média munkásoknak is szól. Mindannyiunkat arra hív, hogy másfajta kommunikációt folytassunk. Olyat, amely nem minden áron keresi a konszenzust, nem használ agresszív szavakat, nem veszi át a versengés modelljét, sosem választja el az igazság keresését attól a szeretettől, amellyel alázatosan keresnünk kell azt. Utalt arra, hogy a kommunikáció is hozzájárulhat a békéhez. Ha emberként viszonyulunk másokhoz, és amennyiben méltóképpen tiszteletet mutatva kommunikálunk velük, az a társadalmi megbékélés alapjául is szolgálhat. A béke mindannyiunkkal kezdődik, azzal, ahogyan másokra nézünk, ahogyan másokat hallgatunk, ahogyan másokról beszélünk, és ebben az értelemben alapvető fontosságú az, ahogyan kommunikálunk. Nemet kell mondanunk a szavak és a képek háborújára, el kell utasítanunk a háború paradigmáját. Mint később megjegyezte, napjainkban az egyik legfontosabb kihívás egy olyan kommunikáció előmozdítása, amely képes arra, hogy kivezessen bennünket a bábeli toronyból, amelyben néha tengődünk, kivezessen a szeretetlen gyakran ideológiai vagy pártos beszédmódok zűrzavarából. Ezért fontos a szolgálatotok annak fényében, hogy milyen szavakat használtok és milyen stílusban kommunikáltok. Emlékeztetett arra, hogy a kommunikáció nem csupán információk átadása, hanem egy kultúrának a párbeszéd és a konfrontáció tereként szolgáló emberi és digitális környezeteknek a megteremtése. A technológiai fejlődés tekintve pedig ez a küldetés még szükségesebbé válik. Ismét utalt tehát a párbeszéd fontosságára, amint első pápai beszédében is tette. Ami azonban különösen fontos ellen volt beszédében, az a bebörtönzött újságírók mellett való kiállása. Hadd hangsúlyozzam, idézem, hogy az egyház szolidáris azokkal az újságírókkal, akiket bebörtönöztek azért, mert megpróbálták elmondani az igazságot, és ezekkel a szavakkal kérem ezeknek az újságíróknak a szabadon bocsátását. Az egyház azoknak az embereknek a bátorságát ismeri el ezekben a tanúkban, gondolok itt azokra, akik életüket veszélyeztetve is beszámolnak a háborúkról, akik védik az emberi méltóságot, az igazságosságot és a népek tájékoztatásához való jogát, mert csak a tájékozott népek tudnak szabad döntéseket hozni. Alig ha nem Leó pápa is olvasta a bizottság az újságírók védelméért szervezett legutóbbi jelentését,
amely szerint 2024-ben rekordszámú média munkást gyilkoltak meg a világban. Legalább 124 újságíró vesztette életét 2024-ben, összesen 18 országban. Ez amiatt is aggályos, mert ez a legmagasabb szám azóta, hogy a bizottság több mint 3 évtizede elkezdte a munkavégzésük miatt elhunyt, megölt újságírók nyilvántartását. A korábbi negatív rekordot 2007-ben jegyezték fel, amikor 113 újságíró vesztette életét, közülük majdnem minden második az iraki háború következtében. Ugyanakkor az előző évben sem volt rózsás a helyzet. Ugyanezen szervezetek szerzése szerint 2023-ban összesen 321 riporter volt Rács mögött, ami a második legmagasabb szám volt azóta, hogy 1992-ben elkezdték nyilvánosságra hozni az első adatokat. Kínában volt a legrosszabb a helyzet, ahol 44 újságírót börtönöztek be. Majd a polgárháború által sújtott Myanmar és Oroszország következett a sorban. A jelentés szerint a bebörtönzött újságírók több mint 65%-a szembesül államellenes vádakkal, például hamis hírek terjesztésével, terrorizmussal, megtorlásként kritikus tudósításaikért. Leó pápa a bebörtönzött újságírók melletti kiállásával szintén elődje nyomdokaiba lépett. 2025. januárjában Ferenc a Kommunikáció Világnapján elmondott beszédében szintén a börtönbe vetett média munkások szabadon engedését követelte, majd felhívást tett közzé, csak azért börtönözték be őket, mert hűségesek voltak a hivatásokhoz, megpróbálták elmondani, amit láttak. Sokan vannak. Ebben a szent évben arra kérem azokat, akiknek hatalmuk van erre, hogy engedjenek szabadon minden igazságtalanul bebörtönzött újságírót. Legyen nyitva számukra is egy ajtó, amelyen keresztül visszatérhetnek a szabadságra, mert az újságíró szabadsága mindannyiunk szabadságát növeli. Leó beszédében közvetve a világ egyes országait is felelőssé tette az újságírókkal szembeni rossz bánásmódért. A bebörtönzött újságírók szenvedése kérdőre vonja a nemzetek és a nemzetközi közösség lelkiismeretét, és mindannyiunkat arra szólít fel, hogy védjük meg a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság értékét, mozgósított az amerikai származású, a sajtószabadsága talán emiatt is kiemelten kezelő egyházfő. Leó ebben is Ferenc példáját követve köszönetet mondott az újságíróknak azért, hogy folyamatosan hírt adnak a vatikáni eseményekről. Köszönöm, kedves barátaim, hogy szolgáljátok az igazságot. Azért voltatok Rómában ezekben a hetekben, hogy beszámoljatok az egyházról, annak sokszínűségéről és egységéről. Figyelemmel kísértétek a nagy hét szertartásait, közvetítettétek a Ferenc pápa halála miatti gyászt, ám de ő a húsvét fényében távozott tőlünk. Ugyanez a húsvéti hit vezetett be bennünket a konklávé szellemébe, mely különösen fárasztó napokat jelentett számotokra, és ez alkalommal is sikerült beszámolnotok Krisztus szeretetének szépségéről, amely mindannyiunkat egyesít és egyetlen néppé tesz, melyet a jó pásztor vezet. Felhívta a figyelmet arra, hogy a megváltozott kommunikációs közegben az egyháznak is megvan a maga felelőssége. Sose engedjünk a középszerűségnek. Az egyháznak el kell fogadnia az idő kihívását, és ugyanígy nem létezhet kommunikáció és újságírás az időn és a történelmen kívül, ahogy erre Szent Ágoston emlékeztet bennünket. Éljünk jól, és az idők jók lesznek. Mi vagyunk az idők. Szabadítsuk meg a kommunikációt minden előítélettől, haragtól, fanatizmustól és gyűlölettől. Tisztítsuk meg az agresszivitástól. Nincs szükségünk hangos és erőszakos kommunikációra, hanem olyanra, amely képes meghallgatni, felvenni a hangját azoknak a gyengéknek, akiknek nincs hangjuk. Szabadítsuk meg a szavakat, és ezzel hozzájárulunk a föld felszabadításához, buzdított a pápa. Robert Prevost jól ismeri a média szerepét,
Peruban döntő szerepet játszott a Sodalicio, e szektaszerű ultrakatolikus csoport által elkövetett pedofília és szexuális visszaélésekkel kapcsolatos nyomozás előrehaladásában. A csoportosulást Ferenc pápa 2024. januárjában oszlatta fel. Prevost a perui püspöki konferencia áldozatokért felelős bizottságának élén állt, és nem csak az áldozatokat segítette, hanem azokat az újságírókat is, akik 2015-ben feltárták a botrányt, és akiket mind a médiában, mind bíróság előtt üldöztek a hazájukban. Ugaz jelen volt a hatodik párról elnevezett csarnokban, ahol Leo pápa beszéde is elhangzott. Megismételte szolidaritását az újságírókkal, nyilatkozta ekkor az LP spanyol lapnak Ugaz. Pápává választása előtt Prevost a közösségi média használatáról is értekezett. Egy 2023-as májusi interjúban hangsúlyozta, hogy körültekintően és felelősségteljesen kell használni a közösségi médiát, hogy megakadályozzák a megosztottság és a vitáknak a szítását, valamint azt, hogy károkat okozzanak az egyház közösségének. Elismerte, hogy a közösségi média fontos eszköz lehet abban, hogy emberek millióinak közvetítsék az evangélium üzenetét. Fel kell készülnünk a közösségi média jó használatára. Ugyanakkor a mai folyamatosan változó világ olyan helyzeteket teremt, amikor valóban el kellene gondolkodnunk, mielőtt megszólalnánk vagy üzenetet írnánk a Twitteren, hogy válaszoljunk egy bejegyzésre, vagy akár csak kérdéseket tegyünk fel nyilvános formában mindenki szeme láttára. Néha fennáll a megosztottság és a viták szításának veszélye. A kommunikáció helyes használata lehetőség, de egyben kockázat is, és kárt okozhat az egyház közösségében. Ezért kell nagyon körültekintőnek lenni ezen eszközök használatakor, jemelte ki. Leo igyekszik maga is használni a közösségi médiát. Egy héttel megválasztását követően már is létrehozta pápai Instagram fiókját.

Robert Prevost pápává választása nagy csapás az amerikai ultrakonzervatívok számára. Az amerikai ultrakonzervatívok nem fogadták éppen nagy lelkesedéssel 14. Leo megválasztását. Bár Donald Trump azt állította, neki is szerepe volt abban, hogy amerikai személyiséget ültettek Szentpéter trónjára, a multimilliárdosnak még sok gondot okozhat 14. Leo. Így eleve az új pápa vált a legnagyobb, legismertebb amerikaivá, elhomályosítva ezzel Trump amúgy igencsak kétes szerepét. Ám az új katolikus egyház fő ideológiai szempontból nagyon nehéz pillanatokat okozhat az amerikai elnöknek és csapatának, és komoly kihívás elé állítja az amerikai katolikusokat is, akik többségükben körülbelül 60%-ban ugye Trumpra adták a voksukat a 2024 novemberében megrendezett elnökválasztáson. 14. Leót lévén Egyesült Államok beli az amerikai ultrakonzervatívok sem kezelhetik olyan megvetéssel, mint Ferenc pápát, hiszen ezzel hamar rájuk lehet aggatni a nemzetgyűlölő címkét, miközben Trump mozgalmának legelvakultabb támogatóiról van szó. Az amerikai ultrakonzervatívok 2019-ben nyílt támadást intéztek Ferenc pápa ellen, akinek a kapcsolata végig igen feszült volt a Trumppal első elnöksége alatt. Antikrisztusnak is minősítették. Többek között az dühítette fel őket, hogy Ferenc pápa békülékenyebb álláspontot képviselt az azonos nemű párokkal kapcsolatban, befogadásra építő menekült politikát követelt, igyekezett bevonni a laikusokat a döntéshozatal folyamatába a szinódusi kezdeményezéseivel, továbbá beemelte a nőket az egyházi hierarchiába. Azt sem nézték jó szemmel, hogy 2018-ban a Vatikán megállapodott Pekinggel a püspöki kinevezésekről, miközben Washington és különösen a republikánusok nagyon kritikusan tekintenek a kínai népköztársaságra. Vatikáni források szerint, amikor G.D. Vance röviddel a pápa halála előtt Ferenccel találkozott, a katolikus egyház fő figyelmeztetni akarta arra az amerikai alelnököt, ha komolyan veszi katolikus vallását, ne kösse össze a politikát a vallással. Minden esetre az amerikai ultrakonzervatív szárny most úgy érezte, méltó bosszút állhat Ferencen és a Vatikánon a pápa választással. Úgy vélték, beleszólhatnak a konklávi menetébe, és elérhetik azt, hogy egy nekik megfelelő bíborost válasszanak meg a katolikus egyház élére. Egyik kedvenc jelöltjük volt Athanasius Schneider, kazasztáni püspök, aki a menekült áradatot tömeges invázióhoz hasonlította. Olyan összeesküvés elméleteket terjesztett, hogy a politikai elit szándékosan hívja be a menekülteket Európa keresztény identitásának csökkentésére. A konzervatív listán előkelő helyen szerepelt Robert Sarah, guineai bíboros, a latin mise prominens támogatója és Raymond Burke, amerikai főpap, aki Donald Trump amerikai elnök nagy híveként ismert, és a Ferenc elleni szárny egyik leglelkesebb tagja volt. Robert Prevost pápává választása azonban megsemmisítő vereség az amerikai ultrakonzervatívok számára. Nem tudhatjuk persze, hogy akadt-e olyan bíboros, akit a konklávain is ez vezérelte, de ettől ez még tény. A következmények nagyon jelentősek abban az Egyesült Államokban, ahol Trump néhány nappal a konklávi előtt pápának öltözve jelent meg egy mesterséges intelligencia által generált képen. A illusztris személyiségei ennek az egyesületnek valójában Prevost megválasztását tartották az egyik legrosszabb forgatókönyvnek. Ezt bizonyítja, hogy Steve Bannon, Donald Trump egykori főtanácsadója, már felhívta a figyelmet arra a veszélyre, hogy Prevost lehet a következő pápa. Veszélyes ellenséget láttak benne. 14. Leo már nem olyan pápa, akit betolakodóként vagy veszélyes marxistaként kezelhet Donald Trump és csapata, mint ahogyan ezt Ferenccel tették. Az amerikai perui pápa az erkölcsi tekintély hangjaként szólalhat meg az amerikaiak előtt. Az ultrakonzervatívokat már
első beszéde aggodalommal töltötte el, amelyben párbeszédet követelt. Massimo Fagioli, a Philadelphiai Villanova Egyetem teológiai és vallástudományi tanszékének professzora, mint korábban mondottuk, Prevost egykor ebben az intézményben tanult. Úgy vélte 14. Leo, azért is jelent veszélyt az amerikai adminisztrációra, mert a szélsőségesen konzervatív trumpista republikánusok részéről teljesen hiteltelen lenne az az állítás, amely szerint az új egyházfő nem szereti Amerikát, nem ismeri az országot. Már nem fognak hinni nekik, magyarázta Fagioli. Leo megválasztásával a katolikus egyház fontos geopolitikai döntést hozott, de természetesen nem csak ez a cél lebegett a bíborosok szem előtt. Akadnak olyan meglátások, amely szerint a mostani választás az 1978-as döntéshez hasonlítható, amikor a hidegháború közepén lengyel pápát választanak meg a katolikus egyház élére. Szent II. János Pál pápáról van szó, aki 78-tól 2005-ig tartott a pápaságának időszaka. Pápaságának kezdetétől fogva elkötelezte magát a kereszténység harmadik évezredének új evangelizációja mellett, meghirdette a 2000-es jubileumot, 83-ban kiadta új kánonjogi kódexet, 92-ben a katolikus egyház katekizmusát, aktív szerepet játszott a hidegháború felszámolásában és a berlini fal leomlásában, szentté is avatták. Ronald Reagan kormányzata értékes szövetségesre lehet a szovjet blokk ellen, II. János Pál pápa személyében, már a 79-es Lengyelország vizitjével is jelezte, mekkora veszélyt jelent a szocialista rendszerre. Ezért lesz különösen érdekes, ha Leo pápa hazájába, az Egyesült Államokba látogat. Kérdés persze, létrejön egy ilyen vizit, mert Ferenc pápaként sosem tért vissza Argentinába. De nehéz elképzelni, hogy az új pápa kihagyja úti céljai közül szülő hazáját. Az idén, ahogy elmondta, minden esetre nem tervez amerikai utat, a naptárába egyelőre egyetlen külföldi vizit szerepelt a tavaly. Törökországba utazott a niciai zsinat 1700. évfordulója alkalmával, ahol találkozott első Bartolomaiosszal, a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkájával, a keleti ortodox keresztények spirituális vezetőjével. És azzal, hogy Prevost lett az új pápa, a Vatikán a világban tapasztalható kulturális és politikai összecsapások a globális polarizáció epicentrumába került. 14. Leo amerikaiként könnyebben fegyverezheti le azokat az ultrakonzervatívokat és populista politikusokat, akik a kereszténység védelmezőinek állítják be magukat. Bár akadnak olyan vélekedések is, amelyek szerint Trump valójában örülhet annak, hogy amerikai lett az új pápa, de ez már csak az alelnök ideológiája miatt sem valószínű, mert az amerikai alelnök éppen Szent Ágostont idézve utasítja el a menekültek befogadásának szükségességét, amit Ferenc pápa is hirdetett. Mivel azonban 14. Leo Ágoston rendi szerzetes, az amerikai alelnökről legfeljebb csak legáldázabb hívei hiszik el, hogy pápába pápánál. És az alelnök egy interjúban elmagyarázta, hogy Szent Ágoston vallomásai miatt tért vissza a kereszténységhez. Ágoston intellektualitása segített a keresztény hit megértésében, fogalmazta meg Prevost, még megválasztása előtt egy bejegyzésében figyelmeztette is őt arra, hogy rosszul értelmezi Szent Ágostonnak a tanait. Kedves hallgatók, majd innen folytatjuk. Maradjanak továbbá is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából. Dél van, megkondultak a harangok, és imára hívnak bennünket. Hívjuk Önöket, hogy imádkozzunk együtt. A mai délben, akik Önökkel imádkoznak,
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde. Az Úrangyala imád, majd ezt követően a Zsolozsmából a napközi imaórát imádkozzuk, felajánlva a kedves hallgatók szándékára, az ágyhoz-házhoz kötött betegekért. Imádkozunk minden önkéntesünkért, támogatónkért, és tudom, hogy holnap már nagyon sokan, főleg innen Sepsiszentgyörgyről elindulnak Medjugorjéba, az ifjúsági fesztiválra. Imádkozzunk minden zarándokért, a szervezőkért, és mindazokért, akik, hát tudjuk, hogy mi történt egy pár nappal ezelőtt, hogy a Jóisten szeretete átjárja a szíveket, hogy ne békétlenség, ne zűrzavar, hanem isteni kegyelem áradjon. Tartsanak velünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Istenünk, te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiad követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Olcsd el minden viszálytüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Bő áldásunk vagy nekünk, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem. Bűntől az ifjú hogyan tisztíthatja meg útját? Csak úgy, ha megtartja tanításodat.
1: Buzgó szívvel csak téged kereslek, ne engedd, hogy parancsaidtól eltérjek.
0: Beírtam szívem rejtekébe intéseidet, hogy ne vitkezzem ellened.
1: Bő áldás vagy nekem, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem.
0: Beszédes ajkamon szüntelen, a te ajkad ígéit ismételgetem.
1: Bizonyságaid útján boldogabb vagyok, mint akármilyen gazdagságban.
0: Bensőmben törvényeidet forgatom, elmélkedem útjaidról.
1: Boldogságomat csak igaz igédben találom, szavaidat nem felejtem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Bő áldásunk vagy nekünk, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem.
1: Lépteimet ösvényeidhez szabom, Uram. Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, figyelj könyörgő szavamra.
0: Imádságom felé hajoljon füled, mert nem csalárd az én ajkam.
1: Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, hiszen szemed az igazságot nézi.
0: Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel, tűzpróbának ves alá, nem lelsz bennem gonoszságot.
1: Szám nem beszél az emberek dolgairól, ajkad igéi miatt őrizkedem az erőszakosok útjától.
0: Lépteimet ösvényedhez szabom, lábam így meg nem inoghat.
1: Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Fordíts felém füledet, hallgasd meg szavam.
0: Csodás jóságodat mutasd meg. Az ellenségtől jobbod megmenti a benned bízót.
1: Óvj engem, mint szemed fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem a gonoszoktól, akik szorongatnak.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Lépteimet ösvényeidhez szabom, Uram.
0: Kelj fel, Uram, oltalmazd meg engem. Halálos ellenségeim körülvettek, elnehezült szívüket bezárták. Szájukból kevésség árad.
1: Sarkamban vannak, körülvesznek. Szemük azt vizsgálja, hogyan tiporhatnának földre.
0: Olyanok, mint a prédára éhes oroszlán, mint a rejtekben lapuló oroszlánkölyök.
1: Kelj fel, Uram, szállj szembe velük, terítsd le őket. Kardoddal ments meg életemet a gonosztól.
0: E halandoktól oltalmaz, Uram, kezeddel. E halandoktól, akiknek osztályrészük csak ez az élet.
1: Amit nekik szántál, töltsd meg azzal gyomrukat. Lakjanak jól fiaik, és ami megmarad, hagyják gyermekeikre.
0: De én igaz voltomban látom meg arcodat, és színed látása tölt el, ha felébredek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Kelj fel, Uram, oltalmazd meg engem, mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között, mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok.
0: Igazságba öltözzenek papjaid, Uram,
1: és szentjeid újongjanak.
0: Könyörögjünk, mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában, tekints jóságosan megkezdett munkánkra, segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen hamarosan várjuk Önöket a Déli Magazin műsorunkkal. Akik Önökkel imádkoztak,
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Magazin, a Mária Rádióban. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. 2026. július 29-e van. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. A mikrofonnál
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde köszöntik Önöket, a mai adás szerkesztői.
1: Nagy szeretettel köszöntjük Önöket, kedves hallgatóink! Hamarosan híreket hallhatnak, programajánlót, műsorismertetőt fogunk beolvasni. Átnézzük a nap hőmérsékleti értékeit, egy rövid időjárás jelentést is készítettünk Önöknek, majd a napevangéliumát ismétlésben fogjuk közölni Önökkel Fülöp Szabolcs segédlelkész tolmácsolásában.
0: Adásidőnk második felében pedig Bajcsi István mentőasszisztenssel beszélgetünk a Perc, ami számít rovatban. Ugye meleg van, nyár van, hogy mire kell ilyenkor figyelni.
1: Adásidőnk végén egy műsorismertetővel búcsúzunk Önöktől. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra és 16 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Hivatalosan is elismert foglalkozás lett Romániában a pastorál asszisztensi munkakör.
1: Új mérföldkőhöz érkezett a romániai egyházi szolgálat. A július 22-én megjelent hivatalos közlönyben közzétett rendelet értelmében a pastorál asszisztens hivatalosan is bekerült a romániai foglalkozások jegyzékébe. A munkaügyi, családügyi, ifjúsági és szociális szolidaritási minisztérium, valamint az Országos Statisztikai Intézet közös rendelete a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara kezdeményezésére a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia kérésére született meg. Az új besorolás azt jelenti, hogy a pastorál asszisztens immár hivatalosan is a felsőfokú végzettséget igénylő egyházi lelkipásztori szakemberek közé tartozik. Ennek köszönhetően a plébániák, egyházi intézmények, karitatív és szociális szervezetek a jövőben már ezzel a megnevezéssel alkalmazhatják munkatársaikat, amely a munka a szerződésekben is hivatalosan feltüntethető. Egészségnap Csíkszentimrén.
0: Holnap délelőtt 10 órától Csíkszentimre község önkormányzata a szociális projektje keretében megszervezi az egészségnapot a Henter kuriában. Közreműködnek a helyi családorvosok Kristó Ibolya, valamint Ábrahám Andrea és a projektben dolgozó Gábor Enikő. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Közösségi felolvasás a költőszobránál.
1: Sepsi Szentgyörgyön emlékeznek meg Petőfi Sándorra elhunytának évfordulóján egy-egy versének felolvasásával a nevét viselő emlékparkban. Pénteken a költőszobránál kedvenc Petőfi vers felolvasás lehetséges az este 8 órától tartó közösségi kulturális akció során. Egy-egy felolvasás ajánlott időtartama 3-4 perc. Az érdeklődőket kérik, jelentkezzenek pénteken déli 12 óráig a Bot Péter megyei könyvtárban a 0267-312-133-as telefonszámon, vagy a bibliokukac.kmkt.ru címen közölve nevet, telefonszámot és a felolvasandó vers címét. A telefonszámot, ahol jelent

0: jelentkezhetnek megismétlem 0267 312 133. Kísérleti régészet Mikházon.
1: Szombaton délelőtt 10 és délután 6 óra között a Maros Megyei Múzeum nyílt napot tart a Mikházi Limes Parkban. A program keretében szervezett mozaik műhelyekben a látogatók megcsodálhatják a római világ egyik legszebb mozaikja, a híres Halikarnassosi által ihletett reprodukciót, majd felfedezhetik a több ezer apró tessera között rejtőző történelmet és a római világ egyik leglátványosabb művészeti ágát. Kedves zenekar, koncert és táncház.
0: A csíkszeredai városnapok keretében vasárnap este 9 órától a Kedves zenekar koncertezik a Zengő térben, a Petőfi Sándor utca 35 szám alatt. A Kedves zenekar küldetése, hogy kedvessé, szerethetővé tegye a népzenét minden korosztály számára, itthon és a világ bármely pontján. Céljuk nem csupán a hagyományőrzés, hanem a zenei kultúra örömeinek megosztása, hogy a népzene ne csupán múlt idéző legyen, hanem élő, átélhető és mindenki számára kedves. A koncert után táncházzal folytatódik az este. Idén is megrendezik a Csángó Fesztivált.
1: Számos program, több mint 400 közreműködő, köztük moldvai és gyimesi csángok, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be az augusztus 5 és 9-e között Jászberényben zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában. A fesztivál küldetése bemutatni és több és tovább örökíteni a moldvai és gyimesi csángok, valamint a Kárpát-medence magyar közösségeinek élő kulturális örökségét, miközben erősíti az összetartozás érzését és a kulturális identitást. Színpadra lépnek moldvai és gyimesi csángó hagyományőrzők, erdélyi, felvidéki és magyarországi néptánc együttesek, zenekarok, énekesek. A rendezvény pontos programterve, a fellépők listája, valamint a jegyinformációk a csangofesztivál.com oldalon találhatók. Tehát csangofesztivál1szó.com oldal, ott lehet bővebben és részleteket találni. Zarándoklat Szentföldre.
0: Október 12-e és 19-e között szentföldi zarándokutat szervez Fábián László plébános, melyre szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt. Az utazás Bukarestből Tel Avivba lesz, részvételi díj 1480 euró. Jelentkezni és további információt kapni László atyánál a 0744 599 726-os, valamint Karácsony Tibor atyánál a 0771 084 735-ös telefonszámon lehet. Megismétlem a telefonszámokat, Fábián László atya telefonszáma 0744 599 726, Karácsony Tibor atya telefonszáma 0771 084 735.

0: Híreink végén röviden az időjárásról is hallhatnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat július 27-e és augusztus 9-e közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből kiderül, hogy a hét közepétől ismét kánikula lesz országszerte. A nappali csúcshőmérséklet a Bánságban megközelíti a 39 Celsius fokot, Erdélyben és Máramarosban mától felmelegedés várható, a maximumok átlaga meghaladja a 30 fokot. Az éjszakai minimumok ezen a héten 10 és 14, jövő héten pedig 14 és 18 Celsius fok között alakulnak. A Bánságban és a körös vidéken augusztus 6-áig fokozatos felmelegedés várható, a nappali csúcsértékek regionális átlaga a jövő hét közepére 38-39 fokra nő. Ezt követően fokozatosan csökkenni kezdenek a maximumok, de a kánikula és a hőterhelés továbbra is kitart. A hegyekben a hét első napjaiban a nappali csúcsértékek átlaga 18 Celsius fok körül alakul.
1: És nézzük át, hogy milyen hőmérsékleti értékeket mértek ma délben 12 órakor, Erdélyben, Párcimban és a Bánságban. 30 fokos legmelegebbet Zsombolyáról jelentettek Temesvár mellett, ezt követi 29 fokkal Resica, Bánya és Temesvár, szintén Arad is 29 fokos meleg van ott, 28 fokot mértek Nagyváradon, 27 fok nincsen sehol, 26 fokot jelentettek Déváról, Gyulafehérvárról és Szatmárnémetiből, 25 fokot mértek Fogarason, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagybányán, 24 fokos meleg van Besztercén, Zilahon, Tordán és Székelyudvarhelyen.
0: 23 fokot mértek Brassóban, Dísen, Dicsőszentmártonban, Kézdivásárhelyen, Máramaros-szigeten, Maroshévízen, Nagysármáson, itt Sepsiszentgyörgyön is. 22 fokot jelentettek Barotról, Csíkszeredából, Gyergyóalfaluból.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére írtunk, köszönjük figyelmüket! Fontos hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak. Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igaz gyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igaz gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, visszhangoznak még ezek a mondatok vasárnapról is bennünk, hiszen az elmúlt vasárnapon éppen ezt az evangéliumi szakaszt hallottuk, összekapcsolva a Királyok könyvének részletével: adj nekem éber szívet, adj nekem téged hallgató szívet. Salamonnak, az ifjú királynak a kérése ez, az ő szolgálatának, uralkodásának a kezdetén, hiszen látja, hogy az, ami előtte áll, az túl nehéz, túl nagy falat egyedül önmagának, és ezért kéri Istennek a segítségét. Nem csak egy adományt, nem csak egy ajándékot kér tőle, hanem valami nagyot, valami igaz gyöngyöt, olyan szívet, amely egészen felé fordul, amely hallgatja őt. Isten mindig meghallgat bennünket. A legnagyobb kérdés az, hogy mi tudunk-e ráfigyelni, és mi hallgatjuk-e őt. Éppen ezért ez a kérés oly aktuális, oly bőr alatti. Hallgatni őt, ráfigyelni. Annyi mindenre figyelünk az életünkben. Szinte állandós jelleggel érkezik egy értesítés a telefonunkra. Információk érnek bennünket utól, világ eseményeiről, akár természeti katasztrófákról, balesetekről, politikai életről, és oly sok felé terjed ezért a figyelmünk, hogy szinte már-már észrevétlenül, de kikopik ez a hallgató szív. Ezért újból és újból kérésünk lehet ez. Adj nekünk téged hallgató szívet, hogy a gyöngyöt, az igaz gyöngyöt, a veled való kapcsolatot egészen megélhessük, a miénk legyen. Ma is két szentírási részt hallunk az ige liturgiában, az imént hallott evangéliumi szakaszt, valamint Jeremiás könyvének a részletét, ahol a proféta panaszkodik a nehéz küldetés miatt, és úgy érzi, hogy ő túl fiatal ahhoz, amit tennie kellene. Úgy érzi, hogy nincs elég ereje. Megint csak ez a salamoni hozzáállás is itt hasonló, hogy rátekintve a saját életünkre, rátekintve akár ennek a királynak, vagy ennek a prófétának az életére, fölismerhetjük, hogy önmagában egyedül nehéz megtenni azt, amiből a hivatásból származik. Aztán vannak olyan pillanatok az életben, amikor úgy érezzük, hogy túl nagy árat fizettünk azért, vagy fizettünk azért, hogy hűségesek maradjunk. Jeremiásnál is van egy hasonló rész, ahol ezt éli át a proféta. Úgy érzi, mintha mindenki ellene fordult volna, pedig ő nem a saját útját járja, hanem Istenét. Ismerős ez nekünk is. Gondoljunk csak arra, hogy amikor becsületesek akartunk maradni, amikor nem vettünk részt egy rossz indulatú beszélgetésben, vagy amikor őszinte szívvel megbocsájtottunk, vagy egyszerűen csak kitartottunk a hitünk mellett, néha úgy tűnik, hogy ezért nem elismerés járt, vagy járna, hanem éppen nehézség. Ez egy alapvető tapasztalatunk. Azonban jó tovább olvasnunk Jeremiásnak ezt a részletét, ő elárulja, hogy honnan kap ehhez erőt. Ha eljutottak hozzám igéid, én élvezettel faltam őket. Ilyen szép képes testvérek, hogy az ember egy hosszú nap után jó ízűen elfogyaszt egy szelet kenyeret, és az úgy táplálja a lelket, mint Isten szava. Aki naponta csak néhány percet szán az evangéliumra, az az idővel megtapasztalja, hogy egészen másképp tudja hordozni a mindennapok terheit. Ezért annyira lényeges nekünk az evangéliumnak mindennapi olvasása. Az Úr Jézus két rövid példabeszédet mondott az evangéliumban, kincs és az igaz gyöngy története ugyanarra tanít, ha valaki rátalál arra, ami igazán értékes, akkor minden más a helyére kerül. Akkor a helyére kerül az az érzés is, vagy az a gondolat is, hogy egyedül ez nehéz, egyedül nem megy, és helyére kerül az a gondolat is, és érzés is, és tapasztalat, hogy ugyan tettem a jót, ugyan kitartottam hűségesen is, mégis valahol egy nehézség van. Ezek mind-mind helyére kerülnek ekkor. Gondoljunk csak arra, amikor egy családnak megszületik a gyermeke, attól a naptól megváltozik az időbeosztásuk, a terveik, a prioritásaik. Nem azért, mert muszáj, hanem mert megtalálták azt, aki mindennél fontosabb. Így formálja át a szeretet is az életünket. Ha valaki rátalál erre az igaz kincsre, ha rátalál az Istennel való mélységes és őszintén megért kapcsolatra, akkor minden más a helyére kerül. A mi vallásunk elsősorban nem a lemondásoknak a sorozata, hanem a nagy felfedezésé. Rátalálni arra kincsre, akiért érdemes élni. Ha Krisztus valóban a szívünk középpontjába kerül, akkor sok minden, ami korábban olyan fontosnak tűnt, elveszíti a túlzott jelentőségét. Nem azért, mert hogy értéktelenné válna, hanem mert megtaláltuk a legnagyobb kincset, a legnagyobb értéket. És a többit ez után, ennek a fényében rongsoroljuk. Testvérek, ma talán érdemes feltennünk magunknak egy egyszerű kérdést. Mi az a kincs, amiért ma a legtöbb időt, energiát és figyelmet adom? Ha válasz Krisztus, akkor jó úton járok. Ha pedig nem egészen ő, akkor a mai evangélium bátorítás még ma újra rá lehet építeni arra a kincsre, aki soha nem veszít az értékéből, és aki egyedül képes betölteni az ember szívét.

Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Fülöp Szabolcs segédlelkész tolmácsolásában hallhatták a mai nap evangéliumát. Ezt ismétlésben játszottuk be, hiszen a mai reggeli ébresztő műsorban hangzott el. A pontos idő 12 óra és 38 perc. Kezdetét veszi nem sokára az előkészített téma, amint a bevezetőben is említettem. Bajcsi István mentőasszisztenssel beszélgetünk arról, hogy a nyári időben, a melegben, a kánikulában mi az, amire érdemes odafigyelni. Tartsanak velünk továbbra is. Köszöntjük azon hallgatókat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Jó rádiózást mindnyájuknak!

0: Daily Magazin a Mária Rádióban.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Perc, ami számít című adásunkban. Mai meghívottam is Bajcsi István mentőasszisztens. Szeretettel köszöntelek, dicsértessék Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen. Én is köszöntöm a hallgatókat ebben a nyári témakörben.
1: Nyári hőségben. Igen, hogyha nyár, akkor van-e veszély? Akkor van-e olyan, hogy a perc, ami számít?
2: Van, mivel nyáron a nagy hőség okozhat egészségügyi problémákat, vagy ilyenkor már elindulnak a rovarok, a rovarcsípések, de az egy másik témában, de szerintem most nyugodtan beszélgethetünk a hőségről, a napszúrásról, ájulásról, ez ami talán a kiszáradásról, ez ami most nagyon aktuális téma.
1: Jó, beszéljünk erről, mert ugye sokan kirándulnak, hirtelen nekem az is eszembe jutott, hogy sokan a hőségben beugranak egy-egy hideg vízbe, az problémát jelenthet-e?
2: Jelenthet, mivel volt már precedens, volt már a, hogy a test nagyon-nagyon felmelegszik, és ahogy beleszűk egy hideg vízbe, és hidegéd egyből a testet, a sokkot kap, és ezáltal le is állhat a keringés.
1: Ami mit is jelent?
2: Leáll a szív működése. És ezért ajánlatos mindig, nem hiába a strandokon is fel van téve egy tusoló, pont ezért, hogyha felmelegedik az illető, akkor mielőtt bemenne a medencebe, azért tusoljon le, kicsit hűljön le a szervezet, és úgy menjen B fokozatosan. Ne egy nagy hőingadozás érintse a testet.
1: Értem. Tehát akkor kezdjük úgy, hogy mielőtt elmennénk strandolni, jó, hogy egy kicsit átgondoljuk a dolgainkat.
2: Igen, a dolgainkat, így van.
1: Mondtad, hogy ugye a hőség, tehát akkor ide tartozik a napszúrás
2: és az ájulás. De mondjuk az ájulás máskor is eléjön, nem csak nagy hőségbe, egyszerű rendezvényeken sokat áll az illető, iskolákba, kicsengetéseken, ehhez hasonló dolgokon, és akkor fejlép az ájulás veszélye, úgymond.
1: Jó, és akkor ilyenkor mit kell tenni? Vagy mielőtt probléma adódna, akkor gondolom ezeket jobb megelőzni, nem? Vagy felkészülni, igen, valamilyen szinten.
2: Igen, na most, ha az ájulásról beszélünk, akkor az ájulás a testnek egy természetes reakciója.
1: Természetes reakció?
2: Igen. Igen, mivel az ájulás akkor lép fenn, amikor hosszú időn keresztül álló helyzetben vagyunk, nem mozgassuk a lábizmainkat, nem mozgatunk egyéb izmokat, és leesik a vérkeringés. És az agy ezáltal nem kap elég oxigént, nem kap elég úgymond ellátást. És akkor a szervezet azt mondja, hogy ha függőlegesen nem tudjuk pompálni a vérkeringést, akkor fektessük ki, mert vízszintesen sokkal könnyebben fog menni a szervezetbe, a szív sokkal könnyebben fog tudni dolgozni. Ez az egyik. A másik pedig az ájulásnak a másik természetes reakciója, hogyha egy olyan negatív információt hallunk, vagy látunk, ez egy drasztikus eset, haláleset, vagy ilyesmi, akkor az agy kikapcsolja a szervezetet, kikapcsolja a reakciót, hogy azt a sokkot pszichésen könnyebben tudja feldolgozni. Úgyhogy ez a két olyan pillanat, amikor az ájulás fellép, és erre szoktam én mondani, hogy egy természetes reakció, hogy megvédi a szervezetet, megvédi a lelki világot, a pszichét az embernek.
1: Jó, és hogyha egy ilyen ájulás, vagy már elájult személlyel találkozunk, mi teendünk?
2: A mi teendünk nagyon egyszerű.
1: Igen?
2: Igen. Első dolog az, hogy maradjon fekve, és a lábait felemelni. Mivel a lábnak ilyenkor nem kell annyi véd, fölösleges, már kapott eleget, attól álljutunk el, hogy túl sok védellátás volt a láb, kevés volt a fejbe. Az első lépés az, hogy a lábakat felemelni minél magasabbra, legalább 45 fokos szögbe.
1: És ezt akkor meg kell tartani, gondolom.
2: Igen, meg lehet tartani, vagy a személy megtartsa, hogyha többen vagyunk, vagy beteszünk egy széket, beteszünk valamit, ami épp a környezetünkbe adódik, és ezáltal a vérkeringés az megy vissza a fejhez és a tüdőhöz. És így jobb az ellátás. Lehet egy kicsi fájdalominget létrehozni, egy kicsi csipkedés a mellkason, hogy a szervezet kap egy fájdalmat, az agy, és akkor gyorsan próbálja összeszedni magát.
1: Ennyit kell tenni ájulás esetén?
2: Igen, ennyi.
1: Nem kell pofozni, nem kell?
2: Nem. Az, ami nagyon gyakori, amit hibát elkövetnek az emberek, hogy itassák vízzel. Na most ezt nem szabad. Mivel ájulás esetén kiesett a nyelési reflex, és én töltöm a vizet, hogy mert van egy ilyen hiedem, ha az ember tud inni, akkor rendben van.
1: Igen, én ezt nem tudtam, hogy...
2: Megvan ez, igen, a...
1: Tévhit akkor, igen.
2: Tévhit, és ha kiesik a nyelési reflex, akkor nem tud nyelni, és az a víz bekerülhet a tüdőbe. És akkor fulladásról fogunk beszélni. Most a kicsengetés nagy udvaral, iskola udvaral, fulladásról fogunk beszélni.
1: Tényleg ilyenkor szoktak, főleg most nyáron, de hát most már lejártak a kicsengetések, de jönnek a koncertek, meg rendezvények, ahol úgy szintén, ha sokat állnak ezek szerint. És én nem tudtam például, hogy emiatt következik be az ájulás, de gondolom, hogy a hőség is nem. A
2: hőség is közrejátszik, így van, mert napon való tartózkodás hosszú ideig van, és nincs fődél a fejünk, nincs egy kalap, nincs, ami kicsi árnyékot tartson, akkor úgymond felmelegedik a szervezet, és ezáltal létrejön egy ájulás. Most az ájulásnál az van, hogyha azt veszük észre egy mellettünk lévő személynél, egy kicsit sápat, úgy szédül, egy kicsit olyan bizonytalan, inkább kérjük meg, hogy mi a gond vele, és amennyiben lehet, minél hamarabb ültessük le. Vigyük árnyékba, hűvös helyre, és ültessük le. És megtörténhet az, hogy elájul, és úgy esik, hogy beütheti a fejét. Lehet ebből egy koponyas sérülés is, sajnos.
1: És amikor látjuk, hogy így szédeleg, vagy gyengélkedik, akkor elég, ha leültetjük, vagy mit tudom én?
2: Ha egyszer lehet, inkább fektessük le. Fektessük le, mert az mindig jobb. Mert ha csak leültessük, akkor még mindig a fáj a szív fölött van, úgymond. De ha lefektessük, akkor egy szintbe kedül, és ezáltal a szív is könnyebben tudja keringeni a vért, könnyebben tud oxigént juttatni az agyhoz.
1: És ha nincs lehetőség lefektetni, hogyha leültetjük, nem tudom, ez csak kérdés, akkor a fejet le kell-e hajtani, vagy valamit kell-e csinálni?
2: Nem, ha kell. Nincs nekünk lehetőségünk lefektetni, vagy fél oldal pozícióba kerülni, úgymond, fél ülő pozícióba legalább, nem, nincs, hogy a fejet előrehajtod, akkor nem jó, mert húzódnak a nyakizmok, megint nem, normálisan.
1: Értem.
2: Lehet ilyenkor tenni hidegvizes bodogatást a tarkóra, vagy homlokra, vagy egy kicsit hűtse a fejed, de nem túl hideget, mert akkor a nagy hőingadozás megint nem teszi ott a szervezetnek, hanem fokozatosan kell valamit hűteni.
1: Értem. És akkor az ájulás esetén csak ennyi, amit tudnunk kell.
2: Igen, vízszintesbe fektetni, lábakat felemelni,
1: havalát. És kell úgy tartani, amíg magához tér,
2: amíg magához tér, akkor kicsit olyan lehet kérdezni, hogy érzi magát, mit érez, mi a panasza, van-e emlékezett kiagyás, hogy mit emlékszik, mi történt vele. Akkor nyugodtan le lehet engedni a lábakat, kicsit üljön fel, de ne álljon fel egyből, hanem kicsit üljön. Hogy úgy, egy kicsit úgy mozogjon a keringés, hogy ülve, ne fekve, ülve. És amikor már lássuk azt, hogy talán eltűnt a sápadtság, jobb a kedélye, jobban lehet vele beszélgetni, akkor mondhassuk, akkor engedjük meg, hogy felálljon. Másképpen nyugodtan üljön.
1: Amúgy nekem volt egy pár ilyen ájulásom, gondolom a vérszegénységem miatt is, és emlékszem, hogy cukros vizet is adtak, meg cukrot is adtak. Az nem tudom, hogy kell, vagy csak ott voltak jó szándékú emberek.
2: Most az van, hogy nagyon sokan ilyenkor azt feltételezik, hogy leesett a cukorszint.
1: Igen.
2: Na de ezt kívülről nem lehet laikusként megállapítani.
1: Mert... Hát gondolom.
2: Na, ez egy ilyen jó indulatú tevékenység, biztonság kedvét adnak cukrot, hogyha tényleg a cukorszint esett le, akkor a szervezet szívja fel, és adjon, és növelje a cukorszintet. Ebben semmi rossz dolog nincsen.
1: Nincs.
2: Csak egyedüli az, hogy abból a pillanatban adjunk bármit is a szájába, amikor ma magához tét lehet vele normálisan kommunikálni, lássuk, hogy rendben van, hogy tudjon nyelni.
1: Értem. Jó, menjünk tovább. Tehát ez az, amikor a hőség, vagy a állóhelyzetben lévő személy. Na de maradjunk még egy picit itt a hőségnél. Ugye említetted a napszúrást, és tudom, hogy volt ez a nagy hőhullám, elég sok áldozata is volt. Többször is figyelmeztették, voltak ilyen felhívások, hogy gyerekeket nem szabad autóba hagyni, az idősek vigyázzanak. Ennek ellenére persze mindig akadnak áldozatok, emberi gyengeség meg stb. Azért mondjuk el még egyszer, hogy mi az, amire kell figyelni, hogy így amikor tombol a hőség, mi az, az a minimális, amit tudnunk kell, hogy elkerüljük a nehéz helyzeteket?
2: Mindenféleképpen a napon való hosszú való tartózkodás lehetőséget elkerülni. Akinek van a lehetőség, aki építkezésben dolgozik, szegény ember kint az építkezésen, az nem tudja elkerülni.
1: Vagy a mezőn, igen.
2: Igen, vagy akár a mezőn dolgoznak, azok nehezen tudják elkerülni. De mindenféleképpen valamivel fedjük a fejünket, egy nagyobb kalappal, ami szellőzik, ami árnyékot tart, és minél több folyadékot inni a szervezetbe, mert ugye izzadunk. Ami a szervezetnek egy reakciója, de ha minél több folyadékot viszek be, annál többet tudok izzadni, nincs úgymond folyadékvesztés a szervezetből.
1: És mikor kapok akkor napszúrást, vagy hogy ismerem fel azt, hogy tudom én, a gyerekem talán annyit lubickolt, vagy jött-ment, és...
2: És a feje nem volt jó.
1: Igen, befedve.
2: Vagy lefedve, így van. Akkor, amikor már szédülésről panaszkodik, rosszul létről panaszkodik a személy, talán fellép is az, hogy már kettős látása van.
1: Ez is felléphet?
2: Igen, igen, ez is egy tünet a napszúrásnak.
1: Mennyi időn belül lehet napszúrást kapni, vagy ez nem...
2: Ez már személyfüggő.
1: Személyfüggő.
2: Igen, van, aki megszokta, mert olyan helyen dolgozik, hogy nap állandóan süti, megszokja.
1: Ja, megszokja a szervezet.
2: Megszokja a szervezet. Aha. De van, akinek nem. Egyértelmű, a gyerekek, az idősebbek általában az ilyen kódnak, az ilyen természeti jelenségnek jobban kivannak téve, mert a szervezetük nem úgy reagál. Mert a gyerek az eljátszik, az elszorakozik, az most nem éző, meleg van, de nem. Felnőtt már gyengébb a vérkering, és a gyengébb az ellátás, gyengébb minden. Azért. Ugyanez van majd a hidegnél is, de azt majd ősszel beszélünk a hidegről. A...
1: Maradjunk a melegnél.
2: Igen.
1: Jó, és ha látjuk, hogy mit tudom én, szédelek, kettős látás ez, amiket mondtál, lehet hány inger is? Vagy?
2: Igen, lehet hány inger is.
1: Jó, mi a teendő, mert itt az a lényeg.
2: A mi első lépésünk az, hogy egy árnyékos, hűvös, ne hideg, hanem csak hűvösebb helyre szállítani, bevezetni az illetőt, egy kicsit a szervezet hűljön le, nem jeges vizet adni, hanem normális folyadékot adni neki, mert a szervezetnek van egy érdekes reakciója. Ha hideget iszunk, ő egyből arra indul, hogy azt védje a szervezetet a hidegtől, meleget termel.
1: Akkor megint nem jó.
2: Megint nem jó, persze.
1: Jó. Szóval már értem.
2: Ez már egy kicsi fizika a szervezetnek, igen, a reakciói. Ha pedig mi nagyon fódot iszunk, fódot eszünk, akkor a szervezet próbálja hűteni magát.
1: Akkor sem a nagyon hideg, sem a nagyon forró nem jó, hanem ez a
2: normális szobahőmérséklet.
1: Igen, és van-e olyan eset, vagy kell-e, mit tudom én, orvoshoz fordulni?
2: Azt lássuk, hogy rövid időn belül, egy negyed órán belül a tünetek nem enyhülnek, ugyanúgy megmarad a rosszulétje, akkor igen, akkor forduljunk szakorvoshoz. Akár sürgősségre, akár családorvoshoz, most kinek milyen lehetőségei vannak, vagy településtől függően, hogy lehet, hogy már kell egy gyógyszeres kezelés, kell egy perfúziós kezelés neki ahhoz, hogy...
1: Tehát van ilyen is, hogy kell.
2: Persze.
1: Gyógyszeres kezelés. Értem.
2: Igen, mert a szervezet már annyira fej volt melegedve, hogy fejbomlik egy kicsit a kering, és fejbomlik egy kicsit a biológiai rendszer szervezet.
1: Ilyenkor, ugye azt mondtad, hogy nem jó, hogy a szervezet sokkot kapjon, de gondolom, hogy azért lehet tenni egy kis vizes borogatást, nem homlokára.
2: Igen, persze, persze. Nyugodtan lehet, én mondom, hősebb helyre szállítani, hidegvizes borogatás, a talkóra, a homlokra, hogy egy kicsit úgy hűtsük a szervezetet.
1: És van-e károsodás ilyenkor? Valamilyen károsodás?
2: Hát az felléphet, de nagyon hosszú időn kell tartózkodni a napon ahhoz. Ahhoz már hamarabb fogunk mi elbújni az árnyékba, mert bőrünkön már hamar fogjuk érezni a napszúrást.
1: Hogyha leégtünk, mert ugye azt sem mindig vesszük észre,
2: nem,
1: jövünk, megyünk észre se vesszük, és akkor ilyenkor mindenfélét ajánlanak, kennek.
2: Most én ennek a kenőcsöknek nem vagyok a szakértője, de
1: hát mindenféle kence van, biztos.
2: Annyi minden már ki van találva, hogy ezt már követni nem lehet. Mindenféleképpen vannak direkt naptejek, úgymond, aminek nagyobb a faktora, és az kell... Érdemes előtte ma bekenjük magunkat.
1: Tehát megelőzni. Utána
2: igen.
1: Kapkodni.
2: Igen, mert utána már a sérült bőr, úgymond, mert ez egy fajta sérült bőr jön létre, nehezebben szívja fel a kenőcsöket, amit magunknak kenünk. Inkább azelőtt, még a bőrünk rendben van, bekenjük, és akkor nem megégünk, hanem lebaldulunk valamilyen szinten.
1: Egyebet kellett tudni még így ebben a forróságban?
2: Fontosabban a ruházatunk, legyen kényelmes ruha, amennyiben lehet, nem műanyag szálas ruha, mert az jobban felmelegszik, mint a pamut ruha. Vigyünk minél több vizet, amennyiben lehet a vizet, ne tartsuk a napon, ne melegedjen át, hanem egy ilyen testhőmérsékletű vizet lehet inni. Jeges vizet is lehet inni, de az általában az ember nem iszik sokat belőle, mert ha kiül valahol egy teraszra, tengerparton, bárhol, amíg ott ül és beszélget, addig a jég úgyis óvad és melegedik, úgyhogy nem fog egy jeges vizet fogyasztani. És ha tényleg elmenjünk fürödni valahova, nagyon-nagyon fontos dolog, hogy felmelegedett testtel ne ugunk a vízbe, hanem szép, lassan, nyugodtan menjünk be a vízbe, ha van lehetőségünk, azért egyet tusoljunk, hogy a szervezet hűljön le, ne kapjon egy nagy sokkot.
1: És ha vegyük fel, hogy valaki ilyen személy ott van, tehát beugrott felelőtlenül, mi a mi teendőnk?
2: Na most itt már átlépünk a vízbe való mentésre, ez már egy külön szakmai ág, mi tartunk el a képzésekbe elő témaköröket, de mindenkit arra intek, hogy én nem vagyok vízimentő. Én vízimentést nem oktatok, mert az egy külön szakma, az egy külön technikákat követel.
1: De a minimálisat azért jó lenne tudni.
2: A minimális az, hogyha látunk egy ilyen szemét, aki már beugdott és nem tűnik fel utána a vízbe, akkor mindenféleképpen szakember, ha van lehetőségem beúszni, utána benyújtani valamit, de ha már nem került fel a víz felszínén, akkor azt jelenti, hogy víz alatt van, és oda ma búvál egység, vagy olyan személy kell, aki ezt tudja, hogy az hogyan kell menteni. Mit kell
1: keresni a víz alatt. Nem lehet ilyenkor azért hősködni, mert...
2: Hősködni az lehet, csak komoly következményei vannak. Lehet hősködni, jogában a mindenki, csak ennek vannak visszaütői. Ez van olyan, tudunk rá olyan, hogy akkor a hős, a víz is a hős ott maradt.
1: Tehát azért komoly felelősség.
2: Persze. Mondom, mi tanítunk, hogy vízből, ha kimentett személlyel mit kell kezdeni, mit kell csinálni, esetleg egy külön téma beszélésre hát lehet beszélgetni, de nem mindig azt mondjuk, hogy mi nem tanítunk vízi mentés, mert ez egy külön szakmat kell.
1: Igen, de azért egy alaptudás, vagy egy minimális tudás azért csak
2: igen, jó. Ha én ilyen szemét látok, hogy vízbe furdoklik és kapkod, akkor be tudok nyújtani egy botot, be tudok dugni egy úszógumit, mert az van, hogy egy ilyen személy annyira bepánikol, hogy bármi köréje kerül, abba ő kapaszkodik, lenyomja a víz alá ahhoz, hogy a víz fölé kerüljön ő. És én oda megyek, akkor engem is le fog nyomni a víz alá.
1: De ehhez tényleg szakember kell, hogy tudja, hogy mit csináljon egy ilyen személy.
2: Akkor sokkal könnyebb bedobni egy úszógumit, hogy abba kapaszkodjon belé, benyújtani egy evezőlapátot, oda menni egy csónakkal, hogy abba kapaszkodjon belé, hogy valamiben, ne egy személybe, hanem valami tárgyba kapaszkodjon belé, ami őt fenntartsa. És ezáltal kihozni a partra.
1: Hát a nyár sem veszélytelen.
2: Nem. Egyik napunk sem veszélytelen. Nagyon sok veszély van ránk.
1: Ilyenkor nyáron több kihívással néztek szembe, vagy nálatuk a mentősöknél?
2: Nem kimondottan. Annyit befolyás, hogy igen, hogy nyáron akkor több a hőhullám utáni úgymond megbetegedés, a sérülés úgymond fogalmazva, de nem. Ez nem most nem szoroz. Bizonyos betegségek mindegy, hogy tél van, nyár, úgyis jelen vannak.
1: Értem. Jó. Van-e még valami, amire úgy felhívnád a hallgatók figyelmét így ezekben a nyári hetekben?
2: Amennyiben lehet, hogyha nekünk most már ki kell menni a városba idősként vásárolni, vagy valami, akkor tegyük még délelőtt, vagy délután. Pont a déli időszak, amikor legnagyobban süt a nap, legnagyobb hőség van, akkor amennyiben lehetne, ne menjünk ki.
1: Nem üljenek bent, és hallgassák a Mária Rádiót.
2: Így van. Vagy rózsafűtést is nyugodtan lehet mondani, ez nincs időhöz kötve, de délelőtt és délután menjenek ki inkább.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
2: Az idő.
1: Hát én azt kívánom, hogy ne kelljen ilyen helyzettel találkozni, de ha mégis, mert sose lehet tudni, akkor elsősorban a Jóistenre figyeljünk, és ne pánikoljunk be, mert az nem segít.
2: Így van.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy a mai napon is itt voltál. Munkanélküliséget kívánok neked, vagy nektek már így, hogy minél kevesebb sérült legyen.
2: Így van, mert ha mi dolgozunk, az valakinek kellemetlen mindig.
1: És fájó.
2: Fájó, így van.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Bajcsi István mentőasszisztenssel beszélgettünk a perc, ami számít adásunk keretén belül, az ilyenkor a nyári napokhoz kötődő veszélyekről. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Köszönöm neked is, hogy itt voltál, dicsértessék Jézus Krisztus.
2: Mindezekkel állunk, köszönöm a lehetőséget.
1: És hamarosan búcsúznunk kell a kedves hallgatóktól, de nagyon gyorsan elmondom, hogy mi az, amit hallhatnak itt a Mária Rádióban. A szeretett láng rózsafűzérét fogjuk nem sokára imádkozni, melyet a békéért mondott ima követ, majd a zenés köszöntővel várják önöket a nagyváradi kollégák. Isten a sorok mögött című adásunk 14 órakor kezdődik, melynek szerkesztője Karácson Tibor és Zalder Éva. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, majd a medjugorjei üzenetet Vidikán Lukodi Tünde tolmácsolásában hallják ismétlésben. 14 óra 40 perctől ima szándékfogadási idő lesz, 15 órától pedig az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől tárgyaljuk meg, stúdióbeszélgetésre hívjuk önöket, 16 órától az igézőt, egy rövid tanúságtételt hallhatnak, amely egy bibliai igerészre épül, majd a nap katekézisével várja önöket Karácson Tibor. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását ismételjük meg, majd az ima szándékfogadási idő lesz 17 órától, 17 óra 15 perctől a dicsőséges rózsafüzér és a Jézus vére litánia. Ezt követi a Szent Mise, melyet Csernátonból fogunk közvetíteni 18 órától. 19 órától az Úrangyalaimára hívjuk Önöket, majd az ima tarsójra Reikli Erikával, mely 19 óra és 5 perckor kezdődik. Egy újabb műsorismertetőt 19 óra 30 perctől hallhatnak. A kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy este 20 órától a Szentségimádás Nagyváradról a Szent József templomból lesz közvetítve. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, és vigyázzanak egymásra, vigyázzunk magunkra. A Jóisten áldásával búcsúznak Önöktől Görgényi Tünde és Igyártó Mária. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatókat, és a nagyváradi stúdióból a szeretett láng rózsafűzért fogjuk imádkozni, akikkel együtt imádkozzák önök,
1: Tibor atya
0: és Walter Dalma. Kedves testvérek, imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, szerzetesnőinkért, kispapjainkért, jó papi hivatásokért, családjaikért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a vizsgázókért, tanáraikért, a Mária Rádió munkatársaiért, hallgatóiért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja, maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesülve élhessünk. Uram, segíts meg minket. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmet és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újíts meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, könyörög érettünk, kik hozzád menekültünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűzanyánk, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: És Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úr Isten.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy anyai szívet szeretet lángja, a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világosítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehembe. Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints

0: örökkön örökké.
1: Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök atyához.
2: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretetet tüzére, amit gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Imádkozzunk Leó pápáért, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szűzszülője Istennek,
3: engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és balsósban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennynek ékessége.
2: Kikérte még
3: segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul, azért bíztam, mondom, minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben, biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsósban, azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek,
2: tied élet halálban,
3: tied jó és balsósban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
3: Ó, irgalmas Szűzanya, keservét a bónak, bajnak, eloszlatni van hatalmad,

0: ahol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem, te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen. Köszönjük, hogy együtt imádkoztak velünk, kívánunk egy áldott délután, és maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit innen a nagyváradi stúdióból, akivel együtt várom az önök hívásait.
1: Tibor atyám.
0: Én vagyok Walter Dalma, és mindig, amikor be kell lépjünk a zenés köszöntőbe, előre elgondolom, hogy milyen szépeket fogok mondani, aztán szépen elfelejtem, hogy mit akartam mondani, de a lényeg az, hogy tele van a szívem örömmel és szeretettel, és köszöntöm önöket. A mai nap Márta névnap van, és legelső sorba köszöntöm is Szotyorba Mártikát, a Jóisten áldja és éltesse őt, de mielőtt a többi köszöntőköt fogadnánk, újra mondom a telefonszámainkat, az elérhetőségeinket, hogy tudjanak önök is telefonálni, vagy üzenetet küldeni. A telefonszámunk az 0259-420-555 és 0359-420-555. Az SMS vonalunk 0758-42-0555. Ide rövid szöveges üzeneteket küldhetnek, vagy hogyha internet közelbe vannak, a www.mariaradio.ro címre ugyancsak küldhetnek köszöntőket, itt hosszabb formába is lehet írni. Tehát szeretettel várjuk az önök hívásait, meg üzeneteit, és minden névnaposnak, születésnaposnak a Jóisten adjon örömteli életet és békességet a szívébe.

Akkor várjuk a hívásaikat, és nem lesz különös listánk nekünk a dalokról, hanem önök, amit választanak, azt próbáljuk majd közvetíteni.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Köszöntetek az Úr Jézus Krisztus mi szeretetével köszöntöm. Én szeretném köszönteni Csitkovába, tudod, Vladimirec utcába, a 25-ös blokkba Balázs Mártát, valamint Kádár Mártát, és a Tudor negyedben Egyed Mártát, és Csíkszentkirályon a Tiva utcában özvegy táncos Gábornét Mártát, a Hitremény szeretet jegyében, ezt kívánom tiszta szívemből, ha lehet azzal a dallal, hogy nyíljon ki szívet egybe az örömlirák. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké dicsértessék, hogy Isten áldja!

amíg várakozok a telefonszámokra, meg az üzenetekre, addig szeretném köszönteni a létavértesieket, és velük együtt a derecskeieket, meg a hosszú pályéakot, hisz nagy öröm volt találkozni velük, és megtudtam, hogy még ott is hallgassák az Erdélyi Mária Rádiót. A Jóisten adjon egészséget mindenkinek, békességet, és a Halleluja című dallal köszöntöm minden egyes hívőt és lakót, és ösztönzöm arra, hogy minél többnek mutassák be a Mária Rádiót.

0: És közben üzenetek érkeztek, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, ma hálát adok Istennek, 62. születésnapomon, Isten családom, 2 gyermekért, 4 unokámért, köszöntök minden Mária Rádió hallgatót és Mártákat, hálát adok dalt szeretném, hálásan köszönöm Gertrúd. Mi is köszönjük Gertrúd, ékezet nélkül volt, egy kicsit nehezen tudtam kiolvasni, elnézést, a jó Isten áldjon. Szeretettel köszöntöm Csíkszeredába Járka Máriát, Isten áldását kérem élete minden napjára, hálát adva azért, hogy életünk része lehet. Nagyon szeretünk, Isten tartson meg sokáig mindannyiunk örömére, sógór nője Margit, köszönöm. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké dicsértessék!
1: Én is szeretném köszönteni a Martika Akot, aki Martika névre hallgott. És még szeretném köszönteni a sógornővét, Martikát, aki a Gyimes Középloki Néptanástál dolgozik, hogy a jó Isten adjon neki sok erőt, egészséget, boldogságot, hogy egészséget, hogy az édesanyját mindig tudja gondozni, sok szeretettel. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, a Jóisten tartson meg Martika, hogy tudja az édesanyádot szívvel gondozni tiszta szívből, ahogy mostanig gondoztad, Isten szívesse. Önöknek is, hogy meghallgattok.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk van.
1: Hogy nyíljunk ki szívetekben az világ.
0: Megpróbáljuk megtalálni azt is. A jó Isten áldja önököt is, és üdvözöljük a gyimesieket.

Kedves Léta vértesiek, remélem, hogy az Úrban megtaláljuk mindannyian a célunkat, ahogy az Halleluja-ba is hallottuk. És nem csak ők, hanem mindenki, aki a Mária Rádiót hallgassa, és nem is csak azok, hanem mindenki, aki Jézushoz jön. A telefonszámainkat ismét elismétlem: 0259 420 555 és 0359 420 555. Rövid szöveges üzenetet az SMS vonalunkra küldhetnek: 0758 420 555, és a www.mariaradio.ro internet címen meg küldhetnek üzeneteket.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Mindörökké dicsértessék.
1: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt és minden kedves hallgatót, amivel Szent Márta ünnepe van. Hát köszönteném szeretettel, aki nekem sokszor segítségemre volt, Lázárfalván Bánint Mártát, aki az orvost helyettesítette sokszor a kezelésben, és a Szent Mártával, Máriával és Lázárral kapcsolatosan néhány gondolattal köszöntöm a kedves hallgatókat, persze mindenek előtt a névnek a viselőit. Meghittem, családi közösségben éltek Márta, Lázár és Mária, lelkükben volt nagy szeretet. Segíts, Urunk, minden családi közösséget, apák és háziasszonyok érezzenek mindig örömet, egy pillanat, hogy halkítsak. Boldog volt a család, Jézus volt vendégük, gyakran érezték az Úr igaz szeretetük. Erősít, Urunk, minden családi közösséget, apák és háziasszonyok érezzenek örömet. Drága háziasszonyoknak mindig oly sok a dolga, hogy jó étel kerüljön mindig az asztalra. Gondos a szívük, szorgos a kezük. Legyen boldog, Urunk, jó anyai szívük. Sok könnyel, mosolyjal, mindig ők aggódnak, hogy legyen jó ételem mindig a családnak. Erősít, Urunk, minden családi közösséget, apák és háziasszonyok érezzenek örömet. Köszönöm a figyelmet, ha drága szizanya, legyen mindannyiukkal.
0: Mi is nagyon köszönjük a szívből jövő szavakat, a Jóisten áldja meg. Köszönjük, hogy velünk van.

A Mártikákkal együtt mi is köszöntjük a Szűzanyát, és várjuk tovább a hívásokat a 0259 420 555 0359 420 555-ös telefonszámra. Az üzeneteket meg a 0758 420 555-ös telefonszámra. SMS vonalra

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Köszöntöm. Köszöntöm a kedves hallgatót.
1: Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Szeretettel köszöntöm a stúdióba a műsorvezetőket. Én szeretném köszönteni volt munkatársam és szomszédasszonyomat, Hozó Martikat, nagy-nagy szeretettel Csíkszentkirályon. Azt kívánom, a Jóisten éltesse sokáig, kedves családjával együtt. Kívánok minden szépet és jót neki. Nagyon szeretem. Erzsika néni voltam. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen. Mi is köszönjük szépen, hogy velünk tart.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Igen, köszöntöm a kedves hallgatót.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szívem szeretetével üdvözlöm Önöket. Szeretném egy kicsit megkésve, de szeretettel az Annákat köszönteni. Habár már elmúlt, de még 8 napig talán érvényes. A Mária Légió és a Rózsa Fűzér Társulat Annái, Déváról, ugyanakkor Fülöp Szabolcs atyát, akinek szintén névnapja volt a napokban, és öröm volt hallgatni Tamás József atyának a szép, szívhez szóló szavait, a Jóisten áldja meg, és önöknek is egy szép délután kívánok. Ilonka néni voltam Déváról. Egy bármilyen Mária éneket szívesen meghallgatunk. Isten áldja önöket.
0: A jó Isten áldja önöket is, köszönjük, és szerintem egy köszöntő mindig aktuális, nincs lemaradva senki.

0: Halló, Mária Rádió. Halló, köszöntjük Önt. Élőben van.
1: Halló, Mária Rádió.
0: Igen, Mária Rádió, és várjuk szeretettel, hogy beleszóljon a telefonba.
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Dalmat. És szeretném köszönteni Gerencén egy kicsi megkésve, de onnan nagyobb szeretettel az összes Annát, a Jóisten éltesse a sokáig őket erőben, egészségben, szeretetben. És szeretném köszönteni Homorú Dalmáson Kerekes Mártát, neki is sok örömet, boldogságot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen, Dalma, hogy meghallgatott.
0: Mi is nagyon szépen köszönjük, a Jóisten áldását kívánjuk az életére.

Üzenet érkezett, a mai elhangzó összes dallal szeretném köszönteni drága édesanyámat, Fábián Mártát Korondról, névnapja alkalmából. Áldja meg a Jóisten egészségben, szeretetben, hogy az Istenben való hit útján tudjon járni. Megköszönjük a sok kedves szót, a sok figyelmet és a sok segítséget, és azt, hogy megtanított minket Isten útján járni. Nagyon szeretünk téged, leányodtól és fiattól jön ez az üzenet. És akkor most hallgassuk meg, hálát adok, Uram!

0: disconfort.
1: Igen, én ezzel a dallal, hogy hálát adok, szívemből kívánom, és szívemből hálát adok azért a kis csoportért, akivel most pénteken Budapesten találkozunk, hogy a Jóisten áldása legyen ezen a találkozáson. És most, mivel hogy el is telt az idő, így elköszönünk.
2: Mielőtt elköszönnénk, még egy utolsó üzenet érkezett. Kápolnás faluba Bob Bálintné Mártának, Szentkeresztbányára Gergely Mártának és minden Márta nevű hallgatóknak névnapjukra erőt, erőt, egészséget, minden jót, Isten írtesse sokáig őket családjukkal együtt, ne add fel a reményt, áldott napot, írta Erzsébet kápolnásról.
1: És akkor most elköszönünk.
2: Akik önökkel voltak,
1: Walter Dolma
2: és Tibor atya,
1: dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban Gárdonyi Gézát fejezzük be, hisz az elmúlt műsorban róla beszéltünk, és a vége felé tartunk már. Gárdonyi verseit az irodalom történet prózai írásai mellett kevésbé jelentősnek tartja. Hitének bemutatására és szépségük miatt mégis érdemes idéznünk néhányat. És emlékezhetünk, hogy az ország szerte énekelt karácsonyi ének a fel nagy örömre ma született versszövegét is Gárdonyi írta. Prózai írásai tehát kevésbé jelentősnek tartja. De hallgassuk meg két szép versét. Az egyik írás a Bibliába, az Új Szövetség könyve elé, a másik verse pedig Krisztus álma. Fogadják nagy-nagy szeretettel, majd rátérünk Ady Endrére.
1: Gárdonyi Géza, írás a Bibliába, az Új Szövetség könyve elé. Ez a könyv a könyvek könyve, szegény ember drága gyöngye, égi harmat lankadtaknak, világosság földi vaknak, bölcsességnek arany útja, boldog, aki rátalál. Szomjas lelkek forrás kútja, hol pohárral Krisztus áll. Ez a könyv az örök törvény, királyon lánc, rabon napfény, tévejgőnek hívó harang, roskadónak testvéri hang, elhagyottnak galambúgás, viharvertnek ereszet, haldoklónak angyalsúgás, ne félj, fogd a kezemet. Gyermeknek is mi szép rege, bölcsnek rejtelmek tengere, fal, s túl rajta élő hangok, köd, s benn zengő hárfák lantok, templomok közt legszebb templom, csak megnyitom, s benn vagyok. Ablakán a paradicsom rózsáira láthatok. Minden fakul, minden romlik, márványvár is összeomlik, bíborleplek rongyámálnak, dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve dobog benne.
2: Gárdonyi Géza, Krisztus álma. Legenda virágvasárnapra. A pálmafák alá vonult a mester és a kis csapat, hol hűs árnyat ereszt a lomb, pihenni fáradalmukat. S míg őket álomringatá, susogni kezd a kisliget, mozdul a fa, virág, fűszál, vonaglottak a tövisek. A pálma kezdi. Én vagyok a fák között, kit ő szeret, ha fáradt volt, levél ernyőn föléje hűs árnyat vetett. S midőn hozsannát zeng neki a szent városban ifjú, agg, útjára lombom ezre is legszebb virágim hullanak. Sápadtan az olajfa mond. A nap leszáll, s eljő az éj. S lappangva lombjaim alatt az áruló már lesrekél. És jő az Úr, s én hallgatom gyötrődő lelke, mint sóhajt. Két karja az éghez remeg, és rája villan dárda, kard. A tó színén feljő a nád, fürtös feje búsan zizeg. Királyi pálca én leszek, miért is szültek a vizek? A tüske szúrós ágait magához nyomva, így zokog. Átok rám e tőrökért, én vérzem a szent homlokot. A tölgy megborzong, s felsóhajt. Holnap kivágnak engemet, holnap után a Golgotán a hóhér rajtam öli meg. A zöld borostyán így rebeg. Sírjához innen kúszom én, s ezer karommal ölelem, ki legjobb volt a föld színén. A kisliget virágai susognak erre, sírva mind. Ó, elmegyünk ráomlani, sírján kiadni lelkeink. Fölkél az Úr, s a kis csapat indul a szent város felé. az Úr előbb mindkét kezét áldásadón fölemelé. Nézzétek, szól a harmatot, mint könnyek ezre úgy ragyog.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, Isten a sorok mögött című műsorunkban, az Isten keresés a magyar irodalomban témával folytatjuk tovább Ady Endrével, és pedig 1877-ben született, és 1919-ben halt meg. Ady református családba született, és nevelkedett, istenkereső verseiről sokan írtak. A kérdés csupán felületes ismeretéhez is többre van szüksége néhány sornál, mert csupán én egy rövid vázlatot adok ebben a műsorban Ady istenkereséséről, tudva, hogy az összkép kialakításához sok szempontot figyelembe kell vennünk. A felsorolt, tehát az összes versek sem Ady egész költészetét jellemzik, csupán Isten élményének állomásairól adnak áttekintést. Adira jellemző az önkeresés, ugye a szerelem, mámor, gők, pénz, halálfélelem, tehát az önkeresés és az Isten keresés. És a témakörökben az egyik végletekből a másikba csap át. Például, amíg némely verséből szinte sugárzik a gőg, idézem, nem bánok semmit, mit cselekedtem, szent, kényes dolog volt, minden tettem, olvashatjuk Utálnak, de csodálnak címversében. Máskor kétségbe esve veri a mellét, az Alázatosság langyesője című versében, idézem, nézd, ahogyan fejem lehajtom, szánom minden dőfém uram, s ha van még bennem gőg erő, szívemmel együtt kiszakajtom. Vagy másott így ír, hogy minden volt dolgom egy-egy átok szégyen, boldog Isten kegyelmében fehére aszatja magát. Tehát Isten versei is hol káromkodásnak tűnnek, például Júdás és Jézus című versében, hol a legmélyebb Isten keresésről tanúskodnak, mint például az Álmom az Isten című versében.
3: Ady Endre, Álmom az Isten. Batyum a legsúlyosabb nincsen. Utam a nagy nihil, a semmi. A sorsom menni, menni, menni. És az álmom az Isten. Vele szeretnék találkozni az álmommal, nagy bolond hitben, és csak ennyit szólni, Isten, Isten. És újból imádkozni. Nem bírom már harcom vitézül, megtelek Isten szerelemmel. Szeret kibékülni az ember, mikor halni készül.
0: Rónai György így jellemzi, Isten keresésében állítás és tagadás együtt jár, annélkül, hogy lerontaná, ellenkezőleg erősíti egymást. Ady érzi az Isten szagot, harcol Istennel, megtapintja, megragadja, birkózik vele, hallja szívében, idegeiben az Isten kereső lármát, egyszerre él Istennel, Isten nélkül és Isten ellen. És végül egy sajátos Isten fogalom, illetve Isten kép jelenik meg nála. A semmi fölé emelt Isten, egy protestáns eredetű menedék Isten, aki valójában csak azért létezik, mert lehetetlen, hogy az élet ne legyen senkié, vagy csak az emberé, ahogyan egyik legmegrendítőbb istenes versében vallja, Menekülés az Úrhoz című versében. Hallgassuk meg!
4: De szép a régi kép, a tiszta, de szép volt a világon élni. Beszép volt az a lázadó, mégis uras szent össze-vissza. Imádkozni is tudtunk néha, de mindenképp istené voltunk, nem akartan és nem tudón, legbőszebb álmunk se volt, léha. beszépeket elhittünk akkor, és a poklot hogy elfeledtük, és most a pokol muzsikál, fülünkben száz és szörnyű akkord. Megszakadt szép imádkozásunk, pedig valahogyan van Isten. Nem nagyon törődik velünk, de betakar, ha nagyon fázunk. Imádkozzunk, hogy higgyve higgyünk. Van Isten, de vigyázz magára. Van Isten, stán éppen olyas kienekben valaha hittünk. Adjuk neki hittel magunkat, ő mégiscsak legjobb kísértet. Nincs már semmi hinni való. Higgyünk hát a van vagy nincs Úrnak. Mert ő mégis legjobb kísértet, és mert szörnyűséges, lehetetlen.

Nézd, tüzes daganat a szívem, s nincs, mi nyugtot adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Lecsukódtak bús nagy szemeim számára a világnak. Nincs már nekik látni valójuk, csak téged, téged látnak. Hasonló a szeres engem Istenem gondolata. Idézem, szeres engem, ha tudsz szeretni. Szeres engem, mert jaj, utálnak, s olyan jó szeretetnek lenni. Szeres engem, s ölej át szépen, mi hajcudar világot élünk. Az Istenre szorultság egyik legmélyebbről jövő felkiáltása, Hiszek hitetlenül Istenben című verse. Hallgassuk meg!

Ady Endre, hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sose volt úgy rászorulva sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak. Cifrázott semmiség. Most minden imává vált, most minden egy husáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó jaj, be kelletek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok. Beteg vagyok, beteg. Megállok, mint alvajárós, eszmélni akarok, s szent káprázatokban előttem száz titok kavarok. Minden titok-e nagy világon. És az Isten is, ha van. És én vagyok a titkok titka, szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok, s miért áhítok? Ez magamnál is, ó jaj.

0: Isten megjelenésével valami egységesülés kezdődik Adi lírai világában, de nem egyedül, csak Isten megjelenése következtében, állapítja meg Rónai György, mint egy kezdetét veszi költői világa főerőinek sajátos integrálódása. 1907 végén írja a Vidám Istenben című versét, 6 hónappal később Léda Ajkai között című versében ezt mondja: szomorú zöld nagy szemeidben dőzsölnek az én cimboráim, kikukucskálnak, leskelődnek a mámor, a halál az Isten. Élet, illetve mámor, illetve szerelem, halál, Isten, ugyanannak a lényeknek proteuszi megnyilatkozásai, mert a létezés vagy végzet mélyén, a költő személyes végzetében is elválaszthatatlanok egymástól. Szabó Lőrinc rámutat, hogy az Isten kép elmélyülésével élménye is mind kevésbé negatív. Néhol már optimista hangon ad hálát minden jóságért, szépségért és nyugalomért. Példa erre a Köszönöm, köszönöm, köszönöm című vers.
1: Adi Endre. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van, szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem.

Istenem zavart lelkem tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngéd simogatásaimban, s éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat, köszönöm neked az első sírást, köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek, másnak, csupán néked. Mindenért. Néked. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, és hogy te leszel a halál. Köszönöm.

0: Istenben, olykor-olykor megoldódni látszik az élet, halál, szerelem, mámor probléma. Adi Istene tehát valamiképp ott van minden gondolatnak alján, amint Szabó Lőrinc megállapítja, Adi egyetlen nagy kérdéshez sem nyúlhatott Isten nélkül. Bár Isten élményét szemlélve, az egyszerű hit és az abszolút racionalizmus előtt érthetetlennek tűnhet föl a gesztus őszentsége, Isten és ember ennyire patetikus együttélése, de ez az érzés megfordítottjával a teljes semmiség érzésével együtt mindenkiben csirázik, aki valaha Istenről, életről és halálról gondolkodott. Isten élménye annyira a közös emberi természet legmélyebb gyökereiből táplálkozik, hogy néhányan, mint Szerb Antal vagy Rónai György, bár valamilyen analóg értelemben, a misztikusok Isten élményéhez hasonlítják. A katolikus szellemi verseknek sajátos megnyugodott ízük van, ilyen például a Krisztus kereszt az erdőn című verse.
1: Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában, régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett, én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, és dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk. Apa, fiú, egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott röpül a szánom az éjben, és amit akkor elmulasztottam, megemelem a kalapom mélyen, ott röpül a szánom az éjben.
2: Ma Máriától jönnek a szívek, ma Mária kép minden durva lábnyom. Szívemben sír a Pócsi Mária egy őszies, emlékes délutánon. Ó, Mária, mindig új-új csapat énekel a poros, tarlott mezőkön. Ezek hozzák magukkal a hitet, sporfelhőben fölöttük ez a nő jön. Ó, Mária, Pócson is lakozó Regina Vitae, és maga az élet. Itt, Érmincenten útra készülőn, ma csúf napomon, veled hadd beszélek. Egy idő óta megnőtt a szívem, és a szép bűnöktől keservesen tiszta, és most hirtelen csak téged keres egy szűzetlen és bűnös kálvinista. Tegnap volt az Olá Mária nap, tegnap temettem minden életrangot, és ma jönnek meg a pócsi búcsúsok, s ma táncolnak a kicsi móc harangok. Hogy ki vagyok, ma kezdem sejteni. Rossz ébredő és sokat próbált fekvő. Az életnek rosszul nősült veje, vallástalan és nőtelen, öregvő. Ma kell kihúzni a szomorú tört, melyet az élet szívembe belévert. Ma felejtek el minden igazat, s ma bocsátok el minden régi némbert. Ma tudom, hogy csak Mária maradt. Szívemet most már csak Mária lássa, s e Mária nem régi fancsali, de mindennek egyesítő nagy mása. Mária, a nagy fehér jégtorony. Mária a zászlóknak szent zászlója. Mária a mennyei paripa, ha vágtatván visszaköszönök róla. Ó, Mária, hallga, gilingalang. Ó, Mária, és mégis ez a minden. Ma érkeznek Pócsról a búcsusok, s processziók én rossz idegeimben. Ó, Mária, ma már azt üzenem azoknak, akik halálomra lesnek. Úgy kívánja a Pócsi Mária, maradjak meg magamhoz érdemesnek. Ma egyszerűbb, emberibb a dolog. Ma már tudom, hogy nem nagy csoda élni. Egy Mária, még hogyha Pócsi is, pogányokkal is tudhat jól beszélni. Mikor már minden hithúr elszakadt, s az emberben a barátja se hisz már. Jön Mária, s Pócsról a búcsusok, jön a szívünk, múltunk, és játszva visz már. Ma már hiszem, nagy döntés vár rám. Legyőzni mindent, mi ellenem támadt, mutatni egy példátlan életet, s nem bocsátni el az én Máriámat. Hú, Mária, ma úgy zeng a szívem, mint szűznyövő bátor diákkoromban. Akkor lehet akárki is vitéz, ha a hite is már mindene romban. Most érkeznek a Pócsi búcsusok, szívem s őszi száz diáklelki emlék, gilingalang, ének, ősz, Mária, s lesz Mária, és életem is lesz még. Ó, Mária, jön a te életed, hozzák messze szilágyfalvi oláok, most jönnek már az édes babonák, most jönnek az igazándi morálok. Ó, Mária, most jön a hazudó, igazi és halált incselő élet. Ó, Mária, élet, gilingalang, áldassál, hogy ma találkoztam véled.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Folytatjuk tovább a Nehemiás könyvében a 4. fejezet 7-23 vers sorait. Ott hagytuk abba, hogy ebből a történetből is világosan látszik az, hogyha valaki elindul a hívő élet útján, ne számítson arra, hogy a hívő élet egy kirándulás vagy sétakocsikázás. A hívő élet munka és harc. Itt látjuk a kettőt. Dolgozniuk kellett, nagyon nehéz körülmények között, és harcolni kellett. Úgy dolgozni, hogy ott volt a fegyver az oldalukon. Munka és harc. Amikor Pál apostol az élete végére jutott, azt mondta, nemes harcot megharcoltam, tehát a futást elvégeztem, a hitet megtartottam. Mindenki, aki az eke szarvára teszi a kezét és elindul, aki elkezd építkezni, az vessen számot, hogy van-e miből felépítse. Vessünk számot, van-e miből építeni. Krisztus az alap, és Krisztusra számíthatunk. Isten hűségére számíthatunk. Arra senki ne számítson, hogy a hívő élet olyan lesz, hogy sem harc, sem nehézség, se nehéz munka, se támadás nem lesz, mert lesz. A világon nyomorúságotok lesz, és a hívő embernek még bizonyos értelemben több és más nyomorúsága, mint a világiaknak. Ez a harc magunkban folyik, a testünk ellen, az énünk ellen, amivel szövetkezik a sötétségnek a hatalma, szinte összeesküdik ellenünk. De arra is számíthatunk, hogy van fegyverünk, van Krisztusunk, és ő megígérte, hogy győzelemre visz. De a nehézségeket nem tudjuk megsporolni. Erre számítsunk mindnyájan. Aztán a másik, amire felhívnám a figyelmet, azért oda gyűjjetek hozzánk, hol a trombita szavát halljátok, a mi Istenünk adakozik érettünk. A munka kiterjedt volt, nagy volt a város, kevés volt a nép, szerte szórodtak. Nehemiás mellett állt a trombitás, azt mondta, ha valami veszedelem jön, akkor belefújunk a kürtbe, akkor mindenki jöjjön ide. A nagy és rettenetes Isten hadakozik értünk. Ebből megtanulhatjuk azt, hogy ha baj van, ha nehézség van, ha egyedül már nem tudunk harcolni, akkor hallhatjuk a trombitának a szavát. Isten mindig ad valakit, aki biztos kürtzengést tesz, és akkor együtt a hívő emberek együtt támogathatják egymást. Együtt megtapasztalják, hogy Isten nagy és rettenetes Isten. Együtt épülhetünk, egymásnak áldására vannak a hívő emberek. Végezetül még egyetlen kérdést szeretnék, vajon Isten miért rendezte ezt így? Mondjuk ezt a kőfalépítést. Nem megtehette volna Isten azt, hogy minden ellenség maradjon nyugton, senki még csak ne is közelítsen. Ő pedig nagy nyugodtan adott volna nekik erőt, énekszó közepette nagy lelkesedéssel, boldogan építették volna a kőfalat. Nem megtehette volna-e Isten? Ő mindent megtehet, de már a profécia előre megmondta Dánielnél, hogy mikor megépítetnek a kerítések, viszontagságos idők lesznek. Miért ilyen viszontagságos? Mi volt a célja Istennek ezzel? És most gondoljunk magunkra is, hogy miért így tervezte el Isten a hívő ember földi útját? Nem jobb lenne, nem szebb lenne úgy, hogy kivágja Isten a régi, ádámi magból való fát, ami csak rossz gyümölcsöt terem és vége? A bűn utolsó hadállása, a mi testünk, ezt is még itt Isten félreteszi, rögtön ad egy új testet, hogy ne legyen a testben semmi támadás. Megkötözi a sátánt, mert megteheti, hogy ne szövetkezhessen ellenünk. Akkor a hívő ember nagy boldogan kiábrázolja Krisztust. Nő az új fa, termi az új gyümölcsöt, mert úgy alakította Isten. Mi volt Istennek ezzel a célja? Mikor az Úr Jézus bemutatták a templomba, azt mondta az Aksimeon Máriának, te lelkedet is áthatja az éles tőr, hogy sok pozitív gondolatai nyilvánvalóvá legyenek, és ez az oka, amit én most látok, hogy minden szív gondolata nyilvánvaló legyen, és amikor nyilvánvalóvá lesz, akkor Isten nem erővel, hatalommal, hanem az ő szent lelkével gyengéden, finoman végzi el úgy a munkát, hogy az emberek saját magukatnak igazat Istennek, és hajtják meg magukat Isten előtt, hogy mire gondolok. Nyilvánvaló lett a filiszteusok gondolata, hogy milyen ellenséges a magatartásuk. És amikor mégis felépült a fal, azt olvastuk, hogy mikor meghallották minden ellenségünk, hogy felépült a kőfal, ugye ez az előző versben van,
Félni kezdtek minden pogány, akik körülöttünk voltak és összeestek, a saját szemeikben is megismerték, hogy a mi Istenünktől vitetett végbe, úgymond ez a munka. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-i üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A Nagyvárdi stúdióba köszöntjük Önöket.
1: Walter Dalma.
0: És Majoros Attila. Az ima szándék fogadás ideje érkezett el is mondjuk a telefonszámainkat.
1: 0259 420 555 és 0359 420 555-ös számon hívhatnak minket. Hogyha rövid, szöveges üzenetbe küldik el az ima szándékot, azt megtehetik a 0758 420 555-ös SMS vonalra.
0: És lehet írni bátran a honlapunkra is, www.mariaradio.ro. A mai napon az általános ima szándékok között imádkozzunk békéért, minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, családjainkért, az úton lévőkért, vakációzókért. Ma is imádkozzunk megfelelő időjárásért, imádkozzunk a mai napon és minden keresztény média fejlődéséért, fennmaradásáért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért és minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Nézzük először az SMS-einket, milyenek érkeztek az elmúlt percekben.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom, a műtétem sikeréért, gyógyulásomért. Kérem az üzanya megsegítő kegyelmét, köszönöm szépen, Jézusom, bízom benned.
0: A rózsafűzért felajánlom, testvérem, tudjon jól éjszaka aludni, és ne romoljon az állapotát, imádkozzunk érte is.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, a bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató hidegségről.
0: És első telefonálunk már is a vonalban van, csak megkérjük, hogy halkítsa le a rádiót. Köszönjük.
1: Halló.
2: Köszönöm. Halló, köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Szeretném én is Önökkel imádkozva az irgalmaság rózsafűzérét felajánlani egy nagyon beteg fiatalasszonyért, Monikáért, aki kórházba fekszik, kómába. És hálából, hogy a Jóisten meghallgatta, amikor még bejutottam, utána egy 10 napja, akkor kijött, magához tért a kómából, már a közösségünknek is minden tagja, plébános ural imádkoztunk érte. Én hiszek abban, hogy a Jóisten meg fogja segíteni, vagy legalábbis még meglássuk, hogy mi lesz a sorsa. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, mi is köszönjük szépen, és együtt fogunk imádkozni érette.
0: Következő SMS-ünk így szól. Önökkel együtt imádkozva minden nap a rózsafűzéreket, felállom a családom egészségért, a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, Önökért és minden betegért.
1: A következő meg így szól, a mai rózsafűzért felajánlom hálából egy, hogy megértem az 50 évet, szép családom körében is részt vehettem Csíkszentmártonban az 50 éves kortárs találkozón, valamint hála az ottani papbácsiknak, Cikó Lászlónak, aki szintén kortársunk, Isten fizesse.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzért Önökkel imádkozva fél szeretném ajánlani, hálából a kapott kegyelmezőt, a boldogságos üzenyának és a mennyei atyának. Továbbá kérem a üzeny oltalmát, az ő közben járás a gyermeket, gyógyulásait, az ő egészségét. Testi lelki gyógyulásunk, bűneink bocsánatáit, Isten fizesse mindenki segítségét, és az ő munkahelyét, a munkaközösségét, Isten fizesse mindenki máját, dicsértessük az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, az Úr hallgassa meg a kérését, együtt imádkozunk.
0: Egy hallgató ír, szép vízről, a rózsafűzért felállom egészségért és gyógyulásért, valamint a testvéremért. Fábián Szerénke Korondról imával szeretnék köszönteni, és boldog névnapot kíván drága édesanyjának, és ez az üzenet legyen egy örömteli csodás napja, zárul az üzenet.
1: Felajánlom a heti imákat, szentmiséket egy fiatalember testi-lelki gyógyulásáért, a családi béke megőrzéséért, a Mária Rádió tagjaiért, papjaiért. Hálát adok az eddig kapott kegyelmekért, Jézusom, bízom benned. Ketten a közös Kérem a közös imádságot hazánkért is, béke legyen a földön, Szűz Mária palástoddal védd a családomat, köszönöm. Egy hallgató Budapestről írja. Halló, Mária Rádió.
0: Igen, a kedves hallgatóktól egy picit türelmet kérem, nem tudom, milyen ebben a nyári rohanásban szerintem pihenés kellene legyen, türelmetlenek a hallgatók, egy picit tessenek várni, hogy tudjuk önöket élőbe kapcsolni. Köszönjük! Takács Julianna Gárdonyból írja Magyarországról. A rózsafűzért és a szentmiséket felállom drága elhunyt rokonomért, akit tegnap kísértek utolsó útjára Csíkszentmiklóson, Bica néniért, felállom elhunyt szüleimért, rokonaimért, volt férjemért, a somlyói szüzanya védje meg minket és mindannyiunkat, írja a kedves hallgatón Gárdonyból Julianna.
1: Veronika Brassóból írja, a mai rózsafűzért felajánlom édesanyám lelki üdvéért, aki 6 hete hunyt el. Adjon az Úr örök boldogságot neki, és ugyanakkor imádkozom Máté Vilmos brassói atyáért is. A Jóisten adjon neki jó egészséget, hogy szolgálhassa híveit még hosszú évekig. Köszönöm.
0: És már is egy újabb telefonáló a vonalban.
4: Halló, Mária Rádió.
5: Halló. Dicsértessék a Jézus
4: Krisztus. Minden, aki emlő.
5: Ezt a rózsafűzért szeretném ajánlani. Elsősorban nővéremé, akit egy heten ütöttek, még az intenzív osztályomban, gyógyulásáért, a férjemért, aki meghalt 7 éve, ő Isten juttassa. Testvéreimért, szüleimért, és mindazért, aki neki imába tartozom. Mindenki él, aki a világomnak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Nagyon szépen.
1: Mi is köszönjük szépen, és együtt imádkozunk. Maradjon velünk.
0: Újabb SMS-eink érkeztek, így szól a következő.
1: Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért Péter Szovátáról. A rózsafűzért felajánlom hálából minden kegyelemért, a hozzám tartozó betegekért és a hozzám tartozó halottakért.
0: Ja, telefonáló a vonalban.
4: Halló, Mária Rádió. Köszöntöm a kedves hallgatót.
5: Halló, dicsértessék a Jézus.
4: Mindörökké.
5: Az égvalmaság rózsafűzérét szeretett kívül ajánlani a drága Jóistennek, hogy a drága kis azokám most segítse meg a hosszú úton. Védje meg minden bajtól, hogy Mária legyen mellette. Védelmezze őket. Isten kizes, hogy meg tetszett hallgatni, dicsértessék a Jézus, egy javódó nagy mama.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk tart, a Jóisten adjon békességet önnek, és együtt fogunk imádkozni.
0: A mai imákat felállom családomért és önökért, írja következő hallgatónk.
1: Ezt az irgalmasság rózsafűzérét önökkel együtt imádkozva felajánlom szédüléseim elmúlásáért és kislányom helyzetének megoldásáért, bátorság lelkének szabadulásért, a bátorság lelkéért, szabadulásért köszönöm szépen. Édes drága Jézus, bízok benned, egy 2 kis gyermekes édesanyja.
0: Újabb telefonáló.
4: Halló, Mária Rádió.
5: Halló, értessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
5: A mai rózsafűzért fel szeretném ajánlani a menyemé, aki Svájcban van most a szülőszopán, éppen szülni szeret, ha lenne. Az imád fel szeretném kérni érte.
4: Egy újabb életért adunk hálát a Jóistennek, és imádkozunk érte. A Jóisten áldja
5: Köszönöm
4: önöket.
5: Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus.
4: Mindörökké, amen.
0: Hát könnyű szülést kívánunk. Nézzük, hogy milyen SMS-eink érkeztek. Még szüzenem segíts meg az unokámat találni egy megfelelő munkahelyet, így a kedves hallgatónk.
1: Az úton levőkért ajánlom a rózsafűzért. Ezt a rózsafűzért felajánlom Csíkszeredába Kristóf Marcella gyógyulásáért, Magdolna írja.
0: És egy újabb kedves hallgató volt a vonalban, de reméljük hamarosan visszahív minket. Örök és hála dicsőség, imád szeretnék érni a családom minden tagjáért, elhogy szüleim, mért bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért, anyagi gondjaink megoldódásáért, unokáimért, akik az idegenben dolgoznak, valamint gyermekemért, drága szűzanyánk, légy velünk minden percben.
1: Szűzanyám, segíts meg! A rózsafűzért felajánlom a Mária Rádió fennmaradásáért, a munkatársakért, önkéntesekért, adakozókért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Halló, Mária Rádió! Köszöntjük a kedves hallgatót, és várjuk türelemmel, hogy beszóljon.
0: Beleszóljon! Halló, halló! Nem tudom, szerintem nagyon meleg van, mindenki kicsit álmos. Szóval a kedves hallgató élő adásban van. Halló, halló! További jó kávézást kívánok a kedves hallgatónak. Reméljük, hogy legközelebb majd bele is szól a telefonba. Addig olvassunk újabb üzeneteket. A rózsafűzért felállom családom minden tagjáért. Szerencsés utat a leányomnak, és sikeres vizsgát. Önökkel imádkozok a világon a békéért is, így a következő hallgatónk.
1: A mai imákat, szentmiséket felajánlom a betegek gyógyulásáért, és Ince mama jó orvosi eredményeiért. Jézuson bízom benned.
0: Na, a következő telefonálóval több szerencsénk lesz-e?
4: Halló, Mária Rádió.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafűzért magukkal imádkozó felajánlom a műsorvezetőkért, saját magam egészségéért, bűneim bocsánatáért, a családom élő és elhunyt tagjaiért. Isten fizesse, hogy bejutottam, meghallgattok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Egészséget, békességet, együtt imádkozunk.
0: Szűzanyám, oltalmazd meg minket rossz akarainktól, egészségünkért, és imádkozunk, így egy kedves hallgató.
1: Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, fiam munkahelyi sikeréért, unokáim jó vakációzásáért ajánlom fel. Köszönöm szépen!
0: Újabb telefonáló. Akit megkérünk, hogy halkítsa le a rádiót, ha lehet. Halló, halló?
4: Halló?
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
7: Én is szeretném ezt az irgalmasság rózsafűzét felajánlni a közös halottjaimért, a békéért, a szeretetét, én magam betegségemért, minden betegért, a családomért, a szeretetét, dalósági néniért. Ajánlom fel ezt a rózsafűzért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Gyimesből egy állandó hallgató voltam.
1: A jó Isten áldja a gyimesieket, együtt fogunk imádkozni, maradjanak velünk.
0: A gonosztól való szabadulásért és férjem hitében való megerősödésért kér imád egy kedves hallgató, gondolom kedves feleség.
1: A rózsafűzért felajánlom drága bátyámnak a sikeres műtétjéért.
0: Újabb telefonáló.
4: Halló, Mária Rádi.
8: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szentneve.
4: Szeretettel
8: és tisztelettel köszöntöm a drága műsorvezetőket, és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzét felajánlom. Hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmeké. Családom minden egyes tagjáért. Szeretet, egészség, békesség legyen a családban. Mária Rádiónak családjáért. Minden beteg balba jutott embertársamért. Lelki testvéreimért, világbékéért, hitünk erősödéséért, halottaink lelkűvéért, kicsétessék az Úr Jézus Krisztus, áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek. Isten áldását kérem mindenki életére, családjára, szeretettel.
1: Az Úr hallgassa meg a kérését, együtt imádkozunk.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a ma délutáni imaszándék fogadásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd az irgalmasság rózsafűzérét, maradjanak velünk.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom, bízom benned. Szent Faustina nővér, könyörög érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy a mai szép napon is velünk imádkoztak, a tehetik tartsanak velünk, hamarosan Tárgyaljuk meg című műsoron kezdődik. Innen a nagyvári stúdióból egy pici időre búcsúznak önöktől.
1: Walter Dolma.
0: És Majoros Attila, viszont hallásra.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: tárgyaljuk meg.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk újra minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Újra a Tárgyaljuk meg című rovatunkban köszöntjük a kedves hallgatóinkat. Hát itt van most a nagy stáb a váradi stúdióban, és hát úgy gondoltam, hogy mivel júliusban vagyunk, ugye az évnek fele letelt, most van a szabadságolásoknak az ideje, július, augusztus, beszéljünk egy picit a lelki szabadságról is. Tehát ne csak a tengerpart, meg hegyek, meg Alpok, meg Egyiptom, meg Törökország, hanem azon belül nézzük meg, hogy hogyan is tudunk mi lelkileg szabaddá válni. Egyáltalán mit is jelent számunkra a lelki szabadság? Cici, szeretettel köszöntelek.
2: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát az az igazság, hogy ebben a témakörben a szentekre

0: tudunk felnézni, mert ők a példaképek, hogy ami nemhogy nem könnyű, hanem szinte lehetetlen megvalósítani, de ők mégis Isten segítségével meg tudták valósítani, hogy nagyon-nagyon nehéz élethelyzetekben is tudtak lelkileg szabadok lenni. Tehát látunk olyan szenteket, akik súlyos betegséggel küszködtek, vagy olyan szentek, akiknek a férjük ilyen bántalmazó, leuraló ember volt, vagy alkoholista, vagy nem tudom mi, tehát Szent Ritára gondolok például. Vagy, tehát sok olyan szent van, aki megmutatta azt, hogy nem igaz, amikor azt gondoljuk mi, hogy hát akkor tudnék én igazán lelkileg szabad lenni, ha az élethelyzetem, a körülményem megváltozna. És az ő példájuk igazolja azt, hogy nem az élethelyzetünk, nem a körülményeink kell megváltozzanak, hanem a mi belső hozzáállásunk, ami, még egyszer mondom, nem úgy nem könnyű, hanem szinte lehetetlen, de Isten segítségével mégis lehetséges. És azt hiszem, hogy el kell kezdjük most már nem azért imádkozni, hogy valami változzon meg az életünkbe, ami esetleg nem rajtunk múlik, tehát hogy most mit tudom én, változzon meg az anyósom, vagy a férjem, a feleségem, vagy a főnököm, a munkahelyem, vagy ilyesmi, hanem én próbáljam meg azt az élethelyzetet Istennek tetsző módon megélni, lereagálni, és megőrizni közben a lelki békémet. Ez pedig semmiképpen sem megy másképpen, csak kőkemény ima háttérrel. Tehát ha az kell hozzá, akkor reggel fel kell kelni korábban, mint ahogy szoktunk, és ha amúgy is korán kelünk, akkor még nehezebb, még korábban kelni. De ha eddig 10 percet vagy 15-öt imádkoztam, akkor fél órát kell. És eddig fél órát imádkoztam, akkor 3/4-et vagy egy órát kell imádkozni, főleg a reggeli órában, mert az alapozza meg az egész napomnak a hangulatát, meg azt, hogy milyen lelki erővel, mennyi türelemmel tudok feltöltekezni Istennel való beszélgetésem nyomán. Hát körülbelül ezt kívánom én magamnak is, meg minden kedves hallgatónak is, hogy egyrészt változtassunk a gondolkodásmódunkon abban, hogy nem a körülményt kell megváltoztatni, hanem a hozzáállásunkat, másrészt pedig komolyan oda kell tegyük magunkat az imára, mert azt a plusz kegyelmet, amire nagyon-nagyon szükségünk van, azt valamikor el kell kérni, és be kell fogadni a jó Istentől, és ehhez több időt kell ott tölteni. Nem azért, mert a jó Istennek több idővel kerül megadni, hanem nekünk kerül több időbe azt mind befogadni.
1: Köszönjük szépen, lássuk akkor a lányok közül ki, hogy fogadja be ezt a lelki szabadságot, Tünde.
2: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és hát nagyon egyetértek Sziszivel azzal, amit mondott, mert nekem is eltelt egy néhány év az életemből, még azon fáradoztam, hogy mást változtassak meg, vagy a körülményeimet, és rájöttem arra, hogy nem ez a helyes megoldás, hanem én kell változzak. Ahhoz, hogy lelkileg szabad legyél, hát nem tudom, hogy elérem-e valaha az életben, hogy teljesen megtapasztaljam ezt a lelki szabadságot, viszont tapasztalgatom, tehát egy-egy kicsit. Mindig, hogyha egy bizonyos területen dolgozok saját magammal, akkor idővel megtapasztalom azt, hogy igen, most ezt sikerült letegyem. Egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak, ugye állandóan mindig autóval jártam, és hozzá voltam szokva, hogy csak beülök és kiszállok ott, ahol éppen akarok, és nagyon jól is esett ez nekem, és most már néhány hónapja át szoktam a gyaloglásra, a tömegközlekedésre, és rájöttem ez alatt a néhány hónap alatt, hogy mennyire kötődtem az autómhoz, és most szabaddá váltam tőle, és ezt a szabadságot, amikor megtapasztaltam, mert eltelt egy pár hónap, akkor egy teljesen felszabadító érzés volt számomra, és rájöttem, hogy most már nem fontos, hogy mivel jutok el valahova, hanem az a fontos, hogy eljutok, és van annak száz meg száz módja, hogy tegyem ezt meg. És úgy gondolom, hogy ugyanez érvényes a lelki életben is. Tehát, hogy nagy munka van a mögött, hogy valamitől szabaddá tudj válni, lelkileg is akár. Viszont ha az ember vállalja a munkát, vállalja a vele járó nehézségeket, a küzdelmeket, akkor egy adott pillanatban eljut arra a pontra, ugye Isten segítségével, és tényleg a szentek hát nagyon jó példával járnak előttünk, és nem csak azok, én hiszem azt, hogy mi egymás előtt is jó példával tudunk járni, és hogyha nyitott szemmel járok, kelek, akkor igenis van, akiről példát tudok venni.
1: Attila?
3: Hát a mai világunkban nem nagyon szeretünk elköteleződni, ezt már többször hallották a hallgatók, és ti is tőlem, de viszont a saját akaratunk erősítése véget nagyon sok mindennel megkötjük magunkat, ahogy Tünde mondta, egy autóhoz, a gyerekeinkhez, a szeretteinkhez, a tévéhez, az internethez, a Facebookhoz, és nagyon sok minden dologhoz, ami nem hiszem, hogy tetszik túlságosan a Jóistennek, és a lelki életünknek se tesz túl jót, és valahogy ezeket a dolgokat mégis, bár ugye egyik oldalról a mai ember nem szeret elköteleződni, de magát mégis rengeteg dologhoz megköti. És a Jóisten pedig azt szeretné szerintem, hogy szabadok legyünk, de ez nem megy könnyen, ugye, hogy te is mondtad, de csak egy autóból kiszállni milyen nehéz, és átülni a tömegközlekedésre. Hát a lelki életben sokkal nagyobb kötődések vannak, ugye Kati szokta mindig mondani, hogy mennyi mindent hozunk magunkkal gyermekkorunkból, és ugye a családunkból mennyi sérülést hordozunk, és ettől szabadulni, vagy szabadabbá válni évről évre, ez egy nagyon-nagyon kemény munka. Én azt tapasztalom a mi életünkben, hogy alánleg jól haladunk ebben a szabaddáválási útban, nem tudom, a feleségem majd elmondja is, hogy mennyire látja így. Én úgy érzem, hogy évről évre szabadabbak vagyunk mi legalábbis. Ugyanígy próbáljuk a kicsiket is nevelni, hogy ne csak mindig a mi szoknyánk meg a nadrágunk mellett legyenek. Most is ugye nagymamáiknál vannak több hétig nélkülünk, és persze, hogy nem könnyű, mert ugye a feleségem el tudja mondani, hogy minden nap bemegy a kis szobájukba többször is, és nincsenek ott, és hiányoznak. De ez is egy olyan kötődés, hogy el kell engedni a gyerekeidet, hogy most a nagyszülőknél vannak, vagy majd legközelebb táborban lesznek. Tehát nem mindig csak ugye a mieink legyenek. Hát a lelki életre áttérve én úgy érzem, hogy ebben a dologban egészen jól haladok, Jóisten segítség, vagy átadni Jóistennek a dolgokat, és én mostanában az utóbbi években próbálok úgy élni, hogy megkérem a Jóistent, hogy ő csinálja a dolgainkat, én majd segítek neki. Ugye régen az volt, hogy gyere Uram, segíts, és akkor egy nagyon jó barátom mondta, hogy rossz a sorrend, tehát hogyha mi egyre többet próbálunk imádkozni, egyre több szentmisén részt venni, akkor én hiszem, a Jóisten nagyon szívesen végzi a mi dolgunkat, hogyha mi a lelkünkkel foglalkozunk. De nem egy könnyű dolog ez, ez egy hosszú folyamat, egy hosszú harc.
1: Gabika, akkor Attila átdobta neked a labdát közben.
4: Igen, hogy Cici felhozta a Szent Ritát, ugye itt van a stúdió asztalán egy Szent Rita imafüzet, és nekem is egyből az ugrott be, hogy ő nekem egy olyan mérce, aki szabadon és alázattal és szeretettel élte a mindennapjait, akár a házas életét, majd a szerzetesi életet, és kitartott, és nem az volt, hogy feladta, hanem talán úgy tűnik nekünk, hogy szembe ment az árral, és ugye a férjéért is, ahogy imádkozott, és ahogy elfogadta, és a gyerekeiért is, ahogy a betegeket ápolta, ő tudta, hogy nem a körülményeket kell megváltoztatni, hanem saját magába kell dolgozni. És sokszor nekem is eszembe jut, hogy biza a legnehezebb munka, amikor saját magunkat kell csiszolgatni, meg saját magunkból kell lefaragni valamit. És nagyon nehéz. Én elmondom a kedves hallgatóknak, hogy én amúgy is egy ilyen visszafogottabb, ember vagyok, és hát a lelki szabadságban is ez a visszafogottság, ez nagyon érződik sokszor, hogy nem tudom teljesen magam átadni, meg nem tudok teljesen szabad lenni, hanem ragaszkodom a kis talán batyumhoz, amit cipelek, és nehéz ezt letenni. De a Jóisten megad olyan pillanatokat, amikor igen sikerül ezt a csomagot letenni, és odaadni a Jóisten kezébe, és akkor tényleg olyan 2 méterrel a föld felett érzés uralkodik el rajtam, és ez nagyon jó. Persze vannak olyan időszakok, amikor nehezebben megy, máskor könnyebben, de igyekszem mindig a szem előtt tartani, hogy tényleg nem a körülmények a fontosak, nem azokat kell megváltoztatni, hanem magamban nézni, és talán én ragaszkodok túlságosan valamihez, vagy nekem van más elképzelésem valamiben, és akkor ilyenkor a Szentléleknek a segítségét lehet, meg tudom kérni, aki rávilágít, hogy hát bizony el kéne engedni a dolgokat ahhoz, hogy tényleg szabaddá válhassak.
3: Eszembe jutott egy gondolatmenet, egy barátommal beszélgettünk a múltkor, hogy miért könnyebb talán a férfiaknak a Jóisten felé közeledni, és odavízni a dolgokat, mint a hölgyeknek. És akkor egy nagyon jó példás, jót kacagtam rajta, hogy a férfi azt mondja, hogy na váltsuk meg a világot, és tegyünk egy világmegváltó terveket, és holnap fedezzük fel Amerikát. És erre mit mond a feleség? Jó, de mi lesz a kamrában? Miből lesz az ebéd és a vasara? Úgyhogy talán a világszemléletünk is adja ezt, hogy talán én úgy érzem, talán a férfiak könnyebben rá tudjuk bízni a dolgainkat, a Jóisten a hölgyek talán kicsit nehezebben, ezt így látom.
0: Én egyáltalán nem így látom. Szerintem a nőknek sokkal könnyebb ráhagyatkozni Istenre, mert ők a férfi társaiként jó esetben már megtanulták otthon, hogy az édesapjukban megbízzanak és rábízzák magukat, mert mellette biztonságban vannak, és ezt folytatják a házas életben, rábízzák magukat a családfőre, aki egy biztonságot adó, gondoskodó jelenléttel tényleg a családját ellátja és vigyáz rájuk. Tehát a nőkben úgy ösztönszerűen benne van ez, hogy valakire rábízzák magukat, egy férfira. És a férfi pedig kettős szerepet kell játszon, mert a családja felé, a rábízottak felé ő kell legyen az, aki vigyáz rájuk, aki gondoskodik róluk. A Jóisten felé pedig pont az ellenkezőjét kell csinálja, hogy rábízza magát, és mivel ezt a kettősséget nehéz megélni, sok férfi az imádságot, vagy az Istenbe vetett hitet gyengeség jeleként értékeli, vagy egymás között a férfiak ezzel piszkálják egymást, hogy na mi van, te nem tudsz a saját lábodon megállni, milyen férfi vagy te. Tehát én úgy gondolom, hogy férfinak nehezebb, és talán ezért van kevesebb férfi a templomokban, vagy ezért van kevesebb férfi, aki komolyabban követi az Úr Jézus, de ha valaki eljut arra a szintre, akkor viszont biztos, hogy komolyan fogja azt csinálni, és példa lehet többi férfinak is, vagy a nőknek, és a nők pedig imádkozzanak értünk, hogy ezt a nehézséget mi tudjuk átlépni.
1: Hagyjuk most a családban előforduló férfi és női szerepet, maradjunk meg a lélek szabadságánál. Kati.
5: Aki megfordul az irodámban, a szűzanya kép mellett lát egy kalapos, fehér hajú szerzetest, akit sokszor azt mondják a kollégák, hogy úgy néz ki, mint a Mikulás, mert hosszú fehér szakálla van. Ő Kentenik József, a lelkiségünk mozgalmunk alapítója, és ha valakinek akkor neki voltak nehézségei, és nekem nagyon nagy példa az életemben ő. Ő megjárta a dachaui koncentrációs tábort, volt számüzetésben Milwaukee-ban, és minden körülmény között szabad tudott maradni lelkileg. És mindig azt mondogatta, amikor nehéz, hogy a szűzanya annyira szeret engem, minket, hogy csak azt engedi meg az életembe, ami nekem, az üdvösségemnek, az életemnek a javára válik. És én azt szűröm ebből le, hogy bármennyire is nehéz, bármennyire is nem értjük a sokszor a miérteket, foggal körömmel kell ragaszkodnunk ahhoz a szabadsághoz, hogy belül azt tudjuk mondani, hogy igen. Igen, elfogadom azt, ami jön, elfogadom azt, ami van, ami lesz, mert tudom, hogy a jó Isten mindenkinél jobban szeret engem. Na, nekem ez a lelki szabadság.
1: Én annyit fűznék hozzá az egészhez, hogy számomra a lélek szabadság azt jelenti, amikor is úgy mentálisan, mint spirituálisan, lelkileg szabaddá teszem magam mindentől és mindenkitől. Itt tökéletesen egyetértettem mindazzal, amit mondtatok, hogy szabaddá teszem az autómtól magam, a gyerekeimtől, ugye, hogy egy kicsit ők is érezzék, hogy önállóak legyenek. Ez is hozzájárul, de csak úgy járulékosan a lélek szabadságához. Az az igazi lélek szabadság, amikor tudod, hogy a lelked tiszta. És elsősorban itt akkor a legfontosabb tennivaló az, hogy ezt a tisztaságot Istennel való kapcsolatodban mélyítsd. Ez meg feladattal jár, tehát azt jelenti, hogy tarts egy komoly lelkiismeret vizsgálatot, és tarts egy jó életgyónást. Amikor ez megtörténik, akkor természetesen ez nagy feladat és nagyon nehéz feladat, hogy mindentől és mindenkitől szabaddá tud tenni magad pozitív értelemben. Tehát nem ragaszkodni a telefonhoz, nem ragaszkodni senkihez és semmihez, hanem egyszerűen, amikor a lelked tiszta marad, akkor ott abban a tisztaságban nincs másnak helye, csak a szeretetnek. És milyen jó érzés az, amikor tudjuk, hogy szeretünk és szeretve vagyunk. És abba az állapotba akarunk mindig megmaradni, abba a boldogság állapotába. Na, ez a lélek szabadsága. És ezt kell nekünk minden nap úgymond megvalósítanunk. De nem kellenek nagy szavak. Egyszerűen csak a szellemi életed és a lelki életed legyen tiszta, bűntelen. És a házastársi kapcsolatban is, hogy válaszoljak akkor most a szellemi vitátokra, nem mindkettőtöknek igaza van, abból a szempontból, hogy a Szentírásban le van írva, hogy egy nő akkor szabad, hogyha a Szent Pál apostol mondja, asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek. És egy igazi, ahogy mondta a Sziszi, és ugye, hogy a nő rábízza magát a férfira és az Istenre. Ez egy alázatos szeretet cselekedet, ami az engedelmeségben nyilvánul meg. És utána jön a lényeg, hogy férfiak, szeressétek a feleségeteket, de szabadon. Tehát nem megalázva, nem megbántogatva, hanem úgy, ahogy Isten elvárja, hűségben és alázatosan, tisztán, a lélek szabadságával szeretve, nem úgy, hogy körömmel foggal ragaszkodok hozzá, és mindig mellettem legyen, és mindig azt tegye, amit én mondok, és rákényszerítem az én akaratomat, ott akkor már mindkét félnek a lélek szabadsága megszűnik. Akkor ott már az egy betegség jön be, a féltékenység, a túlzott ragaszkodás, stb. Tehát ezért van az, hogy mindkettőtöknek igaza van, hogy a nő az engedelmeskedve szeresse a férjét, és a férj az pedig az tiszta szívből szeresse a feleségét, mert úgy tud mellette kivirágozni és szabadon élni. Tehát mentálisan, lelkileg megszabadulva a túlzott ragaszkodásainkhoz, vagy ragaszkodásainktól tudunk igazán lélekben szabadon élni. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Tárgyaljuk meg című rovatunkat hallották, jövő héten is találkozunk egy újabb érdekes témával. Maradjanak velünk, rádiózzunk együtt, imádkozzunk együtt egymásért, maradjunk szabadok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek. Ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed. Ha beteg vagy, és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.

mikor bűntől meggyötörten a lelkem terheket hordozott, egyszer csak könnyebb lett a terhem. Valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott. Talán apám, anyám, régen. Talán más is, aki szeret. Jó barátom, vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, ki nekem megváltást hozott, és azt, aki értem, csak egyszer is imádkozott.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Borbély Emese közgazdásznak, egyetemi oktatónak, a Taita Alapítvány afrikai gyermekekért elnökének gondolatait hallják.

0: szomjazom. Én amikor Bécsben tanultam, és a magyar transzplantációra váró betegeket kiszállították Bécsben, és emlékszem, hogy mondta az orvos, hogy nagyon örülnék, hogyha bemennél meglátogatni egy frissen transzplantált beteget, hogy beszélgess egy kicsit vele, illetve leginkább a családjával, mert ők azért még akkor nagyon-nagyon rossz állapotban voltak. És akkor tárult föl elém először ennek a fizikai szenvedésnek a végtelenséget, hogy mennyire tudnak emberek szenvedni, ezzel együtt küzdeni, és hogy mennyire megviseli ez a családot is. Ez volt az egyik, ami a fizikai és egyben lelki fájdalommal szembesített, majd utána az, amikor alig kezdtem el az egyetemet, és kiderült, hogy az édesanyám rákos, és 8 évig küzdöttünk a rákkal. Csontrákja volt, és a csontrákja borzasztó fájdalmas volt, és egy ilyen nagyon-nagyon közeli embernél lesz megélni ezt az iszonyú fájdalmat, amit már a legerősebb fájdalomcsillapítók sem tudnak csökkenteni, ez nagyon nehéz. Illetve fiatalon megélni ezt a végtelen kiszolgáltatottságot, amit Krisztus is megélt a kereszten, hogy nem volt keze, hogy megfogja és igyon valamit, hanem hogy teljesen rá vagyok utalva a másikra. Jézus, aki tulajdonképpen az élő vizek forrása, ezzel azt üzeni nekünk, hogy a szenvedést azt Isten jelenlétében és Isten szeretetében is meg lehet élni, hogy ennek sajnos van helye az életünkben, de ha figyelünk egymásra, figyelünk rá, reagálunk arra, amit ő mond, akkor enyhíthető. Ezért gondolom azt, hogy ez egy nagyon fontos része a Szentírásnak.
1: Borbé Emese közgazdásznak, egyetemi oktatónak, a Taita Alapítvány afrikai gyermekekért elnökének gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.
2: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultravibrált hullámú frekvencián hallható.

Uram, amint a színed elé járulok, íme magammal hozom őket eléd. Miközben magam előtted most kitárom, őket is bemutatom neked, Uram. Őket is, akik nem hisztek benned, bemutatom, és tudom, hogy te szereted őket. Tudom, hogy sokan megtagadnak, nem hisznek a te testedben és véredben, aki jelen vagy így az oltári szentségben. És te mit válaszolsz? Íme itt vagyok. És úgy érzem, hogy most ők is előtted állnak, Uram. Nem mentél el. Itt maradtál. Belőled táplálkozunk. Milyen különösen szent és nagy titok. Esszük az Istent. A legnagyobb szeretetet. Íme itt vagyok, Uram. Íme itt vagyok, fiam. Táplálkozz és szeress.

Istve Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Imádságról, mint üdítő forrásról szeretnék beszélni. Rozsé testvér gondolatait és Teréz anya gondolatait foglalom össze egy pár műsorunkban. Rozsé testvér mondja, olyan világban élünk, ahol együtt létezik a fény és az árnyék. Teréz anyával osztozunk egy kérdésen, hogyan ragadjuk magunkkal a ránk bízottakat, hogy mindig a fényt válasszák. És Teréz anya holtteste mellett eszembe jutott mindaz, mondja Rozsé testvér, amit közösen éltünk meg, különösen is tudatára ébredtem akkor annak, hogy mindkettőnk megtapasztalta mindennapjaiban az imádság üdítő erejét, és hasonló bizonyosságunk volt abban, hogy Istennel való közösségünk arra ösztönöz bennünket, hogy megkönnyítsük az emberi szenvedéseket a Földön. Tehát olyan világban élünk, ahol együtt létezik a fény és az árnyék. Évek óta a legkülönbözőbb helyzetekben találkoztunk, nem csak Kalkutában és Tézében, hanem más helyeken is, mondja Rozsé testvér. 1976 egy nyári napján Teréz anya bejelentette, hogy Tézébe látogat. Az Egyesült Államokból érkezett. Tézei domb tele volt a világ minden tájáról érkezett fiatalokkal. Annak kifejezésére, hogy mi lakik bennünk, aznap közösen írtunk egy imádságot. Ez így szól. Ó Isten, minden emberi létező atya, te mindenkit arra kérsz, hogy szeretetet vigyen oda, ahol a szegényeket megalázzák, kiengesztelődést oda, ahol az emberek között szakadást támadt, örömet, ahol az egyház megrázkodtatásokat él meg. Megnyitott számunkra az útat, hogy a közösség kovászai legyünk az emberiség egész családjában. Még abban az évben a szerzetes testvéreim közül néhányan elmentünk, hogy egy időt töltsünk Kalkutta legszegényebbjeivel. Teréz anya háza mellett laktunk mostoha körülmények között, gyermekek sokaságától lármás területen. A lakosság többsége muzulmán volt. Egy keresztény család fogadott be minket egy olyan házba, amely kicsinke utcák kereszteződésére nyílt, üzletekkel és egyszerű műhelyekkel tarkítva. Teréz anya gyakran jött velünk imádkozni. Egyik nap egy fából készült szentségházat hozott, mert azt akarta, hogy a megőrzött eukarisztia jelen legyen abban a szobában, ahol élek. Délután néha arra kért, hogy kísérjük el, amikor azokat a leprásokat látogatja, akik nem várnak már másra, mint a halálra. Ezek az emberek minden külső és belső védekező erejüket elvesztették. Az volt a legfontosabb, hogy nyugalmat vigyünk közéjük, és aggodalmaiktól lecsillapodjanak. Ez az áldott asszony óriási energiával rendelkezett, és rengeteg spontán kezdeményezése volt. Egyik nap, miután a délutánt a leprások meglátogatásával töltöttük, így szólt hozzám: volna egy kérésem, mondjon rá igent. Mielőtt válaszoltam volna, megpróbáltam arról valami többet megtudni, de ő megismételte: mondjon rá igent.

Ez az egész életet meghatározó tapasztalat volt számunkra. Megtörtént, hogy a karjainkban halt meg egy kis gyermek. Minden tőlünk telhetőt megtettünk azokban a hosszú órákban. Egy ilyen gyermeknek ajka éppen, hogy megnyílt, de nem volt hallható semmi, ha csak nem egy gyenge sóhajtást, és azután. Az első naptól kezdve egy 4 hónapos kislányt fürdettem, akinek édesanyja nem sokkal a szülés után meghalt. Amikor először a karjaimban vettem, azt mondták, hogy lehet, hogy már nem is él, mivel hiányzik belőle a téli vírussal szembeni ellenálló képesség. De a gyermekek házának egyik felelőse így szólt hozzám, nézze, mennyire figyelőre. Ez az első alkalom az életében, hogy egy hozzá beszélő férfi hangját hallja. Vigye el magával Európába, hiszen itt képtelen lesz élni. Teréz anyával hozzáfogtunk, hogy útlevelet állítassunk ki számára, és a gyermek így Franciaországba jöhessen. A hatóságokat emlékeztettük, hogy 1973-ban Teréz anya volt az, aki Londonban Fülöp hercegtől elsőként kapta meg a Templeton díjat, melyet a hitnek világszerte való terjesztéséért ítélnek oda. Következő évben én, majd azt követően India korábbi államelnöke, Sarvepalli Ratkar Krishna nyerte el ezt az elismerést, mivel mindhárman Indiában voltunk, közbenjárásunk megkönnyítette az eljárást. Franciaországba visszatérve a repülőn rosszul lett a kislány. Már az elindulás előtti éjszakát is Bombay egyik klinikáján töltöttük, majd Párizsban rögtön egy specialistához vittük. Minden tőlünk telhetőt megtettünk érdekében, de majdnem mindent kihányt, amit enni adtunk neki. Nem tudott elaludni máshol, csak a karjaimban, és amikor egy dalt dúdoltam neki, arra erőtlenül válaszolt. Megérkezésünkkor Tézébe néhány testvér a szobámba kísért bennünket. A kis Mary Sonnellyt az ágyamra fektettem, és életében első alkalommal ott kezdett el boldog kis baba módjára csevegni. Néhány héten át a szobámban lakott. Gyakran a karjaimban aludt, miközben az íróasztalomnál dolgoztam. Lassan erőre kapott, és a gyógyulás útjára lépett. Ettől kezdve a mi házunk közelében lakott. Nővérem, aki jó néhány évvel korábban már gyermekeket fogadott be Tézé otthonába, és mint sajátjait nevelte fel őket, most örömmel vette magához ezt az indiai kislányt. A kislány nagymamának szólította a nővéremet. A Szent András közösség nővéreinek egyike, aki a Tézébe érkező fiatalok fogadását irányította, Mary Sonnelly fogadott anyja lett, anyai figyelmessége és jósága mindenkit felülmúlt, és hamarosan kimutatta újongó természetét. És amikor reggelenként elmentem meglátogatni, örömkiáltásokkal szögdícsérve jött a fogadásomra. A sok gyermek közül, akikkel az évek során nővérem foglalkozott, néhányan súlyos próbatételeken mentek keresztül. Egyik ilyen gyermek olyan szívbetegségben szenvedett, amiben 6 évesen meghalt. Halkszavú volt és sok alvásra volt szüksége. Szerencsére nem voltak fájdalmai. Hogyan is lehetne egy gyermek szenvedésébe beleegyezni? Nővéremre, aki élete folyamán ilyen váratlan események egész sorát volt kénytelen megélni, gyakran úgy tekintettem, mint akit az életszentség világossága ragyog be. Teréz anya egy őszi vasárnap ismét Tézébe látogatott. A közös imádság alatt sok fiatal jelenlétében jónak láttuk egy közös megfogalmazásban kifejezésre juttatni aggodalmunkat, amely mindmáig aktuális. Kalkuta utcáin láthatóan vannak jelen a haldoklók, de a világ számos országában a fiatalok láthatatlan módon haldokolnak. Az érzelmi életük törései vagy a jövőjük iránti aggodalmaik nyomasztják őket. Gyermekkoruk ártatlanságában vagy kamaszkorukban kapott sebeik nem gyógyultak be. Egyesekben ez kiábrándulást eredményezett, mondván minek is élni. Az életnek van egyáltalán értelme. Az elmúlt évek során más találkozási alkalmak is adódtak, így 1984-ben a Szentszék meghívására az első ifjúsági világtalálkozó megnyitó ünnepségén vettünk részt Rómában. Egymás után tartottuk beszédünket a Kolosseumban, és ott volt velem az akkor 8 éves Mary Sonnelly. A szél olyan

erősen fújt, hogy várkendőjébe kellett bugyulálnom, nehogy átjárja a hűvös forgatag, egészen békés volt. Élénk elméjének minden igyekezetével próbált hallgatni bennünket. Később ismét meghívtak az ifjúsági találkozóra, ezúttal az Egyesült Államokbeli Denverbe, hogy Teréz anyával együtt vezessünk egy imádságot. De akkor ő már beteg volt, és odaérkezve tudtam meg, hogy le kellett mondani utazását. Akkor egy levelet írt nekem, amelyben fölvetette, írjunk együtt egy újabb könyvet. 1994. októberében ismét láttuk egymást a szerzetes életről folyó színóduson Rómában. Bár fáradtnak látszott, de megvolt benne a mindig megújulás készségének isteni adománya. Teréz anya elhunytának híre váratlan körülmények között ért. Mary Sonnelli a nővéremmel a hegyekbe utazott egy rövid szünidőre. Onnan hívott fel telefonon, s nagyon kért, hogy hozzájuk csatlakozva töltsük el együtt azt a 3 napot. Ott kaptuk a hírt, és ekkor megértettem, miért kellett oda jönnöm. Nem jelentéktelen, hogy azt az estét éppen együtt töltöttük. A következő héten fontosnak találtam, hogy vállalkozzak a Kalkutába utazásra. Egy indiai, aki egyúttal a szüleit is felkereste, és egy francia testvéremmel így részt vehettünk a temetésen. Teréz anya holtteste mellett eszembe jutott mindaz, amit közösen éltünk meg. Különösen is tudatára ébredtem akkor annak, hogy mindkettőnk megtapasztalta mindennapjaiban az imádság üdítő erejét. És hasonló bizonyosságunk volt abban, hogy Istennel való közösségünk arra ösztönöz bennünket, hogy megkönnyítsük az emberi szenvedéseket a földön. Most, hogy Teréz anya elhunyt, meggyőződésem, hogy az egykor közösen járt utat továbbra is követnünk kell testvéreimmel. Halála után néhány hónappal történt, hogy szerzetes testvéreimmel, kiváltképp akik Dél-Koreában élnek, megrendüléssel hallottunk az észak-koreai helyzet súlyosságáról. 2 évnyi szárazság után óriási árvíz pusztított, minek következtében a lakosság nagy része élelem híján maradt, és a helyzetben különösen is a gyermekek szenvedtek. Ennek látványa arra indított bennünket, hogy lehetőségenket felhasználva Dél-Korea északi határa közeli piacon 1 millió kilogramm kukoricát vásároljunk, és az éhség sújtotta ország 7 körzetébe szállítassuk. Ekkor egyik testvérünk elkísérte a rakományt Észak-Koreába, hogy jelen legyen, amikor a kukorica szétosztásra kerül a leginkább rászorulók között. Igen, emlékezzünk arra, hogy amikor mások megpróbáltatásain enyhítünk, a feltámadott Krisztussal találkozunk. Hiszen ő maga mondta, amit a legkisebbeknek tesztek, azt nekem teszitek. És akkor vágjunk bele az imádságban, mint üdítő forrásra. Valójában egyetlen igazi imádság létezik. Egyetlen alapvető ima, maga Krisztus. Egyetlen hang létezik, amely a föld arca fölött lebeg, Krisztus hangja. Az imádság tehát mindenek elét egység Krisztussal. Ha olyan idők jönnek, amikor nem tudunk imádkozni, egyszerű a dolgunk. Ha Krisztus bennünk él, engedjük, hogy ő szóljon atyánkhoz szívünk csendjében. Ha képtelen vagyok megszólalni, ő beszél majd helyettem. Ha nem tudok imádkozni, ő fog imádkozni bennem. Ezért gyakran kellene ismételgetnünk, szívemben élő Jézus, hiszek irántam érzett hűséges szeretetedben. Ha semmit sem tudunk adni, hát adjuk ezt az ürességet. Kérjük Jézust, imádkozzon bennünk, hiszen senki sem ismeri nála jobban az atyát, senki sem tud nála jobban imádkozni. Ő küldi el szívünkbe lelkét, hogy imádkozzon bennünk, hiszen még azt sem tudjuk, hogyan kell imádkozni. Ha tiszta a szívem, ha Jézus él benne, ha szívem az élő Isten tabernákuluma, Jézus és én egy vagyunk. Szent Pál így mondja ezt, élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Krisztus imádkozik bennem, Krisztus munkálkodik bennem, Krisztus gondolkodik bennem, Krisztus lát a szemeimmel, Krisztus szól a szavaimmal,
Krisztus cselekszik kezeimmel, Krisztus jár a lábaimmal, Krisztus szeret a szívemmel, ahogy Pál apostol imádkozott. Krisztushoz tartozom, és semmi sem szakíthat el az ő szeretetétől. Ez a valódi egység, igazi közösség Istennel a Szentlélekben. Nagyon fontos, hogy Krisztus éljen bennünk, így jelenléte mindenhova elkísér bennünket, bárhol is járunk. Isten annyira szeret, hogy nekünk adta fiát Jézust. Szeretetét kínálja nekünk, és neked is szabad kezet kell nyújtanod neki. Ez nem azt jelenti, hogy mindent fel kellene adnod, nem ez a fontos. Együttérzésed és jelenléted az, ami igazán számít. És minél inkább engedjük, hogy ője bennünk életét, annál inkább növekszünk a Krisztushoz való hasonlóság útján. Az imádság nem más, mint teljes önátadás, teljes egység Krisztussal. És ez az, ami szemlélődékké tesz minket a világ szívében, hiszen 24 órát át töltünk jelenlétében az éhezőkkel, a ruhátlanokkal, a hajléktalanokkal, azokkal, akiket nem akarnak, nem szeretnek, akikkel nem törődnek. Hiszen Jézus ezt mondja, bármit tesztek a legkisebbeknek, nekem teszitek. Atyánk, itt vagyok, szolgálatodra, a te gyermeked, hogy rajtam keresztül folytasd szereteted munkáját a világban azáltal, hogy Jézust adott nekem. Rajtam keresztül másoknak és az egész világnak. Imádkozzunk egymásért, hogy Jézus szerethessen bennünk és általunk, azzal a szeretettel, amellyel az Atya szereti őt.

az Úr nem ment el. Itt maradt. Ő belőle táplálkozunk. Ó, különös szent nagy titok! Az Istent esszük, mint az őstörzsek borzongó lagzikon ették itták királyaik húsát vérét, hogy óriás halott királyok ereje szállna mellükbe. De a mi királyunk Krisztus nem halott. A mi királyunk eleven. A gyenge bárány nem totem. A megváltó nem törzsvezér. Ereje több. Ereje más. Ő óriásabb óriás, ki két karjával átalér minden családot s törzseket. Egyik karja az igazság, másik karja szeretet. Mit ér nekünk a test, a vér, ha szellemében szellemünk nem részes, és úgy vesszük őt magunkhoz, mint ama vadak a tetemet vagy totemet? Áradj belénk hát, ó örök igazság és szent szeretet! Oldozd meg a bilincseket, amikkel törzs és vér leköt, hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá. S nőjünk ég felé testvérnépek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. 14. Leó pápa visszatért a Vatikánba. Lezárult nyári pihenőidőszak a Castel Gandolfóban. Leó pápa videóüzenete a portugál fiataloknak. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Máriakegyhelyet. A plébánia hivatal imára, böjtre és megbocsátásra szólít.
1: XIV. Leó visszatért a Vatikánba, lezárult nyári pihenő időszaka Castel Gandolfóban. Július 27-én este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Róma közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba. Este 8:30 után autóval indult, és megáldott több gyermeket, akik szüleikkel együtt várták, hogy üdvözölhessék a pápai villa előtt. Leó pápa július 5-én érkezett Castel Gandolfóba. Tartózkodása idején 200 a római egyházmegyéből származó, szociálisan rászoruló személlyel vacsorázott, és részt vett egy koncerten. 14. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig parkoló autója ablakából. Július 29-én szerdán visszatér Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. A Laudato Si felsőfokú képzőközpont és az Andrea Bocelli alapítvány által támogatott esemény este 7 órakor kezdődik a pápai villák kertjében. A program az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekhez kapcsolódik. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. A Róma közelében az Albanói tóra néző, Olaszország legszebb falvai közé sorolt kisvárosban töltött pihenő időszaka során 14. Leó 3 vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a hívekkel elimádkozta az úrangyalát, továbbá 2 másik nyilvános eseményen is részt vett. Ezek között szerepelt egy ebéd a szegényekkel a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. 200 fő, köztük 35 a római egyházmegyéből származó, társadalmilag kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek részvételével július 11-én került sor a programra. A másik esemény egy koncert volt, amelyet az Albánói Egyházmegye adott az apostoli palota udvarán július 18-án. Leó pápa a múlt héten 2 magánlátogatást is tett. Július 20-án a Monte Cassinói Bencés apátságba, július 22-én pedig a Valle Pietrai Szent Háromság szentélybe, valamint a Szubiákói Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorokba látogatott.
2: Já não podia me conter.
1: Leó pápa a portugál fiatalokhoz. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A Szentatya egy videó üzenetben arra buzdította a portugál fiatalokat, hogy engedjék, hogy nyugtalanságuk közelebb vigye őket Istenhez, és helyezzék elé legnagyobb kérdéseiket és legmélyebb vágyaikat. Köszöntését a Portugália északi részén található Lamego városában második alkalommal megrendezett Örüljetek! Nemzeti Ifjúsági Nap résztvevőinek küldte.
3: Queridos jovens, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí, em Lamego.
1: Engedjétek, hogy nyugtalanságotok közelebb vigyen benneteket Krisztushoz, és emlékezzetek, az életszentségre kaptatok meghívást, mondta 14. Leó pápa a portugál fiataloknak, a július 26-án közzétett videó üzenetében. Ne féljetek a bennetek lévő nyugtalanságtól. Hadd inspiráljon benneteket arra, hogy még közelebb kerüljetek Krisztushoz, és hogy tegyetek tanúságot az evangélium értékeiről. Szilárdan Jézus szavába gyökerezve, minden nap olvasva az evangéliumot, soha ne hagyjátok abba az álmodozást egy olyan földről, ahol béke és testvériség van, valamint továbbra is szemléljétek csodálattal a világot, és továbbra is tekintsetek a remény fényével a jövőbe, kérte a fiatalokat Leó pápa.
3: Queridos jóvenes, no deixéis que nada nem ningem vos robe a esperanza.
1: Kedves fiatalok, ne hagyjátok, hogy bármi vagy bárki ellopja a reményeteket, buzdított Leó pápa a videó üzenetében, amelyet a július 24-e és 26-a között megrendezett portugáliai ifjúsági találkozóra küldött. Továbbra is örömteli összejövetelt kívánok nektek Lamego városában. És remélem, hogy 2027. augusztusában találkozunk Szöulban, hangsúlyozta a pápa, utalva a jövőre Dél-Koreában megrendezésre kerülő következő ifjúsági világtalálkozóra. Leó pápa a videó üzenetében arra buzdította a fiatalokat, hogy haladjanak előre, kiemelve a rájuk jellemző nyugtalan szellemet. Arra kérte őket, hogy gondolkodjanak el fontos életkérdéseken, vigyék Isten elé ezt a nyugtalanságot és minden problémájukat, hogy párbeszédet folytassanak vele az imádság és a csend pillanataiban. Kérdezzék meg Istentől, Uram, mit szeretnél, hogy mit tegyek az egyházban és a világban? Mi a hivatásom? Családalapításra hívsz a házasság által? Vagy a papságra hívsz? Vagy a szerzetesi életre? Ezek fontos kérdések, amelyeket fel kell tenni, mutatott rá a pápa. Kiemelte azonban egyúttal azt is, hogy soha nem szabad elfelejteni azt az egyetlen bizonyosságot, amely egységet ad belső életünknek. Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Leó pápa szintén üdvözölte a fiatalok izgalmát, és azt a tényt, hogy azért gyűlnek össze, hogy élve tartsák a 2023-as ifjúsági világtalálkozó lángját, amelyre Lisszabonban került sor. Mindig különleges a fiatalokkal lenni, mert a hitetek lelkesedése ragályos, hangsúlyozta Leó pápa, miközben megemlékezett a 2025-ben ifjúsági jubileumról és a júniusi spanyolországi találkozójáról a fiatalokkal.
3: Sede pois humanos, como é Cristo, e certamente mudareis este mundo para melhor.
1: A Krisztus iránt tanúsított szeretetetek vigaszt nyújt. Csodálatos látni korunkban olyan fiatalokat, mint ti, akik tele vagytok hittel, és nem féltek ezt kimondani, mutatott rá videó üzenetében Leó pápa. Gyönyörű látni, hogy erősen szomjaztok az igazságra, és őszinte szívvel keresitek azt. Gyönyörű látni, hogy éheztek az igazságosságra és a szeretetre, és nem elégedtek meg a mulandó értékekkel. Gyönyörű látni, hogy szeretitek a szépséget, különösen az örökké való és örökké új szépséget. A mi Istenünket, aki a szívünk legmélyén vár ránk. Krisztus velünk van, és ő az örömünk oka. Ő az egységünk forrása. In illo uno unum. Sokan egy testet alkotunk Krisztusban, hangsúlyozta a pápa, idézve Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, a 12. fejezet 5. versét. 14. Leó arra buzdította a fiatalokat, hogy örvendezzenek bárhol is találják magukat, és az esemény minden résztvevőjére a mennyei kegyelmek bőségét kérte. A nagyszabású esemény a lisszaboni Nemzeti Ifjúsági Lelkészség és a Lamegói Egyházmegye közös szervezésében valósult meg, mintegy 1200 portugál fiatal részvételével. A Nemzeti Ifjúsági Nap elnevezésű katolikus ifjúsági találkozó a 2023-as lisszaboni katolikus ifjúsági világtalálkozó lelki örökségét vitte tovább, egyúttal elindította a fiatalokat a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó felé vezető úton. A három nap során a fiatalok imádságokon, koncerteken, közösségi megosztásokon és ünnepi szentmiséken vettek részt. A szent lelket hívó záró szentmisét a Lamegói városi parkban tartották, ahol Américo Aguiar bíboros bejelentette, hogy a következő nemzeti találkozót az Aveirói egyházmegyében rendezik majd meg.
0: A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Püspökök, eparchák és szinodális munkacsoportok számára készült a jegyzék, mely az emlékezés fázisával kapcsolatban kínál szempontokat, kérdéseket, gyakorlati útmutatót angol, spanyol és olasz nyelven a Szinódus Főtitkársága hivatalos honlapján www.sinod.va. A 2027 első felére tervezett kiértékelő találkozóval zárul az emlékezésnek szentelt szakasz. Ezzel kapcsolatban Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár elmondta. A kiértékelés nem technikai gyakorlat, hanem a hála és az igazság élménye. Emlékezni azt jelenti, hogy fölismerjük mindazt, amit az Úr megérlelt közösségeink útján, és hagyjuk, hogy irányítsa következő lépéseinket. A Szentírásban az emlékezés nem azt jelenti, hogy a múltba nézünk, hanem fölismerjük Isten működését a történelemben, hogy megkülönböztessük a jelent, és megnyíljunk a jövő előtt. Ebben a megvilágításban a szinódusi főtitkárság most közzétett jegyzéke arra szólít minden helyi egyházat, hogy hálával és őszintén olvassa újra a szinódus végrehajtási fázisában megtett utat, hogy fölismerje annak gyümölcseit és a még előtte álló lépéseket. A dokumentum az eddigi anyagok sorába illeszkedik, tehát a 2025-ös záró dokumentum és a végrehajtási fázis segédlete a 2027-28-as egyházi gyűlés előkészítő anyaga és a helyi szakasz operatív folytatását jelenti. A jelenlegi dokumentum elsősorban a felelős püspököknek és eparcháknak szól, valamint a szinodális munkacsoportoknak, akik tevékenyen segítik a folyamatot. Nem egy alkalmazandó modellről van szó, hanem eljárási módozatokat kínál, kérdéseket tesz föl, szempontokat ad, és néhány gyakorlati útmutatást, amit mindenki a helyi viszonyokhoz igazítva használhat fel. 14. Leó pápa ezt úgy fogalmazta meg, hogy a szinodalitás egy lelki stílus. A találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. A dokumentum két egymással szorosan összefüggő részből áll. Az első a beszámoló szerkesztéséhez tartozik, melyben a helyi egyház beszámol a megtett útról. Egy három lépcsős lelki újraolvasatról van szó, amelyben összegyűjtik az emlékezetet, fölismerik és meghallgatják a jeleket, és meghatározzák az átalakulási folyamatokat a záró dokumentumban megjelölt három megtérés alapján. Ezek a kapcsolatok, az egyházi folyamatok és kötelékek megtérését jelzik. A most közzétett segédlet második része előkészíti a kiértékelő gyűlést és annak lezajlását, amit a püspök hív össze olyan mély lelki tapasztalatként, amelyből születik a beszámoló és a többi egyháznak írt levél. Ez az ókeresztény közösségi leveleket idézi, Littere Communionis, amelyekkel az ősegyházban minden közösség tanúságot tett hitéről a többieknek. A beszámoló leírással és a levél megfogalmazásával minden egyes helyi egyház hozzájárul az egész egyház közös útjához, a kölcsönös ajándékozás szellemében. A püspök jóváhagyásával ezeket 2027. június 30-áig eljuttatják a nemzeti vagy regionális szinodális munkacsoportokhoz, valamint megosztják a szinódusi főtitkársággal. Az egyházmegyei és eparhiális kiértékelő közgyűlések után 2027 második felében a püspöki konferenciák és a keleti katolikus egyházak hierarchiájának közgyűlései következnek. 2028 első három hónapjában a kontinentális találkozók lesznek, Majd végül 2028 novemberében a Vatikánban tartják az ünnepélyes összegyházi közgyűlést, ami lezárja a 2021-28-as szinódus megvalósító folyamatát. A szinódusi főtitkárság májusban tette közzé a 2028 októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as nagy egyházi találkozóra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert taglalja, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028 októberi találkozóig. 2027 első fél évére tehát az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Mária kegyhelyet. A plébánia hivatal imára, megbocsátásra és böjtre szólít azt követően, hogy ismeretlen elkövetők felgyújtották a Szent Jakab templomot és súlyos károkat okoztak, festékkel meggyalázták a szűzanya szobrát. A helyszínt azóta megtisztították és újra alkalmas Isten tiszteletre, adja hírül a medjugorjei plébánia közleménye. Hétfőről kedre virradó éjszaka súlyos rongálás történt Bosznia-Hercegovina híres Mária kegyhelyén. Az elkövető, akinek személye egyelőre ismeretlen, gyúlékony anyaggal lelocsolta, majd meggyújtotta a Szent Jakab plébánia külső oltárát, komoly károkat okozva. Ugyanez a személy ezután festékkel meggyalázta az egyik Mária szobrot, és sértő feliratokat hagyott maga után. A medjugorjei plébánia közleményt adott ki, miszerint azonnal megkezdték a tisztítást és a helyreállítást, hogy a helyszín újra alkalmas legyen az imádságra. A kegyhely tehát nyitva marad a zarándokok előtt, a híveket pedig arra kérik, hogy imával, böjttel és megbocsátással válaszoljanak erre a szomorú esetre. Imádkozzunk az elkövetők szívének megtéréséért, hogy az Úr érintse meg őket kegyelmével, és vezesse a jó útra. Nagy szomorúsággal értesült a plébánia a vandál cselekedetről, és köszönetet mond mindenkinek, aki azon dolgozik, hogy a kegyhely továbbra is az Istennel való találkozás helye legyen, a béke helye, és olyan hely, ahol tisztelik a boldogságos Szűz Máriát, a béke királynőjét. A böjtön és a megbocsátáson túl a plébánia hivatal arra szólítja a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy mindenki szívében béke legyen, mivel a szűzanya folyamatosan arra kér, hogy legyünk a béke hordozói. Ez az eset egyenesen arra bátoríthat, hogy még komolyabban vegyük felhívását. Ne válaszoljunk rosszal a rosszra, hanem életünkkel tanúskodjunk a szeretetről, a megbocsátásról és a reményről. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük ismét a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszöntjük Önöket.
1: Walter Dolma.
0: És Majoros Attila. Az ima szándékfogadás ideje érkezett el, elmondjuk ismét a telefonszámainkat és az elérhetőségeinket.
1: 0259 420 555, 0359 420 555 ös telefonszámokon hívhatnak, hogyha rövid üzenetbe kérik az ima szándékaikat, megtehetik a 0758 420 555 ös SMS vonalon.
0: És természetesen lehet írni, mint mindig a honlapunkra is, www.mariaradio.ro. A mai napon az általános imaszándékok között imádkozzunk a békéért, minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, megfelelő időjárásért, imádkozzunk az úton lévőkért, családjainkért, a vakációzókért, új papi és szerzetesi hivatásokért, imádkozzunk az idén felszentelt kispapokért, diakonusokért, a Jóisten áldja meg az ő szolgálatokat. Ma is imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Következzenek az SMS-ek, így szól a legelső.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az irgalmat a rózsafűzért felajánlom a drága Úr Jézusnak, segítse meg a drága unokámat a hosszú úton, és védelmezze meg a drága Máriam, egy aggódó nagymama, Isten fizesse.
0: Következő üzenetünk pedig így szól. Hálából a kapott kegyelmekért állna fel a rózsafűzért, köszönve a szüzenjának a közbenjárást és Szent Fiának a jóságát, és minden elnébe kapott napot köszönök a gyermekem és unokáimért, és a világ békéért is imádkozom, írja a kedves hallgató.
1: Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenbe dolgozó gyermekeimért, minden ismerősért, munkatársért, a szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életükön, valamint ellenségeinkért is, a családom számára.
0: Következő üzenetünk pedig így szól. Az imát felajánlom testvéreimért, gyermekeim megtérésükért, hallgass meg Uram a kérésünket, valamint imádkozzunk ellenségeinkért, gúnyolóinkért, hitetlenekért, hallgass meg Uram a kérésünket, így a kedves hallgatónk. Zita írja nekünk Mikó Újfaluból. Gyógyulásért ajánlom fel a nap minden imáját, magam és családom minden betegéért. Uram, köszönöm, hogy meghallgatsz minket. Következő hallgatónk Marosvásárhelyről ír.
1: Felajánlom a mai rózsafűzért és a hét minden imáját a fiamért, hogy a magánélete rendeződjön, és találja meg a neki való igaz társat, élete párját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ibolya írja a Marosvásárhelyről, a rózsafűzért felállom a hét minden imáját, szép Mária néni lelküdvért, adjon a örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki, imádkozzunk az ő és minden elhunyt testvérünk lelküdvéért.
1: A következő kérés így szól, a rózsafűzért a szentmisét felajánlom a családom élő és elhunytjaiért. Köszönöm szépen.
0: A következő üzenet pedig így szól, hálából a Jóistennek ajánlok fel minden imát, egy megfelelő munkahelyért az unokám számára, és az úton lévőkért ajánlom fel a rózsafűzért, így a kedves hallgatónk.
1: A rózsafűzért fel szeretném ajánlani a gyermekeim vizsgájáért. Hallgass meg, Uram, köszönöm.
0: 0259-420-555, illetve
1: 0359-420-555. Az SMS vonalunk 0758-420-555.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, gyermekem jó orvosi eredményért imádkozom önökkel a rózsafűzért, köszönöm, hogy együtt imádkozhatunk. Következő üzenetünk így szól.
1: A mai imákat felajánlom a családomért és az unokákért. A rózsafűzért, családomért, önökért, Baló Erzsike gyógyulásáért, halottaim lelki üdvéért ajánlom fel Edit Nagybacomból.
0: És első telefonálunk a vonalban van.
2: Halló!
1: Halló!
0: Köszönjük!
2: Mária Rádió!
1: Mária Rádió!
2: Én is felállom ezt az imát Julia bácsiét, Bacsi Sibolyáé és Bacsi Eszterét.
1: Együtt fogunk imádkozni. A jó Isten áldja önöket. Maradjanak velünk!
0: Következő üzenetünk így szól, a rózsafűzért felállom a családom minden tagjáért, szeretetért, békéért, és egy kicsivel több türelemért így a kedves hallgatónk.
1: Az irgalmas a rózsafűzért felajánlom, férjem megtéréséért és a gonosz távozásáért. Köszönöm.
0: A rózsafűzért felajánlom hálából a Jóistennek, hogy megsegített, és egy nagyon fontos szándékért.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Halló. Mária Rádió?
1: Igen, köszönjük.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Minden.
2: Ezt a rózsafűzért és az összes imákat felajánlom a férjem gyógyulásáért, aposom lelke üdvéért, szüleim és anyosom egészségért és minden betegért a világon. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Együtt imádkozunk minden betegért. A jó Isten adjon teljes felépülést mindenkinek.
0: Újabb üzenet.
1: A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejébe, köszönöm. Együtt fogunk imádkozni azokért is, akik ellenségeink.
0: Önökkel együtt imádkozom Zsuzsanna és Katalin teljes gyógyulásáért, az egész családom számára, békéért és egészségért. Köszönöm mindenki imáját, írja kedves hallgatónk.
1: A rózsafűzért fel szeretném ajánlani a gonosz távozásáért a családunkból. Jézusom, bízom benned.

0: köszöntjük a következő telefonálót.
1: Halló.
2: Halló.
1: Köszöntjük. Halló. Igen. Élőben van a kedves hallgató, hallgatjuk.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzét felajánlom testi lelki gyógyulásé bűneink bocsánatáért, halottaim lelke üdvéért, békéért. Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Együtt imádkozunk, adjon az Úr teljes felépülést önnek is.
0: Újabb üzenet.
1: A mai imákat és szentmiséket felajánlom a szüleimért, akik ebben a hónapban távoztak el tőlünk, valamint a család békességéért. Köszönöm szépen, Éva Németországból.

0: A rózsafűzért fennállom hálából a Jóistennek, családomért, gyermekeimért, megtérésükért, hogy Krisztussal járjanak az életútjukon, Anna Mária pedig találja meg a neki szánt munkahelyet. Köszönöm mindenki imáját, így a következő hallgatónk.
1: Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, fiam munkahelyi sikeréért, unokáim jó vakációzásukért ajánlom fel, köszönöm szépen.
0: Köszöntjük a következő telefonálót.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké dicsértessék.
2: Szeretnék kíván kérni a szívanya ahhoz, hogy adjon segítségedelmet gyógyulat, és a férjem egészségét, öcsémnek a húgom egészségét, drága szívanya szegénnek adjon egészséget nekünk. Három fiúcskának az egészségét, hogy a szűzanyos segélyemet adjon erős egészséget. Vitát nekik, hogy a Jóisten legyen velünk, ne hagyjon el minket.
1: El nem hagy minket.
2: Édesanyámnak adjon erős nyugdalmat. A gonosz lélek távozásáért, és a rossz szándékú embereket.
1: Együtt fogunk imádkozni. A Jóisten hallgassa meg a kérését, és adjon erőt, egészséget. Mindannyian ezért fogunk imádkozni. Az Úr áldja. A fiam hite megerősödéséért, nehéz anyagi helyzete jóra fordulásáért, egészségért kérem a szűzanya megsegítő kegyelmét, egy édesanya.
0: Halló, itt a Mária Rádió, köszöntjük a következő telefonálót.
1: Halló!
3: Halló!
1: Igen, élőben van a kedves hallgató, hallgatjuk.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, tetszenek hallani, mert én nem hallok semmit.
1: Igen, mi nagyon hallom.
0: Tökéletesen.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Minden. A rózsafűzést, a szentmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a levénok gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a lábom gyógyulásáért, a látásomért, és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a család békességért, és az egész halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért. Három évből így hagyott bennünket. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, és a háború megszűnéséért és a család békességért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztusnak a drága szent nevébe.
1: Együtt fogunk imádkozni mindezen szándékokért, az Úr áldja önöket.
0: Egy nagymama írja Székelyudvarhelyről, felelem a rózsafűzért, minden imád családomért, és az én gyógyulásomért, és minden beteg emberért.
1: Egy mindennapos hallgató Szépvízről, ezt a rózsafűzért felajánlom egészségért, gyógyulásért, a testvéremért, Isten fizesse.

0: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának, hogy megsegített, és egy nagyon fontos szándékra köszönöm. Ezt a mai rózsafűzért fel szeretném ajánlani gyermekeimért, kik most utaznak ki külföldre. Köszönöm Istenem, bízom benned.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a ma délutáni imaszándék fogadásba. Megköszönjük Önöknek, hogy a mai délutánra is a Mária Rádiót választották. Kedves nagyváradi hallgatóink, figyelmét felhívjuk arra, hogy ma este 8 órától várjuk Önöket, várunk titeket a nagyváradi Szent József telepi plébánia templomba a gyönyörű szentségimádásra. Megköszönöm még egyszer a megtisztelő figyelmet, további áldott délutánt és jó rádiózást kívánva búcsúznak Önöktől innen a nagyváradi stúdióból.
0: Walter Dolma.
1: És Majoros Attila, viszont hallásra.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ág és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed.

0: meg gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Kászoni Tamást hallják. Szent misét közvetítünk az alsócsernátoni Urunk színeváltozása plébánia templomból. A Szent misét bemutatja kedves Tibor plébános. A kántori szolgálatot Lukács Mihály látja el. Meghívom a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak bele a Szent misébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretett jó hívek! Valahol olvastam, szeretet nélkül az élet csak létezés. Szeretet nélkül haldoklik a lélek. Mindjárt elhangzik Szent János apostol első leveléből, mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Ilyen sokszor félreértelmezzük a szeretet fogalmat, kisajátítjuk azt önző értékeink kielégítésére, szeretteink zsarolására, vagy ne ad Isten szeretteink sokba tartására. Szeretlek, ha teljesíted vágyaimat, szeretlek, ha azt teszed, amit mondok, parancsolok neked, szeretlek, ha velem egy véleményen vagy, és lehet a végtelenségig sorolni hamis elvárásainkat. Számos alkalommal tapasztaljuk, hogy az emberi szeretet mennyire törékeny, sokszor önző, időnként feladja. De azt is megtapasztaljuk, hogy van, aki túlmegy minden határon, ha rólunk, az Isten képére alkotott emberről van szó. Az Isten elküldte a világba egyszeret fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. A ma ünnepelt testvérek Szent Mária, Szent Márta és Szent Lázár, akik Jézus barátai voltak, erről a szeretetről tettek tanúságot. Márta így fogalmazza meg, mélységes hitéből eredően, igen, Uram, hiszem, hogy Te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. Vizsgáljuk meg lelkismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek
2: és nektek testvéreim,
0: hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és ideget testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Eredjünk, Istenünk szent fiat életre keltette le az arta sírból, és Martát kitüntette azzal, hogy szallást vett nála. Kérünk, add, hogy Krisztus hűségesen szolgáljuk testvéreinkben, és Máriával együtt elmélkedjünk szavairól, aki élsz és uralkodol mindörökkön.

0: Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy az Isten elküldte a világban egyszülött fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is így szeretnünk kell egymást. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk meg, hogy bennünk él, ő mi pedig bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, mint a világ üdvözítéjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amely Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az Istenben marad, és Isten ő benne. Ez az Isten igéje.
1: Istennek vegyed hálát!

0: Abban az időben Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Marta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária, odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta meg sürget forgott sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott, nem törődöl vele, hogy nevérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egyre szükséges. Mária jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéim.
1: Áldunk Krisztus!
0: Az evangélium tanítása ilyen bűneink a bocsánat áram. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amen!
0: Keres Mária Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvérek! Miközben a mai evangéliumon elmélkedtem, azon vettem észre magam, hogy már nem is az evangélium van elmélkedésem középpontjában, hanem azon tűnődök, hogy hogyan is tudjam csinálni, hogy a munkámat, amit elkezdtünk plébániai területén, be is tudjuk fejezni, hogy is folytassuk, hogy a munkát el tudjuk végezni a megfontolt időben, meghatározott időben. És amikor feleszméltem, már is az evangéliumi történetbe belecsöppenve éreztem magamat. Ott állok én is Jézus mellett a testvérekkel, és helyeselve bólogatok, hogy igaza van Martának. Uram, nem törőd el vele, hogy nevérem egyedül vagy szolgálni. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk így. Hangsúlyozottan kiemelem, hogy Márta nem tett semmi rosszat, nem volt figyelmében elkalandozva, nem is volt közömbös, nem volt szétszórt. Nem azzal a nagy szeretet, hanem az a nagy szeretete fogadta, amely jó Istent, magát Jézust, amely szeretet megkapta az Istentől, amely is vendégül látta, és egy odadással szolgálta az Urat. Buzgaságában maga szemszegéből látta nevérét, Máriát. Uram, szólj neki, hogy segítsen nekem. Szeretett jó hívek, kedves Mária Rádió hallgatók. Nagyon gyakran kihangsúlyozzuk Márta rovására, hogy neki fontosabb volt a munka, mint az ima, mint a szemlélődés. Pedig ez így nem korrekt véleménynyilvánítás. Mindkét lánytestvérnél maga típusához hűen végezte munkáját, és mi eszemből szempont kell nézzük őket, miközben hamis állarcok nélkül önmagukat adták. Szent II. János Pál pápa nagyon világosan és érthetően meghatározza. A keresztény szellemiség történelmében ezt a két nevért úgy látták, mint olyan személyiségeket, akik a cselekvésnek, illetve az elmékedésnek szentelték magukat. Mártát lefoglalja házi munka, miközben Mária Jézus lábánál ül, hogy hallhassa az ő szavát. Az elhangzott evangéliumi szövegből két megszívlelendő tanúságot is levonhatunk. Az egyik, hogy Jézus erőteljesen hangsúlyozta az alapvető és pótolhatatlan értéket, mert Isten szavának hallgatása jelent az életünkben. Meg kell tanulnunk, hogyan legyünk csendben, alkalmat kell teremtsünk a magányra, vagy még inkább a bensőséges találkozásra és párbeszédre az Úrral, ami van nagyon nehezen megy, amikor minden körülöttünk zakatol, káosz van körülöttünk. Másik megszívlelendő tanulság, nem szabad semmiféle ellentétet látnunk a cselekvés és az elmékedés között. Harmónia van a két dolog között, ora et labora, vagyis imádkozzál és dolgozzál. Szavak tartalmazzák a teljes programot, nem ellentét, hanem szintézis az egyformán fontos elemek összeolódásában. Kedves

0: gondolkoznunk, hogy ugyanúgyan a pap vagy szerzetes jel, ugyanúgy minden keresztény jel a világ számára, és ezt a jel voltunkat nem szabad soha elfelejtenünk. Egy adott helyzetben való jelenlétünkkor mutatkozik meg a mi keresztény voltunk, a másban nem, az imádságunkban, adott esetben a kiállásunkban, a megnyilvánulásainkban, szükség esetén, amikor hitünket meg kell védjük bárki előtt is. Szükséges ezt a jelszerepet mi is betöltsük, mert nagyon fontos, hogy ilyen jeleket kapjon a világ ma. Kedves testvérek, bizonyára mindenki jól látja, hogy a három testvér Jóisten olyan eszköze, mely világosan rámutat keresztény ember helyes életmódjára. Úgy élj, hogy az életed a lehető legkerekebb, legtökéletesebb legyen. Számodra a munka legyen mindig imádság, imádság pedig munka, amely ápolja és életben tartja Jóistennel való személyes viszonyodat, kapcsolatodat. És ebből következtethetjük azt, hogy ha így élsz, akkor olyan jel leszel, amely jel láttán minden ember felkapja a fejét. Legyünk mi is ilyen jel, amely példaként szolgálhat mások számára is. Lázárt, a jelt el akarták takarítani a zsidó főpapok, mert ő túlmutatott gonoszságaikon és megatalkodottságukon. Nekünk nem örül mindenki, ha ilyen jelként szolgálunk a családban, a közösségben, a munkahelyen, az utcán, az utca ember előtt is. De tegyük lelkismerettel a dolgunkat, mert Jóisten nem azért jutalmaz meg bennünket, mert azt tettük, amit a helyi szokások ránk erőszakoltak, kényszerítettek, ezzel bennünket megnyomorítva, hanem azért, mert a szokások ellenére is úgy éltünk, hogy erős identitással rendelkező jelei voltunk Istennek, katolikus, keresztény, magyar népünk, közösségünk körében. Amen. Fordulunk bizalommal, testvéreim, mennyi atyánkhoz, és kérjük segítségét a szent asszonyok lelki nagyságának a követésére.
1: Add, Urunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen.
2: Kérünk téged, hallgass minket!
1: Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés férfiak és nők, fehérek és színes bőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között.
2: Kérünk téged, hallgass minket!
1: Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze és támogassa segítsége a családanyák áldozatos szolgálatát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj kegyelmet a hitves társaknak a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekei gondos keresztény nevelésére.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Jutalmazd az édesanyák lankadatlan fáradozását egykor majd a boldog örök élet nyugalmával.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak, családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példáját követve mindjárt kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőséges koronás nálad megtaláljuk a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjátok az én áldozatomat.

0: nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
1: Istenünk, szentjeit ünnepén, ahitattal ajánljuk fel áldozati adományainkat, és kérünk, hogy amint szeretetünk szolgálata kedves volt előtted, úgy a mi hódlatunkat is jó szívvel fogadt, Krisztus a mi urunk által.
2: Amen.

Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, mert szentjeidnek példás élete által, az Anya Szent Egyházat mindig új erővel gazdagítod, és így bizonságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket, s hogy üdvességünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságod mindenkor kérve. És ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt, Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük.

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme megváltásunk szent titka.
1: Valahányszor esszük ezt a kenyeret, és iszunk ebből a kelányből, halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházat áldozati adományára, ismerd fel benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Ott, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örkáldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az egyesével, Szent apostolaiddal, Szent Máriával, Mártával, Lázárral és Szent Karlóval, dicsőséges vértanúkkal, minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világon békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László, József és György püspökeinket, püspöki testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magad az irgalmasan, világon szétszórodott valamennyi gyermekedet. Elmondj testvéreinket pedig, és mind azokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztusunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét.

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békemet adom nektek, ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol minden

0: Íme Isten báránya, íme ki elveszi a világ bűneit. Boldog, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, ne vagyok, hogy

0: és hozzád jutnom egy-egy gyengén, hogy szentjeiddel dicsőíthesselek mindörökkön örökké. Amen.
1: Könyörögjünk! Egyszülött fiat testének és vérének vétele, Urunk Istenünk, fordítson el minket mindentől, ami múlandó, hogy Szent Márta, Mária és Lázár példájára földön őszinte szeretettel munkálkodjunk érted, a mennyben pedig örökké örvendezzünk látásodnak, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És
1: áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
1: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
0: Istennek legyen hála.
1: Istenünk,
0: te állunk sökölt, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Ad, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
3: Az Úr angyala köszöntötte a boldogságot Szűz Máriát,
0: és Mária névbe fogadás Szentlélektől Szent fiát.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyok, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
0: legyen néped a teljeid szerint.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyok, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: És az ige testélek,
0: és az összorgozék.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyok, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltó lehessünk a Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögj.

0: dicsőségében hitessünk, Krisztus, ami úrunk által. Amen.
1: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a telt hal szolgáid és szolgálóid lelkének, töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik.
0: És az örökdalmasság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben.
0: Az Úr Jézus szent nevében.
1: Ó, édes Istenem!
0: Hálát!

0: teljesen megtegyesen, szívemet felhívve, virasztom fölöttem, gondviselő szemed, kérdem, hogy az éjjel, testemet is lelkemet, szüzanyám, sőröngyal, legyetek én velem, Atyám, vigyáztok, nyugodt lesz éjjel. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

építettünk, az alsó csernátonyi urunk színeváltozása plébálni a templomból. A szentmisét bemutatta kedves Tibor plébános. A kántori szolgálatot Lukács Mihály látta el. Köszönjük, hogy lélekben belekapcsolódtak a szentmisébe. A mikrofonnál Kászoni Tamást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Csernátont, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csernáton, mely magába foglalja alsó és felső Csernátont, Kovászna megyében található Kézdivásárhelytől 9 kilométerre és a felső háromszéki medence egyik legnagyobb községe. A két Csernátont 1968-ban egyesítették, a falu a Bodoki hegység keleti lábánál a Csernáton patak két oldalán helyezkedik el 500-600 méter tengerszint feletti magasságban és ősidők óta lakott. Lakosai székely magyarok. A falu nevének eredetét többen szlábból származtatják. A legkorábbi feljegyzés 1332-ből származik, ahol Kuruakun néven említik. A faluban az 1659-es évben a törökök pusztítottak. Az 1718-as évben nagy éhínség volt, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején két gyűlésnek adott helyet Csernáton. Csernátonnak a reformáció előtt már volt önálló plébániája és temploma. A papi névtár a pápai tizedjegyzékre hivatkozva Péter nevű papot említ, aki 1332 és 1334 között szolgált a faluban. A templomot a 15.-16. században várkastély vette körül, a reformáció elterjedésével a falu lakói 1550 után református hitre tértek, s ezzel együtt a templom is azzá vált. A templom az új hit elterjedésétől egészen napjainkig a református gyülekezet használatában áll. A csernátoni katolikusok a plébániává szerveződésig futásfalvához tartoztak, és annak filiájaként voltak számon tartva. Alsó Csernátonban a 18. század második felében egyes nemesi családok kápolnát tartottak fenn kuriájukban, Bernált György 1766-tól, majd 1821-től Zambler László. A ma látható plébánia templomot Alsó Csernátonban 1844-ben építette a falu szülöttje Zambler János, kanonok plébános, aki abban az időben Csíkszentmártonban teljesített szolgálatot. A templom titulusa Urunk színe változása és Hajnald Lajos püspök szentelte fel 1853. június 3-án Jézus szívének ünnepén. A faluban felekezeti iskolájuk is volt a katolikusoknak 1840-ben, ugyancsak Zambler János plébános jóvoltából. Önálló plébániává Fogarasi Mihály püspök emelte 1873-ban. A falu másik szülöttje Szilveszter Sándor kanonok, titkos ordinárius, plébános. Az alsó csernátori Urunk színe változása plébánia templom búcsú ünnepe augusztus 6-án van. Örökös szentségimádási napja november 3-a. Alsó Csernátonnak Felső Csernáton Kézdi Márkos falva, Kézdi Albis és Dálnok a filiája. Felső Csernátont 1497-ben Felszev Kárnáthon néven írják az oklevelek. A középkorban Alsó Csernátonnal egy egyházközséget alkotott, de külön templomról nincs adat. Bár ennek léte feltételezhető, mert már az 1567-es évi összeírásban tekintélyes nagyságú falu. A feltételezést igazolja az is, hogy a falutól 8 kilométer távolságra található a Szentkert nevű hely, melyet erdők határolnak, a múlt században végzett ásatások során román stílusú templom romjaira bukkantak, melyet az 12.-13. századra datáltak. A hagyomány úgy tartja, hogy a reformáció előtt búcsújáró hely volt, ahol pálosok éltek. A Szentkert közelében lévő kaszálót mind a mai napig remetének nevezik a falubeliek. A katolikus múltat bizonyítja továbbá a faluban található kereszthegyi harangláb, mely a katolikus temetőben található és a jelenlegi kápolna felépítése előtti időkből származik. A kászonaltízi születésű Bodó Imre plébánossága idején 1983-ban templomépítésbe kezdtek a hívek. A kápolna felszentelésére 1988-ban került sor, és Jakab Antal püspök szentelte fel a magyarok nagyasszonya tiszteletére. A közösség kápolnájának búcsú ünnepe október 8-án van. Kézdi Márkos falvának már 1332-ben plébánia temploma volt. A falu a templom védőszentjéről, Szent Márkról kaphatta nevét. A katolikusok 1975-ben kápolnát vásároltak, melyet Szent Márk evangélista tiszteletére szenteltek fel. Kézdi Albis, Kézdi vásárhelytől 14 kilométerre délnyugatra, a Bodoki hegység lábánál az Albis patak völgyében fekszik. Középkori katolikus temploma a reformáció idején a reformátusok tulajdonába került. A katolikus hívők részére a szentmiséket a falu közösségi házában tartják. Dálnok Sepsiszentgyörgytől 12 kilométerre a Bodoki hegység délkeleti peremén az azonos nevű patak völgyében fekszik. 2008-ban a 101 katolikus hívő templomépítéshez fogott, mely 2009-ben már pirosban állt. A kis templomot a kézdivásárhelyi Molnár István tervezte, csernátoni mesteremberek építették, és védőszentjül az első erdély származású jezsuita kassai vértanút Szent Pongrácz Istvánt választották. Az alsó csernátoni urunk színeváltozása plébánia és filiái egyházilag a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye kézdi orvai főesperesi kerületéhez tartoznak. A műsor a csernátoni katolikus plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önöktől

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját innen a nagyváradi stúdióból, akik önöket köszöntik.
1: Rejkli Erika.
0: És Majoros Attila. Kedves hallgatóink, 7 óra 1 perc van, a harangok megszólaltak Erdély szerte, és arra figyelmeztettek minket, hogy az ima ideje van itt. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd az Úrangyal imádságát, mert felállunk ma is minden kedves hallgatónkért, különösen gondolva a betegekre, a szenvedőkre, de imádkozzunk ma is családjainkért, az úton lévőkért, a vakációzókért, a megfelelő időjárásért, a békéért, papír szerzetesi hivatásokért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is, ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, amelyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak ma este is, de ne menjenek messzire, hamarosan kezdetét veszi az ima tarsolya.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Akik önökkel lesznek,
1: Rejkli Erika
0: és Majoros Attila. Nyissuk meg együtt szívünket az imádság, a versek és az énekek üzenete előtt. A telefonszámaink a következők.
1: 0259 420 555, valamint
0: 0359 420 555. Nagy szeretettel várjuk azokat az imádságokat, verseket és énekeket, amelyek közel állnak a szívükhöz. Mai témáink a hit, a bizalom, az értékek. Az igazán maradandó értékek nem egyik napról a másikra születnek. Csendesen formálódnak a megpróbáltatások között, a kitartásban, a türelemben és a szívnyitottságában. A bizalom lassan épül fel, a szeretet pedig ott bont igazán virágot, ahol a szándék kölcsönös. Semmi sem magától értetődő, de ami őszinteségből, hűségből és tiszta szándékból épül, az képes túlélni az élet viharait. Jézusnak a rejtett kincs, az igaz gyöngy és a halászálló példázatai pont ilyenek voltak. A földben elrejtett kincs és a felbecsülhetetlen értékű gyöngy története. Első hallásra szinte túlzásnak tűnik. Ki az, aki mindenét eladja egyetlen dologért? Mégis, ha belegondolunk, az élet legfontosabb döntései gyakran pontosan ilyenek. Az élet legnagyobb ajándékai sokszor csak akkor tárolnak fel előttünk, amikor a szívünk és a szemünk valóban nyitottá válik. Van, aki váratlanul talál rá erre a kincsre, más hosszú keresés után. Az út különböző, de a felismerés ugyanaz. Ami valóban értékes, azért érdemes áldozatot hozni.
1: És az első kedves telefonálót már is köszöntjük.
0: Mária Rádió, tessék!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Szeretnék egy verset felolvasni, ha lehet.
0: Hallgatjuk szeretettel.
2: Jó. Ha bánatodban keresd Jézusodot, borulj le előtte, sírd el bánatodat. Ő majd bekötözi vérző sebeidet, meggyógyítja bánatos szívedet. Ha nagyon egyedül vagy, már senki nincsen, ne félj, mindig veled van az Úristen. Ha nehéz a keresztet, nem bírod viselni, veled van az Úr Jézus, vállaira veszi. Szegény a házat, mindenki elhagyott, nézd rá a keresztre, megsegít Jézusot. Rosszak az emberek, nagyon megbántottak, gondolj Jézusra, rá halált kiáltottak. De mégse keserek, töröld le könnyedet, hagyj Jézus vállára a bánatos fejedet. Ott nyugalmat találsz, békét, szeretetet, amit tőled soha senki el nem tehet. Bármit hoz a sors, azt kell imádkoznod, legyen még Szent Atyám a te akaratod. Így végezd el imád egész életedben, elvezet Jézusot Atyához, mindent. Amen.
0: Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk, nagyon szép volt. Áldott szép estét kívánunk továbbra is.

0: Szerintem mondjuk még egyszer a telefonszámainkat, melyben várjuk a kedves hallgatók imáit, szép énekeit, verseit.
1: 0259 420 555,
0: illetve 0359 420 555.

Jánosi Ervin. Miben hiszek? Hiszek önmagamban, egy teremtő lényben, aki képes élni és alkotni a fényben. Hiszek a világban, napfény aranyában. Hiszek a sok újat létrehozó vágyban. Hiszek a lélekben, a dolgos tenyérben, búzalisztből sütött omlós lágy kenyérben. Hiszek fűben, fában, s mindenben, mely élő, s hiszem, hogy teremthet a szépet mesélő. Hiszek álmaimban, hisz lelkemből jönnek, a malomkövekben, ha búzát őrölnek. Hiszek én a jóban, s nem hiszek a rosszban, és csak meg nem értés akad a gonoszokban. Hiszek a tudásban, ami embert szolgál, s hiszem, mindenkinek több jár a nyomornál. Hiszek önmagamban és mindenki másban, nem hiszek azonban néma elmúlásban. Hiszek Istenemben, teremtett világban, hiszek a teremtő lelki szabadságban. Hiszek az állatban, hiszek a növényben, hiszek a gyermekek tiszta örömében. Hiszek őseimtől örökölt hazában, hiszek az emberi lélek igazában. Hiszek a holnapban, a mában teremtem, hiszek a lelkemben, mely itt munkál bennem. Hiszek én a versben, a benne írt szóban, igaz tanításban, hiszen abban jó van. Hiszek a világban, megújulni képes, hiszem, jóvá válni mindig lehetséges. Hiszek szebb jövőben, reményél szívemben, hiszek Istenemben, két lakik bennem. Hiszek a békében, a lélek szavában, hiszek szeretetben, fénylő napsugárban.

0: még egy gyönyörű... Halló, halló, következő hallgatót köszöntjük.
1: Csak le kellene halkítani a telefont, vagy a rádiót, bocsánat.
0: Halló?
2: Jaj, most bejöttem a szobába, ha mind énekültek nekem. És akkor visszamentem, hogy lám, mi van, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
3: Mindörökkében hallgatjuk szeretettel.
2: Egy éneket szeretnék, ha sikerül.
0: No, hallgatjuk.
3: Sikerülni fog.
2: Boldog asszony, édesanyám,

0: Amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam.
1: Mi köszönjük szépen. Áldott szép estét kívánunk.
0: Én is áldott szép estét kívánok, de még kapcsolatos, mind ment az a zene, és visszamentem a kollámba, ne valami telefonálós, azért volt hangos a rádió.
2: Nem baj, megbocsátjuk, jó? Hatalmas puszi és ölelés.
0: Nagyon szépen köszönöm, a jó Isten áldja meg, kérek, kívánok egy áldott szép estét, egészséget, békességet, és köszönjük. A Mária Rádió minden dolgozójának minden jót kívánok.
1: Viszont kívánjuk mi is.
0: Sokáig hallgathassuk.
1: Köszönjük szépen.
2: Puszi, jó Isten tartsa meg.
0: Attilájékot is köszöntöm.
2: Köszönjük szépen. Aztán tessék mondani, hogy ott ugye elég nagy árvíz volt a napokban. Helyreállították ott az utat? Helyreállították-e már? Nem hallja már, kedves hallgató. Hát imádkozunk azért, hogy ott láttuk sajnos a videót, hogy az utat is jól alá most az a hatalmas nagy eső, reméljük, hogy mi hamarabb mindent helyreállítanak majd ott, addig is imádkozunk az ott élőkért.

0: 0259 420 555, illetve
1: 0359 420 555.
0: Már a kedves hallgatóink hívásait is van.
2: Igaz, akkor egy telefonál a vonalban van.
1: Mária Rádió, tessék. Halló.
2: Élő adásban van. Halló, halló. Halló, halló.
3: The Bluetooth, do I? FM
0: Tuner. Igen, valami megszólalt, de nem, bár reméljük, hogy vissza tud hívni még minket.

0: közben felhívom kedves nagyváradi hallgatóink figyelmét, és önkénteseink figyelmét, hogy jövő héten minden reggel hétfőtől szombatig, majd 8 órától a Szent József telepi plébánia templomból közvetítjük a Szent Misét. Várjuk kedves hallgatóinkat, önkénteseinket majd nagy szeretettel. És újabb telefonálva a vonalban.
1: Mária Rádió, tessék!
2: Háló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amen!
2: Szigszeredából László Margit néni vagyok. Egy verset szeretnék elolvasni.
1: Hallgatjuk szeretettel!
2: Zaklatott vagyok, Uram! Nézd rám, Uram! Nézd rám! Mert erőm elhagyott, és leestem, mint egy őszi falevél az út szélén. Nézd rám, Uram! Zaklatott a lelkem, és nem tudom felemelni szegény szárnyaimat. Gyógyíts meg, Uram, gyógyíts meg, mert összetört szívem, testem pedig romhalmoz. Közeledj felém, Uram, mint az irgalmas szamaritánus, és kötözd be sebeimet, ápold gyöngeségeddel és irgalmaddal szegény sebeimet, vigyél magaddal, ne hagyj az út mentén, mert támadóim visszatérnek. Békesség Istentől!
1: Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Áldott szép estét kívánunk továbbra is.
0: 0259

0: 0359 420 555, illetve
1: 0359 420 555.
0: Várjuk hallgatóink hívásait, melyben elmondják nekünk kedvenc versüket, imájukat, vagy éppen szép éneküket, és egy újabb telefonálót már is köszönhetünk.
1: Mária Rádió, tessék!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindöröki, amen!
2: Én is egy estíma szeretnék elmondani. Imaronok, leáldozott, teremtünk, kérünk tégedet, légy kedés és maradj vévelünk, őrizd, óvjad népedét, ad nekünk üdvös életét, szíts fel a szív fáradt tűzét, ránk tör a rút éhomályt, világosságot roncsa szét. Álmodjék rólad a szívünk, álmunkba is telégy vélünk, téged dicsérjen énekünk, mi dőn új napra ebredünk. Kérünk minden ható atya, Úr Jézus Krisztus érdemét, ki Szentlélekkel és veled uralkodjék örökké, amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak.
1: Hálásan köszönjük ezt a szép verset, imád. Áldott szép estét kívánunk.

0: újabb telefonáló a vonalban.
1: Mária Rádió, tessék.
2: Halló.
1: Halló.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenekem.
2: Reményik Sándortól egy verset szerettem volna felolvasni, ha lehet.
1: Hogyne, hallgatjuk szeretettel.
2: Akarom, akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint elhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás. Ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak. S az emberek, mikor a mezőn járnak, a világban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, amely könnyet töröl. Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig simogat. Legyek, és ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt villákon az álom. Legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a vénföld fekete szívéből egy mély sóhajtás fel a magaségig. Legyek a drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a talaj, egyszerű, durván, összerőtt ladik. Míg tengerbe visznek népfajók, legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ha nincs senkivel beszéljek egész nap, legalább a rádió nekem a mindenem. Tisztessék az Úr Jézus.
0: Honnan tetszik telefonálni?
2: Pátalváros, Szatmár mellől.
0: Az igen. Hát én nem voltam Bordi még oda.
2: Borgi néni vagyok, 83 évet betöltöttem.
0: Köszöntjük. Hát ott abban a faluban még nem jártam, de reméljük, hogy egyszer majd eljutunk oda is. Reméljük, hogy egyszer majd eljutunk önökhöz is, és addig is köszönjük, hogy velünk tetszik rádiózni.
2: Köszönöm szépen. Dicsértessék az
0: Úr. Mindenekkel amen. Mindenekkel amen.

0: legújabb telefonáló a vonalban.
1: Mária Rádió, tessék.
2: Micsőt, tessék, a Jézus kit.
1: Mindörökjelmen.
2: Az ima szeretnék elolvasni.
1: Tessék, hallgatjuk. Szeretnék.
2: Ima. Legédesebb atyánk, tekints le ránk, gyermekeidre, akiket annyira szeret, felajánljuk neked, szívünket, old meg a gonosz ellenség törétől, és vezess el minket Jézushoz, aki isteni szeretettel szeret minket. Anyai könnyeidre kérünk, ad nekünk oltalmazónkul Szent Józsefet, az igazi ember, a szüzesség és a tisztaság őri, a gondviselő, nevelő atyát, a munkás. Add, hogy Szent József közbenjárására és az ő példaadásából erőt merítve mindig hűségesek legyünk Szent Piathoz, Jézus Krisztushoz, és a te anyai oltalmadban bízva hű gyermekeid maradjunk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott szép estét kívánok. Kápolnású voltam, Benedek Erzsébet.
1: Köszönjük szépen, mi is kívánunk további szép áldott estét. És lassan elköszönünk a hallgatóktól, köszönjük, hogy ma is együtt lehettünk. Vigyék magukkal az elhangzott imák és a gondolatok erejét a hét mindennapjára. Áldott szép estét kívánunk, akik önökkel voltak.
0: Rejkri Erika
1: és Majoros Attila. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, mai imatársaink után nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan az esti mesével várjuk kicsiket és a nagyokat, majd a Zsolos Márt imádkozzuk. Minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária rövid műsora után majd a nagyvárosi Szent József telepi plébánia templomba kapcsolunk, ahonnan a ma esti szép szentségimádást közvetítjük. 21 órától kiáltás ima a nemzetért, majd a Béke Rózsa fűzér imája hallható. Meghallgatjuk című műsorával 21 óra 25 perctől Tibor atya várja Önöket, majd a Zsolozsma kompletórium imáit végezzük, 22 óra 30 perctől pedig Családpercek című műsorunkat, Kertész Mária és Tibor műsorát ismételjük, ez a tegnapi adás ismétlése lesz. Műsorunkat 23 órától Fazekas Ilona kedves önkéntesünk az Öregkor bölcsessége című műsorával folytatjuk, majd az esti imádsággal a Vatikáni Rádió híreivel búcsúzunk a mai naptól 23 óra 40 perckor. Szentmisét legközelebb itt a Mária Rádióban, holnap reggel 8 órától majd Csernátonból közvetítünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott estét és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai estéjük, amilyennek csak szeretnék.

Kedves gyerekek, Bodor Andrea vagyok, és ma este a törökbasáról fogok nektek mesélni. Akkor történt, amit most elmondok, amikor a török volt az úr Magyarországon. Valamelyik nagy háború után volt, a törökök mentek vissza a hazájukba, s amerre áthaladtak, falukat, városokat felgyújtottak, asszonyokat, férfiakat, de még gyerekeket is elvittek Törökországba, szomorú rabságba. A többi közt Törökországba került egy kisfiú is. Ezt a török császár udvarába vitték, ottan nevelődött fel. A török császár megszerette az ügyes fiút, katonának nevelte, és az Isten is úgy felvitte a dolgát, hogy basa lett belőle. Telik-múlik az idő, megházasodik egyszer a magyar fiú, és Isten megáldja gyerekkel. No, ha megáldotta, Dajka is kellett a gyermek mellé. Mikor éppen Dajkát kerestek, arra vetődött egy öreg magyar asszony, azt a basa mindjárt felfogadta Dajkának, hadd legyen az ő gyermekének magyar Dajkája. De csak ugyan meghagyta az asszonynak, hogy jól vigyázzon a gyermekre, még a szélfúvásától is őrizze, mert különben megbünteti. Dajkálta is az öreg asszony, ahogy tőle kitelt, de egyszer a gyermek megbetegedett, sírt éjjel-nappal, nem tudta elcsitítani. Istenem, Istenem, tűnődött magában az öreg asszony, mivel tudjam elcsitítani ezt a gyermeket? Ha meghallja az apja a sírását, vége az életemnek. Mit gondolt, mit nem magában? Elkezdett énekelni a gyermeknek. Csicsija babája, szép török fiúcska. Nekem is volt egyszer szép kicsi fiacskám. Elvitte a török szép piros hajnalban, hajnalhasadásban. Most is megismerném, ha elémbe jönne, karja fehérjéről, fehér szemölcséről. Hallotta ezt a nótát a basa felesége, aki értett magyarul. Szaladt az urához, s mondta, hogy mit énekel az öreg asszony. Ez az én édesanyám, kiáltotta basa, s szaladott ki az öreg asszonyhoz. Anyám, édesanyám, lelkem édesanyám, nézzen a szemembe, megismere engem, mondotta az öreg asszony. Megismerlek, karod fehérjéről, fehér szemölcsödről. Ott mindjárt felgyűrte az inge ujját a basa, s ím rajta volt a karján a fehér szemölcs. Ott mindjárt egymás nyakába borultak, s vége hossza nem volt az ölelésnek, csóknak. Így volt, igaz volt, vége volt. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Titeket köszönt énekünk, Márta, Mária és Lázár, ti méltók voltatok többször Krisztust a házban fogadni.
1: A nagy vendéget, Szent Márta, szolgálta szíved, s két kezed. Szorgoskodó gondokba vitt, az Úrért égő szeretet.
0: Jézust örömmel láttad el, mi két testvéred, éhesen kaphatta tőle égi jók, s az élet szent falatjait.
1: A kínhalálba indulót, húgod nárdusszal kente meg, s te legvégső szolgálatod éberjelét adtad neki.
0: Urunk jó házigazdái, gyújtsátok lángra szívünket, barátságos hű otthona legyünk az Úrnak szüntelen.
1: A háromság dicséretét, ha majd végső hazát nyerünk, veletek zengjük boldogan, időtlen századok során. Amen.
0: Világosságom és üdvösségem az Isten, kitől félnék?
1: Életemnek az Úr az oltalma, kitől rettegnék?
0: Ha a gonoszok rám törnek, hogy felfalják testemet.
1: Akkor ellenségeim és gyötrőim meginognak és semmivé lesznek.
0: Egész tábort állíthatnak ellenem, nem fél a szívem.
1: Ádáz harcra kelhetnek ellenem, én akkor is remélek.
0: Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam, hogy az Úrházában lakjam életem minden napján.
1: Hogy élvezhessem az Úr édességét, és szemlélhessem szent templomát.
0: Mert sátrában rejtel engem a balsors idején, búvó helyet ad hajlékának rejtekén, kősziklára állít engem.
1: Most már fölemelkedik a fejem ellenségeim fölé, akik körülvesznek.
0: Hajlékában dicsőítő áldozatot mutatok be, énekelek és zsoltárt zengek az Úrnak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Világosságom és üdvösségem az Isten, kitől félnék?
1: A te arcodat keresem, Uram, ne fordulj el tőlem. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, és hallgass meg engem.
0: Szívem rólad mondta, keressétek az ő arcát. A te arcodat keresem, Uram.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Ne fordulj el haragodban szolgáttól.
0: Segítségem te vagy, el ne taszíts. Ne hagyd magamra, megmentő Istenem.
1: Még ha apám és anyám el is hagyna, az Úr akkor is magához ölel engem.
0: Ösvényedre taníts meg, Uram, ellenségeim miatt vezess igaz úton.
1: Ne szolgáltass ki engem azoknak, akik gyötörnek, mivel hamis tanúk lépnek föl ellenem, és olyanok, akik bosszút lihegnek.
0: De én hiszem, hogy meglátom az Úr javait az élők országában.
1: Hagyatkozz az Úrra, bátran cselekedj, szíved legyen erős, és bízzál az Úrban.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A te arcodat keresem, Uram, ne fordulj el tőlem. Ő az egész teremtés első szülöttje, ővé az elsőség mindenben. Adjunk hálát az Atya Istennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
1: A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett fia országában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés első szülöttje.
0: Mert benne teremtetett minden, a mennyben és a földön. Minden látható és láthatatlan.
1: A trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
0: Általa és érte teremtetett minden, ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden.
1: Ő a testnek, az egyháznak a feje. Ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy ővé legyen az elsőség mindenben.
0: Mert úgy tetszett az atyának, hogy benne lakik az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent.
1: Békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán, mindennek a földön és a mennyben.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ő az egész teremtés elsőszülöttje, ővé az elsőség mindenben.
1: A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Aki figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az a maga útján boldogságot talál.
0: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
1: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
0: Ne veszítsd el lelkem a gonoszokkal.
1: És könyörülj rajtam.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
0: Jézus szerette Mártát, a nővérét Máriát és testvérét Lázárt. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem, ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jézus szerette Mártát, a nővérét, Máriát és testvérét, Lázárt. Áldott legyen mindenben az Úr, mert végtelen szeretettel szereti választottait. Szálljon fel hozzá imádságunk.
1: Mutasd meg, Urunk, szereteted.
0: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
1: Őrizd meg minden bajtól, és tedd tökéletessé a szeretetben.
0: Add, hogy megismerjék a nemzetek, egyedül te vagy az Isten.
1: És hozzánk elküldött fiad, Jézus Krisztus.
0: Töltsd el minden jóval rokonainkat.
1: Add nekik áldásodat és az örök életet.
0: Adj vigasztalást a munkában és a küzdelemben elfáradtaknak.
1: És védd meg azokat, akiket emberi méltóságokban sértenek.
0: Nyisd meg irgalmat kapuját azoknak, akiket ma elszólítasz a földi életből.
1: Megengesztelődve, bocsásd be őket országodba.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, szent fiad életre keltette Lázárt a sírból, és Mártát kitüntette azzal, hogy szállást vett nála. Kérünk add, hogy Krisztust hűségesen szolgáljuk testvéreinkben, és Máriával együtt elmélkedjünk szavairól, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Igaz embernek minden út egyenes. Tartja egy szólásmondás.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük az Erdélyi Mária Rádió szeretett hallgatóit, szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást főtisztelendő Börbusz Péter plébános úr mutatja be, a kántori szolgálatot Majoros Attila látja el. Megkérjük hallgatóinkat, hogy az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be a szentségimádásba, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, hiszem, hogy itt jelen vagy, erősítsd hitemet. Jézusom, szeretlek, Te vagy a szeretet, a tiszta szeretet, mérhetetlen szeretet, az Atya örök szeretete az emberek iránt. Jézusom, jelen vagy itt az oltári szentségben, hogy velem lévő Isten, értem élő Isten legyél. E kenyér darabban, az ostjában maradtál, hogy táplálékom, életem légy. Szereteted leleményes egyszerűségében felülmúlhatatlan, isteni csendedbe burkolóztál, így adod magadat nekem. Köszönöm, Jézus, hogy Te vagy velem. Köszönöm, hogy azt akarod, hogy én is veled legyek. Jézus, ébresz bennem a vágyat arra, hogy veled legyek. Amen.

Mindenható Isten, kérlek segíts nekünk abban, hogy megtapasztaljuk és átéljük a szeretet erejét a mindennapjainkban. Segíts nekünk megtanulni, hogyan tudjunk szeretetteljesen bánni egymással, hogyan teremtsünk kölcsönös tiszteletet és megértést. Áld meg a szívünket azzal az erővel, ami lehetővé teszi, hogy mások iránti szeretetünket még inkább növeljük. Segíts minket abban, hogy mindig legyünk nyitottak mások felé, és képesek legyünk megosztani szeretetünket az emberekkel. Amen.

Ó, mennyei atyánk, kérlek, áld meg családjainkat, a te békéddel és szereteteddel. Segíts minden családtagunknak megérteni egymást, és tiszteletben tartani egymás érzéseit és véleményeit. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy képesek legyünk áthidalni konfliktusainkat, szeretetteljes és türelmes módon. Segíts minket abban, hogy mindig tudjuk értékelni egymás jelenlétét, és hálásak legyünk minden percért, amit együtt tölthetünk. Amen.

Ó Úrunk, kérünk téged, hogy áld meg közösségünket a te békéddel és szereteteddel. Segíts nekünk együttműködni egymással, és építeni egy olyan közösséget, ahol mindenki elfogadva érzi magát, és tiszteletben tartják őt. Adj nekünk empátiát mások felé, és toleranciát az eltérő vélemények iránt. Segíts minket abban, hogy mindig legyünk hálásak a közösségünk tagjaiért, és tegyünk mi is azért, hogy szeretetet teredjen mindenki szívén.

Ó, mindenható Isten, köszönjük neked a te végtelen szeretetedet. Kérlek, segíts minket abban, hogy mindig érezzük jelenlétedet, és megtapasztaljuk a te szereteted erejét életünkben. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy mi is sugározzuk mások felé ezt a szeretetet, és segítsd őket abban, hogy megtapasztalják azt. Áld meg szívünket a te béke szereteteddel, és adj nekünk türelmet és bölcsességet ahhoz, hogy mindig kövessük akaratodat, és éljük az igazságodat. Amen.

Ó, mindenható Isten, kérlek, segíts nekünk abban, hogy szeretetteljesek legyünk egymással. Segíts, hogy szívünk mindig tele legyen szeretettel és melegséggel mások iránt. Adj nekünk erőt és bátorságot ahhoz, hogy szeretetünket megosszuk másokkal, és így terjedjen az egész világon. Amen.

Istenünk, adj nekünk erőt ahhoz, hogy megértsük és elfogadjuk egymást olyannak, amilyenek vagyunk. Segíts nekünk toleranciát gyakorolni mások iránt, és elengedni az előítéleteinket. Legyél velünk mindig az empátia útján, és segíts minket a megértésben és elfogadásban. Amen.

0: Adj!
1: Ó, mennyei atyánk, köszönjük neked a szeretetedet, amely mindig körülvesz bennünket. Kérünk téged, segíts minket abban, hogy megtanuljunk szeretni egymást még jobban. Adj nekünk erőt és kitartást ahhoz, hogy minden napunkban a szeretet jegyében éljük meg. Segíts az embereket megérteni egymást és elfogadni egymás különbségeit. Legyen a szívünkben empátia és türelem mások iránt, hogy békésen tudjunk együtt élni. Áld meg családainkat és közösségeinket, hogy a szereteted által egységben maradhassunk. Kérünk téged, öntsd ki ránk a te szeretetedet, gazdagságát, és segíts minket abban, hogy mi is mások felé sugározzuk azt. Köszönjük neked minden napért, és kérünk benned békét és harmóniát az életünkben. Amen.

hogy szeressük egymást feltétel nélkül, ahogyan te is szeretsz bennünket. Segíts nekünk megtanulni elfogadni másokat olyannak, amilyenek, és támogatni őket az útjukon. Áld meg a kapcsolatainkat, és erősítsd meg bennünk az empátiát és a türelmet. Kérlek, Uram, adj nekünk erőt és bölcsességet ahhoz, hogy minden nap több szeretetet hozzunk a világba. Segíts minket abban, hogy példaképek legyünk mások számára, és segítsünk nekik megtapasztalni a te irgalmas szeretetedet. Áldj meg minket az áldásoddal, és vezess minket az úton, a végtelen szeretet felé. Amen.

Szűz Mária, Isten anyja, hozzád fordulunk, aki elsőként fogadtad be Isten fiát az életedbe. Te csendben, hittel és szeretettel mondtál igent az angyal szavára. Vezess minket is az engedelmesség és a bizalom útján. Kísérd lépteinket, oltalmazd családjainkat, és járj közben értünk, hogy életünk mindig Isten felé vezessen. Taníts minket szívünkbe vésni és megőrizni Isten igéjét, hogy fiaddal egyre mélyebb egységben élhessünk. Segíts minket, hogy tanúságot tegyünk a világ előtt, és életünkkel hirdessük Jézus a megváltó. Amen.

Uram, hiszem, hogy te vagy az ige, aki a világba jött. Tudom, hogy az atyáról, az ő igazságáról és szeretetéről beszélsz nekem. Tudom, hogy bízhatok abban, hogy az atyához vezetsz engem. Bár a szívem olyan szűk, te mégis utánabb jössz, hogy megkeress engem. Hála neked ezért. Uram, segíts, hogy ma búzgóban keresselek téged. Uram, köszönöm, hogy eljöttél megkeresni engem. Ma én is akarlak téged keresni. Segíts,

Segíts, hogy a hitben felfedezzelek téged. Segíts felfedeznem a te jelenléted jelét az egyházban, a szentségekben, és abban a sok jóban, amit embertársaimban elültettél. Adj új fület és nyitott szívet, hogy hallgassak igédre, és befogadjalak életembe. Amen.

Uram, látom, hogyan éljek a te lelkeddel, mint szilárd talajjal a lábom alatt. Mert lelked a szikla, amely segít, hogy átadva magamat akaratodnak, minden nehézséget békében és örömmel vészeljek át. Hálásan beléd vetem teljes bizalmamat, és felajánlom cserébe silány szeretetemet. Uram, add meg nekem a kegyelmet, hogy ne csak tudjam, hanem e szerint is tudjak élni. Te mindig jelen vagy, te vagy reményem és boldogságom alapja. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy alázattal közénk álltál a Jordánnál, és megnyitottad számunkra az Atyához vezető utat. Köszönöm keresztségem ajándékát, melyben Isten gyermekévé lettem. Segíts, hogy soha ne feledjem el, ki vagyok. A szeretett gyermek, akire az Atya szeretettel és irgalommal tekint. Add, hogy életem minden napján figyeljek a Szentlélek vezetésére, és ne engedjem, hogy a világ zajai elnyomják az Atya szavát. Tisztíts meg, erősíts meg, és vezess, hogy mindig a Te utadon járjak. Amen.

0: Jézusom, miközben azt kérem tőled, hogy szívemet alakítsd a te szívedhez hasonlóva, és foglald el az első helyet életemben, kérlek, világosíts meg lelkeddel, hogy felismerje magamban mindazt, ami nem felel meg az Atya akaratának, mindazt, ami elválaszt tőled. Eléd tárom múltamat és jelenemet, mindent, amit érzek, és mindent, amit átéltem, mindent, ami mély nyomakat, sebeket hagyott bennem. Neked adom problémáimat, betegségeimet, mindent, ami gátolja az Atya akaratát, és akadályoz, hogy meghalljam, és valóra váltsam sokolatadat, valóra váltsam szeretetedet. Amen. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Menj, béli Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten! Szent Háromság egy Isten, Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, az Isten megtestesült igének vére,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, haláltusában földre hullott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a megastarozáskor kiserkent vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tövis karonától kicsordult vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a keresztfán kiantott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek ledőzője,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a bűnbánok reménysége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az örök élet záloga,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
1: üdvözíts minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: elvesz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel,
1: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy öröki tartó gyümölcsének örventessünk az égben, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Úrunk Jézus Krisztus, mennyből alászállott élő kenyér, nézd, ahogy a szíve szerinti nép ma téged dicsőít, imád is áld. Te, aki asztalod köré gyűjtesz, hogy testeddel táplálj minket, ott, hogy ledőzzünk minden megosztottságot, gyűlöletet és önzést, és igaz testvérekként a mennyi Atya gyermekeinkét éljünk. Küld nekünk a szeretet lelkét, hogy a testvériség útjait járjuk, a békét, a párbeszédet és a megbocsátást keressük, és a világ gyógyításán mindannyian fáradozzunk. Amen.

Istenünk, te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét adtad ránk, hadd kérünk, tested is vére.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást főtisztelendő Börgusz Péter plébános atya mutatta be és vezette, a kántori szolgálatot Majoros Attila látta el. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, maradjanak továbbra is az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán, hallgassák műsorainkat. Kívánunk mindannyiuknak egy áldott szép estét. A mikrofonnál Szebeni Lajos önkéntest hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
1: Angyaloknak!

Ma a Loyolai Szent Ignácra emlékezik az egyház, és az egyház olyan fia ő, akire valóban örömmel és jogos büszkeséggel emlékezhetünk. Amikor Loyolai Szent Ignácról beszélünk, önkéntelenül is eszünkbe jut megtérésének bölcsője és helyszíne, és az általa vezetett lelki gyakorlatok sorozata. Ezek lelki gyakorlatok alaposan kipróbált módszereit jelentik annak, hogyan juthatunk el Istenhez. Jézus társasága, amely elterjedt az egész világon, sok gyümölcsöt született le a lelki gyakorlatok által, és teszi ezt ma is az evangélium szellemében. Ő tudta, hogyan kell engedelmeskedni, amikor felgyógyult sebéből. Isten hangja egyenesen szívében szólalt meg. Válaszolni tudott a Szentlélek ösztönzésére, és általa megértette, milyen módon számolhatja fel korának bajait. Minden pillanatban engedelmes volt Szent Péter trónjához, és arra vágyott, hogy alkalmas eszközt adjon Szent Péter utódainak kezébe az evangelizáció érdekében. Ezért hagyta örökül azt az engedelmességet, mely társaságának egyik karizmatikus jegye. Szent Pál mondja, legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Mint ahogyan én minden embernek kedvezni akarok minden dologban, nem keresve saját jólétemet, hanem mindenkiért, hogy üdvözüljenek. Az apostol e szavait ma is akár Szent Ignác szájába adhatnánk, oly sok évszázad múltán. Az alapító karizmájának folytatódnia kell azokban a közösségekben, melyeket létrehoztak. Ez kell, hogy legyen az életelve minden szerzetesi közösségnek. A szellemiség és a cél legyen méltó az alapítókhoz, az egészséges hagyományokat őrizzék meg híven, mindent, ami az egyes intézmények örökségét képezi. Loyolai felhívást jelent a hűségre, nem csak a Jézus társasága tagjai számára, hanem közvetett módon minden egyházi intézményhez.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, nemzetünk megújulásáért imádkoztunk az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek

0: vezetőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
6: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
7: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szentpapi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiat, Jézus szent emlékét. Igéinek hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának,

amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

tudod az idős Istot szívéből adni, képes szeretettel jó ember maradni. Nincs szüksége pénzre, fényes gazdagságra, másokra van gondja, nem saját magára. Szeretetét szórja szerte szét a földön, az öröm a jóság majd így öröklődjön. Lehet bármi fáradt és öreg a lélek, példát tud mutatni, nézd, még mindig élek. Aranyos Jervin versét hallották.

Deli Enikő. Kezek. Foltos, ráncos, öreg kezek. Kérlek szépen, meséljetek. Gyermekként hogyan éltetek? Öleltetek? Szerettetek? Foltos, ráncos, öreg kezek. Sokat fáradva éltetek. De hiszem azt is öleltetek. Kedves kézben pihentetek. Foltos, ráncos, öreg kezek. Unokákat tereltetek. Nekik oly sokat főztetek, kapáltatok, kötöttetek. Fáradt, kedves öreg kezek, kérlek szépen pihenjetek. Annyi mindent megtettetek. Pihenjetek. Ölej.

nagyanyám. Én azt hittem, a tányérok csengve énekelnek körülötte. Megszólította a vasaló, aki mosott ruhán lobogtak a tiszta ingek. Felszálltak könnyen, vele együtt ő is. Bólogattak a bolygók. Szép volt. Szerették a tárgyak. Körülölelte a víz, az ég. Csak akkor volt szomorú, ha üresen körül zárta a konyha. Az abrosz kockái határolták napjait. Ellenségesen sorakoztak a polcon az üres lábosok, üvegek. Csöndben elmosogatott, s a tiszta tányérokkal leborította fájdalmait. Két összeborított tányér közé egész élete belefért.

Oly jó ilyenkor este már, mikor az izzó nap leszáll, s a csillag csillog csak nekem. Elgondolom az életem. Ami elmúlt és ami lesz még. Mit rég meguntam, s amit szeretnék. Messziről nézem és nyugodtan, ami után egykor futottam. Mire az izzó arc lehűl, a szív is békés lesz belül. Öröm, kétség, oly messzi csengés, jól esik az esti csend. Jó így még egyszer szemlehúnyva mindet végig gondolni újra. A lélek könnyű, mint a pára, és csend van. Elalszunk nem sokára.

Garai Gábor, jó kedvet adj! Jó kedvet adj és semmi más, uram! A többivel megbírkózom magam. Akkor a többi nem is érdekel. Szerencse, balsós, kudarc vagy siker. Hadd mosolyogjak gondon és bajon, nem kell más, csak ez az egy oltalom. Még magányom kiváltsága se kell, sorsot cserélek bárhol, bárkivel. Ha jó kedvemből önként tehetem, s felszabadít újra a fegyelem, ha értelmét tudom és vállalom, és nem páncélzat, de szárny a vállamon. S hogy a holnap se legyen csupa gond, de kezdődő és folytató bolond kaland mi egyszer véget ér ugyan, ahhoz is csak jó kedvet adj, uram.

Bár napról napra látom, hogy mennyi szenvedés öl, rombol a világon, s a boldog még kevés. Bár győz a jóval szemben az aljas, a hamis, s e véres küzdelemben tántorgok magam is. Míg lesz-e durva földön egy szép emberi tett, a gyászt még fel nem öltöm, s ünneplem a hitet. Amíg lesz könnyem, vérem, míg lelkemet tudom, mindig a jót remélem, s a rosszat síratom. Ábrányi Emil Krédó című versét hallották.

Tóth Árpád, vasárnap. Lesz-e nekem valaha egy csendes, barátságos kertem, hol fényes lombofák között hosszan békén lehet pihennem, hol bölcsen elemezhetem megélt elmúlt tragédiáim, és csendesen mosolyogni látnak az orgonáim. És lesz-e tisztes ősz hajam, s agyamban csendes öregeszmék, miket szép, széles gesztusokkal klubtársak közt meghánynánk, vetnénk. Kinyitnók a klub ablakát, ragyogna ránk a holt korong, s múltról zenélő szívvel ülnénk, öreg szobrok, vén Memnonok. De biztos-e, hogy mindenik öreg szívre leszáll a béke? És hogy ami most fáj, akkor édes? Vagy jobb, ha most szakadna vége? Ki a körútra szaporán, ki a vasárnapi zsivajba? Itt bent valami folytogat. Félek magamba.

Istenem, a Te nevedben élem ezt a napot. Te vezettél és gondoskodtál rólam, úgy, ahogyan az a legjobb volt számomra. Élek, mert Te akarod és Te hordozol engem. Kérlek, fogadd el ezért hálaadó imámat. Hogy mindenben megfeleltem-e elgondolásodnak, nem tudom. Bocsásd meg türelmetlenségemet, hiányos hitemet, félelmemet, vigasztalanságomat, sajnálkozásaimat, az állandó magam körül való keringést, a másokkal szemben támasztott igényeimet és tapintatlanságaimat. Add megbocsátó szavadat, és viselj el szegénységemben. Mindaz örömmel tölt el, amit a Te segítségeddel jól tudtam tenni. Különös köszönettel tartozom azoknak, akik öregségemben a mai napon különféle gondoskodásukkal, támogatásukkal, vigasztalásukkal, imádságaikkal segítségemre voltak. Mindnyájukat zárt szeretetedbe. Ajándékozz meg nyugalmas jó éjszakával és erőt nyújtó álommal, hogy holnap képesek legyünk életünk egy darabkáját tovább megvalósítani a Te nagyobb dicsőségedre.

Hálát adok, hogy szívem mélyén hálad alak él. Hálát adok a csillagfényért, hálát a sűrű éjjelért. Hálát adok, hogy nem vagy messzes, most is küldesz fényt. Hálát adok, hogy küldsz testvért, aki társként ma mellém áll. Hálát adok, hogy megengeded azt is, ami fáj. Hálát adok, hogy testet táplál. Hálát, hogy ma is szólt szabad. Hálát, hogy lelkem biztos cél felé halad. Hálát adok, hogy mellém álltál. Hálát adok, hogy szép az otthonom. Hálát, hogy munkám elvégeztem és békén alhatom. Hálát adok a sok-sok jóért. Hálát adok, hogy megbocsátasz. Hálát adok, hogy el nem hagytál, s újabb útra vársz. Hálát adok, hogy szemed rajtam. Hálát adok, hogy reményt adsz. Hálát adok, hogy biztos eljössz. Hálát adok, hogy itt vagy.

Istenem, álmatlanul fekszem ágyamon, forgolódom ide-oda. Minden percet megszámolok, s ezek végtelennek tűnnek. Fájdalmak gyötörnek, erőmet rabolják, úgy tűnik, alig ha bírom ki ezt az éjszakát. Súlyos gondolatok nehezednek rám, és zavarodottá tesznek. Aggódom, hogy mi lesz velem. A múlt nehezedik rám, a jövendő sötét, a jelen reménytelennek tűnik, Istenem. Kérlek, segíts rajtam. Üzd el a sötétséget, amely fenyeget. Ragadj ki a gonosz körből. Ne kísérts meg erőmön felül, mutasd meg arcodat. Hogy újra kivilágosodjék lelkem napja, adj életemnek belső és külső békét, végj jóságos kezedbe. És a másik kezeddel takarj be engem, oltalmazz és engedd megéreznem, hogy atyai gondoskodásodban pihenhetek.

Jézus Krisztus. Te megígérted, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben. Ott vagyok közöttük. Szívből köszönjük neked ezt a nagyszerű ígéretet. Most a te nevedben vagyunk együtt, és hisszük, hogy itt vagy velünk, mint feltámadott. Élő, jelenlévő, megváltó és segítő. Mint őr, akinek adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Te látod szükségünket, ismered óhajunkat. Teljes szívünkből könyörgünk, mutasd meg ennél a beteg ágynál dicsőségedet. Add, hogy mindannyian megismerjük, felismerjük minden cselekedetet, tiszta bölcsesség és szent szeretet. Mutasd meg, hogy ezzel a komoly próbatétellel mit kívánsz üzenni betegeinknek, mindannyiunknak. Áld meg az orvost, a beteg ápolókat. Áld meg a betegség csendes óráit. És ha úgy akarod, adj teljes gyógyulást és új erőt betegünknek. A te jó tetszésed szerinti életre. Drága mennyei atyám, tudom, hogy te igazságos vagy minden cselekedetemben. Tudom, hogy betegségem által különösképp meg akarsz szólítani engem. Fontos üzeneted van számomra. Az a nagy kérésem, hadd halljam hangodat, hadd tudjam, mi az, amit most mondani akarsz. Hozzád jövök. Újra és újra fenntartás nélkül átadom neked az én Uram Jézus Krisztus atyának szívemet és életemet. Véglegesen szakítok a sötétség minden hatalmával, amelyeknek már szolgáltam. Azoknak uralmát életemben eltűrtem, akár önzés és gőg, tisztátalan gondolatok, szavak és cselekedetek, harag és a te szent neveddel való visszaélés, vagy szent parancsolataid ellen elkövetett más bűnök formájában. Te meggyógyítottad azokat, akik parancsod szerint föltekintettek az érc kígyóra. Most hívő szemmel akarok föltekinteni érettem is megfeszített fiadra, hogy így módon megszabaduljak testileg, lelkileg. Szívből könyörgök, vedd át újra életem vezetését. Tudom, hogy betegségemből minden további nélkül meg tudsz gyógyítani. Tedd ezt meg, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd.

mennyei atyám, aki mindenütt jelen vagy, te látod, hogy milyen elesett és beteg vagyok. Ki vagyok szolgáltatva saját tehetetlenségemnek és környezetemnek. Még enyémnek is csak terhére lettem. Fáradtan és roskadozva hordozom keresztemet. Ez a kereszt azonban szent fiadé is. Így minden szenvedésemet egyesíthetem Jézus megváltó kereszt áldozatával. Ez erőt ad nekem. Emberi természetem ugyan lázad, testem kínlódik, miként Jézus is vérrel verejtékezve küszködött az olajfák hegyén. Lelkem mégis hálát ad, hogy betegségem érted való nagy lelkű elviselésével bűneimet bánva, megtisztultan együtt lehetek Jézussal a megváltás áldozatában. Minden szenvedésemet felajánlom a bűnösök megtéréséért, a tisztító helyen tehetetlenül szenvedő lelkekért. Szent Pállal együtt mondhatom, örömest szenvedek értetek, és kiegészítem testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéseiből, testének az egyháznak a javára. Mennyei atyám, tudom, hogy hűséges vagy, ezért erőmön felül nem próbálsz meg engem. Kélek, enyhíts gyötrelmeidet, add meg a gyógyulás vigaszát, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, aki úgy nagyon szeretsz engem. Szűz Mária betegek oltalmazója, könyörög, gyógyító orvosainkért, ápoló nővéreinkért, ne különösen értünk, szenvedő betegek.

Juhász Gyula, ki tudja. Káprázat ez. A régi májusoknak szűz orgonái nyílnak újra ki. És mint a sírból a fehér halottak támadnak lelkem bátyat vágyai. A férfi gordonkáján visszazendül a fiatalság folytott dallama, mint ahogy alvó kereteken keresztül rügybontó május surran újra ma. Valaki újfent szólongatja párját, a dal a régi, fájó és örök vesztett örömök legszebb örömök. Ki tudja, milyen éjek éje vár ránk, de addig sírok és romok felett én énekelem az életemet.

Juhász Gyula, az öregségről. Az ember sokszor megszépül, ha eljö az öregség. Fáradt tekintetében kihúnyavak mohóság, kabzsiság, s szeliden pislog az emlékvilága. A keze nem szorul konok ökölbe, de simogató békélten pihen meg az ifjúság fején és vállain. A haja őszén megcsillan mosolygón a verőfény, mint a havas mezőkön, melyek fölött a kéklő végtelen van. Halk léptei a temetőbe visznek, de nem sietnek és gyakran megállnak egy kedves arcnál, egy hervat virágnál, egy pohár bornál és egy búzs zenénél. Az ember sokszor megszépül, ha eljön az öregség. Hadd szépüljek meg én is.

Juhász Gyula, Határozom. Na tűnő ifjúsággal messze mennek, az örömök és búcsút énekelnek, mint ősszel a fecskék, a költözők. Elszálló évekkel szállnak tova a vágyak is, s nem térnek meg soha, mint darvak, melyek a tengerbe vesztek. De alkonyatkor a nyugati jég, rózsásabb és szelidebb a vidék, az életem rónája is kitárul. És szeptemberben tarkább lesz a lomb, így szépülnek meg hervadt bánatok, így nézek vígan őszi csillagokba.

Juhász Gyula, még maradok. Fiatalok, még itt vagyok. Az éveimnek számosok, a gyászaimnak sora nagy, és megőszített kora vagy. Tán nem is voltam fiatal, és nem jött soha diadal. Halálos volt a szerelem, utódom sem lesz már nekem. És mégis jó dolog, hogy élek és hogy dúdolok. Magányos lelkem égre néz, és megszépül a szenvedés. Az égen örök csillagok, fényesek és fiatalok. A földön is ifjú szemek. Még egy ideig nem megyek.

Juhász Gyula, őszi verőfényben. Őszi verőfényben pirosak a lombok, egy kis dicsőségtől nem leszek én boldog. Messze tarlót róttam, hideg volt az éjjel, takarózni kellett egy kis dicsőséggel. Ha irigyelnétek, odaadom ingyen. Fanyar borostyánnál egyebem úgy sincsen. Amit én elértem, nincsen áldás azon. Csak az én magányos utamat síratom. Pihenőre térni örök vágyam nekem. Jó szó, jó bor, egy csók. Lenne dicsőségem. Adjatok őszi rózsát ősznek, puha derekaljat fáradt hegedősnek.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Halleluja. Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk. Találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen.
1: Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
1: Fordítsd felén füledet. Siess, Uram, ments meg engem.
0: Te légy oltalmazó kősziklám, és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
1: Erősségem és menedékem valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
0: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel Te vagy az én erősségem.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam.
1: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, figyelj a szómra.
0: Fordulj felém, és hallgass figyelmesen. Könyörgésem hangos szavára.
1: Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
0: De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.
1: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
0: Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjé őr a hajnalt.
1: Bizony jobban, mint éjjé őr a hajnalt. Várja Izrael az Urat.
0: Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
1: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
1: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária. Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek. Mert angyali köszöntésre rátszállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse. Azért édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.
3: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.
4: Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Kertész Marika vagyok, a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat munkatársa. Az elkövetkező percekben a Család Percek című műsorunk egy újabb kiadását hallhatják. Életünk egyik legszebb, ugyanakkor talán egyik legnehezebb hivatása a szülői hivatás. Amíg kicsik a gyerekeink, sokszor arra vágyunk, hogy végre önállóbbak legyenek. Amikor pedig lassan felnőnek, és elkezdik a saját útjukat járni, hirtelen ráébredünk, hogy az elengedés legalább akkora szeretetet kíván, mint a nevelés évei. Hogyan lehet jól szeretni a felnőtt gyermekeinket? Meddig segítsük, és honnantól válik a segítség esetleg teherré a felnövekvő gyermek számára? Mit kezdjen egy házas pár az üresedő fészek csendjével? És hogyan lehet mindezt hittel, Istenbe kapaszkodva megélni? Mai beszélgetésünkben többek között ezekről a kérdésekről gondolkodunk együtt vendégeinkkel. Bízunk benne, hogy sok szülő magára ismer majd, és talán megerősítést, vigaszt vagy reményt kap. Köszöntöm mai meghívottjaimat, Péter Hajnalt és Gízát Székelyudvarhelyről. Köszönöm, hogy igent mondtatok a felkérésemre. Kérlek, hogy mindenek előtt magatokról mondjatok néhány szót. Mit kell tudni rólatok?
1: Péter Géza vagyok, 54 éves, 3 gyerekek édesapja, már felnőttek, 2 lány és 1 fiú. Mentőszolgálatnál dolgozok, és éljük a mindennapi életünket, munkahelyünkön és otthon, közben még falura járunk, és próbáljuk, most már unokánkon próbáljuk őtöttök kecsegtetni, vagyis segíteni a gyerekeinknek tovább lépésben. Márihoz nagyjából mind kirepültek, de küzdködünk is közben, de a Jóisten segítségével mindig elérjük célunkat, imádkozunk értük, hogy jófele menjen, jófele irányuljanak, próbálunk példát mutatni nekik, hogy jó úton járjanak.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Péter Hajnal vagyok. Igyekeztünk vallásosan nevelni gyerekeinket, próbáltuk a nem rossz dolgokat mutatni, Istent bevettük a mi csapatunkba, úgyhogy együtt így sokkal könnyebb volt. Én egy nevelőotthonba dolgozom, ahol sérült árva lányok vannak, ami ugyancsak egy családi hangulatot próbálunk hálásak lenni, sőt, nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy adott nekünk 3 gyereket, egészségesek, bontogatják a szárnyaikat, mi pedig próbálunk segíteni, amibe tudunk.
0: Említettétek, hogy mindhárom gyermeketek tulajdonképpen már felnőtt, illetve valahogy így mondtad az előbb Hajnal, hogy a harmadik is bontogatja a szárnyait.
2: A legnagyobb lányunk 28 éves, a középső lányunk 24 éves, és a kisebbik fiunk az 19 éves, most kicsengetése lesz, érettségizni fog, és a középső lányunk férhez van menve, ott született egy kisunokánk, most már egy hetes, a kisebbik fiunk pedig gondoljuk, hogy tovább fog tanulni, úgyhogy és akkor nagyjából kirepül a családi fészekből.
0: Visszatekintve, hogy látjátok, mi bizonyult nehezebbnek? Nevelni a gyerekeket, vagy elengedni őket?
2: Én személy szerint úgy érzem, hogy a nevelés az úgy jött ösztönösen, hogy jöttek a mindennapok, meg egyik gyerek a másik után jött, ezt így feladatnak éreztük, megfelelni napról napra, törekedni, hogy jó fele menjenek, jó példát mutassunk, mindent is megtegyünk. Viszont az elengedés az ugye nem is úgy jön, hogy egyszerre, hanem más-más formában jelennek meg, elkerülnek egyetemre. Viszont ezt úgy érzem, hogy úgy már picikortól gyakoroltuk, hogy ha elengedtük egy táborba, az is egyfajta elengedés volt, az is nehéz volt hosszabb időkre. Talán a legnehezebben a nagyobbik lányom, amikor ő volt az első kirepülő, úgymond a családból, amikor elkerült egyetemre, és akkor éreztem, hogy úgy nagyon fáj. Jó, hogy még volt az a vigasz, hogy még két gyerek otthon van, de mindig, mikor hazajött, és újra ment vissza, akkor integettünk neki az ajtó előtt, és emlékszem, hogy mondtam magamban, hogy na, hamar, menjél ki a kapun, mert már annyira folytogatott a sírás, hogy nem akarom őt is elkeseríteni, hogy nekem ez mennyire fáj, hanem hogy ha elmegy, akkor úgy kisírom magamot. Ez egy érdekes eset volt, ami úgymond nevelt arra, hogy el fog jönni az az idő, amikor egyre ritkábban fognak hazajönni, vagy esetleg, hogyha úgy van, akkor mi kell meglátogassuk, mert van olyan, hogy ők nem tudnak mozdulni.
1: A nevelés az is nehéz volt, mert meg kellett felelni akkor az akkori gyermek igénynek, úgymond, de mivel, hogy nem éltünk nagy anyagi módba, ezért kellett küszködni ahhoz, hogy utolérjük magunkat, hogy azért ne váljanak ki az iskolába a többi gyerek közül. Megpróbáltunk annyira adni meg mindent, hogy fontos dolgok, amik fontos dolgok voltak, azt ott tudjuk biztosítani számukra, és hálások is voltak érte, mert utána kiderült, hogy amelyik osztálytársuknál nagyobb volt a lehetőség, és a ilyen szabadság, már nem, vagy nem úgy tanult, vagy nem úgy fogadott szót. És evel úgy éreztem, hogy már jó fele neveltük, hogy azért az egy szóra már mindent nem adtunk meg nekik annyira. Most se anyagiasak, most se azt próbálják elérni, hogy karriert építsenek. Például most a kisebbik lányom, hogy családot alapított, ő azt mondta, hogy nem érdekli annyira a karrier, hogy családot szeretne. Jóisten úgy tenni akar élni, és hál' Istennek úgy is ment félre, és született a gyerek, ő mind teljesen a mi elgondolásunk szerint ment. Az elengedés az bizafárt nekem is, még mindig. De most már érzem, hogy tényleg ketten maradunk együtt, úgyhogy hárman a Jóistennél.
0: Szülőként hogy tudjátok elfogadni azt, hogy a gyermekeitek esetleg másképp döntenek, mint ahogyan ti azt tennétek, vagy látnátok, vagy elképzelnétek?
2: Ez egy kicsit úgy van, hogy az ember elképzel egy életet magának valamikor fiatalon, hogy majd lesz ennyi gyerekem, meg így fogunk élni, meg tudom is én, mi így szövögeti az álmokat. Aztán akkor beleszól a Jóisten, hogy hát nem pont így gondolta el, és ezekre kell igent mondjál és fejet hajtsál, hogy ez nem az én akaratom, ez a Jóisten akarata, ugyancsak karrierből, meg mindenből, amit a gyerekek életiben véghez visz. Mi például nagyon úgy terveztük, hogy nagy családunk lesz, ami úgy hét gyerek, gondoltuk, hogy hét gyerekünk lesz. Hát három gyereket tudtunk fölnevelni, volt kettő veszítésem, és akkor rájöttünk, hogy ez nem a mi döntésünk, ezt a Jóisten így akarta, ez lett a nagy családunk, örültünk neki, próbáltuk nevelni, ahogy tudtuk, és a döntéseikkel úgy voltunk, hogy most például a fiunk döntésénél is egy kicsit úgy voltunk, hogy talán nem így gondoltuk gyerekkorában, hogy így fog váltani, mert ő nagyon Isten útján akar járni, és elfogadtuk, és az volt az érdekes, hogy nem fájt, nem volt ilyen érzés bennünk, hogy ha ő most nem nősül meg, akkor esetleg nem lesz gyerek, vagy nem viszi tovább valaki a nevet, vagy nem volt egyáltalán ilyen nehéz érzés bennünk.
0: Értsem az előtt azt, hogy pap szeretne lenni a fiatok?
2: Pap szeretne lenni, vagy szerzetes, ez talán még a jövő titka. Na, bízunk benne, hogy a Jóisten, hogyha erre az útra tereli, akkor erőt is ad neki, és mi azt mondtuk, hogy nekünk az a legfontosabb, hogy amit csinál, vagy amire elhívja Jóisten, hogy ő abba boldog legyen. Bármely gyerekünknél ez volt a cél, hogy nem szóltunk bele a kapcsolatukba, bíztunk benne, hogy jól választanak, szívük szerint választanak, belelátnak a dolgokba, és egyelőre úgy vagyunk, hogy nekünk mindez áldás most már. Bármelyik lányunk párkapcsolatát nézve, vagy életét, vagy az ők szüleik életét nézve, mi azt érezzük, hogy egy ideje áldás az nekünk, hogy gyönyörködünk bennük, lássuk a munkánkat, ami egy kicsit ez a gyereknevelés, ez olyan hosszú távú dolog, amit azért az évek során elgondolkozom néha, hogy vajon jól csináljuk, vajon tényleg jól csináljuk, így kellene, hogy ennyire szigorú legyek, kellene, hogy ennyire engedékeny legyek. És ez, ugye ez 20 év után derül neki, hogy jól csináltál valamit, vagy nem jól csináltál. És most egy kicsit úgy érezzük, hogy áldás ez nekünk, hogy valamit jól csináltunk. Voltak áldozatok, amiket értük, hoztuk, de örömmel is szívesen tettük.
0: Hogy látjátok, hogy hol van a határ a szeretetteljes segítség és a túlzott beleavatkozás között? Említettétek korábban, hogy ahol tudtok, próbáltok segíteni, próbáltok támaszt nyújtani számukra. Hogyan lehet úgy jelen maradni a felnőtt gyermekek életében, hogy közben szabadságot adtok nekik? Tehát nem érzik magukat mondjuk megfojtva, vagy leuralva?
2: Úgy érzem, hogy ez az a fajta kapcsolat, hogy ez bizalmon alapszik. Hogyha bízol a gyerekedbe, akkor adod az egyfajta elengedés neki. De ez ugye nem szabad, hogy visszaéljen, úgymond a gyerek sem, mert hogyha a szülő is elveszíti a bizalmát, akkor utána ellenőrizgeti, meg folyton próbálja akadályozni, hogy ne menjen sehova. Nekünk is voltak ilyen gondjaink, hogy ellenőrizgettük a gyerekeket azért nem annyira tudatosan, volt olyan is, hogy tudatosan, vagy utólag elkacagtuk, hogy utána néztünk azért, hogy kivel találkozik, meg hogy annak a családi háttere milyen, meg hogy mennyire megbízható, meg
1: milyen csoportokban járnak, hova tartoznak, mert nagyon, hogyha egy kicsit olyan baráti körbe kerülnek, akkor hamar az utca neveli őket, nem a szülő. És úgy éreztem, hogy ezt kéne valamilyen formába irányítsuk. De annyira nem is tudom, hogy nem is mi irányítottuk a Jóisten, az biztos, hogy mind vallásos úton mentek, és mind a hárman első perctől az egyháznál szolgáltak valamilyen formába, valamilyen csoportokba, pippan vagy kisebb tevékenységekbe, és nagyon hálásak voltunk, mert annak idején minket is oda vezettek, akkor még a régi időbe, hát templomba se igen szabad ott menni, de szülők úgy becsempésztek, elvittek. Még sőt, gyermekkorban nem is kívánkoztunk, hogy elmenjünk templomba, és a végén az lett az áldás, hogy mi is ugyanazt adtam, mint a szülők, megpróbáltuk folytatni, és jól alakult, nagyon jól alakult a gyermekekre, mert nem éltek vissza a jóságunkkal, látták, hogy mi mit csinálunk, sőt, legtöbbször nem is kell semmit mondani, csak én elmentem, össze, nem kell erőszakoskodni, nem kell ilyen helyre húzkálni. Ő lássa, hogyha jó Isten, hogyha meghívja, akkor egy idő után még jobban ragaszkodik, mint a szülőben nekünk. Mivel, hogy több a munka, vagy valami, nem tudunk úgy ráérni a lelki dolgokra, éppen minden hétköznap is elmenni, vagy ünnepnap, minden ünnepnap misére, akkor még ők szólnak, hogy hol vagytok, nem jöztök? Sőt, most persze, hogy így nagyobbak, és telefonon is kikérdezzük egymást, voltatok? Milyen ünnep van, tudjátok? És ilyen dolgokat most is megbeszélünk, és ha lehetőség van, akkor együtt megyünk.
2: A kellő szabadságot azt úgy érzem, hogy nem volt nehéz megadni nekik a kellő szabadságot, mert úgy éreztük, hogy itt hogy így nagyon az egyház körül forogtak a gyerekek, így könnyebb volt, szívesebben elengedtük, nem ilyen-olyan fesztiválokra kéreztek, hanem egy keresztény táborba, egy keresztirányos táborba, Csitre, vagy Nézőpont, vagy tudom is én is. Az ember az ilyen szívesen engedi a gyerekét, mert azért tudjuk, hogy az jobb, mint egy szigetfesztivál, vagy most nem akarok reklámokat mondani. Volt is a fiamnak egyszer egy ilyen mondása, hogy anyu, te semmire nem mondasz nemet. Mondom, fiam, olyan helyre kéreztek, hogy erre csak igen ne lehet válaszolni. Biztos, hogyha azt mondanád, hogy te mész most nem tudom milyen amerikai, nem tudom, koncertre, valamilyen rockernek, vagy valami, akkor valószínű, hogy megfontolnánk, hogy engedjünk, ne engedjünk, stb. Átbeszélünk. De így olyan helyre kéreztek, hogy tényleg szívesen engedünk. Tudjuk, jó helyen jártok, jó Isten útján jártok, ezzel mindig csak csiszolódtok, jobb emberek lesztek. így tudtuk ezt a szabadságot megadni, úgyhogy nem volt ez olyan nehéz nekünk.
0: Volt-e olyan pillanat, amikor tudatosan elengedtétek a gyermekeiteket az Isten kezében? Amikor lehet, hogy talán tehetetlennek éreztétek magatokat, nem tudtátok, hogy hogyan tovább, mit tegyetek, mit mondjatok, szóljatok, vagy inkább ne szóljatok, vagy valamilyen más nehézség esetleg, ami megtorpantott?
2: Nem voltak zűrösek a gyerekek se, nem volt ennyire nehéz, hogy tényleg annyira nehéz pillanatok voltak. Talán a harmadik gyerekünk megfogannása után volt egy olyan időszak, hogy ott tényleg azt mondtuk, hogy itt csak a csoda segíthet. Volt egy olyan dolog, hogy 4 hónapos terhes voltam, amikor azt mondták, hogy talán vízfejű vagy Down-szindrómás gyerek lesz, vagy nyílt hátgerincű, és felajánlották, hogy meg tudják szakítani a terhességet, és én rögtön akkor azt mondtam, hogy nem, meg se kérdeztem a férjemet, amit utólag mondtam, hogy hát megkérdezem, de elsősorban én vagyok az édesanyja, és én úgy döntöttem, hogy ha a Jóisten adta ezt a gyereket, akkor megtartom, és megbeszéltük a férjemmel, és egyértelmű volt a döntés, hogy nem szakítsuk meg a terhességet, ha Jóisten így adja a gyereket, így fogadjuk el, valamiért adja, valamit tanulnunk-e belőle. Persze imádkoztunk, értük, hogy egészséges legyen, utólag mi csodának ég meg ezt, hogy teljesen egészségesen született a gyerekünk. 9 hónap után teljesen normális értékekkel, sőt, jó nagy hatalmas súllyal született, hogy azóta sem volt semmi probléma. Állítólag félreértés történt. Na, mi ezt csodának éltük meg, hogy így jött. Viszont volt egy olyan elengedési, ilyen hivatalosan elengedtük a gyerekeink kezét, amikor már azt hiszem 2 évvel előtt voltunk Medjugorjéba, és a lelki vezetőnknek volt egy ilyen kérése, hogy engedjétek el a gyerekeket, mert tudjuk, hogy néhány szülő tényleg nehezen tudja elengedni, és akkor tényleg mi is azt mondtuk hivatalosan, elengedjük, átadjuk a Jóistennek, vigyázzon rá, őrizze minden lépésüket. Ezt így kimondva tényleg nagyon fájó volt. Én emlékszem, hogy nagyon sokat sírtam. Férjem mondta, hogy pont a fiunk fölhívott, kérezett valahova, és mondtam, hogy hát megkérdezem édesapádat, és akkor szólok, hogy mehetsz-e. És mondta a férjem, hogy miért kérdezett tőled? Most engedtük el, úgyhogy, és akkor is olyan helyre kérezett, hogy jó helyre ment valóban.
1: Mikor az ember elengedi, utána, ami összetart a Jóisten, hogy imádkozunk értük, és próbáljuk áttérben nézni az útjaikat, és ahova nem hívunk, és mikor hívnak, akkor megyünk. Úgyhogy nem próbáljuk, hogy rájuk adjunk, de annyira jó a kapcsolat, hogy folyamatosan hívnak, ha nem kell segítsünk is, hogy itt legyünk, vagy például most is az unokánkhoz is. Azért kellett jöjjön, nem kell segíteni semmit, csak együtt. És ez olyan jó érzés, hogy ennyi idő után is a kapcsolat ugyanolyan jó működik, úgy a velünkkel, mint a lányokkal, a többiekkel is.
2: Én szerintem úgy érzem, hogy annyira nyitott a kapcsolatunk, így a gyerekekkel annyira tudunk mindenről beszélni, hogy nincsen ilyen probléma, hogyha bármit mondanak, hogy mi megsértődjünk, meg tudjuk beszélni, hogy tényleg szóljatok, hogyha szükségetek van, vagy mikor van, vagy mire, ugyanúgy mi is meg tudjuk őket kérni. Szerintem ez nem akadály nálunk.
0: Hogy változott meg a kapcsolatotok, a házasságotok, miután a gyerekeitek kirepültek? Egyáltalán volt-e valamilyen számottevő változás a kettőtök kapcsolatában? És egyúttal azt is kérdezném, hogy mit üzennétek, vagy mit tanácsolnátok, mire hívnátok fel azoknak a figyelmét, azoknak a szülőknek, akik nehezen viselik az üresedő fészek időszakát?
2: A kapcsolatunk annyiba változott, hogy tényleg voltak vitáink, ahogy kezdtek serdülni a gyerekek. Nem voltak egy lázadó serdülők, viszont volt, amivel a férjemmel értettünk egyet. Én úgy éreztem, hogy túlságosan szigorúan próbálja fogni, én pedig próbáltam a lelkiekkel foglalkozni, vagy hogy inkább beszélgessünk, inkább mélyebb legyen, inkább alakuljon ez a kellő bizalom, és voltak ilyen beszélgetéseink. Aztán végül is dőlőre jutottunk, hogy jobb ez így, hogyha tudunk mélyebben beszélgetni, és el tudunk mondani dolgokat. Sokkal hatékonyabb, mint az, hogy szigorúan, és hogy esetleg távolságtartóan, vagy nem tudom, ez így. Én azt tudom tanácsolni a szülőknek, akiknek így nagyon nehéz, hogy végül is a gyerekeket nem engedjük el annyira véglegesen, hogy teljesen, mert nem úgy van, hogy most elengeded a gyerekeket, és többet nem jön haza, és többet nem szól hozzád, és többet nem látod, meg nem tudom mi. De viszont meg kell, hogy éljük azt, hogy teljesen el kell engedjük az ők szárnyaik bontogatására, nem kell, hogy rá tapadjunk az életükre, de azért legyünk ott a háttérben, hogyha szükségük van rá, esetleg elmondhatod a véleményedet, nem tanácsokat, nem, hogy én így csinálom, és te úgy csinálod, hanem, hogy azért merjenek hozzád fordulni, hogyha kérdéseik vannak. Lehet, hogy lesznek olyan kérdések, hogy mi szülők sem tudjuk rá a választ, de kell hagyni őket, hogy bontogassák a szárnyaikat, megtapasztaljanak néha még rossz dolgokat is ahhoz, hogy tudják, hogy tényleg mi az a jó benne. De én hangsúlyozom, hogy én szerintem az a legjobb, hogyha csak elmondod a véleményedet, hogy szerinted.
1: Hát én, amíg kisebbek voltak, nagyon próbáltam, hogy azt a rendet, hogy fenntartani, hogy nagyon ilyen félig-meddig katonázom. Aztán rájöttem, hogy nem megy ez annyira, de azért akkor már ajánlom a más szülőknek is, hogy mikor még kicsikék a gyermekek, akkor már a férj és feleség ne csak a házasságban legyenek egyek, hanem a szóba is. Mert hogyha nem egy uron pendülnek, nem egyszerre adják ki a parancsot, akkor az a gyermek érzi, hogy valahol a gyepő egy kicsit meglazult, és akkor ott ki tud búlni valahol egy zsákutcán, mert hogyha mind a kettő egy hangon beszélget, és nem ad lábat egyik a másiknak, eleinte itt volt nekünk egy kicsi vitánk, amíg összhangba tudtunk lépni, mert az első gyereknél azért érződött, hogy kihasznált valamivel, hogy igen, szerettük, és akkor meg kellett egyezünk együtt, hogy úgy kell neveljük, hogy annak legyen egy jó háttere. És akkor kialakult, hogy egyet mondtunk. Evel most is így vagyunk, hogy bármi történik. Van, mikor én mondok rossz dolgot, van, mikor a feleségem ad rossz tanácsot, de úgyis egy hangon próbáljuk, hogy ha jó, ha rossz, ők lássák, hogy mi összetartozunk. És akkor ők is ezt a példát követik az ők családjukkal, hogy könnyebben fel tudják dolgozni, főleg, ha van gyermek lesz, vagy most már van is egy unokán, hogy majd egyből nem kell fölkapni a gyermeket, a sír. Meg kell tanulni a hangját, hogy milyen hangon sír, miért sír. Beteg, éhes, csak kényeztetni akarja magát. Már a harmadiknál nem kapkodtuk mi se van erősen föl. És ezeket meg kellett tanuljuk, ezek mind összetartás kérdése, hogy egy úron a szülő, hogy nem most kikébe adok én neki most egy kicsi csúszót, hogy te mennyi apád ne tudja, vagy anyád ne tudja, hogy ezeket az életből ki kell zárni. Ez nagyon egy, és ha ezeket betartsuk fiatalkorba, akkor időskorba merünk együtt tovább boldogan élni. Jó Isten szeretetére.
2: Én még egy annyit szeretnék mondani, hogy én mindig úgy képzeltem el, hogy a gyereket ajándékba kapod. Neked az a felelősséged, hogy fölneveljed, és egy megfelelő embert adj a társadalomnak. Nem a saját kedvem szerint nevelem a gyermekemet, hogy nekem jó legyen, és aztán nekem majd ide álljon, meg oda álljon, hanem egy olyan embert kell az ember majd, mikor elengedi, hogy kirepüljön, hogy az a társadalomban megállja a helyét. De hogyha én picikorától kényeztetem őt, és mindent megadunk neki, akkor neki sokkal nehezebb lesz felnőtt korba. De hogyha szépen kicsikortól szoktassuk ahhoz, hogy most egy kicsit kirepül, visszarepül, megtapasztal dolgokat, elmegy, lát, nem tartjuk burába, megtapasztalja tényleg a rossz dolgokat és jó dolgokat, és akkor később neki sokkal könnyebb lesz, sokkal önállóbb lesz, sokkal jobban megállja a helyét, és akkor, mikor felnőtt lesz, akkor tudja, hogy vannak céljai. Én még nagyon hálás vagyok, mert effektíven nem csak mi neveltük a gyerekünket, mi szülők és nagyszülők, hanem bizony ott voltak a hitoktatók, a bácsik, nagyon sok embernek a nevelése benne van, mindannyiunk gyerekében.
0: Köszönöm szépen nektek ezt a beszélgetést, és hát azt kívánom, hogy a továbbiakban is sok örömötök teljék, most már nem csak a gyermekeitekben, hanem az unokában is, és a további unokákban is.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Isten fizesse a felkérést. Köszönjük, hogy ránk gondoltatok.
1: Jó Isten legyen veletek.

Kedves hallgatóink! Műsorunk végéhez érkeztünk. A mai beszélgetés talán segített újra tudatosítani, hogy a szülői hivatás nem ér véget akkor, amikor a gyermek felnő. Csak átalakul. A gondoskodásból kísérés lesz, az irányításból bizalom, a mindennapi jelenlétből pedig sokszor csendes háttérimam. Az elengedés fájdalmas is lehet, mert a szeretet mindig kötődést jelent. De közben annak a jele is, hogy amit éveken át építettünk, lassan önálló életre kell. Talán ez az egyik legnagyobb hitpróba egy szülő számára, rábízni gyermekét nem csak az életre, hanem végső soron az Istenre. Köszönjük vendégeink őszinte gondolatait és tanúságtételét. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. A műsor végén most kérjük együtt a mennyei atyát, adjon nekünk, szülőknek bölcsességet, békét az elengedéshez, és őszinte szeretetet, amely akkor is megmarad, amikor a gyermek már a saját útját járja. Mennyei atyánk, köszönjük neked gyermekeinket, akiket egy időre ránk bíztál. Adj nekünk bölcsességet, hogy ne birtokolni akarjuk őket, hanem szeretettel kísérjük azon az úton, amelyre te hívod őket. Amikor nehéz elengedni, amikor aggódnánk értük, vagy félünk a döntéseiktől, adj békét a szívünkbe, és taníts jobban bízni benned. Emlékeztess arra, hogy te jobban szereted őket, mint mi valaha tudnánk. Kérünk, őrizd meg családjainkat szeretetben, hűségben és egységben. Áld meg gyermekeink útját, és vezess bennünket is, hogy egyre inkább rád tudjuk bízni őket. Amen.

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat a nagyváradi stúdióból. Július hónapban elhangzott öregkor bölcsessége műsoraimban az emberi élet egyik értékéről, a test egészségéről beszéltem. A hosszú élet titka nem csak abban rejlik, hogy egészségesen táplálkozunk, eleget mozgunk, mellőzzük a dohányzást. Az egészségünk megőrzése lelki feladatunk is, egész életünk folyamán.

Mi csak vándorok vagyunk itt a földön. Ének bevezető dallama 7 éve jelzi az Öregkor bölcsessége műsorom kezdetét. Fülbe mászó a dallama, de sokszor elgondolkoztam a lelkünket felemelő szövegén. Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk. Járjuk életünk rövid vándorútját, de nem mindegy, hogyan és kivel. Istennel vagy nélküle. Sík Sándor Hosszú élet című versét meghallgatva megtudjuk, mi a hosszú életnek a titka. Hallgassák meg szeretettel. Most, hogy már 70-es éveimet töltöm, megérem, amit sose hittem, hogy hosszú életű lettem a földön. Hiszem az igét, kopott Bibliámnak. Azért van ez, mert tiszteltem atyámat és anyámat. A hosszú életet Isten nevében hát csak megértem. De lesz-e benne köszönet? De van-e benne érdem? A hosszú életből talán elég is lenne ennyi. Aki szeret annak, akit szeret, szeretne már utána menni. Menni, de oda menni, ahová mennek mind, akik szeretnek. Engedj még egy-két esztendőt, Uram, az égi és a földi szeretetnek.

Kedves idős testvéreim, Sík Sándor verséből kicseng két sora, hogy hosszú életű lettem a földön, hiszem az igét, kopott Bibliámnak, mert tiszteltem atyámat és anyámat. A Szentírást, a Bibliát a könyvek könyvének is szokták nevezni. Az újszövetségi Szentírásban mindent megtalálunk ahhoz, hogy rövid földi életünket úgy éljük meg, hogy végcélunkat, az örök boldogságot elnyerhessük. A Szentírás naponta olvasása csodákra képes, mert a négy evangélium főszereplője maga az Isten, Fia, aki azért lett emberé, hogy életével és tanításaival megtanítson minket az Istennek tetsző, helyes életmódra. A keresztény embernek elengedhetetlen a Szentírás olvasása, hisz akárhányszor olvassuk, mindig újabb tanításra figyelhetünk fel, s ezáltal kerülhetünk mind közelebb Istenhez. Sík Sándor Hosszú élet című verse még megtanít bennünket arra, hogy szükségünk van apáink és anyáink hit tapasztalatára. Köszönet és hála mindazokért, akik előttünk éltek, akik életükkel tanúságot tettek a hitről. Így lett a hit, ami a generációk öröksége.

Kedves hallgatók, kedves testvéreim! Legyünk örvendező keresztények! Ezt kívánja tőlünk az Isten! Jézus még szenvedése előestéjén halála küszöbén is hangoztatta, hogy a keresztény életnek örvendezőnek kell lennie. Olvassuk Szent János evangéliuma 15. fejezet, 9-től 11-ig a verseiben. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és szeretetében maradok. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Szent Pál is újra meg újra mondja, hogy a keresztény hit az örömhírről szóló örvendetes üzenet. A Filippiekhez írt levél 4. fejezet 4. versében olvashatjuk. Örvendjetek az Úrban szüntelen. Újra csak azt mondom, örvendjetek. Kedves Mária Rádió hallgatóknak, az elkövetkezendő percekben röviden bemutatnám Mácz István Örülj velem című könyvét. Az olvasók kérésére a Szent Gellért kiadó és nyomda kiadásában immáron 10. kiadásban látott napvilágot egy igazi, örömre buzdító könyv. Hallgassák a részletet szeretettel. Az ember örömre született. Erről beszél minden mosoly, minden kacagás, minden nevetés. Az örömre szükségünk van, mert kioldhatatlan ösztönnel egész életünkben a boldogságot keressük. A boldogság pedig örömünkbe lép be életünkben. Amint az életünk egészét, a pillanatok, a percek töredékében éljük meg, hasonlóképpen az egész boldogság egyszerre nem birtokolható, csak örömben élhető át. A boldogságot mindig holnapra várjuk, majd holnap utánra, és így mondhatjuk tovább. Közben most élünk, most érzünk, most kell örülni, hogy emberi legyen az életünk. A mindennapi kenyér mellé kell a mindennapi öröm is. Olyan egyszerű ez, mint amikor azt mondják, egyél, igyál, tornázz, hogy egészséges légy. Ennyire egyszerű és ennyire fontos. Hányszor hallod a rádióban, televízióban, hogy többet mozogj, lélegezzél mélyen? De élni csak örömben érdemes, és csak örömben szeretheted az életet. Naponta 1000 öröm lesz rád. Csak észrevedd, érezd, engedd magadba az apró örömöket is, és örülj. És így lesz örömöd teljes. Mácz István Örülj velem című könyvében hangsúlyozta, amint felolvastam, a mindennapi kenyér mellé kell a mindennapi öröm. És mi az öröm? A Szentlélek gyümölcse. Általa elérkeztünk egész életünk, az értékes élet, majd az öregkorunk legfőbb lélektani tartó oszlopához, a mosolyhoz, a nevetéshez és a humorhoz.

A mosoly ingyen van. Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy mosolyogni fölösleges, pláne az utcán, hiszen a mosolyt ma kétféleképpen értelmezik. Vagy bolondnak néznek, vagy mögöttes szándékot sejtenek. Ha azonban a mosoly szívből jön, és csak annyi a célunk vele, hogy a többiek is észrevegyék a világ szép oldalát, akkor igenis érdemes még a tömött buszon is rámosolyogni embertársainkra. Bár nem mindenki viszonozza ezt a gesztust, azért észrevehetjük, hogy néhányan megkönnyebb

legszegényebb. Csak egy pillanatig tart, de az emléke olykor örökké él. Senki sem elég gazdag ahhoz, hogy nélkülözni tudná, és senki sem olyan szegény, hogy ne tudná adni. A barátság érezhető jele, a mosoly nyugalmat ad a fáradt embernek, bátorságot önt a csüggedőbe. Ha valamikor találkozol valakivel, aki nem adja meg neked a megérdemelt mosolyt, légy nagy lelkű, és ajándékozd meg te őt a mosolyoddal. Mert hidd el, senkinek sincs akkora szüksége egy mosolyra, mint aki nem tud mosolyogni másra. A mosoly és a nevetés ragadós, sokkal jobb, mint az ásítás. Ha egy zsúfolt tömegközlekedési eszközön valaki egyszer csak elkezd nevetni, akkor előbb-utóbb utastársai is csatlakoznak majd, még ok sem kell a nevetés elkezdésére.

Egy kiadós nevetés, hatékonyabb stresszoldó, kiválóan egyensúlyban tartja a test és a lélek harmóniáját. Ennél fogva jótékonyan hat a fizikai egészségre is. Míg a mosoly feltételezi a mi belső boldogságunkat, a haotázáshoz lehetünk akármilyen feszültek vagy lehangoltak, elegendő, ha elkezd valaki mellettünk nevetni. Sőt, valószínűleg a feszült emberek fogékonyabbak a harsány kacagásra, épp a bennük felhalmozódott stresszt miatt. Azonban nem kell féltenünk, feltétlenül túlhajszoltnak lennünk, hogy egy jót nevessünk. Nagyobb városokban rendszeresen szerveznek úgynevezett hahota klubokat, ahol jó társaságban kacaghatunk önfeledten, emellett a klubvezetője általában gondoskodik humorérzékünk fejlesztéséről is. És végezetül a vidám életszemlélet. Noha a kutatók szerint a nevetést csak az esetek 15-20%-ában előzi meg valami humoros dolog, az, hogy mi igazán mulatságos, az az egyéntől is függ. Derűsebb életünk lehet például attól, ha saját hibáinkon, botlásainkon is tudunk nevetni, vagy ha kínos pillanatainkat némi humorral, vagy éppen iróniával fűszerezve tudjuk elmesélni. Bár a hibák miatt sokan inkább szégyenkeznek. A fenti hozzáállás tanulható és javasolt is. Hiszen sokszor akár az egészségünk javulását is elősegítheti egy jó ízű kacagás.

0: Kedves hallgatók, a műsoridő oly gyorsan lejár. Befejezésül megemlíteném a szenti avatott 23. János Pál pápát, aki minden nap a reggeli imájában egy szikrányi humorért könyörgött magának. Hogy nem hiába? Arról a közkézen forgó kötetnyi anekdóta gyűjtemények tanúskodnak. Személyével kapcsolatban. A műsorom bevezetőjében mondtam egy mondatot. Egészségünk megőrzése lelki feladatunk is, egész életünk folyamán. Most hallgassák meg útravalóul, Szent 23. János pápa gondolataiként elterjedt 10 törvény a lelki nyugalom eléréséhez, mely forrásanyag a Szociális Testvérek Katolikus Lelkiségi Lapjában, a Lélek Szavában jelent meg. Hallgassák meg!
1: Ma megkísérlem átélni a napot úgy, hogy nem akarom egyszerre megoldani életem minden problémáját. Ma igen nagy figyelmet fordítok fellépésemre, senkit sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak vagy kijavítsak, csak magamat. Boldog leszek a tudatban, hogy boldogságra születtem. Nem csak a másvilági,

hanem az evilági boldogságra is. Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy a körülmények alkalmazkodjanak az én kívánságaimhoz. Ma 10 percet szánok az időmből egy jó olvasmányra. Amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges. Ma elvégzem a napi jó tettet, és senkinek sem dicsekszem vele. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen, s ha gondolatban sértődöttnek érzem magamat, gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre. Ma újra részletes programot állítok össze, talán nem is mindig ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom. Két rossztól tartózkodom, a hajszától és a határozatlanságtól. Szilárdan hiszek abban, akkor is, ha a tények az ellenkezőjét mutatják, hogy az isteni gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világban. És végezetül ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép, és hiszek a jóságban. Amen.

0: Megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönnek a kedves hallgatóktól Fazekas Ilona önkéntes, a műsor szerkesztője,
1: és Majoros Attila,
0: technikus zenei szerkesztője a műsoromnak, segítőm versek, szövegek elmondásában. Most hallgassanak meg egy szép zenét.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa üzenete egy chilei konferenciára. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Leó pápa új szentszéki állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyermekkórusa részvételével. A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. Kína. Duan Yongun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték.
1: Leó pápa. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Parolin bíboros aláírásával a pápa üzenetet küldött a chilei fővárosban megrendezett nemzetközi szemináriumra, amely az egyházi kommunikációval foglalkozott. A Santiago-i Pápai Katolikus Egyetemen a mesterséges intelligencia kihívásairól tanácskoztak július 27-én és 28-án. A kommunikáció őrizze meg az emberi személy méltóságát, a technológiai fejlődés adta új lehetőségek előtt is. A mesterséges intelligencia kihívásai. Ezzel a címmel tartották meg a 7. nemzetközi szemináriumot az egyházi kommunikációról, melynek a chilei Pápai Katolikus Egyetem adott otthont. A két nap alatt kommunikációs szakemberek, lelkipásztori munkatársak, egyetemi előadók és egyházi képviselők cseréltek eszmét Latin-Amerika és a Karibi térség területéről. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája fényében megvizsgálva, hogy milyen etikai, kulturális és vallási kihívások elé állít minket a mesterséges intelligencia. A szeminárium elején fölolvasták a pápa üzenetét, amelyet államtitkára Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A chilei püspöki konferencia elnökének René Osvaldo Rebolledo Salinas érseknek címzett üzenetében a pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy olyan kommunikációt mozdítsanak elő, mely a technológiai fejlődés nyújtotta új lehetőségekkel szemben képes megőrizni az emberi személy méltóságát, és minden eszközt az igazság és a jó szolgálatába állít. 14. Leó pápa azt kéri a Szentlélektől, hogy világosítsa meg gondolataikat, és segítsen bölcsen és felelősen szembenézni a mesterséges intelligencia kihívásaival, hogy az egyházi kommunikáció hozzájáruljon a személyek közötti találkozáshoz és az evangélium hirdetéséhez. A szemináriumot megnyitó beszédében Santiago érseke, Fernando Natalio Csomáli Garib a közösségi média hatásáról elmélkedett, aláhúzva, hogy ezek a fórumok valóban emberi tereket hoznak létre, mivel érzelmeket, kapcsolatokat és konfliktusokat tükröznek. Mindaz, ami megtörténik velünk, az ott is megtörténik, mondta a főpásztor, majd négy alapvető kommunikációs szempontra hívta fel a figyelmet. Igazság, jóság, szépség és hasznosság. Az érsek szerint a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát, mely az emberi személy megóvásáról szól a mesterséges intelligencia korában, nem kizárólag technológiai távlatból kellene értelmezni. Ma sok vita folyik a mesterséges intelligenciáról, de ez az enciklika elsősorban az emberi méltóságról, az igazságról szól. A chilei főpásztor rámutatott, hogy ha ezek az elvek határozzák meg a kommunikációt, akkor az megerősíti a közösségi életet egy rendkívül individualista társadalomban. Támogatni fogjuk a párbeszédet, a testvériséget, végső soron Jeruzsálemet fogjuk építeni, nem Bábelt, fogalmazott az érsek. Ezek a témák megjelentek az általa bemutatott, koncelebrált Szentmise homiliájában, melyben a Magnifica Humanitast krisztológiai enciklikának nevezte. Olyan kommunikációt sürgetett, amely odafigyel és megkülönböztet, és annak a kívánságának adott hangot, hogy a mesterséges intelligenciát állítsák az emberi méltóság szolgálatába. A szemináriumon felszólalt a chilei Pápai Katolikus Egyetem rektora, Juan Carlos de la Hiera, valamint Rebolledo Salinas érsek püspökkari elnök, aki megállapította, hogy a találkozó a szinodalitás és az egyház közös útjának konkrét kifejeződése. A Magnifica Humanitas közzététele új mélységet adott az egyház lelkipásztori aggodalmainak. Az emberi személy sérthetetlen méltósága kell, hogy legyen az alapelve, a kritériuma és a célja, mind a technológiai fejlődésnek, mind pedig a tudományos haladásnak, húzta alá a chilei főpásztor.
0: Leo pápa új, szentszéki, állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. 14. Leo Christoph Zakia El Cassis érseket nevezte ki a szentszék új állandó ENSZ megfigyelőjévé New Yorkba, ahol a szentszéket az ENSZ székházában fogja képviselni. A kinevezést szombaton jelentette be a szentszék sajtóirodája. A libanoni születésű El Cassis érsek, Rozel címzetes érseke, eddig apostoli nunciusként szolgált az Egyesült Arab Emírségekben és Jemenben, valamint apostoli delegátusként az Arab félszigeten. 1994-ben szentelték fel, és 2000-ben lépett a szentszék diplomáciai szolgálatába, Indonéziában, Szudánban, Törökországban és az államtitkárságon dolgozott. A szentszék állandó megfigyelői státuszt tart fenn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, amely lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a közgyűlés és más ENSZ szervek munkájában.
1: Békehimnusz. Zen és ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyerekkórusa részvételével. Július 29-én szerdán este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu ad otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoznak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekel az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók. A Vatican News internetes oldalán és YouTube csatornáján élőben közvetíti az eseményt. Az est Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójához kapcsolódik, aki a naphimnuszon keresztül megosztotta a világgal az egyetemes testvériség, a kiengesztelődés és a teremtő dicséretének szemléletét, emlékeztetnek a szervezők. A találkozóra Leó pápa visszatér Castel Gandolfóba, miután hétfőn este befejezte nyári pihenését és visszaköltözött a Vatikánba. Az imádságot Andrea Bocelli tenorénekes és az ABF Voices gyerekkórusa kíséri, melynek tagjai különböző országokból érkeztek, Izrael, Cisjordánia, Uganda, Haiti és Olaszország, azon belül Nápoly és Camerino. Különböző élettörténetek hordozói, melyekre gyakran rányomja a bélyegét a háború, a szegénység vagy a szenvedés, de az éneken keresztül tanúskodnak arról, hogy a művészet miként válhat a párbeszéd, a remény és a kiengesztelődés egyetemes nyelvezetévé. A kórus éneklés élményén keresztül ezek a tehetséges fiatalok újra fölfedezik a találkozás, a kölcsönös megértés és a közös célban való osztozás élményét. Ez az énekes imádság a pápával egy 10 napos találkozó csúcspontja, melynek során az énekesek és nevelőik most először gyűltek össze a zene közös szeretetétől vezérelve a globális falu szellemében. 800 évvel Szent Ferenc halála után az egyetemes testvériségről szóló üzenete ma is rendkívül aktuális egy olyan világban, amelyet háborúk, megosztottság és humanitárius válságok sújtanak. Arra emlékeztet, hogy a béke abból születik, hogy felismerjük testvéri mi voltunkat, hogy óvjuk a teremtett világot és gondját viseljük egymásnak. 14. Leó pápa az este során imádkozik a résztvevőkkel, hogy a béke ajándékáért könyörögjön a világnak, Szent Ferenc naphimnuszának egyetemes üzenetétől vezérelve. A találkozón részt vesznek a szentszéki digasztériumok, a vatikáni kormányzóság alkalmazottai és a római kúria tagjai. A pápa csapatát arra hívják, hogy a testvériség és a megosztás élményén keresztül újítsák meg együtt az egyház elkötelezettségét a béke, a kiengesztelődés és minden ember méltósága szolgálatára. Az ima találkozó végén a nemzetközi énekkar küldöttségei ajándékoznak a pápának egy-egy hazai kézműves terméket, ezzel mutatva meg identitásuk értékét, és tanúsítják mély hálájukat a Szentatyának a béke és a testvériség üzenetéért. Az estet fogadás zárja, ami újabb alkalom a párbeszéd, a találkozás és a testvériség megélésére. A kezdeményezés a Laudato Si falu programjába illeszkedik, ahol az átfogó ökológiára nevelés, a teremtett világ védelme, az emberi méltóság előmozdítása és a béke iránti elkötelezettség küldetése a hitben gyökerezik. Assisi Szent Ferencre emlékezve, halálának 8. centenáriumán a békehimnusz több akar lenni egy ünneplésnél. Felhívás mindenki felé, hogy újra fedezzük föl, egymás testvérei vagyunk, ugyanannak a közös otthonnak az őrzői, és egy olyan béke főszereplői, mely a szívekben születik, a kapcsolatokban épül, és a szeretet, a párbeszéd és a remény apró hétköznapi gesztusain keresztül terjed a világban, vallják a szervezők.
0: A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. A Vallási Művek Intézete, a JOR, ismertem nevén a Vatikáni Bank, közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését, amelyben megerősíti elkötelezettségét a gazdasági felelősségvállalás, az emberekről való gondoskodás és a környezetvédelem integrálása iránt egy olyan pénzügyi modellen keresztül, amelyet az egyház társadalmi tanítása ihletett, és amely a fenntartható hosszú távú értékteremtésre összpontosít. Az intézet július 28-án kedden kiadott sajtóközleménye szerint a jelentés felvázolja a JOR hozzájárulását a fenntartható pénzügyek és az embert szolgáló, az emberi méltóságot tiszteletben tartó és a közjót előmozdító gazdaság előmozdításához. Kiemeli továbbá azokat az eredményeket, amelyeket az év során elért a környezeti, társadalmi és vállalatigazgatási tényezőknek az intézet tevékenységébe való integrálása terén. A Vatikán városállamban professzionális pénzügyi tevékenységek végzésére felhatalmazott egyetlen intézményként a JOR több mint 12 000 a katolikus egyházhoz tartozó vagy annak szolgálatában álló ügyfelet szolgál ki több mint 110 országban. Az idők során kidolgozott működési modell révén az intézet aktív befektetési megközelítést alkalmazva fektet be a pénzügyi piacokra, amely a befektetések gondos kiválasztását ötvözi az ügyfelek befektetési céljaival és kockázati profiljaival. Az előző évekhez hasonlóan a mostani jelentést is az Európai Vállalati Fenntarthatósági Beszámolási Irányelv alapelvei által ihletett, kettős lényegességi elemzéssel készítették, hivatkozva a globális jelentéstételi kezdeményezés szabványaira, amely a fenntarthatósági jelentéstétel egyik vezető nemzetközi keretrendszere. Ez a megközelítés tükröződik az intézet befektetési politikájában is, amelynek célja az ügyfelek által rájuk bízott eszközök védelme és gyarapítása, miközben biztosítja, hogy a befektetések összhangban legyenek a katolikus hit alapelveivel. Az emberi életre, a környezetre, a társadalomra vagy a jó kormányzásra károsnak tekintett tevékenységeket folytató vállalatokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök kizárásra kerülnek. 2025-ben minden vagyonkezelési termék továbbra is teljes mértékben megfelelt a katolikus etikai elveknek, miközben pozitív bruttó hozamot ért el. Az év során a JOR 67,6 millió euró gazdasági értéket generált, szemben a 2024-es 50 millió euróval, 51 millió eurós nettó nyereséggel. A létrehozott értéket a Szentatya az alkalmazottak és a beszállítók között osztották fel, míg a fennmaradó részesedést az intézet tőkéjének megerősítésére, hosszú távú stabilitásának és fenntarthatóságának támogatására tartották meg. A rábízott eszközök kezelése szintén körülbelül 142,5 millió euró értéket generált, hozzájárulva a JOR Egyetemes Egyház szolgálatában álló küldetéséhez. A jelentés kiemeli az intézet elkötelezettségét a foglalkoztatottjaiba való befektetés iránt is. 2025 folyamán az alkalmazottak több mint 2700 órányi technikai és szakmai képzésben részesültek, beleértve a megfelelésre, kockázatkezelésre és auditra, valamint vallási képzésre szánt több mint 300 órát. Az intézet folytatta a strukturált pénzügyi oktatási programját is, mintegy 300 ügyfél számára, elősegítve a katolikus etikai elveken és társadalmi felelősségvállaláson alapuló pénzügyi kultúrát. Környezetvédelmi szempontból a JOR folytatta erőfeszítéseit környezeti hatásainak csökkentésére, energiahatékonysági intézkedésekkel, megújuló energiaforrások felhasználásával és a nyersanyag fogyasztás csökkentését célzó kezdeményezésekkel. Az év során az intézet felgyorsította digitalizációs és dematerializációs folyamatát a JOR portál online banki szolgáltatás folyamatos fejlesztésével és az archivált dokumentumok teljes digitalizálásával. Ezek a kezdeményezések hozzájárultak a papírvásárlás 37%-os csökkentéséhez, miközben az intézet által termelt összes hulladékot újrahasznosítási folyamatokba irányították. A 2025-ös fenntarthatósági jelentés közzétételével a JOR kiemeli folyamatos erőfeszítéseit, hogy a gondos pénzügyi gazdálkodást az emberek és a környezet iránti gondoskodással ötvözze, összhangban az egyház társadalmi tanításával és a közjó szolgálatára irányuló küldetésével. Kína. Duan Yongkun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték. 14. Leó pápa június 15-én kinevezte Francis Xavier Duan Yongkunt Bameng koadjutor püspökévé a belső mongóliai autonóm területen, a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében. Francis Xavier Duan Yongkunt július 29-én szentelték püspökké Bamengben, Kína belső mongóliai autonóm területén. A pápai kinevezés a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében benyújtott jelölésének jóváhagyását követte. Francis Xavier Duan Yongkun 1980. december 6-án született a belső mongóliai Hanjin Houki-ban. 2000 és 2007 között a Hebei Teológiai Szemináriumban tanult, 2008 és 2013 között a Pekingi Egyetemen és a Pekingi Idegen Tanulmányok Egyetemén tanult. 2011. január 1-én szentelték pappá a Bamengi Egyházmegyében. 2013 és 2016 között a tájvani Fuyen Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait. Miután visszatért egyházmegyéjébe, 2016 és 2020 között a helyi képzőközpont igazgatójaként szolgált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: Rádió Erdély. Éjfél van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila Zarándokszem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3 óra 30 perckor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi a reggeli ébresztő műsorunk innen a nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnök.

0: vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Légy bátor és erős. Ne félj, ne rettegj, mert veled az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. 2002-ben én a Kőbányai Zenei Stúdióba jártam, ott végeztem, és ott voltam másodéves diák. Pont szeptember volt ugyanez az időszak, elkezdődött az iskola, az első nap, az évnyitó. Én szegedi származású vagyok, és úgy jöttem föl Szegedről Budapestre, hogy este még nem volt hol aludnom. Nem tudtam, hogy hol fogok aludni, nem tudtam, hogy aznap mi történik velem, csak azt tudtam, hogy az iskola el fog indulni, és én azt akarom csinálni, be akarom fejezni, és valahogy mindenféleképpen majd ezt meg kell oldanom. Nyilván ez estére kellett volna megoldanom. Meg is történt az évnyitó, lezajlott, mondták az évnyitón, hogy hát akinek esetleg olyan problémája van, hogy nem tudja elszállásolni magát, az jöjjön be egy terembe, és akkor ott elmondják, hogy lehet, hogy van rá lehetőség. És ez a lehetőség az volt, hogy egy portai szolgálatot kellett teljesíteni az iskolában, és ennek fejében mi kaptuk szállást. 6 diák jelentkezett erre, hát mondanom se kell, hogy nem volt semmiféle választásom. Nagyon kapóra jött ugye a dolog. Rögtön ott az iskolában én alkalmazott lettem. Amikor én utaztam föl Pestre aznap, akkor nem volt bennem egy percig sem az a gondolat, vagy az a félelem, hogy úristen, most mi lesz, hogyha a padon kell aludnom, vagy nem tudok hol aludni, hanem az a bizalom volt bennem, ami megnyugtatott. Tulajdonképpen estére meg is oldódott a problémám. Ennek nagyon sokat köszönhettem ugye későbbiekben, nem csak azt, hogy aznap este le tudtam valahol hajtani a fejemet, hanem ezáltal, hogy én ott az iskolában éltem, nagyon sok tudást tettem szert. Hiszek Istenben, és azt gondolom, hogy ez az a dolog, ami engem mindig elvezetett a jó útra.

Gajdacsi Gábornak, a Gangsta Zoli és a Kártel gitárosának gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűnszele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Az Úr Jézus nevével, a messiási címeivel, megtisztelő címeivel foglalkozunk és foglalkoztunk már hosszú ideje, és a katekizmus felsorolta nekünk az Úr Jézus nevét, nevének jellemzőit, és ezek között nyilvánvalóan Jézusnak a személyes neve, mind a Jézus név, mind a Krisztus név fontos szerepet játszik. Beszéltünk arról, hogy Isten egyszülött fia, az Úr Jézus, és most az Úr címmel foglalkozunk, hogy mit is jelent a Szentírás üzenetében az Úr kifejezés, és miként vonatkozik az az Úr Jézusra, ahogy a mi is nagy és kellő tisztelettel hozzá szoktuk tenni ezt a jelzőt. Itt jelzőként szoktuk mi mondani, hogy az Úr Jézus, itt pedig állítmány, hogy Jézus Krisztus az Úr. Tehát ezt a messiási címet, messiási állapotot, ezt elemezzük. Amikor az egyház első hitvallásai Jézusnak az isteni Úr címet megadják, kezdettől fogva állítják, hogy az Atya Istent megillető hatalom, tisztelet és dicsőség Jézust is megilleti, hiszen ő egyenlő Istennel. A Filippiekhez írt levél Krisztus himnusza is erre hivatkozik, hogy bár Jézus Isten, de mégis kiüresítette magát, és Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz kell ragaszkodnia, hanem szolgai létet vett fel, erről szól ez a csodálatos himnusz. És mivel az Atya feltámasztva őt a halálból, és fölmagasztalva a maga dicsőségébe, kinyilvánította Jézus ezen uralmát. A 450. pont következik. A keresztény történelem kezdetétől fogva annak állítása, hogy Jézus Úr a világ és a történelem fölött. Annak elismerését is kijelenti, hogy az ember személyes szabadságát semmiféle földi hatalomnak nem köteles alávetni, csak egyedül Istennek, az Atyának és az Úr Jézus Krisztusnak. A császár nem az Úr. Az egyház hiszi, hogy az egész emberi történelem kulcsát, középpontját és célját urában és mesterében találja meg. Közbe kell vetnem azt a fontos gondolatot, hogy itt a hatalmi méltóságokat sorolja a katekizmus, a régi világ méltóságait, a császárt, a királyt, tehát földi uralkodókat, földi hatalom képviselőit. Ma más tisztségek jelentik a földi hatalom szereplőit és képviselőit, illetve egy társadalmi rendben vannak e világi törvények is. Mert hiszen a hatalom abban mutatkozik meg, hogy van egy törvényhozó testület, ugye ez a mai csodálatos elképzelés, mert ez sokszor csak egy elképzelés, hogy demokráciában élünk, vagyis a nép akarat valósul meg. Ez tényszerűen valóban megvalósul a szerkezetileg és a gyakorlati szempontok szerint, hogy eszmei vagy ideológiai módon miként valósul az meg, azt már nem részletezem, de viszont azt ki kell mondani, hogy van egy törvényhozó testület, az országgyűlés, a parlament, és ezek világi törvényeket hoznak. Tehát nem szabad félreérteni itt ezt a mondatot, amit most idéztem a katekizmus 450. pontjából, hogy Jézus Úr a világ és a történelem fölött, és ez annak elismerését is jelenti, hogy az ember személyes szabadságát semmiféle földi hatalomnak nem köteles alávetni, egyedül csak Istennek. Tehát ez nem egy lázítás, anarchiára való felszólítás, hogy mindenki csináljon, amit akar, és az evilági törvényeknek nem kell elmeskedni, ezt nem szabad ilyen irányban értelmezni, hanem olyan irányban azért kell értelmezni, vagy olyan kitétellel, hogy akkor, amikor valami olyat követelne meg egy világi hatalom, vagy egy evilági törvény, amely ellenkezik a mi keresztény hitünkkel és erkölcsi rendünkkel, akkor annak nem lennénk kötelesek engedelmeskedni. De hogy mennyi adót kell fizetni, vagy hogy kell megtartani a közlekedési szabályokat, ezek nem tartoznak ebbe a kategóriába. Ezek mind olyan evilági törvények, amelyeknek engedelmeskedni kell, mert hiszen ezek számon kérhetőek, idegen szóval ezek szankcionálhatóak, vagyis ezekért büntetést, bírságot, vagy komolyabb büntetést lehet kiszabni, hogyha valaki ezeket nem tartja meg. De ahogyan a vértanúink jelezték, hogy nem engedelmeskednek a császárnak, nem imádják a római birodalom uralkodóját úgy, mint Isten. És éppen ezért a különböző helyi helytartóknak, tisztségviselőknek parancsait nem tartották, meg inkább vállalták a vértanúságot. Ez mutatja azt, hogyha egy pogány kultusznak kellett keresztény elődeinknek engedelmeskedniük, akkor azt nem vállalták föl, nem tagadták azt meg. Mert Jézus Krisztus az Úr, és ebben az esetben, amikor hitben, erkölcsileg valamit meg kéne tenni, akkor azt nem szabad megtenni. Most nem mondok népet, országot, mert nem is vagyok abban biztos, hogy jók az emlékeim, de inkább fikciót, tehát egy feltételezést szeretnék mondani. Ha például egy túlnépesedett országban olyan világi törvényt hoznak, hogy megszabnák, hogy hány gyereket lehet csak világra hozni, és hogyha már megfogant a gyermek, és ki kéne oltani az életét, akkor egy keresztény ember erkölcsi és hitbeli meggyőződése nyomán ennek nem lenne köteles engedelmeskedni, hogy abortuszt hajtson végre, mert hogy már a sokadik gyermeke jönne a világra. Ez éppen olyan, mint Mózes születésekor a fáraónak a parancsa, hogy a megszületett gyerekeket meg kell ölni, vagy a folyóba kell dobni. Szóval nem szabad ezeknek engedelmeskedni. Tehát ne értsük félre, és azért, hogy ne értsük félre, megint lapozgatunk a Szentírásban, hogy mindezek alátámasztására nézzük meg, hogy mit olvasunk a Jelenések könyve 11.5-ben. Ezt a legkönnyebb megtalálni a Bibliában, meg a Teremtés könyvét, mert a Teremtés az a legelső könyve a Bibliának, Jelenések könyve pedig az utolsó. Tehát itt nem kell sokat lapozni. A 11. fejezet hivatkozási pontja az 5. vers. Itt két tanúról olvasunk. Két tanomnak meghagyom, hogy szőrzsákba öltözve 1260 napig hirdessenek bűnbánatot. Ők a két tanú, olajfa és a két gyertyatartó, amely a föld urának színe előtt áll. ha valaki ártani akar nekik, tűz csap ki szájukból, és elpusztítja ellenségeiket. Mert aki ártani akar nekik, annak így kell elpusztulnia. Hatalmuk van, hogy bezárják az eget, hogy küldetésük idején ne essen az eső. Hatalmuk van arra is, hogy a vizet vérré változtassák, és annyi csapással sújtsák a földet, amennyivel csak akarják. Itt tehát arra hozza ezt az idézetet, hogy a keresztény történelem kezdetétől fogva annak állítása, hogy Jézus Úr a világ és a történelem fölött, ennek nyomán mondtuk azt, hogy nem szabad olyan dolgoknak engedelmeskedni, ami ellenkezik a keresztény hitünkkel. Tehát itt isteni erőről van szó, mely védelmezi azokat, akik Isten ügyében munkálkodnak. Ezek mindig nehezen érthető látomások, külön meg kellene magyarázni. Annak idején hallottam egy kiváló biblikus tudósról, most nem mondom el, mert nem biztos, hogy igaz volt, amit hallottam, vagy de egy nagyon híres biblia magyarázó, aki nem vállalta a Biblia utolsó könyvének a magyarázatát, bibliai elemzését, mert az nagyon nehéz. Ez pedig a Jelenések könyve. Persze vannak, bőven vannak kommentárok, magyarázatok a Jelenések könyvéről, de látjuk, hogy itt most a gyertyatartó, meg tanúk, meg tűz csap ki a szájukból, tehát ezek olyan inkább filmbe illő, ilyen fantasztikus film, néha horrorisztikus filmnek a jeleneteit képzeljük magunk elé ezeknél a leírt látványoknál. Na de nézzünk egy másik idézetet, vesd össze először a Márk 12-17-et, hogy a korábbi gondolatainkat megértsük, tehát a Márk 12-17. Mit olvasunk itt? Az adópénz. Na, ez elég érthető lesz azért. A farizeusok és a Herodes pártiak közül oda küldtek hozzá néhány embert, hogy a szavaiba belekössenek. Ezek oda mentek hozzá, és megkérdezték. Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, és nem vagy elfogult senki irányában, mert nem veszed tekintetbe az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? De ő tisztában volt képmutatásukkal, és így szólt. Miért akartok törbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Amikor odavitték, megkérdezte tőlük, kinek a képe ez, és kinek a felirata? A császáré, felelték. Jézus folytatta, adjátok meg hát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Na hát ebből is látjuk, hogy amit előbb elemeztem, hogy a császárnak akkor nem engedelmeskedtek Krisztus követői, hogyha azt kívánta, hogy őt istenként imádják, és neki áldozatot mutassanak be. De a evilági törvény, ami

És nézzük meg az apostolok cselekedeteiből, hogy ez a másik hivatkozás az 5.29-ben miként támasztja alá az előbbi gondolatainkat. Az apostolok a főtanács előtt vannak, és a főpap és akik vele tartottak, vagyis a szadduceusok pártja féltékenységből fölléptek ellenük, elfogadták az apostolokat, és nyilvános börtönbe vetették őket, de az úrangyala kiszabadította őket. De megyünk tovább a 26-os versre, ez az 5. fejezet az abcselben. Ekkor a parancsnok elment a szolgákkal, és elővezette őket. Erőszakot nem alkalmaztak, mert féltek, hogy a nép kövekkel támad rájuk. Elővezették hát, és a főtanács elé állították őket. A főpap kérdőre vonta őket. Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok abban a névben, vagyis Jézus nevében, és lám, egész Jeruzsálem tele van tanítástokkal. Ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak. Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, kit keresztfára feszítve megöltetek. Ez a mondat, egy kulcs mondat, inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. Megint egy kicsit kitérek az adott témából, és az engedelmesség gondolatkörében egy értékválasztási gondolatkört is elindítok. Azt nagyon fontos elmondanom, hogy amikor döntéseket hozunk mi emberek, értsük jól, amit mondok, és e világi hatalmat választunk, ezt is jól értsük, akkor azért azt meg kell fontolnunk már előzetesen is, hogy vajon az a remélt és várt e világi hatalom, majd vajon hogyan áll a mi hitünkhöz, a mi erkölcsi értékeinkhez, erkölcsi felfogásunkhoz. Mert hiszen amikor az ember valamit választ, akkor már csak akkor tud bölcsen dönteni, ha valamit megismert, tudomást szerzett dolgokról. Ezért, amikor a gyerekek, ez egy régi példa, hogy szereted a tökfőzeléket? Nem szerettem a tökfőzeléket. És ettél már tökfőzeléket? Nem, még nem ettem soha tökfőzeléket. Tehát, hogyha valamiről véleményt nyilvánítunk, és valamit választunk, vagy valamit nem akarunk, mindegyik esetben, amikor az ember dönt, csak úgy tud dönteni, ha azt a választási lehetőséget megismeri minden tekintetben. Tehát nem csak a következményekről kell gondolkodnunk, hogy most milyen evilági törvények születnek, és azok hogyan hozhatóak összhangba a mi keresztény hitünkkel és erkölcsi rendünkkel, nem csak utólag kell itt a döntésekkel foglalkozni, hanem már ezt megtehetjük előzetesen is, hogyha helyesen informálódunk, megismerjük a választási lehetőségnek további és távolabbi következményeit is, amelyeket egy gondolkodó ember el tud ismerni, hát ezért az ember szabad. És pont arról beszél itt a katekizmus. Én most a katekizmust magyarázom, ne felejtsük el, ahhoz fűzök e világi példát, és az életünk valós példáit. Mert most nem, hála Istennek, a keresztény jókor vértanúinak az engedelmességéről kell gondolkodnunk, hanem a sajátunkról, a mai kor, a mostani emberek, vagyis mi magunk hozunk döntéseket, és aláhúzom ezt ebből a mondatból, hogy Jézus a

Az Úr a világ és a történelem fölött, és ez azt jelenti annak elismerését, hogy az ember személyes szabadságát semmiféle földi hatalomnak nem köteles alávetni. Erre hoztam a megelőző példát. Hát annak vetem alá magamat, akit kiválasztottam, nem? Bocsánatot kérek a házas emberektől, vagy házasságban élőktől, és jó indulattal, és nem a rossz eseteket figyelembe véve fogalmazom ezt meg, amikor valaki házasságot köt, akkor kölcsönösen két ember végül is aláveti magát a másiknak, nem? Akkor vállalja az életközösséget. Én, mint egyházi bíró, jól ismerem az érvénytelen házassági okokat, amelyek a katolikus egyház törvénykönyve szerint érvénytelenné minősítenek egy kapcsolatot, amit esetleg egyházi házasságnak gondoltak. Csak van, amikor bebizonyítható, hogy akik összeházasodtak, azok nem tudják vállalni a házasságnak a terheit, vagy pedig súlyos ítélőképesség hiányban szenvednek a házasság dolgában. Vagy nem bírják azokat a kölcsönös, közös terheket viselni, ami együtt jár a házassággal. Nagyon érdekes, és gondolom az asszony testvéreim nem sértődnek meg, ha egy nyelvi példát is hozok, hogy milyen szép a magyar nyelvben az asszonyok alázatossága, ugye még a nagyanyáink, az enyém legalábbis, meg hát az a korosztály régebben, évtizedekkel ezelőtt, még úgy beszéltek az asszonyok a férjükről, hogy az uram. És akkor tudta mindenki, hogy hát nem egy zsarnok, uralkodó alattvalója az az asszony, hanem a férje az ura. És csak ezt mondták sokszor, nem így mondták, hogy a férjem, még inkább nem azt, hogy a párom, ami félreérthető, mert esetleg sokféle pár lehet, de hát volt egy ilyen film még a gyerekkoromban, hogy a furcsa pár. Hát ez egy film volt, film címe. És ugyanakkor azt mondja, hogy az uram, nem kellett hozzátenni, mert az már nem járt az urának, hogy parancsolóját is hozzátegye, de ebbe benne volt, hogy ahogy a liturgikus szövegben is a férfi az, aki elveszi feleségül az asszonyt, tehát ő az, aki magához veszi az asszonyt. Ő az, aki méltó segítőtársat kapott a Teremtő Istentől az asszony személyében, aki egyenlő vele, és kiegészíti az életét. De hát mégis ez a bibliai felfogás ebben is megmutatkozik, hogy a férfi az asszony ura, jó értelemben. És mégsem mondjuk, hogy elvesztette a szabadságát. Nagyon rossz helyzet volna az, ha egy házasságban valaki így gondolkodna, ez is igazából érvénytelenné tenni a házasságot, ha azt gondolná, hogy elvesztettem a szabadságomat. Mert az egész házasság alatt fönnáll. Mert nem az esküvőn van az a kölcsönös ajándékozás, hogy elfogadjuk egymást, és odaadjuk magunkat a másiknak, hanem ez minden nap megismétlődik, nap mint nap. Megtörténik ez a szabad ajándékozás. Így kell értenünk a keresztény ember szabadságát, amit megőrzünk a választás előtt, és ha már választottunk, akkor vegyük tudomásul, hogy edd meg, amit főztél, ugye? Mert hát akkor akiket választottam, az annak a következményét el kell viselnem. Kezdve a házastársamtól egészen más egyéb döntéseinkben, amikor kiválasztunk egy programot, hogy elmegyünk valami filmet megnézni, akkor azt az időt már kiválasztottuk szabadon.
kiválasztottunk egy munkahelyet, akkor ott alávetem magamat a munkaügyi előírásoknak és a munkaköri feladataimnak. Szóval az ember szabadon megy be valamibe, és mindig viseli ezt a szabadságot, legfeljebb tudomásul veszi, hogy annak a következményeit is viselni kell. Így tehát a legnagyobb öröm az ember számára, hogy Jézus Krisztust követheti, és beszélhetünk ilyen kifejezéssel is a szabadságról, a Krisztusban való szabadságunk, aki nem elveszi a szabadságunkat, hanem felszabadít. Mert megértette velünk azt, hogy nem akkor vagy szabad, ha bármit megteszel, amit csak akarsz, amire vágyakozol. Főképpen akkor, hogyha ellene szegülhetsz az Istennek, vagy az ő törvényeinek, hanem akkor vagy szabad, hogyha engedelmeskedsz és követsz engem örömmel. Ez az igazi krisztusi szabadság. Tehát semmiféle hatalomnak nem vagyunk kötelesek magunkat úgy alávetni, hogy az ellenkezik a lelkiismeretünkkel. Még hozok egy példát. Két osztálytársaim is börtönbüntetést szenvedett annak idején. Mi a 70-es évek végén érettségiztünk, 77-ben, utána katonák lettünk. Én, mint kispap, már is 77 őszén elmentem 2 évre katonának, kispaptársaimmal együtt, de voltak olyan osztálytársaink, akik a lelkiismeretükre hivatkozva nem vállalták a fegyveres katonai szolgálatot, és ezért bezárták őket, vagyis hát börtönt kellett elszenvedniük. Ez is példa arra, hogy ők nagyon szigorúan vették azt, hogy szerintük, aki fegyvert ragad, az nem engedelmeskedik az Istennek, és ezért inkább az emberi hatalomnak és követelményeknek nem engedelmeskedtek, és inkább vállalták azt, hogy elveszítik az evilági szabadságuk 1-2 évét. Tehát ez is egy példa és figyelmeztetés, a tanulság következtetés levonása. Az egyház hiszi, hogy az egész emberi történelem kulcsát, középpontját és célját Urában és Mesterében találja meg. Itt csak megemlítem, hogy ez a szép gondolat és idézet a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori tanításából származik. Ez legyen a zárszó. Az egyház hiszi, hogy az egész emberi történelem kulcsát, középpontját és célját Urában és Mesterében találja meg. Hát mi is ezt szeretnénk megtalálni. Követjük Urunkat, Jézus Krisztust, akinek áldását is kérem most a felnőtt katekézis végén. Legyen velünk az Úr jelenlévő gazdag éti testvéreimmel, az Apostol TV kedves nézőivel, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóival. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Aranyszavú Szent Péter, püspök, egyháztanító. 390 körül született Olaszországban, Forum Cornelii-ben, mai Imola. Még 430 előtt Ravenna püspöke lett. Ez a város az 5. század elejéig nem játszott jelentős szerepet, de ekkor virágzásnak indult. A nyugat-római császárok a 4. század közepétől főleg Milánóban székeltek. Amint megkezdődött a népvándorlás, a császári udvar nem volt ott biztonságban. Ezért székhelyét áthelyezi Ravennába. 404-től tehát itt élt a császár, mert a várost a szárazföld felől mocsár vette körül. Így könnyen meg lehetett védeni. Ezzel Aranyszavú Szent Péter a birodalom nyugati fővárosának lett a püspöke. Azáltal, hogy Ravenna császárváros lett, a ravennai püspök rangját is emelni kellett. Ennek jegyében püspökének joga lett, hogy a szomszédos egyházmegyék püspökeit, akik eddig Milánóhoz tartoztak, fölszentelje. Ugyanakkor maga Ravenna továbbra is Róma kötelékében maradt. Ez azt jelentette, hogy a ravennai püspököt csak a pápa szentelhette föl. Szoros kapcsolatot ápolt harmadik Sixtus és első nagy Szent Leó pápával. 183 szemléletes és tömör, egzegetikus tanító a hitvallást és a miatyánkot magyarázó beszédet tulajdonítanak neki. Ebből 168 Félix ravennai érsek gyűjteményében, a Collectio Feliciánában maradt fent. Nevéhez fűződik a ravennai Szent János, San Vitale templom, valamint a kikötőben a plébánia templom fölépítése. Nevében az aranyszavú jelző a 9. században ravennai Agnellus püspöki könyvében jelent meg először, majd az újkorban állandósult. 1729-ben egyháztanítóvá emelték. Beszédstílusa tömör volt és megfelelt az ókori szónoklás szabályainak. Nem beszélt tovább, mint egy negyed óráig. Forró nyári napokon nem beszélt. Nagypénteken pedig azért hallgatott, mert eltemették a szót. Beszédei, mivel arra törekedett, hogy a nép megértse, szemléletesek voltak. A korabeli ízlésnek megfelelően sok görög szót használt. Aranyszavú Szent Péterről saját szavai és a későbbi följegyzések alapján alkothatunk képet. A hagyomány megőrizte, milyen sajátos módon kezdte el püspöki pályafutását Ravennában. Amikor Ravenna püspöke meghalt, utódot választottak. Majd útra kelt Rómába egy küldöttség, hogy a jóváhagyást megszerezze és kérje a fölszentelést. Ezekben a napokban épp ott volt Rómában Imola püspöke diákónusával, Péterrel. Sixtus pápa pedig álmában látta Szent Pétert és tanítványát, Apollináriszt, Ravenna püspökét. Egy fiatalembert mutattak neki azzal, hogy Isten őt akarja ravennai püspöknek. Másnap megjelent a császárváros küldöttsége, de a pápa nem hagyta jóvá a választásukat, mert a jelölt nem hasonlított arra, akit álmában látott. Az egész küldöttséget szemügyre vette, de nem volt senki, akinek arca hasonlóságot mutatott volna. Erre Imola püspökét is maga elé rendelte a kíséretével. Alig, hogy meglátta Pétert, örömmel felkiáltott. Ő az. Őt rendelte a gondviselés Ravennába püspöknek. A karizmatikus szónok csak hamar megnyerte hallgatói szívét. Szavai behatoltak a lélekbe, és a hallottakat nem lehetett semmibe venni. Akarva, akaratlanul hatottak. Irigységgel telt udvaroncok vetélytársaikat előnybe részesítették. Zsugoriak és fösfények szétosztották gyűjtött javaikat a szegények között. Vége szakadt az erkölcstelen játékoknak és táncoknak, a haladó antik világ e kísérő jelenségeinek. Tévtanok hívei megtértek, és felvételüket kérték az egyházba. Egy nap, amint olvashatjuk, a szószéken elhagyta a hangja. A túlzott erőfeszítéstől megbénultak a hangszallagjai. A nép hangosan feljajdult a templomban, és nem akart lecsillapodni. Sokan a 8 hónap alatt, még nem hallhatták, annyira szomorúak voltak, mint a személyes gyász érte volna őket. Részlet aranyszavú Szent Péter egyik beszédéből. Testvérek, 3 dolog élteti a hitet, állandósítja a buzgóságot, és őrzi meg az erényt. Az imádság, a bőjt és az irgalmasság. Amit imádkozva kérünk, amiért bőjtöléssel esdeklünk, azt az irgalmasság cselekedetei által nyerjük el. Imádság, bőjt, irgalmasság. Ez a 3 egységbe tartozik, és egymást élteti. Aki bőjtől, értse meg a bőjt szellemét. Érezzen együtt az éhezővel, mert aki éhezik, azt szeretné, hogy az Isten is együtt érezzen vele. Gyakorolja az irgalmasságot, aki magának is irgalmat remél. Buzgolkodjék, aki életszentségre törekszik. Aki azt kívánja, hogy adjanak neki, maga is adakozzék. Vakmerő módon kér az, aki megtagadja másoktól azt, amit önmagának követel. Amit tehát a gőg miatt elvesztettünk, szerezzük vissza bőjtöléssel. Lelkünket bőjtölés által tegyük áldozattá, mert a próféta tanúsága szerint ennél semmi kevesebbet sem ajánlhatnánk fel Istennek, hiszen ezt tanítja. Áldozat Istennek a töredelmes lélek. A megtört és megalázott szívet Isten nem veti meg. Amit az eső jelent a termőföldnek, azt jelenti a bőjtölő lelkületnek az irgalmasság. Nem esítse meg bárki bármennyire is a szívét. Őrizze meg tisztaságban a testét. Gyökeresen írtsa ki vétkeit. Fűzzön bár koszorúba erényeket, de ha az irgalmasság folyamának árjával nem öntözi ezeket, az ilyen bőjtölő nem gyűjt be gyümölcsöt. Bőjtölő, hiába való a te bőjtölésed, ha hiányzik belőled az irgalmasság. Bőjtölő testvér, csak az áramlik majd vissza bőségesen a te csűrödbe, amit irgalmasságod által előbb te kiárasztottál. Vigyázz tehát, ember, nehogy elveszítsd azt, amit magadnak akarsz megőrizni. Azzal gyűjts magadnak, hogy másoknak bőségesen adsz. Ember, amit a szegényeknek adsz, azt magadnak adod, mert nem az lesz a tied, amit másoknak oda nem adsz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Ne légy annyira mindenkié, hogy megszűnjél önmagadé lenni. Mondta Baltazar Gracián.

Dicsétessük az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, a mai műsorban a kiállás erejéről fogunk beszélni. Többek között arról is, hogy miként akar bennünket is az Úr elhívni arra, hogy Ábrahámokként ott szolgáljunk, és azokat szolgáljuk, akik mellett vagyunk. Ahogyan Ábrahámnak az élete is ezt mutatja, nekünk is talán ez a hivatásunk, ez a feladatunk, hogy azon emberek érdekében tegyünk valamit, akik mellett élünk, akik között élünk. Legyünk mi magunk is olyan emberek, akik Istenre mutatnak, és olyan emberek, akik által Isten tud cselekedni mások üdvösségért. És bizony, ha ebben igazán hiszünk, akkor sok emberi élet változhat meg. Talán a kedves Mári Rádió hallgatóknak nem ismeretlen a következő történet, amelyről mesélni fogok. Ábrahámról és Sáráról. A Szentírás tanúsága szerint Ábrahám és Sára nem számítottak társaságra. Isten társaságára semmiképpen sem. És talán mi is sokszor így vagyunk. Pont hozzánk köszöntene be az Úr, s lám-lám, egy-egy kegyelem, egy-egy áldás, egy-egy véletlennek gondolt történés, utólag hányszor azt a felismerést mondatja velünk, hogy bizony ott volt az Úr. Azonban visszatérve a szentírási szakaszunkra, egy délután azonban, amikor Ábrahám és Sára gyanútlanul éppen ültek a sátrukban, gyanútlanul, hivatlanul, bejelentés nélkül, áruhában, Isten egy férfi képében egyszer csak megjelent. Két másik férfi, két inkognitóban lévő angyal volt vele. Azt nem tudjuk, hogy Ábrahám mikor ismerte fel, hogy Isten jelenlétében van, de bizonyára már a találkozó elején észlelt valami furcsaságot. A pátriárka kigördítette a vörös szőnyeget. Kenyeret süttetett, borjút vágatott, és ünnepi lakomát készített és szolgált fel. Ábrahám Sárára nézett. A kérdés, ha kimondatlanul is, de az arcukra volt ráírva, rávésve. Miért van itt Isten? Mi a csodát keresít? Mit akar tőlünk? A lakoma után az isteni trió kiment a táborból, és Szodoma felé indultak, ahol Lót, Ábrahám unokaöccse lakott. Ábrahám egy darabon útjukra engedve elkísérte őket. Egy bizonyos ponton Isten megállt, és így tűnődött magában. Eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok, áll a Teremtés könyvében. Nem fogom, döntötte el. Elmondta Ábrahámnak Isten, hogy bizony, sok jajkiáltás, sok panasz van Szodoma és Gomorra miatt. És hogy vétkük már nagyon, de nagyon súlyossá vált, és azt mondja a Teremtés könyvében, 18-as fejezet, az Úr, hogy lemegyek és megnézem. Lemegyek és meggyőződöm, hogy valóban így van-e. Gondolhatjuk most, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy Ábrahám hát értetlenül állt a történtek előtt. Talán valamiképpen úgy volt, mint egy kőszobor. Hiszen ő tudta, hogy Szodomában Isten mit fog találni. Igen, Ábrahám ismerte az utcák bűzét, és az embereknek a gonoszságát, a bűneit. És milyen érdekes, kedves Mári Rádió hallgatók, ahogyan megyünk szépen hosszan a Szentíráson, a Teremtés könyvén, hát szemünkbe odlik. Ábrahám mégis hitte azt, hogy vannak páran, nem sokan, de vannak páran, akik miatt érdemes lenne megmenteni ezt a várost. A városban ott voltak Ábrahámnak a rokonai.
Talán ezért tette, amit tett. Azt mondja a Szentírás, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Mint magányos fának a prérin, a hit atyának volt elég hite az atyában, hogy odaálljon az irgalomra szoruló emberek is közé. Isten is a bűnös nép közé áll, és úgy hitte azt, hogy ezt az irgalmat megadhatja, megszerezheti. Nagyon szépen mondja a Teremtés könyve, hogy hogyan emelt szót érdekükben Ábrahám. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte, Uram, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember ebben a városban, akkor is elpusztítod? És nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért, akik ott laknak? Nagyon merész lépésre szánta el magát Ábrahám. Csak egy beduin pásztor, akinek a haja, a vállát verdesi, talán ha lelki szemeink elé idézzük, szúró szakál, ápolatlan, talán görnyedt is, és talán még egy-két foga is hiányzik, mégis odaállt Isten elé. És talán, kedves Mári Rádió hallgató, talán mi is már voltunk így, Ábrahámokként, amikor valakiért közben jártunk. Talán a bíróságon voltunk, talán azon az éjjelen, a sürgősségén, abban a nehéz helyzetben, amikor egy jó szót szóltunk a másikért. Amikor a kollégánk a bizalmába avatott, amikor meghallgattuk a nehézségét. Amikor bevallott, hogy elrontottam, hibáztam, elfuseráltam, tévedtem. És te megtetted, amit Ábrahám tett. Odaálltál a közé, akinek segítségre volt szüksége, és a közé, aki megadhatja ezt a segítséget. Imádkoztál. Azt mondja Szent Jakab apostol levelében 5-ös fejezet 16-os vers, imádkozzatok egymásért. Járjatok közben egymásért. És kikért kell imádkozni? Hát igen, a tékozlókért, a bűnösökért, az egyháziakért, a tévedő egyháziakért, talán minden emberért. Talán volt olyan, hogy valakinek segítettünk az úton, talán adtunk egy-két lejt, és közben mondtunk érte egy fohászt. Talán volt olyan, hogy valakinek a fejére tettük a kezünket. Ágyhoz kötöttel imádkoztunk. Kézen fogtuk, megragadtuk. És talán így mondunk, Uram, áld meg őt, segítsd meg őt. Vagy amikor láttuk, hogy valaki hibázik, téved, aki küszködik, nyillódik, imádkoztunk érte. Vagy amikor legutóbb híreket olvastunk, és háborúkról hallgattunk híreket. Háborúkról olvastunk cikkeket. Talán imádkoztunk. Istenem, könyörülj rajtunk, könyörülj rajtuk. És kedves Mári Rádió hallgatók, amikor így tettünk, akkor azt tettük, amit Ábrahám tett. Odaálltunk, ahol Ábrahám állt, közéjük és az Isten közé. És lehet, hogy tűnődtünk azon, hogy vajon az Úr hallja-e. De mégis, ha kételkednénk, ha elbizonytalanodnánk, ha lekicsinyelnénk hitünket, imánknak az erejét, önmagunkat, azért mégis Ábrahámnak a története ad okot a reményre. Isten hallja az imánkat. Be kell vallani, hogy Ábrahám vakmerő volt az Istennel. Könyörgött Istenhez, hogy kímélje meg Szodoma és Gomorra népét. Azt mondja a Szentírás, távol legyen tőled, Uram, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? A Szentírásban és az emberiség történetében mindeddig senki nem volt ennyire bátor, vagy mondjam azt, hogy vakmerő, hogy azt kérje Istentől,
vizsgálja felül a tetteit. Ádám és Éva néhány, jó néhány oldalal korábban nem tett ilyet. Káin panaszt emelt, de nem alkudozott. Matuzsálem születésnapi tortáján 969 gyertya égett. De amennyire tudjuk, soha nem könyörgött, hogy Isten rajzolja át a terveit, mert hogy ő másként szeretné. És még Noé sem tett ilyet. A bárka építője csendben maradt. És ott van Ábrahám, aki felemelte a hangját. Halljuk, hogy a közeli sátorban talán Sára egy nagyot nyelt. Suttogja: hallgass, Ábrahám, mindannyiunkra bajt hozol le. És talán bebújt a sarokba, nem tudjuk. De Isten nem sújtott Ábrahámra, meghallgatta. És azt mondja Isten: ha van 50 igaz ember ebben a városban, a város megmenekül mindenestől. Talán vége is lehetne itt a történetnek, azonban, hogyha a Szentírást ismerjük és olvasjuk, akkor tudjuk, hogy hát itt nem állt meg. Ábrahám arrébb ment, megállt, talán megpöndörítette szakállát, bajuszát, talán egyet vakart a fején, és azt kérdezte: de hát uram, mi van, ha csak 45 van? Isten mosolyogva azt mondja: ha 45 van, akkor is megkímélem a várost. Ábrahám elfordul, megint nagyokat számolgat, vakarja homlokát, halántékját, és azt mondja, hogy de mi van, ha csak 40 van? Isten azt mondja: rendben, Ábrahám, akkor legyen 40. És kedves Mári Rádió hallgatók, hát nagyon-nagyon szép történet, rendkívül szép történet, hogy ez így megy oda-vissza, és képzeljük el, hogy megállapodnak abban, hogy ha 10 igaz van a városban, mindenki megmenekül. Ábrahám elment az útjára, Isten is a magáira. Mi pedig elgondolkodhatunk azon a megdöbbentő gondolaton, hogy Isten nem haragudott meg. Isten belement a dologba. Nem tolta félre az ügyet, hanem készségesen válaszolt. És habár a Szentírás tanúsága szerint sajnos, hogy Szodomában, Gomorrában nem volt még 10 igaz sem, és habár elpusztult, Ábrahám unokaöccse Lót megmenekült. És mindez azért történt, mert Ábrahám bátor volt, hitt és megállt az Úr előtt. És talán ez a tette Ábrahámnak bennünket is egy kicsit úgy sürget, egy fontos szentírási üzenetre emlékeztetve, mégpedig, ahogy az előbb is említettem, Szent Jakab apostol levelében, 5. fejezet 16-os vers, azt olvassuk: imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Kedves Mári Rádió hallgatók, ha körülnézünk szüke pátriánkban, személyes életünkben, családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol vagyunk, ahová Jóisten bennünket rendelt, vajon lenne-e valaki, akit úgy tudnánk imádkozni, hogy talán jó volna inkább a pletyka helyett, a kibeszélés, a rágalmazása, mindenféle intriga helyett imádkozni érte, az Úr elé vinni őt. Akkor is, ha tékozló, ha bűnös, ha megátalkodott, ha ott egészen lent van, akkor is. Ismersz-e valakit, aki támadás alatt van, nehéz keresztet hordoz, megpróbáltatások között van? Talán a szomszédod depressziós, magányos. Talán a testvéred eltévedt az úton. Talán a gyermeked nehéz helyzet előtt áll. Talán szülőd beteg. Lehet, hogy nem tudod, mit is mondj. Lehet, hogy nincsenek eszközeid, hogy segíts rajtuk. De van egy valami, amit megtehetsz. És ez keresztényként, keresztényként kötelesség. Imádkozhatsz értük. És van-e nagyobb, mint az ima? Van-e nagyobb segítség, mint az Úr? És ezek szerint, az ígéretek szerint imádságaink Istent választva sarkalják. Azok életében, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk. Ugyancsak Szent Jakab apostol levelében olvassuk:
Az igaz ember őszinte könyörgésének nagy az ereje, és csodálatos eredményt hoz. 4. fejezet 8. vers. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. 145. Zsoltár. Közel van az Úr mindazokhoz, akik hívják, mindenkihez, aki igazán hívja. Kedves rádióhallgatók, amikor egymásért imádkozunk, belépünk Isten műhelyébe. És nagyon hétköznapiasan felveszünk egy kalapácsot, és segítünk neki a céljai megvalósításában. Milyen szép is volna, hogyha mi magunk is valamiképpen így tudnánk jelen lenni mások életében. Vajon megvan-e bennünk ez a bátorság, ez a hit, hogy mi is másokért közben járjunk? Mennyei Atyánk arra hív bennünket, hogy társai legyünk. Elmerjük-e fogadni ezt a meghívást, ezt a hivatást, ezt az elhívást? A mi imádságaink kinyithatják a mennyországnak a tárházait. A te imádságod kapocs lehet Isten jósága és a másik ember élete között. Amikor imádkozol, amikor szót emelsz azokért, akiknek segítségre van szükségük, azelőtt, aki megadhatja ezt a segítséget, hát valami csodálatos dolog történik. Izgalmas bizonyíték erre a százados és a szolgája esete. A katona arra kérte az urat, Szent Máté evangéliuma tanúsága szerint, hogy gyógyítsa meg azt az embert. Amikor Jézus megkérdezte, hogy oda menjen-e a férfi házához, ez a katona csak annyit mondott, csak egy szót szólj, uram, és az én szolgám meg fog gyógyulni. Az Úr Jézusra olyan nagy hatást tett a katona hite, hogy azon nyomban megválaszolta a kérést. Meg sem kérdezte, hogy van-e hite a szolgának, meg hogy esetleg zsidó-e, vagy istenfélő, vagy pogány-e. Nem kérdezte, hanem segített. Nem kérdezte, hogy vannak-e bűnei, hogy kérte-e a messiás segítségét. Egyszerűen meggyógyította a szolgát. Mert a százados azt tette, amit Ábrahám tett. Odaállt a rászoruló ember, és a közé, aki betöltheti a szükségeit. Kedves Mária Rádió hallgatók, mi is tegyük ugyanezt. Mi is tegyünk hasonlóan. Mi is akarjunk másokért közben járni. Megvan a lehetőségünk. Egy szívből jövő fohász azért az emberért, akivel ma találkozunk, akivel ma dolgunk van. De imádkozhatunk a bolti eladóért, a buszsofőrért, az orvosért, a nővérért, bárkiért, akivel találkozunk. Nem kell, hogy tudjanak róla. Másfelől viszont meglep, milyen szívesen fogadják sokan azt, hogyha azt mondjuk, hogy szeretnék imádkozni önért, érted? Nem meglepő, hogy amikor megáldunk másokat, az imádságainkon keresztül mi is áldást kapunk. És nagyon érdekes, hogy a tanulmányok ok-okozati összefüggést látnak az ima és a hit között, az egészség és a boldogság között. Dr. Harold König a Duke Egyetemről arra a következtetésre jutott, miután aprólékosan kielemzett több mint 1500 megbízható orvosi kutatást, hogy azoknak az embereknek, akik vallásosabbak és többet imádkoznak, jobb a mentális, a fizikai egészsége. Ez fontos megállapítás. Szent Péter apostol első levelében azt a bátorítást kapjuk, hogy mások terhét hordozzuk. A másikért való ima erre is tanít bennünket. Lehetővé teszi, hogy egy terhet megosszunk. Isten vállaira tegyük. Ő arra hív, hogy minden gondunkat őre elvessük. És nézzük csak meg a lehetetlen terhek, a nehéz napok, a nehéz emberek, akik megkeserítenek, vagy megkeserítik életünket,
bizony, hogy megváltoznak. Ne bosszankodj, ne gerjedj haragra, ne pletykálj, ne kritizálj, imádkozz helyette. És ne engedd, hogy az élet nehézségei elszívják a hitedet, a reményedet,

Dicsetesik az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című

műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorunk első felében Ábrahámról hallgattunk egy nagyon szép történetet az ő életéből, amikor is bizony közben járt Szodoma és Gomora népéért. A kiállásnak az erejéről hallgattunk. Arról, hogy a Jóisten bennünket is arra hív, hogy mi magunk Ábrahámhoz hasonlóan bizony álljunk meg előtte is, ha van valakiért, akiért imádkozhatunk. Ez lehet a családunk, házastársunk, gyermekünk, szülőnk, szomszédunk, és nem csak azért, akinek minden rendben van az életében, és nem csak azokért, akiket szeretünk, hanem talán a házártos szomszédért is, talán a rosszándékú munkatársért is, talán a hálátlan házastársért is, bizony, hogy bőven van, akiért imádkozhatunk. Azt mondja a Szent Jakab apostol a levelében, imádkozzatok egymásért. Milyen szép is volna, hogyha imában tudnánk mindig mindenkit hordozni, nem engedve a sötétségnek, a lehúzónak, akár a kritikának, a pletykának, az intrikáknak, hogy amikor meglátunk valakit tévedni, hibázni, elbotolni, elesni, hogyha szépen úgy imára kulcsolnánk kezünket is, szívünket is, ajkunkat. És nem a pletykáé lenne a szó, a legelső szó, hogy lám-lám. Ehhez a bátor hivatáshoz nekünk is fel kell nőni. Nekünk is igent kell erre mondani. És bizony, hogy nem könnyű feladat. Mert hát mindannyian küzdünk, mindannyian aggódunk, mindannyian próbálkozunk, tesszük a dolgunkat kisebb-nagyobb sikerrel, de az imádság helyén kell megállni. Nagyon szépen mondja kalkuttai Szent Teréz anya, hogy miért van annyi nehézség a világban? Miért van annyi széttöredező házasság, család? Miért hullanak szét a családok? Miért van annyi személyes tragédia? Mert az imádságot elhagytuk. A személyes életünkből, a családunkból, közösségeinkből. Istenre, mint valami, vagy valaki távolira gondolunk, akiket néha napján úgy utolsó körben megszólítunk. Engedjék meg, hogy egy rövid történetet meséljek el önöknek. 2008-ban történt, jó néhány évtizede már, november 10-én, hajnali 4:30-kor. Ebben az órában, 4:35-kor, tehát hajnali 4:30-kor, egy fiatal embert, Eben Alexandert cserben hagyta az agya. Alexander csak annyit érzett, hogy nyilalt egy nagy-nagy fájdalom a testén átnyilalt. Figyelmen kívül hagyta, mert azt gondolta, hogy talán valami vírus okozza, amivel már napok óta küszködik. Közérzetesen volt megfelelő. És képzeljük el, hogy pár óra alatt rájött, hogy többről van szó. Olyan nagy kínokat élt át, és gyakorlatilag lebénult. Délelőtt 9:30-re, tehát 9:30-re teste teljesen lebénult, megmerevedett, begörcsült. A szeme fennakadt, és kómába esett. A váratlan is kemény diagnózis a következő volt. E. coli baktérium által okozott agyhártya gyulladás. Senki sem tudta megmagyarázni, hogyan történhetett. Senki sem mert hinni abban, hogy életben maradt. Hiszen a statisztikák szerint 10 millió felnőttből évente kevesebb, mint egy kapja meg. De ezek több mint 90%-a nem éli túl, meghal. Ironikus, hogy az az a férfi, akinek megbetegedett az agya, agysebész volt. Dr. Alexander életrajza még a legképzettebb tudóst is lenyűgözi. A gyúkorvosi kara gyakornok az egyik leghíresebb klinikán, de akár a Harvardon is ott volt. Egy nagyon komoly kórképekkel foglalkozó idegsebész rezidens volt. 15 évet töltött el egy nagyon híres egyetemen. Számtalan agyműtét,
több mint 150 publikáció írás szerzője, és meg annyi előadás világszerte. Kettes számú irónia, dr. Alexander nem volt spirituális ember. Ő lett volna az első, aki arról biztosít, hogy realista. Ő a modern orvostudományban hitt. Annak eszközeivel gyógyított, és így tette a dolgát. Őt magát lepte meg a legjobban, amit a kóma alatt látott. Az ő beszámolója következik. Egy süvítő hang és egy szempillantás alatt átmentem a résen, és egy tökéletesen új világban találtam magam. Ezen a helyen csillogó lények húztak át az égbolton. Hallottam egy hangot, ami olyan hatalmas és morajló volt, mint egy dicsőséges ének. Az élet, a színek, a szeretet, a szépség kitörését éltem át. Úgy tűnt, Isten és köztem egyáltalán nincs távolság. Mi történt? Talán amíg a doktor úr ezt nem tudta, mi komában volt, ő érte imádkoztak. Lehet, hogy az orvos nem volt spirituális, nem volt lelki ember, vagy nem volt vallásos, vagy hívő ember, de a barátai, a családtagjai igen. Ima alkalmakat tartottak. Tudták, hogyan kell imádkozni, egyenként, közösségben, háttérben, és ahogyan teltek a napok, azon tűnődtek, hogy vajon számítanak-e az imáik. Csütörtökön a kóma harmadik napján elhívták a papjukat is. Megkezdődött a sürgető imáknak az utolsó hulláma. Ezt írta a dr. Alexander Eben. Óriási felhőfalakon keresztül haladtam lefelé. Körülöttem mindenütt morajlás volt, de nem értettem a szavakat. Aztán rájöttem, hogy számtalan lény vesz körül, akik egy távolba vesző körben térdepelnek. Most visszagondolva fogom csak fel, hogy mit csináltak ezek a teremtmények, akiket én csak félig láttam, félig érzékeltem, és akik felettem és alattam belevesztek a sötétségben. Értem imádkoztak. Ez az ember vasárnap reggel felébredt a kómából. Az imák visszahozták az orvost a földre. Kedves Mári Rádió hallgatók, kedves Mári Rádió hallgató, van-e a te életedben egy ilyen személy, akiért bizony tudnád ostromolni az eget? Van-e krízis a világodban, a családodban, a munkahelyeden, ott, ahol vagy? S vajon a Jóisten elhíve téged, meghíve téged arra, hogy reményt nyújts? Ott, ahol már nincs remény, ahol már mindenkiről lemondtak, vagy egy emberről, ahol már mindenki feladta. És talán nincs másod, mint az imádság. Akkor az első osztályú, hiszen az kell. Nincs szükséged másra. Nem is a tudás kell ide, nem is a bölcsesség, okosság, hanem az ima. A hitből születő ima. Azon kívül semmi sem aktiválja úgy a boldogságot, mint a közben járó ima. Amikor valamit tehetünk másokért. Próbáld ki. Legközelebb, amikor a nehéz nap után mész hazafele, imádkozz. Amikor emberek között vagy, amikor mindenki ideges, stresszes, imádkozz. Amikor azt látod, hogy valaki nehézségekkel küzd, kínlódik, bukdácsol, elesik, imádkozz. Meglátod. Te Isten gyermeke vagy. Mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja Szent János evangélista első levelében. Látjátok? Milyen nagy szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Isten családjához tartozunk. Nem idegenek vagyunk. Sem itt a földön, sem a mennyországban. Hanem az örök élet ígéretének örökösei. Nem vagyunk betolakodók, hanem úgy vagyunk, mint egy kisgyermek.
akikben Isten szent lelke lakik. Övéi vagyunk. Első nagy igazság talán, hogy a gyermekei vagyunk. De a második nagy igazság, hogy bizony mi Isten követei vagyunk ebben a világban. Azt mondja Szent Pál apostol a Korintusiakhoz írt második levélben, ti Krisztus követségében jártok. Mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Minden egyes nagykövet, vagy akár bármilyen követ, egy adott uralkodót, vagy államfőt, vagy egy országot képvisel. Mi Isten követei vagyunk. És ebben a világban a királyunkhoz jövünk. Egy kéréssel. Bizony. Isten követeiként. Péter apostol azt mondja első levelében, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdon népe. Istennek nem volna szüksége a mi közreműködésünkre, hiszen nélkülünk is egyszerűbben, könnyebben meg tudna oldani sok mindent. De mégis neki úgy tetszik, hogy velünk, általunk tegye a dolgát. Sokszor egy édesanyának nincs szüksége segítségre, amikor éppen főz, süt gyermeke részéről, de mégis jól esik engedni azt, hogy a gyermeke is segítsen neki. És biztos nekünk is van ilyen élményünk. A szeretet sok mindenre képes. Mindenre képes. Isten ugyanezt teszi. Krisztus maga is imádkozik, és arra hív minket, hogy imádkozzunk vele. Azt mondja Szent Péter apostol első levelében, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Isten előtt. Az ószövetségi papságnak az volt a feladata, hogy Isten előtt közben járjon a népért. Tehát mi, ha közben járunk, imádkozunk másokért, akkor mi is a keresésben kapott általános papságunkat gyakoroljuk. Odaállunk egy résnyire, Isten is a másik ember közé. Légy te, kedves Mária Rádió hallgató, Ábrahám, a munkahelyeden, a családodban, az utcában. Képviseld Istennél az érdekeiket. Használtod, hogy küzdenek, szenvednek, harcban vannak. Miért mondaná, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön el te országod, ha nincs befolyásunk ennek az országnak az eljövetelére? Isten nézi, hallja a mi imáinkat. Ne engedjünk a kísértésnek, a kis hitűségnek. Mi magunk is legyünk Ábrahámokká, akik bizony azért az 50-ig azért, azért a 45-ért, a 40-ért, azért a végül a 10-ért is, de közben járnak, nem engedik. Nem leintik, hogy hát az úgy, ő ilyen. Rajta nem tud senki segíteni, semmi. Higgyünk abban, hogy az Isten kegyelme még a legszárosabb sivatagot is, hát egy eső alkalmával ki tudja virágoztatni. Istennek a kegyelme egy megkeményedett, kemény szívűvért embert is meg tud változtatni, meg át tud formálni. És lehet, hogy pont a mi imánk lehez. Isten követei vagyunk, az Úr számít ránk. Isten meghallja az imáinkat. Számítunk neki. Arra vagyunk elhívva, hogy őt vigyük az emberekhez. És legyünk azok, akik meglátják azt, hogy hát itt tudnánk segíteni, itt volna miért imádkozni. Mindenkinek az életében van egy személy legalább, vagy legalább egy szándék, amiért és akiért imádkozhat. És lehet, hogy talán azt mondhatnánk, és azt is mondjuk, hogy ez csak egy csepp abban a bizonyos tengerben. De higgyük el, hogy lehet, hogy éppen az a csepp kell ehhez. És enélkül a csepp nélkül nagyon, de nagyon szegényes volna az a tenger. Hozzuk vissza az imát családjainkba. Hozzuk vissza az imát egyéni életünkben. Az imádság azt jelenti,
kapcsolatban vagyok Istennel. Kinyitom a szívemet, az én életemet is, beengedem az Urat. Átadom neki. Uram, itt vagyok. Uram, itt van ez az én munkatársam, akivel nem értek szót. Uram, itt van ez a zsörtös szomszédom. Ez a hálátlan gyermekem, ez a hát nem annyira szeretettel teli házastársam. Oda vinni az Úr elé. Mert lehet, hogy pont a mi imánk szükségeltetik ahhoz, hogy elinduljon a változás. Mert Istennek így tetszik, hogy bevonjon az ő munkálkodásába, az ő üdvösséges történetébe. Munkatársaivá akar bennünket választani. És talán ezért is helyez olyan helyzetbe, olyan emberek közé, olyan közösségbe, ahol bizony van néhány ima szándék. Mindig választhatunk, hogy panaszkodunk, zsörtölődünk, ítélkezünk, pletykálunk, vagy mi Krisztus barátaiként, Krisztus tanítványaiként, Isten gyermekeinként azt mondjuk, hogy én nem a problémát látom, hanem a lehetőséget. Na ezért én imádkoznék. És ha mi nem hiszük azt, hogy az imának van ereje, hát akkor ki? Kedves Mári Rádió hallgatók, én kívánom, hogy ezen a héten akkor tudjunk igazán Ábrahámok lenni az utcában, a munkahelyen, a családban, ahol vagyunk, nagy-nagy hittel, bátorsággal mi is imádkozzunk másokért. Adja Isten, hogy így legyen. Önök Olasz Bélát hallották, ez a Szeretet útján című műsorunk volt, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk.